0: hogy senki el ne vegye koronádat. Jelenések 3.11. A püspök a Tartsd meg, amit van felszólítást a jubileumi tanévnyitó mottójával, kincsünk a hit, jövőnk a tudással kapcsolta össze, hangsúlyozva, hogy a keresztény hit olyan örökség, amelyet nemzedékek adtak tovább egymásnak, ezért megőrzése felelősséget is jelent. A szakkollégiumok hallgatói is hitet és tudást kapnak elődeiktől, tanáraiktól és lelkészeiktől, hogy majd maguk is továbbadhassák mindazt, amit kaptak. A prédikáció másik központi képe a nyitott ajtó volt, amely két irányba vezet. Befelé Istenhez, akitől az ember erőt, vigasztalást és reménységet kaphat, valamint kifelé a másik ember és a világ felé, amit ugyanis az ember Istentől kap, szeretetet, békességet, megbocsájtást, és amit a tanulásával megszerez, azt mások javára is tovább kell adnia. A püspök ezt így foglalta össze. A hitünket megtartani csak továbbadva lehet. Az új tanév kezdetén arra biztatta a hallgatókat, hogy éljenek az előttük álló lehetőségekkel, tudásukkal és Istentől kapott ajándékaikkal, pedig szolgálják közösségüket. Isten áldja meg az új tanévet, áldjon meg benneteket, hogy áldás legyetek, kívánta a püspök. Kőszegi Krisztián, az országgyűlés alelnöke is köszöntötte a résztvevőket. A Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium öreg diákjaként személyes hallgatói tapasztalataiból kiindulva beszélt arról, milyen várakozásokkal kezdődik egy új tanév, kiemelte, hogy a társadalmi integráció elképzelhetetlen a roma közösségek cselekvő részvétele nélkül, ezért arra biztatta a fiatalokat, hogy vállaljanak mind nagyobb szerepet saját szakkollégiumi közösségükben és a közéletben is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Trájó, magyarul élet.
1: Életutak, hit, kereszténység.
2: Rádió Dik.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, nagyon nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Bubi az én vendégem, köszöntelek téged.
5: Én is mindenkit nagy szeretettel köszöntök az Úr Jézus Krisztus nevében. Sziasztok!
4: Bubi, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy hogy lettél lelkész, és hogy tanulmányokon mentél keresztül, illetve utána megtörtént egy felkenetés. És mesélj egy picit, kérlek, hogy gyakorlatban mit jelent az, hogy valaki lelkész? Mi a feladatod egészen pontosan?
5: Hát ugye azt leszeretném szögezni, hogy nem vagyok teljes idejű szolgáló, semmilyen anyagi támogatást nem kapok. Két műszakban dolgozom, Budaörsön, egy amerikai keresztények által vezetett cégnél, ahol gyártunk különböző lámpatesteket, úgyhogy én úgy látom el, úgymond a gyülekezet vezetésnek a munkáját, hogy mellette hétfőtől péntekig két műszakban dolgozom, csak hétvégén vagyok otthon, napi 150 kilométert utazok a munkahelyemre, oda is vissza. Ez mellett családapaként is meg kell állnom a helyem. Ugye két csodálatos, gyönyörű gyermekem van, Bódi Joakim Júd, aki 14 éves, és Bódi Ráhel, aki 9 éves, és egy gyönyörű feleségem, akivel lassan 15 éve vagyunk házasok Istennek a dicsőségére, az ő kegyelméből. Úgyhogy elég szűkös az időm, amit említettem előzőleg is, hogy nem teljes szolgálatban tudom szolgálni az Urat, és hiszem, hogy ez a közeljövőben változni fog pozitív módon, és minél több időm jut a szolgálatra. Elég nehéz az idő szűkössége véget, hogy a családra is, a munka mellett, ami ilyen napi 10-12 órát ölel fel napi szinten, a családra is jusson idő, a gyülekezetre is, jusson idő lelki gondozásra, jusson idő beteglátogatásra. Hát sajnos, vagy nem sajnos, mert nagyon örülök, hogy dolgozom, mert ez is egy nagyon fontos dolog. Én is, feleségem is, ő is két műszakban dolgozik, ez mellett ellátja a háztartást teljes mértékben, úgyhogy ez a lelkészi pásztori munka, ez jobbára a hétvégére korlátozódik. Még azt azért hozzá kell tennem, hogy szerdán van nálunk ima alkalom, házi csoport, ahol jobbára az imádságon van a hangsúly, szoktunk imádkozni a város vezetőiért is, szoktunk imádkozni békességért, a háborús helyzetek megoldása apropóján, betegekért, erőtlenekért, és úgy komplett módon Kunszent Miklósért, vagy azokért az ima témákért, amik előzetesen be vannak jelentve, vagy spontán módon, amiket éppen Isten szelleme felhoz a szívünkbe, és akkor vasárnap délután 5 órakor kezdődik az Isten tisztelet a helyi kultúrházban.
4: Nagyon-nagyon csodálatos a szolgálatod, az Úr Jézus vezessen téged és áldjon meg téged benne. Nem könnyű ezt csinálni tényleg úgy, hogy az embernek van egy főállása mellette, és akkor a maradék kis időd, ami lenne hétvégén, hogy pihenéssel töltsd, vagy a családoddal együtt legyél, azt is arra áldozod, hogy szolgálsz az Úrnak.
5: Amen, így van.
4: Csodálatos, Isten áldjon meg téged érte. Na most jön az a rész, ami sokakat érdekel szerintem, hiszen most részt veszel egy tehetségkutatóban. Ugye nyilvánvalóan ez nem egy keresztény tehetségkutató, stb. Úgyhogy keresztény szempontból azt szeretném kérdezni, hogy voltak-e emberek, akik megbotránkoztak ezen, vagy kiakadtak, vagy volt-e nézeteltérés ezzel kapcsolatosan?
5: Persze. Természetesen volt, mert sajnos nem mindenkinek ugyanaz a látása, nem mindenkinek ugyanaz az elhívása, nem mindenkinek ugyanaz a teológiai nézete, és ezzel én úgy gondolom, hogy nincs is probléma, de annak ellenére, hogy ez egy úgymond világi verseny, nem egy keresztény verseny, annak ellenére mégis isteni ikletésű az egész dolognak az eleje, aminek a mentén én elindultam ezen a versenyen. Ha szeretnétek hallani, akkor Dióhéjban elmondom.
4: Nagyon-nagyon örülök neki, ugyanis pont erre voltam kíváncsi, hogy persze megbotránkozhatnak rajta emberek, mindenkinek a szíve joga, meg el is ítélhetik azt, hogy jaj, már pedig egy lelkész ne vegyen részt egy ilyen tehetségkutatón. Na de mindennek megvan a miértje, és én úgy gondolom, hogy egy lelki pásztor az nem hoz döntéseket Isten nélkül, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk természetesen arra, hogy mi a te történeted, de ezt majd a következő szegmensben fogjuk megbeszélni. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, hogy Isten hogy vezette el drága Bubit ebbe a tehetségkutatóba, akkor tartsatok velünk mindenféleképpen.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Bubi az én vendégem. Köszöntelek téged!
5: Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a názareti Jézus nevében, sziasztok!
4: Nos, Bubi, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy elindultál egy tehetségkutatóba, és sokan elítélhetik ezt a dolgot, meg sokan örülhetnek is neki, hogy legalább ott van egy keresztény lelkész, és tud evangélizálni az ország egyik legnézettebb csatornáján, és képviselni Amen. Istent, de ugye vannak, akik nem így gondolják el ezt a dolgot, viszont lehetséges, hogy a következő történet az helyre fogja rakni az ő szívükben ezt a tüskét, hogyha fogalmazhatok így. Kérlek, meséld el nekünk, hogy mi indítatott téged arra, hogy te egy ilyen országos szintű, hatalmas televíziós csatornán szerepeljél és részt vegyél egy tehetségkutatón.
5: Mint ahogy az előzőekben is említetted, az én életemben minden egyes dolog, főleg egy ekkora volumenű, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos döntés nem születhetett meg másképpen, csak isteni tanácsra, isteni kijelentésre, és ez sem volt másképpen. Annyit tudniuk kell a hallgatóknak, hogy amint említettem már az elején, hogy én egy zenész családból származom, és ennek okáért rengeteg úgymond ismert, országosan ismert zenész és énekes ismerősöm volt. És a Covid, ehhez vissza kell nyúlnunk a Covid kezdetének az időszakához, ez 2020-ban történt. Isten azt jelentette ki számomra, hogy kezdjek egy olyan riport műsort, hogy ismert személyeket hívok meg, és ezekkel az ismert személyekkel beszélgetek megtérésről, hitről, zenéről, olyan ismert zenészeket vagy énekeseket, akik ugyanúgy keresztények, mint én. És 2010. október 13-án részt vettem egy nemzetközi Zoom konferencián, ahol egyházunk vezetői és nemzetközi vezetői vettek részt. És ott kaptam egy konkrét proféciát, amit én rögzítettem is, dicsőség az Istennek, úgyhogy ez megvan nekem egy körülbelül 2 perc, 7 másodperces hangfelvételen, ahol egy nemzetközileg elismert, sőt nemzetközileg világszinten elismert proféta, akinek a világ legnagyobb keresztény televíziójában, a GAT TV-n volt, 2 évig fő műsoridőben műsora. Ő profétált azt, hogy zenészek vesznek körül, zenészeket lát, akik körém gyűlnek, és zenéket fogok készíteni, dicséreteket, olyanokat, amelyek isteni ikletésűek, és ennek az apropóján felkerestem az én zenész barátaimat, Csonka, Mikit, Mohamed Fatimát, Finucci testvéreket, Havas Lajos volt, aki a vokált csinált, és akkor elkészítettük az Életem értelme című dicséretet Istennek a dicsőségére, és én ezt a dicséretet beneveztem a Szikra díjra, ami Magyarország legnagyobb könnyűzenei keresztény díja, ahol bekerültünk a 3 legjobb dal közé, és hát közel 1 millió forintot nyertünk egy koncert támogatásra, és akkor így tudtunk egy közös koncertet a Megasztár győztes Tóth Verával összehozni, és akkor így indult be a zenei karrierem. Még azt hozzá kell tennem, hogy nagyon nagy oroszlán részt vállalt benne a feleségem, ugyanis ő az, aki benevezett, ezekbe a tehetségkutatókba, és nagyon érződött, és érződik, hogy Isten mozgatja ezeket a dolgokat. Még annyit el szeretnék mondani, ha most simán Bódi József, mint egy kis városnak a lelkésze, Bubi felmegy egy internetes platformra, legyen az a TikTok vagy a Facebook, és elkezdi hirdetni az evangéliumot. Megnézi 500 ember. De ha úgy megy fel, mint Bubi, aki már egy országosan ismert figura, akkor megnézi 5000 vagy 50000 ember. És ez az evangélium, tudjuk, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igé által, ez nem mindegy, és úgymond az evangéliumnak a híre így szélesebb spektrumban hirdethető, meg én úgy gondolom a legnagyobb világnyelv a zene. Lehet, hogy egy prédikációt meghallgattak mondjuk ezren, de egy szép dicsőítő dalt meg meghallgatnak százezren, úgyhogy a zene a zenén keresztül nagyon is át lehet adni az evangéliumot, és a zenén keresztül talán még több embert el tudunk érni, és meg tudunk nyerni Isten országának, mint mondjuk a prédikáción keresztül.
4: Amen. Igen, én láttam ezen a csatornán neked egy interjúdat, ahol megkerestek, elvittek a... vagyis te meghívtad őket, elvitted őket a házadba, főztél nekik, és akkor különböző keresztény dolgokat is láthattunk, ugye többszörösen beszélnek arról, hogy te lelkész vagy, illetve azt is elmondják, hogy imádkozol, mielőtt teszel, és akkor bevágtak róla videót is, hogy mondasz egy áldást az ételre. Szóval abszolút fel tudod egy országos kereskedelmi csatornán vállalni a te hitedet, sőt, ott volt egy olyan dolog, hogy Rúzsa Magdi művésznő, aki zsűri ebben a tehetségkutatóban, azt mondta rád, hogy te csibész vagy. És visszautasítottad ezt a dolgot. Miért utasítottad vissza azt, hogy te csibész vagy?
5: Hát azért, mert én nem vagyok csibész. 12 éves koromban befogadtam Jézust a szívembe, Isten elhívott, Isten megtalált, és 28 éve hibáim mellett Isten szolgálom, úgyhogy soha nem voltam csibész, és ennek bizonyíték a képen, igenis felvállalom a hitemet bárki előtt, bárhogy, akár a televízióban is, és amit az előbb említettél, ezt azoknak az embereknek, a kétkedő embereknek, most is láthatták, hogy én ugyanaz vagyok a televízióban, mint itthon, ugyanúgy Istent képviselem, nem a nőkről beszéltem, vagy nem a pénzről beszéltem, vagy nem a világnak a dolgairól, hanem amikor képernyőre kerültem, nem ilyen polgárpukkasztó dolgokat adtam elő, hogy esetleg a nézettséget még jobban gerjesszem, kreáljam magam körül, hanem nem szégyellem a Krisztusnak az evangéliumát, és ott is, itthon is, a munkahelyen is, a televízióban is ugyanaz az ember vagyok, a Bódi József, aki elmúlt már 40 éves, a Bubi, az Istennek a szolgája, és aki bennem él, ami bennem él, én azt képviselem, és bárhol, bármikor vagyok, azt akarom átadni az embereknek.
4: Amen, amen. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad ezt velünk. Kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést, és természetesen Bubi lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk. És most arról a bizonyos dalról, amiről beszéltél, ugye, amit különböző sztárokkal adtál elő keresztény dalként, azt fogom most lejátszani, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel, kedves hallgatóink.
5: Köszönöm.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dík romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Bubi az én vendégem, köszöntelek téged.
5: Mindenkit nagy szeretettel köszöntök az Úr Jézus Krisztus nevében, sziasztok!
4: Kedves Bubi, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy képviseled az evangéliumot, és felvállalod a tévében is. Kiemelted már többször, hogy a gyerekeid és hogy a feleséged mennyire csodálatosak és mennyire gyönyörűek. Hogy történt az életedben a családalapítás? Befolyásolta a kereszténységed azt, hogy milyen lányt válasz magadnak?
5: Hát abban az időszakban nem. Hát a feleségem, hiszem, hogy majd egy egész ország meg fogja ismerni, de most még egyelőre nem szeretném belevonni őket semmilyen szinten a média világába. Óvom, vigyázom őket, amennyire csak lehet, és majd abban a megfelelő pillanatban fogom őket bemutatni, vagy megmutatni, úgymond a nagy közönségnek, de nem befolyásolta, megmondom neked, vagy nektek őszintén, inkább a szépsége, a kedvessége az, ami az mellett döntött, de mellesleg azt azért el kell, hogy mondjam, amikor már elkezdtem neki udvarolni, és elég komoly szándékaim voltak felőle. Én megmondtam neki nyíltan, hogy én egy keresztény, hívő ember vagyok. Ha én kellek, akkor kelljen az én Istenem is. Ha nem kell az én Istenem, akkor én sem tartozhatom hozzád. Elmondtam neki, hogy mi másképp fogunk élni, ha összeköti velem az életét. Nem fogunk diszkóba járni, nem fogunk inni, nem fogunk nagyvilági módon, főleg a roma szokásokhoz híven, nem fogunk annyira szórakozni, és az irántam való szeretete által, és megértés által, és persze az Isten őt is elhívta későbbiekben, azáltal el tudta ezt az egészet fogadni, és most már nagyon jól megvagyunk ezen a szinten is, nagyon támogatja munkámat, ugyanúgy jár a gyülekezetbe, és itthon is tényleg nem csak, hogy a gyülekezetben valaki úgy viselkedik, hanem itthon is megpróbálunk úgy élni, mint egy tényleg Biblián alapuló keresztény család.
4: Amen, amen, amen. Hogy jöttek a gyermekek? Összeházasodtatok, és akkor jöttek a gyermekek az életedben, akkor te úgy nevelted őket, vagy szabad akaratuk van nekik a hit életben?
5: Szabad akaratuk van, semmit nem szerettem volna erőltetni. Mindent kikértünk az Istentől, tényleg úgy jöttek a gyerekek is, ahogy szerettük volna. Először fiút szerettünk volna, aminek megmondtam, hogy én szeretném adni a nevét, és Bódi Joakim Júda, nem Bódi József lett, nem a nevünknek továbbá, mert ugye a nagypapám is Bódi József volt, édesapám is, én is az vagyok, és a negyedik generáció az már kimaradt, az már bibliai nevet kapott, Bódi Joakim Júda, és az Istentől ki volt kérve, hogy mi fiút szeretnénk először, és 2010-26-án megszületett a kisfiam, azaz jövő héten lesz, vagyis most lesz, bocsánat, most lesz szombaton 14 éves, és 2015 első hó elsőjén szilveszteri baba volt a Ráhel, Bács-Kiskun megye

0: látogatni a gyülekezeti alkalmakat, ugyanúgy jönnek, de a mostani ez a rengeteg információval telített világ, ugye, amit a telefonon keresztül, meg a kommunikációs eszközökön keresztül sugároz feléjük, ez azért elég negatív módon befolyásolja a cselekedeteiket, meg sokszor az Istenhez való viszonyukat is, mert mit tudom én, lehet, hogy inkább valamikor PS-ezik, vagy a telefonon az osztálytársaival beszél, mint hogy eljöjjön gyülekezetbe, mondjuk éppen a nagy gyerekről beszélek. Úgyhogy vannak nehézségek.
1: Természetesen ezzel mindenki küzd szerintem a mai világban, úgyhogy ez nem csak nálatok van így, hanem a fiatalokat most nagyon vonza az internet és helyett, és sok-sok más lehetőség van a gyüli helyett, úgyhogy ez nem egy egyéni probléma. Mik a terveitek a jövővel kapcsolatosan? Mit tervezel? Milyen terveid vannak?
0: Hát így a terveim mindenféleképpen a zenei dolgok köré épülnek most. Elsősorban ezt szeretném megragadni az isteni profécia által, amiben én hiszem, hogy már benne is járok, és nagy része beteljesedett. Szeretnék egy olyan zenét, ha nem is most mondjuk karácsonykor, de a tavasz folyamán szeretnék egy olyan közös dicséretet, ahol Magyarország nagyhírű zenészei, énekesei összejönnek egy közös dicséretre, tegyük fel, nagyon-nagyon szeretném, ha Olá Gergő részt venne benne, Kökény Attila, Karamell, Patai Anna, Rontó Kitti, Havas Lajos, és még Rácz Norbert, sorolhatnám a neveket az ismerőseim között, vagy akikkel még nem is vagyok olyan szoros kapcsolatban, vagy talán még nem is ismernek, de körülbelül ezek a nevek, akikkel szeretnék ebben dolgozni. Egy nagyon nagy dicséretet összehozni, egy ilyen közös dicséretet, ami az egész országban látható, és ki tudja fejteni hatását, mert olyan emberek vesznek benne részt, akiket az egész ország ismer, és ezáltal tényleg nagyon-nagyon széles körben tudna a zenén keresztül terjedni az evangélium, úgyhogy ez nagyon a terveim között szerepel ez a közös dicséret, de mellette mindenféleképpen a zenén keresztül próbálom, vagy próbálnám majd megragadni azokat az embereket, akik még nem ismerik az Úr Jézus Krisztust, és ha ebben támogatnak esetleg az elhangzott zenészek, vagy énekesek, akkor akár mikor bátran kereshetnek ebben a dologban.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál velünk a mai nap folyamán, és bizonyságot tettél, és hogy megosztottad tényleg így a hitedet nekünk. Nagyon-nagyon sok áldást kívánunk neked a szolgálatodra is, ebben a tehetségkutatóban is nagyon sok sikert kívánok, és hiszem, hogy az Úr meg fogja áldani ezt a proféciát, és ezt a nagy projekt, hogyha összejön, akkor mi mindenféleképpen, mint média, követni szeretnénk majd ezt a szuper dicsőítő dalt, amit említettél.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, hogy lehetőséget biztosítottatok számomra, hogy mindezt megosztjam a hallgatókkal, és én is Isten gazdag áldását kívánom az életet.

0: életetekre, a munkátokra.
1: Amen. Nagyon szépen Amen. Köszönöm. Isten áldjon téged.
0: Áldás. Sziasztok.
1: Szia-szia. Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó. Sziasztok!
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk.
1: A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
2: A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjanak nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya és a versenyképes magyar KKV szektor. Kiemelte, az autósok segítéséhez olyan megoldás van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz benzinkészlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek. A kormány főposztjában beszámolt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel végigvették az új magyar bel- és külgazdaság irányait, és kitérnek a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokra is. Mikor a legnagyobb szükség van a vízre, jellemzően akkor van a legtöbb probléma a vízszolgáltatásban, írja a 444.hu. Budapesten nyaranta rengeteg csőtörést jelentenek be, és sokszor a szemünk láttára tűnik el, vagy az utcán hömpölyög az értékes ivóvíz. A hiba jó részt az előregedett, régóta cserére váró vezetékekből ered, de az aszály miatt kiszáradt talajnak is része van benne. Badacsonyi Ákos, a Vízkoalíció vízügyi szakértője szerint több összetevője van annak, hogy nyaranta több csőtörést láthatunk. A talajvíz csökkenése a talaj zsugorodásával, tömörödésével és egyenetlen süllyedésével, illetve talajmozgással is járhat, amelyek a földben futó vezetékeket is többletterhelésnek tehetik ki, ezért azok könnyebben törhetnek. Ingyenes és rendszeres egészségügyi tanácsadást indít az őszi szezonban a Szentendrei járás egészségfejlesztési irodája. A szeptember közepén startoló Szívklub célja a szív- és érrendszeri megbetegedések hatékony megelőzése a térségben. A havi rendszerességgel megrendezett foglalkozásokon kardiológus szakorvosok és dietetikusok nyújtanak gyakorlati segítséget az érdeklődőknek. A résztvevők személyre szabott életmód tanácsadásokat kaphatnak a helyes táplálkozásról és a mindennapi testmozgás fontosságáról. Karbantartási munkálatok miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat a H6-os hév vonalán. A vágányzár miatt a szerelvények nem közlekednek a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső állomások közötti szakaszon. Az érintett vonalakon a hév szerelvények helyett H6-os jelzéssel ellátott pótlóbuszokkal utazhatnak a fővárosiak. A BKK Info felhívja a figyelmet, hogy a pótlóbuszok menetideje a közúti forgalomtól függően meghosszabbodhat a Soroksári úton. A korlátozás a teljes hétvége folyamán egészen a vasárnapi üzemzárásig érvényben marad a déli szakaszon. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken, közölte a szerb belügyminisztérium szombaton. A 31 éves DT monogrammal azonosított férfit a szerb belügyminisztérium célzott körözésekkel foglalkozó egységének tagjai találták meg és vették őrizetbe. A férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint ezekért akár 20 év szabadságvesztést is kaphat. A férfit az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di-k hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di-k, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-kben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Di-k.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
0: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
1: A Rádió Di-k kulturális műsora.
0: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Di-k FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 30-a kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Dr. Dráfi Kálmán, Liszt Ferenc díjas, Prima díjas, érdemes zongoraművész ez év októberében töltötte a 70. életévét. Egy tanár sikerei a növendékeinek sikerein mérhető igazán, amely tekintetben az elmúlt évtizedek legsikeresebb zeneakadémiai professzoráról beszélhetünk. Olyan korábbi növendékekkel, mint a Kossuth és Liszt díjas Balázs János zongoraművész, junior primadíjas Magyar Valentin, Balázs Elemér, Kovács Gergely, Kocsis Krisztián, Váradi László és Gyöngyös Évett. Növendékei számtalan nemzetközi zongoraverseny díjazottjai. 14 évesen már a Zeneakadémián tanult, ahol 22 éves korától az egyetem történetének legfiatalabb tanára lett. Majd később 10 éven keresztül a billentyűs tanszék vezetője volt. Cifra György zongoraművész megbízta a Szandliszi Zongora Akadémiájának vezetésével. És már több mint két évtizede rendszeresen vendégprofesszora a legnevesebb japán egyetemeknek. Tartsanak velünk és hallgassák meg dr. Dráfi Kálmán zongoraművésszel készült interjúmat.
5: Az az igazság, hogy gyakorlatilag szinte születésem pillanatától szólt a muzsika otthon a lakásban, hiszen édesapám az első pár évben, körülbelül 5-6 éves koromig tánczenész volt, és egy nagyszerű tánczenekara volt, és otthon próbáltak. Tehát én már valószínűleg csecsemő koromban is, de hát arról nem tudok természetesen. 3 évesen, arra már visszaemlékszem, magam előtt van a pianino, amin a zongorista zongorázott, és volt egy dob is természetesen, amit hoztak, és ott dobolt a König bácsi, úgy hívták König a dobost, és természetesen volt szaxofon, hegedű, tehát ez volt a legelső igazi élő kapcsolat a zenével. Édesapám hosszú éveken keresztül a Budavárban játszott, ez ma már nem tudják a mai generációk, már nem csak a mostani, de már az előző generációk sem. Ez gyakorlatilag a város Budapest egyetlen éjszakai bárja volt annak idején. Hát ugye most itt a 60-as évek, 50-es évek vége, 60-as évek elejéről beszélünk. Ez az Ostrom utca elején volt, azt hiszem ma épp egy Burger King van a helyén, és ez egy nagyon-nagyon előkelő bár volt, este 11-kor nyitott, éjjel 5-ig. Tehát ugye ez a szocializmusban ez egy tabu dolog volt, de ez az egy hely, ez meg volt engedve akkor, és hát oda járt a város krémje. És többek között nagyon komoly, nagyon színvonalas műsor is volt, ott lépett fel Kazan László, Galambos Erzsi, a Latabár fivérek, és ezeket kísérték édesapám zenekara. És én 3 évesen már ott rumba tököztem éjjel 2-kor nagyon sokszor, mert édesanyámat állandóan oda cipeltettem erőszakosan. Én szerettem hallgatni ezeket a dolgokat, és nagyon sokszor egész éjjeleket ott eltörtöttünk. Édesanyám is szerette, én nem voltam hajlandó aludni, úgyhogy ott tanultam tulajdonképpen a zenét, és a színpadi létet egész picinek, mert ez a rumba tök, hát ezt borzasztóan élveztem, és a közönség is nagyon élvezte, hatalmas siker volt. És hát ez volt az legelső kapcsolatom. És közben aztán 3 éves koromtól elkezdtem zongorázni, hiszen otthon volt egy pianinónk, és azon elkezdtem zongorázni. De nem csak édesapám muzsikus, gyakorlatilag a családban minden felmenő-lemenő muzsikus volt. Nagyapám édesanyám oldaláról, tehát anyai nagyapám, ő nagybőgős volt, és Toki Horváth Gyula cigányzenekarának volt a nagybőgőse, ő egy legendás nagybőgős volt, minden idők egyik legjobb nagybőgőse volt, az egész zenekar legendás volt, azt meg kell mondjam. És ez nagyon érdekes, hiszen Balázs Jancsi későbbi növendékem nagyapja is ebben a zenekarban játszott, mint egészen kezdő, fiatal tini csellista, a Jáger névre hallgatott, és hát ők ott együtt játszottak. Milyen érdekes a világ, hogy később aztán olyan én növendékem lett, de gyakorlatilag ilyen egészen régi családi kapcsolat is fűzött minket össze a Jancsival, hogy a nagyapák azok egy zenekarban játszottak. Édesanyám nagyszerűen énekelt, de nagyapám nem engedte őt énekesi pályára. Ő operaénekes szeretett volna lenni, mert zseniális hangja volt, de nagyapám ezt nem engedte, mert akkoriban hát egy nő ne énekeljen a színpadon, hanem otthon a családját otthonában legyen, és a családjának főzzön, süssön, főzzön. Tehát ez a tipikus régi szemlélet volt. Egyébként apai nagyapám is hegedűs volt, ő nagyon fiatalon sajnos meghalt, őt nem ismertem. Tehát gyakorlatilag mindenki muzsikus volt. Édesapám még családja, Dráfi család, ők Újvár és Pozsonyból származnak, tehát a mai Szlovákia területéről. Édesanyám pedig a bizonyos Ferus bátyi, Miklós Ferenc, ő volt ez a bizonyos nagybőgős a Toki zenekarból, ők pedig Aradról, tehát a mai Erdély területéről. És aztán ők itt találkoztak Magyarországon. Úgyhogy ez a muzsikusi véna, azt hiszem ez borzasztóan erős, és hát meghatározó, mert egy ilyen erős muzsikus családban, ahol fel sem merült az, hogy ott valaki más lehessen, főleg nem fiúgyermek. Hát nekem is ez így történt, és a vérembe volt a zene, örököltem a tehetséget, örököltem a zene szeretetét. Talán nagyon remélem, hogy örököltem főleg nagyapámtól, Ferus bácsitól ezt az egészen különleges zenei hát tehetséget és nagyszerű hallást, ő ez nagyon híres volt. És érdekes módon talán tőle örököltem a pedagógiai vénát is, mert ő nagyszerűen tanított. Például a későbbi Tibai mester, aki már komoly zenében volt nagyon nagy név, nagybőgőben, őt édesapám tanította. Tehát Tibai, ő az operába nagybőgőzött, és aztán a Filharmónia zenekarban is, tehát később az Áházénak is első számú nagybőgőse volt, és hát ő az első és legfontosabb leckéket nagyapámtól vette. Tehát ez a fajta családi késztetés, azt hiszem, ez egy nagyon nagy előny, és én úgy érzem, és egyre inkább érzem ennek a jelentőségét, ahogy telnek múlnak az évek, évtizedek, hogy ez azt hiszem meghatározza az embernek a zenei vénáját.
6: A legkiválóbb tanároktól tanulhattál az évek folyamán. Tanáraid névsorából említeni a néhányat?
5: Néhány az túlzás, ez borzasztó nehéz így, mert rengeteg tanárom volt, és hál' Istennek nagyon sok nagyszerű tanár volt. Zeneiskolában egy tanárnőm volt, Váradi Klári néni, hozzákerültem, és hát 3,5 évesen már elkezdtem tanulni. Édesanyám elvitt hozzá, mi a Tompa utcában laktunk, ez a 9. kerületben van, és egész közel van hozzá Mester utca, Klári néni ott lakott, és ott volt neki egy zenei óvodája. És hetente pár alkalommal oda mentünk egy-két órára, ebbe a zenei óvodába, ahol Klári néni hát gyakorlatilag megismertette a kis gyerekeket, ilyen óvodáskorú 3-4-5 éves gyerekeket a zene alapjairól, tehát a ritmusra, dallamra, szolmizációra. Úgyhogy én gyakorlatilag 4 éves koromra tökéletesen tisztában voltam a ritmusképletekkel, a szolmizációval, visszatudtam énekelni a dallamokat, kiderült, hogy abszolút hallásom van. És hát Klári néni mondta rögtön az édesanyáméknak, hogy hát ezt a gyereket érdemes lenne tanítani zenére. Természetesen a zongora jött első számú hangszerként. Hegedűben iszonyatosan botkezű voltam, tehát teljesen használhatatlan. De egyszerűen szinte megfogni nem tudtam, annyira ügyetlen voltam a hegedűre. De miután otthon volt a pianinó, a zongorán azonnal rögtön nagyon ügyesen zongoráztam, és 5 éves koromban már a tévébe zongoráztam a Zenekedvelő Gyerekek Kedvelő. Zenekedvelő, hogy is volt a cím? Zenekedvelő Gyerekek Klubja. Ez Varga Karcsi bácsinak volt a műsor, nekem ő Varga Karcsi bácsi. Ő egy a rádiónak és a tévének egy nagyszerű zenei műsorszerkesztője volt, akinek azt hiszem, hogy talán minden 2 hétben volt ez az 1 órás műsor, ahol gyerekek zenéltek különböző hangszeren, és ez egy vetélkedő volt, és különböző kérdéseket tett fel Karcsi bácsi az ott ülő közönségnek, akiknek válaszolni kellett. Persze a közönség is gyerek volt, maximum 10-12, esetleg 14 éves korig, és ez egy nagyon népszerű adás volt. És én ott rendszeresen felléptem. Karcsi bácsi nagyon megszeretett engem. Az első alkalom, erre még emlékszem, még előttem van a kép, Sámlin játszottam, oda vittük az én Sámlinmat, amin otthon is gyakoroltam, hiszen még nem értem fel azon, nem tudtam a lábom letenni a pedálhoz. És aztán, aztán ez egy természetes dolog volt, hogy hát a pódiumon már gyakorlatilag 4-5 éves koromtól fellépek. A zeneiskolában is nagyon sokat szerepeltem, úgyhogy a pódiumon való lét, az, hogy egy gyerek, egy muzsikus a pódiumon embereknek, felnőtteknek, gyerektársaknak zongorázik, azt én gyakorlatilag 4-5 éves koromtól megtanultam és megszoktam. És ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ő volt az első tanárom, aztán a Konziba Vásárhelyi Magda nénihez kerültem, ez volt életem talán legnagyobb szerencséje, ezt meg kell mondjam neked, mert ő egy egészen káprázatos tanárnő volt. Ő volt a Bartók szakiskola, Bartók Béla szakiskolának, a zongora tanszakának a vezetője. Akkor csak egy szakiskola volt Budapesten. Úgyhogy annak nagyon nagy jelentősége volt. Aki gyakorlatilag oda bekerült a Bartók Konziba, mi úgy, akkor ugye a konzervatórium az volt a hivatalos neve, az már arra volt predesztinál, hogy abból zenész lesz. Nagyon nehéz volt bekerülni, iszonyatosan nehéz volt bekerülni. Én 10 évesen kerültem be, mert addigra már elvégeztem a zeneiskolát, a zeneiskola 7 osztályát, és hozzá kerültem, és hát rohamléptekkel fejlődtem nála, és én azért mondom, hogy ő egy egészen kivételes tanár volt, mert minden növendéke hosszú-hosszú éveken keresztül a legjobb növendékekké avanzsált a szakiskolába. Tehát még a gyenge, közepes, vagy még a közepesnél is gyengébb növendékekből nagyszerű zongoristát faragott, és gyakorlatilag szinte minden növendéke bekerült az akadémiára. Tehát nem csak azoknak tudott jó tanár lenni, és jó nevelést és muníciót adni, akik igazán tehetségesek voltak, hanem az egyszerűbb, közepesebb, gyengébb képességű gyerekekből is aranyat faragott. Tehát én ehhez foghatott, a mai napig nem ismerek ilyen szintű tanárt és ilyen minőségű tanárt, mint amilyen a Magda néni volt. Nála tanultam 4 évig, és az egyik legnagyobb veszteségem és a legnagyobb nyereség, szakmai nyereség életemben az ő léte, hogy nála tanulhattam. És a legnagyobb veszteség az, hogy amikor bekerültem a Zeneakadémiára 14 évesen, akkor rá egy évre sajnos súlyos betegségben ő meghalt. Így aztán nem tudta tovább segíteni az én szakmai fejlődésemet, pedig nagyon nagy szükség lett volna rá. Ezt már akkor is éreztem, és így utólag öreg fejjel pontosan tudom, hogy ő nagyon sok mindentől megóvott volna, és egész máshogy alakul az én szakmai életem, hogyha őt még évekig magam mögött tudhattam volna. Ebből a pontból tudom azt, hogy milyen fontos az, hogy egy tanár nem csak egy-két évre, vagy arra a periódusra tanára egy növendéknek, ahol éppen tanít mondjuk a Konziba vagy a szakiskolába, hanem az az igazi szerencsés dolog, amikor egy tanár ott van a növendék háta mögött egy életen keresztül. Legalábbis hosszú-hosszú éveken, ideális esetben évtizedeken keresztül. Mindenkinek szüksége van erre. Nekem is szükségem lett volna erre, de ezt sajnos nem kaptam meg, mert ő elment közülünk. Aztán bekerültem 14 évesen a Zeneakadémia első osztályába, ahol Becher Mihály osztályába kerültem. Misi egy fantasztikus tanár és művész volt, borzasztóan egyéni és nagyon, hát hogy mondjam, csak extra és különleges művészi szemlélettel és adottságokkal, ami passzolt is és nem is passzolt az én valódi egyéniségemhez. Pár évre rá átkerültem Kadosa Pál osztályába, ahol Rados volt éppen akkor Kadosának a tanársegéde, tehát akkor egyszerre tanultam Rados tanárúrnál és Kadosánál. Közben kamarazenéből Kurtág volt a tanárom, Kurtág György. Ezt csak azért mondom, hogy milyen érdekes ez a név. Hát azért ez egy kicsit színvonalas. És az utolsó egy-két évben talán Mihály Andrásnál tanultam, aki szintén az Operaház igazgatója volt, egy fantasztikus kamaratanár, aki gyakorlatilag az akkori idők összes kvartettjének a megteremtője volt és tanára volt. Beleért a Takács Nagy kvartettől, Éder kvartettig, hát ezek világhírű kvartettek voltak, Budapest vonos négyes, és így tovább. Tehát ez a névsor, ez egészen káprázatos volt. Közben 16 éves koromtól, tehát már 15 éves korom, nagyjából még nem voltam 16 éves, amikor a Liszt versenyen a döntőbe Fischer Anni hallott engem zongorázni, Liszt Ádúr zongora versenyt ott hallgatta a Vektori Páholyba, ami hát ő elmondása szerint frenetikus hatással volt rá, ahogy játszottam ezt a zongora versenyt, nagyon tetszett neki, és oda jött hozzám rögtön a verseny után, gratulált, és hát egyből a szívébe zárt engem, és felajánlott, amit el is fogadtam természetesen azonnal, hogy rendszeresen meghallgat engem, és hát szakmailag segít engem, úgyhogy én jártam hozzá éveken, hosszú éveken keresztül a lakására, Szent István Parkba, ahol hát az új darabokat és mindenféle dolgokat játszottam neki, és ő is játszott nekem, és hát magyarázott. Ez életem egyik legnagyobb szakmai sikere, hogy Fischer Anninak a szeretetét és tulajdonképpen szakmai tiszteletét birtokolhattam. Aztán később még van két ilyen nagyon nagy név, illetve rögtön Fischer Anni után, ami hát 71-ben volt, 72-ben kikerültem Párizsba, ahol édesanyám vitt ki, ahol Cifrával tudtunk találkozni, fogadott minket, ezt édesanyám szervezte, és Cifra fogadott minket párizsi lakásán, akkor még Párizsban éltek, később költöztek Saint-Lysba a Fondationhoz, akkor ez még nem létezett, és megismertem Junior Cifrát is, a fiát, és hát természetesen feleségét, Zuleikát, tehát az egész családot, és ő nagy-nagy szeretettel fogadott, zongoráztam neki, és mondta, hogy még rengeteget kell tanulni, meghívott a következő Cifra versenyre, ami rá talán egy évre volt, de oda már nem tudtam kivenni, vagy két évre, erre már nem is emlékszem pontosan, mert közben bevonták az útlevelemet. Sajnos, 3 évre, olyan címen, hogy az én utazásom közérdeket sért. Hát ebben nagyon komoly politikai, illetve szakmai irigység volt az alapja ennek a dolognak. Ezt emberek intézték, hogy az én útlevelemet bevonják, ne mehessek nyugatra. Hát így aztán ez kútba esett. Elég sokáig, mert hiszen legközelebb 85-ben sikerült kimennem valóban Párizsba, de ez majd egy későbbi téma lesz. Tehát Cifrával is kapcsolatba kerültem 16 éves koromba, aminek a gyümölcsét hát később már mint érett művész 30-32 évesen tudtam kamatoztatni Párizsba, illetve Saint-Lysban. Miután elvégeztem a Zeneakadémiát, 19 éves koromban diplomáztam, 2 évig kikerültem Moszkvába, hiszen ahogy mondtam, bevonták az útlevelemet, nyugatra nem mehettem, de kék útlevelem volt. Annak idején 2 útlevél volt, tudnivik. Volt egy kék útlevél nyugatra, és volt egy piros útlevél keletre. Na most természetesen a piros útlevelemet nem vonták be. Tehát ezt ti már nem ismeritek, ezt a verziót, ugye? Tehát ezt úgy hívják, hogy szocializmus. Ne kérdezz róla, a világ legnagyobb szélhámossága és legszörnyűbb ideológiája, de most erről ne beszéljünk. A lényeg az, hogy miután nem mehettem nyugatra, így aztán hát a Zeneakadémia tulajdonképpen szakmai vezetése kitalálta, hogy hát akkor menjek el Moszkvába tanulni, ami megint csak egy hatalmas szerencsém volt, mert ott Bella Davidovicshoz kerültem, ahhoz a Bella Davidovicshoz, aki 2 évig tanított engem, és hát gyakorlatilag imádtam. Hát ő egy káprázatos zongoraművésznő volt szintén, aki 16 évesen nyerte meg a varsói Chopin zongora versenyt, tehát egy káprázatos tehetség volt. 15 évesen az Összojúz, tehát a Szovjetunió zongora verseny, így hívták ezt, hogy Összojúz zongora verseny, ami azt hiszem a világ legszínvonalasabb zongora versenye volt. Ezt honnan lehet tudni? Ő volt 15 éves, és ő nyerte az első díjat, a második díjat Emil Gillers nyerte, aki akkor már majdnem 20 éves volt, tehát egy érett művész. Na most ez a pici lány, ez a kicsi kis Bella, ez nyert Emil Gillers előtt. És hát ő lett az én tanárom. Nála tanultam 2 évet, és utána körülbelül 2-3 évre ő emigrált Amerikába, illetve először Izraelbe, hiszen ő zsidó származású művész volt, nagyon sok zsidó származású művész élt akkor Szovjetunió területén, és hát igencsak elnyomásba. Tehát őt se engedték például nyugatra. Tehát ez nagyon érdekes, hogy itt nagyon közös volt a sorsunk. Annak ellenére, hogy káprázatosan zongorázott, nyugati karriert nem engedtek neki származása miatt. És akkor volt egy ilyen egyezmény Amerika és Szovjetunió között, és amerikaiak kivásárolták szó szerint a nagyon, hát nem híres, hanem az igazi értékes művészeket pár ezer dollárért, tehát mint egy árucikk. Ez valami egészen döbbenetes volt, és ezt az oroszok, illetve akkor szovjetek odaadták, és így került ki Della nyugatra. Először Izraelbe ment, tehát onnan azonnal Amerikába, New Yorkba, és ott a Juilliard School-nak egy vezető tanára lett, és hát gyakorlatilag a nyugati karrierje onnantól indult el. Tehát ő volt még nekem egy nagyon nagy adománya az életemnek, hogy nála tanulhattam, hiszen nála tanultam meg Chopint és Schumannt. Azt hiszem, hogy Chopin játéka, de talán Schumann játéka is mai napig világelső. Én azóta se hallottam senkit úgy Chopint és Schumannt játszani, mint Bellát. Talán Fischer Anni. Azt meg kell mondjam. Fischer Annitól rengeteg mindent hallottam élőbe, természetesen koncerteken, de hát ez két olyan név, és milyen érdekes, hogy ez két hölgy, és ahogy ők játsszák ezeket, vagy játszották sajnos, hát ugye Fischer Anni már nincs közöttünk, Bella még hál' Istennek él, de hát már egy nagyon idős hölgy, Amerikában már nem koncertezik. A férfiak képtelenek voltak erre a zenei minőségre, erre a fantasztikus költőiségre, érzékenységre, ahogy ezek a nők zongorázták ezeket a Chopin, Schumann műveket. És aztán jött 85-be ciframester. Most itt nem taglalom, mert hát most csak ugye ez egy felsorolás, hogy kik a tanáraim, de hát őt is kvázi mint tanáromat mondhatom, halott akkor már én egy érett művésznek számítottam, ugye sok minden volt mögöttem, rengeteg koncertet adtam, és mindenféle hát szép és fontos eredmények voltak mögöttem, és akkor kikerültem 85-ben egy lemezszerződéssel Párizsba. Egy francia cég ajánlott fel nekem egy szerződést 2 évre, és a legelső

0: sajnos akkor már nem volt közöttünk a fia. És ez még egy viszonylag, én nem tudom pontosan a melyik évben volt ez a tragédia, amikor meghalt a junior Cifra, de még viszonylag frissebb volt Cifránál. Úgyhogy nagyon örült nekem, és egy kicsit szinte ilyen hát fiaként fogadott engem. És sokat zongoráztam neki, azt a műsort, a Dante szonátát, Funerájt, Mephisto keringőt. Rengeteget beszélt nekem a darabokról, Lisztről természetesen, az ő interpretációs szemléletéről és ideológiájáról. És hát én ebből rengeteget tanultam, és aztán miután ez a lemez elkészült, és nagyon nagy sikere volt, amire ő egyébként adott nekem egy fantasztikus ajánlást is, ami rajta van a lemezen kinyomtatva. Ez az egyetlen ilyen ajánlása egyébként, erre is nagyon büszke vagyok. Senkinek nem adott ajánlást, főleg nem itt nyomtatva, ami világ elé oda lehet tenni, hogy ciframester ajánlja ezt a lemezt. Felajánlotta nekem, akkor indult Szalvízban az ő zongora akadémiája. Ez elsősorban művészeknek már végzett, vagy éppen végzendő egyetemistáknak, tehát nem gyerekeknek, nem középszinten, hanem a legmagasabb szinten képzelte ő el ezt a bizonyos zongorakadémiáját, és felajánlotta, hogy én ott legyek vezető tanár. Ő kurzusokat adott, nagyon sokszor adott Franciaországba is kurzust, néha eljött Magyarországra, amikor koncertetett Magyarországon, ott is, itt is volt kurzusa Budapesten, egyszer emlékszem, volt egy nagyszerű kurzusa Keszthelyen, de alapvetően ő nem szeretett tanítani, tehát ő nem tartotta magát tanárnak, ami nem azt jelenti, hogy nem tudott tanítani, csak egyszerűen az a tanár, aki rendszeresen hétről hétre tanít. Ugye ez olyan dolog, hogy ki a karmester, az a karmester, aki a zenekar előtt vezényel. Aki nem vezényel zenekar előtt, az nem karmester. Tehát ugyanez vonatkozik a tanárra is, hogy rendszeresen kell tanítani a növendékeket, mert akkor tudnak fejlődni, hogyha minden héten kapnak órát. Na most ő nem ez a típus volt, és éppen ezért ő átadta nekem ezt a feladatot, amit hát én nagyon nagy ambícióval és hálával el is fogadtam, és 2 évig ott tanítottam Szalvízban. Párizsból minden héten jártam oda autóval, és hát csináltuk ezt a mesteriskolát. Hát nagyjából ennyi az én tanári névsorom. Azt kell mondjam, hogyha most így visszagondolok, ez nagyon érdekes, hogy így kérdezed, hogy ugye a 20. század, hát gyakorlatilag a 60-as évektől, ugye én akkor élettem, mint hát muzsikus palánta. Ha visszagondolok, akkor ez a névsor, ez magába foglalja a magyar zenei élet, tehát most a zongora hangszerről beszélni természetesen, színe javát, és én azt hiszem, hogy itt Fischer Annit, Kurtágot, Cifrát beleértve, akik nincsenek ebben a névsorban, azok egy egészen más színvonalat képviselnek. Tehát a legmagasabb színvonalat azt ezek az emberek képviselték a 20. század második felébe, akik az én tanáraim voltam. Na, erre nagyon büszke vagyok.
1: Ezt megértem. Sokat szoktunk szakmai kérdésekről elmélkedni. Miben látod a Liszt és a szovjet iskola közötti különbséget?
0: Ez egy nagyon egyszerű kérdés, a válasz az hogyha erre most 10 órát adsz, akkor körülbelül a 20%-ához érnék nagyjából. De ugyanakkor egy borzasztóan húsba vágó kérdés, mert a mai, most az interpretációról beszélünk természetesen, tehát Liszt mint interpretáció, hiszen Liszt mint zeneszerző az egy egészen más dolog. De az ránk most nem is vonatkozik. Gyakorlatilag a 20. század, hát 50-es, 60-as éveitől ez az úgynevezett szovjet iskola, ez tökéletesen átvette a hatalmat a világban, nem csak Szovjetunióban. Az a fajta

0: szemlélet, amit a szovjet iskola képviselt, az ma uralja az interpretáció filozófiáját egész világon, mindenütt. Nem csak Oroszországban, Amerikában, Európában, itt Magyarországon is. És most így utólag visszagondolva, és hát természetesen ennek első legnagyobb nevei, azok, hát Szatoszár Richter és Emil Gilers volt. Na most ezek fantasztikus zongoraművészetek, ezt le kell szögezzem. Én Richternek minden koncertjét hallottam. Már mikor is hallottam először, pillanat? Hát azt hiszem 68-ban, igen, 18-13 éves voltam, akkor még konzis voltam. És egy egészen döbbenetes koncertet adott a Zeneakadémia nagy termében, akkor a második emeleten álltunk egy széken, hárman, egy széken hárman, hát olyan teltház volt. Tehát ő egy egészen nagy géniusz volt, akinek olyan aurája volt állítólag, ezt később mérték, hogy hát nem fér be az ő aurája a Zeneakadémia nagy termében. Tehát több száz méteres aurája volt, ezt hozzá kell tenni, és minden idők egyik legnagyobb zongoraművésze volt. Ennek ellenére az a bizonyos filozófia, amit ő már képviselt, az valójában egy nagyon komoly zsákutca az interpretációnak. Ezt természetesen nála nem lehetett érezni, mert ez a fajta személyiség, ez az őrületes erő, varázs, amit ő képviselt, ez mindent elnyomott, illetve hát ez felülírt mindent, és mindnyájan tátott szájjal hallgattuk, és hát csodáltuk. De azok az emberek, akik nem rendelkeztek ezzel az aurával, ezzel az erővel, ezzel a géniusszal, ott már nagyon komoly hibák leledzenek. És hát ez történik a mai napig. A legalapvetőbb különbség, és itt tényleg a liszti interpretáció és ez a bizonyos szovjet interpretáció között az, hogy mi van a középpontban, mit akarunk ábrázolni. Na most itt van a nagyon nagy különbség, hiszen Liszt gyakorlatilag ugye a 19. században alakította ki ezt a bizonyos szemléletét, ami a mai napig én azt hiszem az igazi és a megfelelő és az igaz szemlélet. Tudnélik, ez művészi, illetve hát a zenélésnek, az interpretációnak, a muzsikálásnak a szemlélete. Nála a muzsika központjában a lélek, a filozófia, az érzékenység, az ember, a kifejezés, a szenvedély árt. És a zenét és a hangot ennek, hát hogy is mondjam csak, ennek a szolgálatába állította. Tehát a hang, a zene maga, a hang, az gyakorlatilag csak egy eszköze Lisztnél, a Liszt interpretációnak. A hang, amiből áll gyakorlatilag a zene, az anyaga a muzsikának, a művészetnek, de nem a lényege. Tehát gyakorlatilag az csak az anyag. Az az anyag, ami közvetíti a művészetet, ami közvetíti a muzsikát, ami közvetíti az embernek a lelkét, a szellemiségét, a filozófiáját, és így tovább, amit itt fel is soroltam. Ezzel szemben a szovjet iskola ezt a bizonyos hangot és a kottát is ezzel együtt a központba állítja. Tehát nekik ez a lényege, ott a hang a lényeg. Nem eszközként kezeli a szovjet iskola a hangot, hanem magát, a művészetet úgy gondolja, hogy a hang maga a művészet. És ez egy hatalmas tévedés. Gondolja abba bele, ez minden más művészetnél így van, hogy egy festmény, egy zseniális festmény, Mona Lisa, mit csodálunk a Mona Lisán? Azt a vásznat? Azt a festéket? Amit Leonardo használt? Hát ez senkinek eszébe nem jut. Ugyanazokat a festékeket használta, mint mindenki más. A vászon talán még annyi sem volt, mert lehet, hogy nem volt annyi pénze éppen akkor. Ki tudja? Lehet, hogy egy olcsó valami kis sablonos kis obi vásznat használt, vagy elment az IKEA-ba és ott vett valamit, és akkor ki tudja? És erre festette a Mona Lisát. Na most a Mona Lisának mi a lényege? A vászon, a festék, vagy az a női arc, ami a Mona Lisa? Na ugyane, hát miért gondoljuk, hogy a zene máshogy működne? A hang, amit mi hallunk egyébként, az csak az anyaga a zenének. Ugyanúgy, mint ahogy az a vászon, vagy az a festék. És itt van a különbség, hogy nem erre kell koncentrálni, ez csak az anyaga, hanem hogy ez az anyag, ez mit hordoz, ez mit fejez ki. És itt van a Liszti iskolának a lényege, hogy amit el is mondtam neked, hogy ez a bizonyos a filozófiát, az érzelmeket, a szenvedélyt fejezi ki a hang. És ez egy egészen más interpretációt hordoz, mint aztán ez a későbbi szovjet, hát ateista. Én ezt ateistának találom. Miért ateista? Mert anyagi. Mert az anyagot felsőbbrendűnek képzeli a szellemnél, a léleknél. Márpedig ez ma már a 21. században, 2021-ben pontosan tudjuk, hogy nem csak anyag van, illetve nem csak úgy van anyag, hogy amit látunk, amit a szocializmusban és hát a kommunisták mondtak, hogy az csak az van, amit meg tudok fogni, amit látok, amit nem látok, az nincs. Hát ez egy baromság. Ma már ezt már pontosan tudjuk. És ez a bizonyos szovjet iskola a hangot, illetve a kottát teszi a zene központjában. Na most ez két fétis, ez két anyag. Ez fetisizmus ráadásul. Tehát nem csak ateista, hanem fetisizmus. Miről beszélünk? Hát ezek az emberek fetisiszták. Bocsánatot kérek, kikérem magamnak. Hát hogy? Egy művész hogy lehet fetisista? Hát hol van az a művészi hitvallás? Hol van a lélek? Hol van a szellem? Hát pontosan erről szól a Biblia. Hogy ne fétisekbe gondolkozzunk, hanem a lényegben, ami az Istentől ered, ami, és itt ez most nem vallási dolog, ugye Isten teremtményei vagyunk, és minden körülöttünk, a gravitációtól kezdve az univerzumig, minden olyan törvény, ami ránk hat, és amit mi használunk, az mind valamilyen isteni teremtménynek a szüleménye, és nem pedig fétiseknek. Vagyis számomra a hang, illetve a kotta, az a zéróval egyenlő. Na most én ezzel tökéletesen egyedül vagyok. Kitől tanultam? Elmondom neked a névsort. Ezt Beethoven tanította Lisztnek Csernén keresztül. Természetesen, hiszen Cserny volt Liszt tanára, aki Beethovennek volt kedvenc növendéke. Liszt átadta Tománnak. Tomán volt az első zongoratanára, ami Liszt zeneakadémiánknak, ahol én ma jelenleg tanítok. Tomán átadta Doknányi. Doknányi volt a legzseniálisabb növendéke. Doknányi átadta Fischer Anninak. Fischer Anni átadta nekem. Illetve Cifra ugyanúgy hallotta Doknányi, természetesen nem csak nekem, hát most ezt csak így leegyszerűsítve mondom, de ez egy olyan egyenes vonal, egy olyan fantasztikus szivárvány, ami a mai napig tart, és itt vége is van. És a régi orosz iskola, ami nem egyenlő a szovjet iskolába, ami állt Anton Rubinsteintől kezdődött, Rachmaninov, Horowitz, még ugyanezen a szemléleten tulajdonképpen nőttek fel, és ezt képviselik. Tehát Horowitz gyakorlatilag, én hallottam Horowitzot 1985-ben Párizsban szólóesten, még ugyanezt a Liszti szellemiséget, illetve interpretációt közölte, és ahogy mondtam neked, Richtertől indult el ez a bizonyos másik szovjet iskola, ami a kottát emeli a zene központjába. A kotta egyébként egy nagyon fontos anyag, egy nagyon fontos eszköz, természetesen kotta nélkül nem ismerhetjük a zeneművet, tehát meg kell ismerjük, hát ez nem kétség, tehát a jó kotta és a kotta nagyon fontos, csak a kotta, hogyha mi mindent tudunk a kottából és a kottáról, akkor vagyunk az éroponton. Még 1%-ot se értünk el. Ezt aztán természetesen át kell transformáljuk, le kell fordítani a művészet a muzsika nyelvére. Ez olyan, mint hogy a kotta egy kicsit olyan, mint hogyha elém tesznek egy kínai szöveget. Látom, de nem értem. Tehát a kotta művészileg a nullát súrolja. Nincs benne művészet. Minden információ, egy információ, mint egy tudomány. Mint egy tudományos, mint egy NAV ellenőrző papír. Pontosan ugyanannyit ér művészi szempontból. Egy Beethoven kotta lap, mint egy NAV lap. Befizetett 120 ezer forint adót, visszakaphat belőle 20 ezeret, és így tovább. Ezek adatok. A kottában ugyanígy adatok vannak. De hát ebből mikor lesz művészet? Soha. Ha csak, én nem tudom, azt a bizonyos nyelvezetet, azt a bizonyos nyelvet, amit a kotta képvisel, amivel én átfordítom a kínai nyelvet magyarra, illetve a muzsika nyelvére, és akkor már érthetővé válik. Na ezt nem teszi meg a szovjet iskola. Ő azt hiszi, hogy amit a kottában lát, az már maga a művészet. És itt van a különbség. Vagyis a zene lényege a hangjegyek között van elrejtve a kottában, láthatatlan tintával feljegyezve. És én foggal körömmel próbálom nem az én igazamat, hanem ezt a Beethoveni, Liszti, Doknányi igazát a mai világban képviselni, és nagyon remélem, hogy még hosszú ideig fogom tudni, és én a növendékeimet ennek a szemléletnek az irányában nevelem, illetve hát adok tanácsokat. Meg kell mondjam, hogy hatalmas sikerrel. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, és nagyon boldog vagyok, hogy egyre inkább terjeszteni tudom ezt az új, régi új szemléletet. Nagyon remélem, hogy sikerül kiszorítani ezt az ateista, fetisista szemléletet. Hatalmas tábora van az ellentábornak, hatalmas, hát tulajdonképpen ellenségként kezelnek engem. Nem baj, hát az élet az harc. Ezt már mások is mondták. Szívesen harcolok.
1: Befejezésként szeretnék még egy utolsó kérdést feltenni. Mi lenne az az 5 CD, illetve hát bakelit lemez, amit magaddal vinnél egy lakatlan szigetre?
0: Hát a lakatlan sziget az valahol egy másik univerzumban lenne egyébként. Én azt hiszem, tehát ahova valahol valamilyen időgépen átmennénk, ez ma már tudományos tény, hogy ezek léteznek, ugye? Ez a legnehezebb kérdés az interjú során. És én azt hiszem, hogy ha szívemre teszem a kezem, és talán ezt érezheted te is, és hát a kedves nézők, illetve hallgatók, akik ezt az interjút hallják, hogy én legfontosabb tulajdonságom azt érzem, hogy ami a szívemben a számon, tehát kimondom, tehát nem akarok itt kertelni. Nem fontossági sorrendben mondanám, azt hozzáteszem, de körülbelül úgy 5. Na hát ez nem könnyű. Először, nem először is, hanem hát ami eszembe jut, elvinnék egy Oscar Peterson lemezt. Oscar Peterson minden idők legnagyobb jazz zongoristája volt. Nekem van egy lemezem, ahol ő zongorázik a jazz triójával, méghozzá szimfonikus zenekar kíséretével, tehát vonósokkal. És ott például játszik egy olyan számot, hogy a Wave, ez a hullámok, szimfonikus zenekarra. Hát ez valami káprál. Marom magam, amikor ezt hallom. Hát ez egyszer olyan hatással van rám. Tehát Oscar Peterson. Barbara Streisandot vinnék magammal. Bee Gees-szel van egy felvételük, ahol Barbara Streisand ilyen evergreeneket énekel. Egészen ilyen Michel Legrand, és nem tudom én is, és hát ehhez hasonló fantasztikus régi nagy számokat. Olyan tehetséggel, olyan gyönyörű érzékeny hanggal, ami egészen káprázatos. Ő ugye egy színésznő, aki egyébként a világ egyik legnagyobb tehetsége, és hát egyszerűen úgy énekli ezeket a számokat, ahogy az azt hiszem maga Isten is elképzelni. A lemez végére még felvenném George Michaelnek egy felvételét, ahol ő is szintén régi slágereket énekel, abszolút modern feldolgozásban. Az egyik szám az egészen káprázatos, mert érdekes módon egy hárfa szóló, természetesen egy jazz kísérettel, de ez valami olyan gyönyörű hangzást kölcsönöz, ez a hárfa hang az egész felvételnek, amit feltétlenül magammal kell, hogy vigyek. Aztán még édesapám hozott Németországból, ha jól emlékszem, 65-ben, igen, egy lemezt, ahol Béla Babai hegedül, ez egy cigány zenekari lemez. Béla Babai, tehát Babai Béla magyarul, ő disszidált 56-ban, és az egyetlen olyan cigány prímás volt, cigány zenész, aki nagyon nagy karriert ért el Amerikában, az Egyesült Államokban. Nagyon-nagyon híres volt, és népszerű volt. És édesapám megtalált egy lemezt német, akkor még NSZK-nak hívták, ugye 65-be, ezt elhozta, és ezen a lemezen ő hegedül, illetve hát a zenekar is játszik, egyébként a zenekarban van zongora is, nagyon érdekes, egy fantasztikus, káprázatos összeállítás ez, mert van cimbalom, természetesen egy komplett cigányzenekar, de zongora is. És ez egy őrületes hangzást kölcsönöz az egésznek. Játszik magyar nótákat, csárdásokat, orosz Ocsicsornája és társai, és román hórákat, staccatót és pacsirtát. Hát ez egy döbbenetes lemez. Ez is olyan, hogy nem hallgatom sokszor, mert nem akarom, mert olyan hatással van rám, hogy ezt nem is szabad sokszor hallgatni. Tehát ugye most akkor már háromnál tartunk? Igen, háromnál tartunk. Hát negyediknek mondjuk elvinnék egy Mozart lemezt, amit én állítanék össze, megmondom őszintén, ott lenne mondjuk egy G-moll szimfónia, a nagy G-moll szimfónia, lenne a prágai szimfónia, és lenne Fischer Annival a C-dur zongora verseny, az a bizonyos híres F-dur második tétellel, és lenne Horowitz-szal az A-dur zongora verseny, ami egyébként a YouTube-on is fent van, ezt lehet mindenki meghallgathatja a Giulini vezényletével és a Milánói Scala zenekarral. Ezt azt hiszem talán New Yorkba vették fel, nem tudom pontosan. Ezen a válogatáson még Wagner zenét is vinnék magammal a végén, méghozzá a Ringből zenekari közjátékokat hallgatnék nagyon szívesen. Például a Tűzvarást, Siegfried Rajnai utazását, és nem utolsó sorban az Istenek alkonya utolsó zenéjét, a gyászzenét, és hát tulajdonképpen a Ringnek a legvégét. Ez egy fantasztikusan káprázatos zene, ahol Wagner azt hiszem a zene irodalom csúcsát írta meg, és ez nem csak zene, ez sokkal több, ez Wagnernek és egy kicsit Lisztnek is a legfontosabb filozófiáját sugározza felénk, emberek felé, hiszen arról szól a zene, hogy az Istenek vára a Valhall összedőlt. Vagyis ez egy szimbólum, ami azt szimbolizálja, hogy minden megszűnt. Nincs univerzum, nincs anyag, az anyag felbomlott atomjaira, és gyakorlatilag egy üres tér van csak, amiben már nem létezik semmi. És itt jön Wagnernek a fantasztikus ideája, hogy ebben az éteri entitásban azért mégis valami sugárzik, valami lebeg, és ez nem más, mint a szeretet. Isten szeretete. És Wagner azt közvetíti nekünk, azt üzeni nekünk, hogy amikor már minden megszűnt, már anyag sincs, univerzum sincs, akkor még mindig ott van Isten szeretete, ami egy újabb univerzum, egy újabb multiverzumok eleje lesz, és ez az a szeretet, ami tovább visz gyakorlatilag az idők végezetéig, és azt hiszem ezt mindnyájunknak nagyon jó, ha megtanuljuk, mert ezt a mi dimenziónkban, a mi agyunkkal egyelőre még nem tudjuk felfogni, de azért létezik ez a dimenzió, ez nem három dimenzió, ez valahol egészen más dimenzió, nem is tudom én hanyadik, lehet, hogy a tizedik, vagy akár a 25. Minden esetre ez a szeretet dimenzió, ez létezik, ezt Wagner nagyon pontosan megérezte és megmutatta, és mi pedig csak borzongunk, amikor halljuk ezt a zenét, és érezzük ennek a dimenziónak az érintését. És ötödik lemeznek szintén egy összeállítás lenne, ahol egy-két zongoristát vinnék. Hát itt elsősorban Doknányi Beethoven szonátákból vinnék egy párat, aztán vinnék Rachmaninov zongorázik mondjuk a Schumann Karnevált, saját műveit, aztán Fischer Anni mondjuk zongorázik Chopin, mondjuk a Fantasie impromptu-t, G-moll balladát, Cifra zongorázza a hatodik rapszódiát, a második rapszódiát, a Horowitz zongorázza, két előadásban lenne egy darab, Horowitztól a H-moll ballada, illetve Cifrával is. Na most Cifrával hallottam élőben, és ő ezt játszotta a Vigadóban Pesten, ezt a H-moll balladát, hát ez valami egészen káprázatos volt. És Bella Davidovicssal mondjuk két Chopin keringőt, és én azt hiszem, hogy ennyi. Ezzel én nagyon boldog lennék, és sütkéreznék a napfénybe, ott valószínűleg már 3 nap volna, úgyhogy nem csak reggel és délbe, hanem éjjel 3-kor is tudnék sütkérezni, mert a nap number 2 az akkor sütne. Nem úgy, mint itt, itt csak nap number 1 van, ez egy rossz világ. A jó világban legalább 3 nap van körülöttünk, és válogathatunk, hogy mikor ülünk ki a napra, ha kell, akkor éjjel, ha kell, akkor nappal. Én mindenből szeretek sok-sok mindent. Szeretem az autókból, szeretem a sokat, szeretem órákból a sokat, szeretem tévékből a sokat, barátokból. Úgyhogy ebben az univerzumban legyen 3 napunk. Ezt kívánom mindjárt.
2: Dr. Dráfi Kálmán Liszt Ferenc díjas, Prima díjas, érdemes zongora művésszel készült interjúmat hallhatták, aki ebben az évben, októberben töltötte a 70. életévét. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap és jövőre is. Előre is boldog új évet kívánok. A viszonthallásra.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon, Rádió Dík. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kincsünk a hit, jövőnk a tudás. Jubileumi tanévet nyitott a keresztény roma szakkollégiumi hálózat. Az alapítás a 15. évfordulóját ünneplő keresztény roma szakkollégiumi hálózat augusztus 29-én Szegeden nyitotta meg az új tanévet. Az eseményen a fenntartó egyházak képviselői, a hálózat működésében érintett döntéshozók, felsőoktatási intézmények és szakkollégiumok vezetői és munkatársai, valamint a szakkollégiumok hallgatói delegációi, közel 150 roma fiatal vett részt. A tanévnyitó ökumenikus istentisztelettel kezdődött a Szegedi Dómban, amelyen valamennyi keresztény felekezet képviseltette magát. Jelen volt Kis Rigó László, Szeged, Csanádi megyés püspök, Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek, metropolita, a Csongrádi Református Egyházmegye képviseletében Kereskényi Sándor lelkész. Ige hirdetéssel Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat elnöke szolgált. Prédikációjának alapigéje a Jelenések könyvéből szólt. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Jelenések 3.11. A püspök a tartsd meg, amit van felszólítást a jubileumi tanévnyitó mottójával, kincsünk a hit, jövőnk a tudással kapcsolta össze, hangsúlyozva, hogy a keresztény hit olyan örökség, amelyet nemzedékek adtak tovább egymásnak, ezért megőrzése felelősséget is jelent. A szakkollégiumok hallgatói is hitet és tudást kapnak elődeiktől, tanáraiktól és lelkészeiktől, hogy majd maguk is továbbadhassák mindazt, amit kaptak. A prédikáció másik központi képe a nyitott ajtó volt, amely két irányba vezet. Befelé Istenhez, akitől az ember erőt, vigasztalást és reménységet kaphat, valamint kifelé a másik ember és a világ felé, amit ugyanis az ember Istentől kap, szeretetet, békességet, megbocsájtást, és amit a tanulásával megszerez, azt mások javára is tovább kell adnia. A püspök ezt így foglalta össze. A hitünket megtartani csak továbbadva lehet. Az új tanév kezdetén arra biztatta a hallgatókat, hogy éljenek az előttük álló lehetőségekkel, tudásukkal és Istentől kapott ajándékaikkal, pedig szolgálják közösségüket. Isten áldja meg az új tanévet, áldjon meg benneteket, hogy áldás legyetek, kívánta a püspök. Kőszegi Krisztián, az országgyűlés alelnöke is köszöntötte a résztvevőket. A Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium öregdiákjaként személyes hallgatói tapasztalataiból kiindulva beszélt arról, milyen várakozásokkal kezdődik egy új tanév, kiemelte, hogy a társadalmi integráció elképzelhetetlen a roma közösségek cselekvő részvétele nélkül, ezért arra biztatta a fiatalokat, hogy vállaljanak mind nagyobb szerepet saját szakkollégiumi közösségükben és a közéletben is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon, Rádiódik, rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 1-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Berzsenyi László, magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett néptánc pedagógus a mai vendégem, aki a Rajkó Művészegyüttes koreográfusa, a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pesterzsébeti Technikumának oktatója. A beszélgetésünk első részében mesél nekünk a Rajkó Művészegyüttes tánckarának történetéről és a szakmai életéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Ne bolondozz velem, én köszönöm, hogy eljöttem, komolyan, nagy megtiszteltetés.
4: Régóta ismerjük egymást, hiszen én mióta a Rajkóban tanítok, illetve tanítottam, az 2005 volt, és több mint egy évtizedig együtt dolgoztunk egymás mellett.
5: Így van.
4: Mióta vagy a Rajkóban egyébként?
5: Hű, kimondani is nehéz lesz. 1978, múlt század, április talán 23-a, ha jól emlékszem. A 8. osztályt már ott végeztem.
4: Majdnem 5 évtized. Mire készültök most? Beszéljünk egy picit az aktualitásokról.
5: Gerendási István igazgató úr, aki a Rajkó Művészegyüttes igazgatója, felkért engem, hogy koreografáljak egy január 10-én megrendezendő ilyen újévi koncertnek a táncanyagát én állítsam össze, immáron minimum másodszor, lehet, hogy többször is voltunk, akkor elnézést, hogyha rossz a memóriám, és most erre készülünk jelenleg. Itt táncolunk egy palotás táncot, a Kék Duna keringőt, ugye Johann Strauss zenéjére, és a Radetzky Mars az a finálé, és volt nekünk egy műsorunk, amiben nagyon sok polka és keringő volt, kizárólag Johann Strauss műveire, és abból egy polkát, egy galopp polkát, azt hiszem, hogy az a címe is, hogy galopp. Úgyhogy 4 táncot fog táncolni a tánckar.
4: És ez pontosan hol lesz, és mikor?
5: A Csepeli Munkás Otthonban lesz, január 10-én, 2026. január 10-én.
4: Úgyhogy aki itt érdekel, akkor itt hallhatja,
5: ha még van,
4: a Rajkó zenekart, és természetesen és a tánckart. Tehát a Rajkó Művész Együttes az két részből áll, a tánckarból és a Rajkó zenekarból. A Rajkó zenekar már rengeteget képviselte magát itt a műsoromban természetesen, viszont a tánckart még nem kellőképpen fettük föl, illetve ennek a történetét, úgyhogy nagyon örülök, hogy erről is beszélhetünk végre egy picit. És te egy nagyon szakavatott ember vagy, hiszen tényleg már 47 éve ott vagy, ott is tanítottál az elmúlt évekig, úgyhogy mindent tudsz az elmúlt évtizedekről. Például Gyula bácsival milyen kapcsolatban voltál? Farkas Gyulával, hiszen ő tanította a Rajkó zenekart.
5: Igen, én ismertem őt. Félelemmel vegyes tiszteletet. Hát most nagyon ezen nem gondolkodtam. Félelemmel vegyes, de hatalmas tiszteletet éreztem iránta. Ezt komolyan mondom, mert láttam, hogy ő meg tudta úgymond fogni a Rajkókat. Tehát óriási tisztelet övezte, és amit én nagyon figyeltem, amióta ott voltam, lehet, hogy azért is lettem aztán művészeti vezető a tánckarnak ennyi év után, de én nagyon figyeltem a mi koreográfusainkat, művészeti vezetőinket, egyúttal ezáltal a Gyula bácsit is, például a közös munkájukat. Somogyi Tibor volt az én legnagyobb mesterem, és amikor ők alkottak, akkor ott izzott a levegő, és annyira tisztelték egymást, de komolyan mondom, nagyon, nagyon klassz volt ezt látni, a közös munkájukat, ahogy beszéltek egymással. Például Somogyi Tibor azt mondta, hogy csillagom, Gyulám, csillagom, szóval ilyen nagyon közvetlenek voltak egymással, és hát kitűnő zenéket csinált. Olyan zenéket, amit a Rajkóktól is hallottam, tehát mert ugye nem vagyok zenei szakember, hogy olyan, hogy mondjam, a tánc alá való megkomponált zenéket készített, amelyek önmagában is megállták volna a helyüket, mint koncert, tehát tánc nélkül is. Tehát Somogyi Tibor csinált egy koreográfiát, készített egy koreográfiát, egy cigány táncot, aminek a Gyula bácsi, ugye a dallamokat, tehát hogy mondjam, nem, ugye a Rajkó zenekar nem egy autentikus cigány zenekar, vagy hogy mondjam, így van, tehát nem, ők azért muzsikus cigányok, akik mindent lejátszanak a lehető legjobban. És a Gyula bácsi még egy zeneszerző is volt egyben, tehát ő úgy átírta, és olyan átvezetőket tett, hogy mindenkor mondhatok, illetve a pofánk elszállt tényleg nekünk is. Szóval nagyon, nagyon, ezt tudom mondani, hogy óriási tisztelet övezte, és azért tartottak is tőle a zenészek. Ő azért zenészekkel foglalkozott leginkább természetesen, nevelte is őket, figyeltem. Tehát, fiam, ha nem, a Rajkók mindig is, amikor én megismertem őket, akkor ők mindig legalább fehér ingben vagy ingben mutatkoztak, és hogyha a Gyula bácsinak nem tetszett, ezt nem tudom mennyire mondható, akkor voltak itt hazazavart.
4: Igen.
5: Voltak itt hazazavart, legendás. Ugye, hogy legyen?
4: Így van,
5: hogy
4: így
5: voltak
4: van,
5: itt hazazavart, mert itt nem jelenhet meg, ez egy művész együttes. Úgyhogy, de azt szerintem abszolút igaza volt.
4: Uh-huh. Hát sőt, hát ez hozzátartozott akkor a pedagógiai munkához. Ez manapság lehet, hogy egy kicsit furcsa, de ez a múlt században mondjuk így, mert tényleg az. Akkor egészen másként működtek a dolgok. Egy picit beszéljünk Somogyi Tiborról, hiszen tulajdonképpen Somogyi Tibor volt a Rajkó művészegyüttesnek, illetve a tánckarnak ugyanaz, mint a Rajkó zenekarnak a Farkas Gyula bácsi.
5: Így van. Mondhatjuk azt is, hogy a mostani tánciskola is a Tibi bácsi, hogy mondjam így, jó, hogy a Tibi bácsi által indult, hiszen ha jól tudom, 1973-ban vagy 74-ben alakította meg azt a stúdió tánckart, ahova én is kerültem. Tehát ez egy az akkori szocialista világunkban, ugye ez nem egy akkreditált iskola volt, hanem pár tehetséges gyereket, úgymond összeszedve, alakított egy olyan tánckart, akik aztán az ország és a világ nagyon sok színpadán fel tudtak lépni. Ezek nem voltak, tehát mi nem voltunk túl sokan. 4-5-6 pár, mikor mennyi, tanuló szerződést írtunk alá, nála, és akkor nekem például 8 éves szerződésem volt, most bocsánat, hogy magamról, 8, de például volt olyan társam, aki 10 éves szerződést kapott, ami tanulói szerződés volt, de ki volt benne kötve, hogy az együttes munkáit, úgymond művészeti munkáit köteles megcsinálni a tanuló, amikor már olyan színvonalon van.
4: Tulajdonképpen a zenészeknél is ugyanez volt, ott is 10 éves szerződést írtak alá, Gyula bácsinál.
5: Igen, igen. De Somogyi Tibor, hát eléggé ismertem, most azért nevetgélek itt, mert amikor én bekerültem az együttesbe, akkor ő komolyan mondhatom, hogy szinte apám helyett apám lett. Tehát annyira megszerettem az ő stílusát, tehát valami őrült habitussal, a szó legszebb értelmében őrült habitussal tanított minket. Ezt nem tudom, hogy ezt hogy érzékeltessem. Mondjuk diagonálból, tehát sarokból kellett forogni, úgynevezett pásztorforgóval, amit ő talált ki. Én úgy tudom, teli talpon kellett villámgyorsan forogni. És előttünk, ahogy forogtunk a sarokból, akkor jött, hogy gyere csillagom, gyere, gyere, gyere, azaz, gyere, jó, adj egy puszit. Én mikor először ezt láttam, hogy adj egy puszit, nagyon furcsa volt. Szóval valami nagyon olyan magával ragadó élmény volt az, ahogy ő tanított, először mindenkinek furcsa volt. De akit most bárkit megkérdezel, aki az ő keze alatt végzett, vagy akár tanul csak pár évet, az csak szuperlatívuszokban beszél róla. Szóval valami hihetetlen energiával, és azt hozzá kell tennem, hogy nem csak koreográfus volt, hanem verseket írt, meg is jelentettek versek. Nem tudom, ezt hallottál, igen, és bőrdíszműveket csinál, de szóval nem olyat, hogy most hamutart, és nem az én mosolygok, hanem bőrszobrokat csinált, tehát emberi fejeket. Valami, ez így elmondani nagyon nehéz, tehát komolyan, csoda dolgokat csinált. 4-5 órakor kelt reggel hajnalban, akkor bőrdíszműveskedett, utána bejött az együttesbe, ott tanított nem tudom hány órát, mert ugye nem csak minket tanított, hanem az amatőr csoportot, alkalomattán az úttörő csoport, úgyhogy volt ilyen, hogy úttörő csoport, tehát több 100 táncos volt. És ez valami hihetetlen volt, és akkor még esténként, akkor még volt büfé, hát bocsánat, hogy ezt mondom, lehetett dohányozni, még alkoholt is lehetett inni, tehát egy ilyen úgy nevezték egy idő után, hogy Somogyi Egyetem. Ez egy ilyen belső, mert verselt, nem csak a saját verseit, hát fújta József Attila verseket. Na, nagyon értetlen volt. És ugye mi, hogy mondjam, egyszerű táncosok, és zenészek is, és irodalmi színpadi, ugye volt irodalmi színpad is akkor az együttesben, szóval ez egy óriási komplexum volt, pantomim csoport, irodalmi, nagyon sok.
4: Ők tulajdonképpen a KISZ-hez tartoztak.
5: Igen, hát mi voltunk a KISZ központi művészegyüttes, ez ki volt írva, pontosan, a vörös zászló érdemrenddel kitüntetett KISZ központi művészegyüttes. Tehát mi azért egy ilyen nagyon megkülönböztetett helyzetben voltunk, a csúnya rendszerből, hogy mondjam, átkos rendszerből mi nem az átkát láttuk, szóval bevallom, hogy mi mai szóval élve csókosok voltunk.
4: Tehát, az emészek is azt hiszem, hát, hogy ugyanígy.
5: Természetesen. Ma is visszasírjuk, ugye én ma is kapcsolatban vagyok, munkakapcsolatban és baráti kapcsolatban a zenészekkel, volt osztálytársaimmal lépek fel naponta, nap mint nap, és szinte minden nap beszélgettünk arról, hogy azért azok gyönyörű idők voltak, hogy annyit jártunk előadásokra, vidékre, voltak vidéki turnék, ez ma már elképzelhetetlen. Tehát voltunk Szentesre, lementünk ott, egy szállodában laktunk, egy kis egyszerű szállodában, és akkor onnan tájoltunk mondjuk. Elmentünk 5 napra, hét napra, kaptuk egy kis valami napi díjat is, az nem volt sok, de hát az élmények, az tényleg egyszerűen nekem egészen megváltozott az életem. Mondhatok egy nagyon személyes dolgot?
4: Hát sőt.
5: Képzeld el, hogy én nagyon-nagyon picike voltam. Na most se vagyok magas, 170 centi vagyok, de akkor olyan pici voltam 14 évesen, hogy nem ért le egy normál székről a lábam. Mindemellett dadogtam, nagyon. Tehát csak akkor tudtam kimondani egy magánhangzóval kezdődő szót, hogyha csináltam egy erős gesztus, vagy dobbantottam. Hát ez az elég furcsa. És nagyon erősen racsoltam. Tehát jépajetek, mogyó jó, koján, je, és még... Na, csak gyorsan mondom a lényeget, jó? Bekerültem az együttesbe, tehát az együttes iskolába, és nem tudok másra gondolni, csak a légkör, a tánc, a zene varázsa egyszerűen pár hónap alatt ezt kiölte belőle. Biztos vagyok. Biztos vagyok, hogy azért.
4: Döbbenet.
5: Tényleg döbbenet, de én biztos vagyok ezért.
4: Tehát a táncnak a hatása is ez. Egy picit visszatérve még Somogyi Tiborra, és utána beszélgetünk ezekről a kérdésekről is, hiszen ezek is nagyon izgalmasak. Ő mit tanított egyébként főleg nektek a művész együttesben?
5: Igen.
4: Hát milyen szerepe volt?
5: Ő volt mellettünk egy balettmester, tehát minden a balettórával indult a nap, és ő meg úgynevezett somogyi technikát tanított. Tehát ő, ez egy ilyen, hogy mondjam, néptáncos körökben, amit tanítanak az egyetemen, ugye amit kijártam a Táncművészeti Egyetemet, ott tanultuk a Molnár technikát. Molnár István nagyon régen leírt egy ilyen néptánc technikát, ami hát én kimerem mondani, tehát mai szemmel mondva, hogy nagyon-nagyon egyszerű, és nagyon-nagyon már úgy gondolom, hogy sokkal kevésbé tanítja meg technikailag a néptáncosokat arra, hogy kell bokázni, hegyező, tehát ilyen egyszerű dolgokat csinálni. A Tibi bácsi nem írta le ezt a technikát, amit ő tanított. De hogyha most itt lenne az az 50, 100, 200, 300 táncos, akiket kinevelt, akkor ők erről tudnának mesélni, hogy milyen volt.
4: Tehát neki volt egy egyedi stílus.
5: Egyedi stíl, igen, a stílus, de nem írta le, tehát nem jegyezte le. Tehát én úgy vagyok vele, lehet, hogy hülyeséget mondok, most bocsánat a hülyeség szóért, hogy egy akkora tehetség, ő nem fogja rendszerbe foglalni, neki benne volt az agyában az. Nem tudom, Gyula Mársi leírta a tanítási módszerét. Nem,
4: ő se írta, igen,
5: hogy nem.
4: Igen, így van,
5: ugye, pontosan. Nem. Egyben kapcsolatban nem magamat szeretném fényezni. Hidd el. A Táncművészeti Egyetemen megkért engem Mizerák Katalinak hívják az akkori vezetőt, ahogy a somogyi technikában csinálják egy ilyen projektmunkát, és mutassam be. Megcsináltam projektmunkát, kicsit táncosaimmal mutattam ugye videón a somogyi technikát, egy részét, hát egy alap részét, és utána azt, a végső vizsgámon Mizerák Katalin azt mondta, hogy én megkérem a Lacit, hogy rendszerezze, és ezt szeretném tanítatni az egyetemen. Azt nem rendszereztem, és nem. Bevallom, ez egy óriási munka, de nem ne rólam beszéljünk. Tehát Tibi bácsi egyszerűen neki a fejében volt az, hogy mit csinál. Tehát spontán, természetesen volt benne rendszer. Ezek úgy képzeld el, hogy így mai szemmel, mai aggyal gondolkodva, hasonlított egy kicsit az orosz technikára. Tehát mi nagyon-nagyon tudtunk forogni. Az előbb is pont említettem, hogy diagonálba mondjuk forogtunk, ami a magyar néptáncnak alapvetően nem a dolga. És most érnék rá arra, ami a legfontosabb, hogy a Tibi bácsinak az volt az elve, hogy kisfiam, először tanulj meg táncolni. És mindig olyan szemmel, hogy tanulj meg táncolni, hogy mindenre alkalmas legyél. Mindenféle táncra. Tehát ő nem egyfajta stílust, az ő maga stílusában tanított, úgy, hogy a tested alkalmas legyen szinte bármilyen táncnak a befogadására. Tehát ha elmentünk most... Persze, hogy egy kicsit túlzok, de aki nála elvégezte 8-10 évet, úgyhogy mellette balettozott, ugye, amit említettem, először balettóránk volt, tehát az hozzátartozik, az szinte bármilyen stílus. Tehát van olyan kollégám például, aki európai hírű modern táncos és modern táncmester, koreográfus. Zahár Lórántnak hívják, tehát nem beszélek mellé, sokan ismerik. Jó? Van, aki az állami népjegyüttesbe ment el, kitűnő néptáncos volt. Én maradtam ott nagyon sokáig, és ott lettem művészetévezető. Volt, aki a Madás Színházba ment, és az évtáncosa lett. Zsíros Mónikának hívták. Jó, most nem akarok. Tehát ide, hogy hosszan tudnám sorolni, ebből azt hiszem kifejezem a lényeget. Tehát, hogy aki nálunk végzett, a Somogyi Tibor keze alatt, szinte mindenfajta táncra alkalmas volt, hogy azt tovább tudja utána fejleszteni és színpadképessé tegye. Azt hiszem most fogalmaztam jól. Ez volt benne a csoda.
4: Tehát én azt hiszem, hogy ez egy hihetetlen időszak volt akkor a Rajkó művész együttes életébe, mert az, hogy két ilyen személyiség, a Farkas Gyula és a Somogyi Tibor egymásra találtak, és így mentek koncertezni turnékra, világifjúsági találkozókra, ahol számos díjat hoztak el, akkor ez valami hihetetlen együttállás lehetett akkor ezek szerint. Mi volt a későbbi időszakban? Ugyebár 90-ben sajnos Gyula bácsi meghalt.
6: Igen.
4: Onnantól kezdve a Rajkó zenekarnak is egy új időszámítása kezdődött. Ez hogyan ment a tánckarnak az életében?
5: A Tibi bácsi még maradt, ő még a nyugdíjazása után is maradt az együttesünkben, és aztán lassan Horváth Istvánnak és nekem adta át a stafétabotot egyik napra a másikra, de ugye igazgatóváltások is voltak. Akkor azt hagyd mondjam el, hogy nem is tudom felsorolni, hogy hány neve volt az intézménynek.
4: Mert igen,
5: volt, ugye, így van. Egyszerűen valami hihetetlen. Éreztük, hogy már nem mi vagyunk a központban, hogy így mondjam. Tehát a bármelyik kormány, ugye akkor már rendszerváltás, és a kormányok, én úgy gondolom, hogy nem vállaltak föl minket. Tehát, hogy nem kaptunk egyrészt annyi támogatást, én ebben teljesen nem láttam bele, de az érezhető volt.
4: Tehát ez azért volt, mert a múlt rendszernek a maradéka.
5: Én így gondolom.
4: Voltatok.
5: Igen. De én is erre gondolok, de én abszolút nem politizálok, akkor se politizáltam.
4: Pedig a művészet nem erről szól.
5: Nem, így van.
4: Tehát egyáltalán nem. Tehát az, nem. Hogy ott most valami olyan műhely alakult ki, ami hát ritka az országnak a történetében, én azt gondolom. Ez nem hiszem, igen, hogy politikai
5: nagyon
4: kérdés
5: szomorú,
4: kellene,
5: hogy legyen. Szomorú, egyre szomorúbb, igen.
4: És akkor megváltozott minden a 90-es években.
5: Igen.
4: Nálatok is.
5: Igen, megváltozott. Hát ilyen nagyon egyszerű dolog, hogy akkor nem tudtunk csináltatni új ruhákat, új köztömöket, ugye, például csak most mondtam valamit, nem tudtuk felújítani a termet, új táncszőnyeget, gondolom a Rajkóknak nem tudtak új húrokat menni, most lehet, hogy kicsit túlzok, de hogy szóval már nem volt az a biztonság.
4: Nem volt annyi fellépés.
5: Nem volt annyi fellépés?
4: Hát a Rajkónak sem, tehát a Rajkó zenekarnak sem. Igen. Nyilván onnantól változott meg, miután 96-97 körül a Gerendás István átvette a Rajkó zenekarnak az irányítását, igen, és akkor gondolom ez azért megváltoztatta a művészeti tánckarnak is.
5: Igen,
4: a hozzáállását.
5: Igen, de hogy látom én ezt, hogy akkor még Somogyi Tibi bácsi is élt, és például hát én mindig is ittam a szavait, és ő nekem emlékszem, hogy egyszer azt mondta, hogy ő nagyon tiszteli a Gerendás Istvánt, hogy elvállalta. Tehát egy olyan helyzetben, ugye szokták mondani, hogy a süllyedő hajóról leléptek az emberek, állítólag volt, aki például volt egy üdülőnk.
4: Igen.
5: És akkor nem a Gerendás úr volt az igazgató, hanem más, és az én úgy látom, mint szegény kis táncos, hogy az el lett kútja vetélve. Az üdülő, ez tahított haluba Dunaparton volt, és mindig ott voltak edzőtáborok, tehát nem csak arra volt használva, hogy mi ott nyaralgassunk, hanem ott kőkemény edzőtáborok voltak, és azt eladták. Voltak buszaink.
4: Így van.
5: Hát voltak buszaink, és mind el lett kútja vetélve. Igen, de és akkor ezek után vette át a Gerendás úr. És akkor utána még voltak azért nagyobb turnék, hát voltunk Kínában, voltunk Amerikában vele, akkor még tartotta, hogy 11 éven keresztül jártunk, akkor a tánckar, leginkább a tánckar, de a Rajkók is, de ők néha, tehát mi akkor a Rajkó zenekar ezzel az a 11 év alatt ritkán mentünk Franciaországba, volt egy francia impresszárió, és egy szimfonikus zenekarral, a Strauss zenekarral jártuk a Franciaország minden városában voltunk, szinte ezt nem még nem viccelek. Nagyon kemény turné volt, de hát óriási sikerrel tényleg mondhatom, hogy szerepeltünk. Tehát az még azkor megmaradt, és akkor az is szépen eltűnt. Hogy az miért? Megmondom, szinte nem tudom. És akkor nem olyan nagyon rég, mielőtt bezárták a Dunapalotát, akkor mi évi 100-120 előadást csináltunk. Még a pandémia előtt én évszámokban nagyon rossz vagyok. Ugye a pandémia volt 2000-ben?
4: 20-ban, igen.
5: 20-ban, 2020-ban, bocsánat, azt nekem 20 volt előttem. Ugye, hogy igen, előtte egy pár évvel még a Dunapalotában évi 100-120 folklor műsort csináltunk a Rajkó zenekarral és a tánckarral.
4: De azoknak óriási sikerük volt. Hát én emlékszem, láttam őket.
5: Nagyon sokszor állva tapsoltak.
4: Imádta a közönség őket.
5: Igen.
4: Rengeteg külföldi volt, tehát hogy szervezték a külföldi csoportokat, hogy menjenek ide a Dunapalotába, és megnézték, és tulajdonképpen a magyar kultúrát közvetítettétek.
5: Igen.
4: magyar tánccal, cigány tánccal, és hát minden, ami a magyar kultúrához hozzátartozott, tokkal vonóval mondhatni.
5: Igen, de még egyszer ezt mondom, hogy én nem látok ebbe bele, szóval, hogy nem tudom, hogy miért nem ment tovább, illetve a Dunapalotában konkrétan tudom, mert hogy eladták. Tehát most be van, én most is láttam valamelyik nap, ja, be van zárva, és semmi nincs azóta se. 6-7 éve biztos semmi nincs vele.
4: Jelenleg egyébként viszont a hajón dolgoztak együtt.
5: Igen, ott van jelenleg kettő zenekar. Igen, ez a Gróf Széchenyi hajó, ahol minden nap van egy kis műsor, de hát az azért nem hasonlítható egy színházi körülményhez, és egy pár táncos. Tehát mi is ott azért váltjuk egymást, de én kaptam szerződést egy kölgyel, de hát természetesen én sem tudok minden nap menni, ugye le, de ez azért nem pótolja az sem művészi munka szempontjából, meg ugye nem tudunk menni oda több párra, tehát
4: kicsi, így van,
5: tehát nincs akkor.
4: Volt szerencsém már egyébként ezt a műsort is látni, fantasztikus egyébként az üveges tánc, és hát a többi is. Nagyon élvezetes volt, és láthatólag ott is nagyon élvezik a turisták.
5: Igen, sikeres.
4: Ez is a magyar kultúra része, és fontos, hogy itt bemutatjuk ezeket a táncokat, zenéket, minden, ami hozzátartozik a magyar kultúrához.
5: Igen. Én attól tartok, hogy hát én nem vagyok már mai gyerek, hogy ilyen finoman szóljak erről, hogy milyen lesz, amikor abba kell hagynom. És én néha megnézem önmagam, nem azért, hogy dicsi, egyáltalán nem azért, hanem hogy szakmailag nézem, őszintén mondom, hogy az még megfelel-e arra. És úgy gondolom, hogy igen. Szóval addig merem csinálni, hát még amíg szerződést kapok. Hát, ha nem kapok szerződést, akkor megvan oldva a dolog. De egyelőre úgy tűnik, hogy nincs ebben baj.
4: A táncosok azért viszonylag korábban nyugdíjba vonulnak, jól tudom?
5: Igen. Én meg úgy tudom, hogy már nincsen ilyen, hogy szakmai nyugdíj.
4: Ja.
5: Én azt hiszem, hogy nincs. Ez ugyanúgy volt, ugyanúgy tudom, de mondom, lehet, hogy laikus vagyok ebben, hogy mint ahogy a bányászok is előbb mehettek nyugdíjba, így a hivatásos táncosok is. Én nem tudok róla, mert nekem akkor már rég nyugdíjba kellett volna látni.
4: Ja, meg erről. Egy picit térjünk vissza az életedre, a kezdetekhez. Mikor érintett meg a tánc téged? Mikor volt az a pillanat, amikor elhatároztad, hogy te táncos leszel és elmész a Rajkóba? Vagy legalábbis ezzel szeretnél foglalkozni, ezt szeretnéd tanulni?
5: Nekem a bátyám, a Rajkó egy, ugye akkor még kis központi művészegyüttes amatőr tánckarában, aki kitűnő tánckar volt, amit tehát ezt nem ledegradálásképpen mondom, ott táncolt. És ő néha elvitt engem egy-egy próbára is, tehát én már a Szirmai Bélát, őt még nem is említettem, ugye ő volt az amatőr tánckarnak a vezetője, és hát ő is egy fantasztikus koreográfus és művészeti vezető volt. Na, és elvitt engem próbákra néha. Tehát én ott ültem 10-12 évesen, és nekem nagyon-nagyon tetszett az, de megmondom őszintén, hogy eszembe se jutott még az, hogy én is táncoljak. Szerintem azért sem, mert nem gondoltam, hogy én erre alkalmas lennék. Tehát nem, nem,

0: én meg még azt sem tudtam, hogy miről van szó, anyukám meg elég elhanyagolt. És a bátyám azt mondta anyukámnak, hogy te anyu, megpróbálom bevinni az öcsit, de ez ilyen egyszer, megpróbálom bevinni az öcsit, a Tibi bácsival beszélek, ott le fog érettségizni, hogyha fölveszik. Ugye említettem 8-10 perce, hogy nagyon pici voltam, dadogtam, de bementem felvételizni. Röviden próbálok, jó? Protekcióval kerültem fel az iskolába, Tibi bácsi megnézett, én, ahogy most így visszanézve, a ritmus érzékem az jó volt, de semmiféle előképzettségem nem volt. Tehát abban a csoportban, ahova fölvettek végül, pár hét ilyen várakoztatás után, abban mindenki valahonnan jött, ahol már táncolt. Volt, aki cseperről, emlékszem, néptánc, volt, aki balettintézetből kicsapták, nem most, aki a balettintézetből kicsapnak, attól még lehet nagyon-nagyon jó táncos. Az nagyon kemény. Tehát mindenkinek, mindenki valami táncolt, én semmit. Az égvilágon semmi. Nagy nehezen fölvettek, szerintem azért, mert a bátyám ott táncolt. Tehát egy kis protekció volt benne. És most ez viszont minden szerintelenség nélkül mondhatom, hogy én nagyon-nagyon hajtottam. Tehát nagyon tetszett az egész, ugye a próbák hangulata, és mi együtt dolgoztunk, tehát nem osztályokra voltunk bontva, tehát nem akkreditált. Ez a stúdió tánckar volt. Ott volt 14 éves, és 19-20 éves is. Egyszerre dolgoztunk, de hát külön feladatokat is kaptunk. De izzott a levegő, ezt nem győzöm hangsúlyozni, ezt nehéz elmondani. És ugye mi a kis srácok, kislányok, mi úgy hátrébb álltunk, mert a nagyobb a 20 évesek, 18-20 évesek azok ott villogtak előttünk, és én valahogy mindig előre keveredtem, hogy jobban lássam Tibi bácsit, neki az instrukcióit, valahogy előre. És emlékszem, hogy volt olyan, hogy egy nagyobb táncos, azt mondja, menj, hát elég csúnya, hát az a volt a kis... ez nem annyira csak, kis majom takar, mondjuk egy ilyen, ez volt a finomabb. És akkor meghúzódva vissza, de valahogy mindig előre keveredtem, ez komolyan így volt. És érdekes módon olyan, hát olyan 2,5-3 év után, az nem olyan kevés idő, akkor már a jobbak között voltam. Azt már úgy voltam elkönyvelve, úgymond. És például, amikor ez nagyon sokszor úgy történt, hogy mondjuk van egy balettóra, csináljuk a gyakorlatokat, ugye nagyon klasszikus zenére, zongoristánk volt, korrepetitorunk, és hát csak kinyílik az ajtó, bejön az akkor igazgató, most ez teljesen mindegy, hogy szerintem. Azt mondja, hogy álljunk meg, mester, mondja a Somogyi Tűvácsinak, vagy a balettmesternek, van egy turné lehetőség, és a névsort szeretném kihirdetni. Kérem, üljetek a gyerekek. Leültünk a rúd mellé, ott leízadva, és akkor olvasta a névsort. És egyszer engem is már olvasott. NDK, ugye Német Demokratikus Köztársaság, NDK turné indul, és Berzsenyi László is. És én képzeld el, hogy akkoriban tudtam meg egy pár nappal azelőtt, hogy lágyéksérben van egy kicsi, de majd meg kell operálni. És igazgató megkérdezte, de ez csak ilyen rutin kérdés volt, hogy ki az, aki esetleg nem tudna, tehát hogy van valami problémája. És én hát ugye voltam akkor már olyan 16-17, és sírva, egy fiatal srác, mikor sírva, hogy én nem tudok menni, mert lányék sírva. És beszéltem az orvossal, Tibi bácsi tanácsára, mert annyira megsajnált, mert még tudtam azért táncolni, de lágy, az egy kicsit olyan értem, hogy veszélyes, hogy dobogni azért nem nagyon jó. Kimentem a turnéra. Kimentem, és utána karácsonykor megoperáltak. Csak hogy annyira jól esett, hogy külföldre megyek, és tényleg, és hogy bekerültem a csapatba, és aztán és végül kimentem. Mindig vissza kellett nyomnom a sérbe, mert hát ez nem ide tartozna.
1: Azért ez nem semmi.
0: Igen, de csoda élmény volt. Még hagyd mondjak el azért annyit, hogy a Rajkókkal kapcsolatban, jó? Hogy hát ugye a Dik Rádióban vagyunk. Nekünk volt egy telkünk Soroksáron, és egész nyarat ott töltöttem. És középosztálybeli vagyok nagyjából, azok voltunk mindig is, de volt egy biciklim. És volt, hogy a szüleim elküldtek a boltba, voltam mondjuk 12 éves, és a szigeten, a bokrok közül nagyon sokszor kiugrottak elém cigánygyerekek. Emlékszem rá, hogy fürdőgatyába, ugye nyáron, fürdőgatyába, és tényleg soha nem bántottam. De adnál ide a biciklit egy körre, volt egy hosszú egyenes út. Bennem meghűlt a VH, most is kirázott meg, mert úgy megijedtem tőlük, ugye, és soha nem barátkoztunk össze, és mindig odaadtam kényszeredetten, tehát én rettegtem tőlük, és mindig visszahozták. Tehát nem tudok rosszat mondani, semmit, nem is szittak, nem is fenyegetőztek, hát lehet, hogy azért, mert odaadtam, most tény az, de ezt miért mondtam el? Hogy mikor

0: bekerültem a Rajkóba, akkor ott ugye csak lomák voltak. Szinte, hát úgy értem az osztályunkban, mert ezt nem is mondtam, talán lehet, hogy tudod, de te tudod, hogy az osztályukban, a gimnáziumban román, ugye zenészek és táncosok is, ugye?
1: Vegyesen.
0: Teljesen vegyesen jártak, és ők még többen is voltak, de nem volt ebből semmi. És azért legyünk őszinték, hogy a zenészek többségét, ugye én úgy tudom, hogy Gyula bácsi invitálta oda az iskolába, tehát lement mondjuk Orgoványba, csak most mondok egy valami, és akkor ott gyűjtött gyerekeket, nagyon hülye szóval élve, tehát felvételiztett őket, tehát azért nekik is meg kell tanulni viselkedni. És azért mi táncosok leginkább pestiek voltunk, lehet, hogy jobban tudtunk. Ugye? A lényeg az, hogy én először nagyon be voltam tojva ezektől a cigány gyerekektől, akik aztán kiderült, hogy jó szívűek és nagyon-nagyon tehetségesek. De először féltem tőlük. Szóval aztán szépen lecsitult, és azóta nagyon-nagyon jó vagyok.
1: De nem volt semmiféle konfliktus, már az elejétől kezdve sem. Hiszen ott a Rajkó erről is híres volt, hogy azért egymás mellett voltak roma és nem roma diákok pont így, hát a táncosokon keresztül is. Ott már rég megtörtént ez a fajta integráció, amit nyilván évtizedek óta próbálnak már az oktatási szakértők megoldani. Itt ez automatikusan működött.
0: Abszolút.
1: És működik természetesen.
0: Így van,
1: hiszen most is jelen pillanatban is a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumban is jelenleg is vegyesen járnak.
0: Ugyanúgy.
1: Roma és nem roma diákok, sőt a zenekarba is játszanak. Igen. Vegyesen. Tehát, igen, hogy ez egy érdekes hely ebből a szempontból, ahol ez fel sem merül ez a fajta probléma, hogy valaki cigány vagy nem cigány.
0: Így van, ez lenne az egészséges.
1: Hát, igen, teljes mértékben. És akkor végülis annyira magával ragadott téged akkor itt a tánc művészete szeretete, hogy akkor innen mentél végül is felvételizni a táncművészeti főiskolára?
0: Igen. Hát azért ennek volt előzménye is, mert hát bácsit annyira tisztelem. Róla írtam a szakdolgozatomat is például. Abszolút nem kényszerből, hanem teljesen spontán. Ez így adta az élet. Egyértelműnek tartottam. De ennek volt előzménye.
2: Bersenyi László magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett néptáncpedagógus volt a mai vendégem, aki a Rajkó Művész Együttes koreográfusa és a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pesterzsébeti Technikumának oktatója. A beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a Rajkó Művész Együttes tánckarának történetéről és a szakmai életének kezdetéről. Tartsanak velünk a folytatásban is holnap este 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
4: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
3: A Rádiódi kulturális műsora.
4: Tarts velünk minden hétköznap.
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódik Süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán szombaton közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. Azt javasolja a kormánynak, hogy minden résztvevő kapjon kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen, tette hozzá. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészül az első ütem Paksnál. Összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. Ma este zárul a főváros egyik legnépszerűbb gasztronómiai rendezvénye, a 10. Belvárosi Sörfesztivál. A Szabadság téren zajló jubileumi eseményen több mint 250 féle hazai és nemzetközi kézműves sör különlegességet kóstolhattak meg a látogatók. A szervezők tájékoztatása szerint a záró napon is kitelepült food truckek és koncertek várják a sörkedvelőket. Az ingyenesen látogatható rendezvényre a hétvége folyamán 10 000-ek látogattak ki a belvárosba. A programok egészen késő estig tartanak a Szabadság téren. A Budapesti Közlekedési Központ és a Budapesti Rendőrfőkapitányság közösen folytatja a fővárosi járatok biztonsági ellenőrzését. Az augusztusi sikeres akciók után a hatóságok szeptemberben is kiemelten figyelnek a villamos vonalak rendjére. A rendőrök és a jegyellenőrök nem csak az utazási jogosultságot, hanem a közösségi együttélés szabályait is vizsgálják. Az ellenőrzések célja az utasok biztonságérzetének növelése és a jogsértések kiszűrése. A közösségen belüli összefogást, a jobb oldal önvizsgálatának és újraszervezésének fontosságát, valamint a nemzeti érzelmű civilek feladatait hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 című tüntetés felszólalói tegnap este a Budapesti Kossuth téren. Renge Zsolt, a Fidesz fővárosi képviselője arról beszélt, az elmúlt időszakban számos a jogállamiságot érintő aggályos esemény történt. A kormányt egyebek mellett gyűlöletkeltéssel, úszítással, visszamenőleges hatályú jogalkotással és választójog korlátozásával vádolta. Folytatódik a mentés Nepál és Tibet villámárvíz sújtotta területein. A napokban 9 nappal a világot megrázó természeti katasztrófa után 2 munkást mentettek ki élve egy alagútból. Most pedig a New York Times hozott nyilvánosságra egy felvételt arról, hogy egy 10 napja a romok alatt rekedt nőt emeltek ki élve egy félig betemetett házból. A pusztító áradás, amit egy magas hegyi gleccser leszakadó darabja okozott, augusztus 26-án tarolta le az érintett területeken húzódó völgyet. A friss adatok szerint jelenleg több mint 1000 hivatalosan jegyzett halottat számolnak, és közel 5000 embert még mindig keresnek, köztük magyarokat is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió DIK FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 2-a, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Berzsenyi László, magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett néptánc pedagógus a mai vendégem, aki a Rajkó Művész Együttes koreográfusa, a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pest Erzsébeti Technikumának oktatója. A beszélgetésünk második részében mesél nekünk a Rajkó Művész Együttes tánckarának történetéről és a szakmai életéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Mi csináltunk többet magammal, táncosok, egy tanfolyamot, tánctanfolyamot. Az egyikünk balettot oktatott, a másikunk versenytáncot, latint, én meg néptáncot. És pár hónap alatt 170 gyermekünk lett. Tulajdonképpen ez is hozzájárult az iskolának a, a megalapozásához, így visszagondolva. Igen, tehát, hogy azokból a gyerekekből, akik nálunk tanfolyamra jártak, tehát ott nem igazi, most hogy mondjam, igazi, tehát nem a mi tanáraink tanítottak, hanem mi. Nekünk megengedte az iskola, hogy tanítsunk, és bevallom azt is, hogy a bevételnek a felét az iskola kapta, a felét meg mi kaptuk, elosztva.
3: De ez még az iskola alapításának
5: előtt.
3: Illetve előtti időszak, előtt, akkor ez igen. Még 90 előtt volt.
5: Igen, természetesen. Uh-huh. És azért azt mondom, hogy tudom, hogy amikor iskolává váltunk, akkor a tanfolyamból is vettünk fel a gyerekeket. Érted?
3: Ez volt 90-ben. Akkor lett, ha jól emlékszem, a Talentum Kulturális Fórum azt elnevezéssel hiszem, megalakult
5: azt
3: iskola.
5: Azt hiszem. Igen, igen. És erre azért mi legalábbis én elvégeztem, többet magammal elvégeztünk egy ilyen úgynevezett C-kategóriás oktató, néptánc oktatói tanfolyamot, amivel ezt csinálhattuk. Tehát ez egy 2 éves iskola volt. Ott kezdődött az én táncpedagógusi tanulmányom. És akkor, igen, ez is fontos, hogy amikor megalakult az iskola, akkor én is kaptam, és más társam is, kaptunk egy-egy osztályt, hogy tanítsunk. De még nem volt sem főiskolai diplomám, se egyetem, tehát nem volt felsőfokú iskolám, végzettségem. És ugye jött egy olyan rendelet, hogy tánc szakiskolában csak olyan taníthat, akinek felsőfokú végzettsége van. És akkor behívott az igazgató, és azt mondta, most tényleg szinte szó szerint a Lazikám, remekül tanítasz, akkor a Tibi bácsi még ellenőrzött. Tehát azért az ő égisze alatt tanítottunk, de remek vagy, de hogyha nem vesznek föl, nézd meg itt a törvény, ha nem vesznek föl a táncvégezeti, akkor még főiskola volt, akkor sajnos nem tudunk alkalmazni, mint pedagógust. Akkor még ott is táncoltam, tehát érdekes szitu volt ez, hogy táncoltam is, de utána mentem tanítani. Na, lényeg az, hogy akkor én valami hihetetlen módon elkezdtem tanulni, tényleg. Sárközi Ferit kértem meg, hogy zeneelméletből is tanítsam.
3: Aki ott tanított.
5: Aki ott tanított, is. Igen, nagyon kedves volt, és engem tanított, és aztán mindig nagy képviselők, nem csak magabiztos vagyok, tehát annyit tanultam, hogy nem tudtak nem fölvenni. Uh-huh. 2 napos volt a felvételi, és a másnapra kiírták az előző nap pontszámait, és nem akkor 6.-7. benne voltam a 200-ból. 200-valahány jelentkeztünk, és úgyhogy ez egy nagyon szép élmény volt. Tudnék, meséltek erről 2 mondatot?
3: Hát sőt, hát ez a lényege.
5: Volt olyan, nagyon sok olyan srác jött oda, aki bujkába, tehát kalap, meg hozott egy ütőgardont magával, egy olyan nagy népi, nem lenézve, félre ne értsd. De én úgy gondolkodtam, mert megkaptuk a felvételi anyagot, hogy mondjuk ott Beethovenről is kellett beszélni. Tehát persze, ki kellett dolgozni 20 népdalt, abból egyet elénekelni, amit ő... Szóval nagyon komoly felvételi volt. Volt olyan, hogy beraktak egy zenét, egy klasszikus zenét, és megmondták, hogy nem az a lényeg, hogy mondjam meg, hogy ki szerezte, hanem milyen hangulatot tükrözi, és írjak rá egy koreográfiát. Most azért ez egy felvételin. És volt, aki hátradőlt, és nem tudott semmit csinálni, csak bujkába jött és kalapba. Most próbálom érzékeltetni. És mikor Beethovenre kérdezték, akkor nem tudta, hogy festő-e. És én meg ott mind, emlékszem, hogy fölkapták a fejüket, akik ott 4-5-en ültek velem szembe, karmesterek, zenei vezető, és mikor megkérdezték, hogy Beethoven írt operát, és akkor mondtam, hogy igen, egyet, a fidel, na mindegy, mert és mindenre tudtam választ, és láttam, hogy fölnéztek, és ez olyan jól esett, tudod? És mikor megkérdezték egyszer azt is, hogy ennek milyen kísérlete van ennek az erdélyi dalnak, amit elénekeltem. Mondtam, hogy Sánta dűvő. És zsiványul kérdezték meg huncut módon, hogy hova nem jellemző a Sánta dűvő. Na most a Sánta dűvő, én azt tanultam, hogy csak Erdélyre jellemző. De ugye a kérdés úgy szólt, hogy hova nem jellemző. És akkor picit kikerekedett a szemem, de mondom, Kalocsára. De lehet, hogy még csettintettem, és ő Kalocsára. Azt mondja a tanár úr, hogy igen, mert csak Erdély. Mondom, uram, én tudom, de ő úgy kérdezte, hogy jó. Szóval már ilyen nagy lovon ültem, mert éreztem, hogy ott már nincs baj. Tudod? Jól esett, igen. És hát ötösre is végeztem.
3: Milyen élményeid vannak egyébként a táncművészeti főiskoláról? Hogy telt az 5 év, 4 év? Akkor még nem tudom.
5: Akkor 4 év volt, és akkor utána egyetemmé változtatták, igen. És akkor le kellett tennem még egy év mesterképzőt. Ott is volt. De hát ott egy felvételi elbeszélgetés volt. Ott azért csúnya lett volna, ha nem vesznek föl, mert akkor azért
3: az ott egy már olyan tapasztalatod volt
5: hát
3: akkor
5: igen,
3: már.
5: Igen, meg azért gondolom, hogy akkor elvész, mert akkor egy szakiskolában nem tanítottam igen. volna tovább, akkor igen. se, tehát azért jól fölvettek. De ott tényleg elbeszélgetés volt. Milyen élményeim vannak? Hát, engem, mint KISZ központi művész együttes beli táncost, a többiek nagy átlagban, természetesen nem mindenkörül beszélek, de úgy gondolom, hogy azt gondolták, hogy ilyen operetúszár vagyok. Mivel a Rajkó együttes nem egy kizárólag autentikus táncokat táncol, most én az táncról beszélek, és a zenekar sem autentikus népzenét játszik általánosságban. Igazam van? Tehát más stílust képviselünk. Ezért a többségük, egy állami népi együttes, elsfiú, vagy lány, az engem úgymond lenézett. Tehát, hogy én nem csak az autentikus világ, és ő nem úgy fogta föl, hogy nem csak a, hanem én nem tudom eléggé az autentikus világot, amiben volt valami igaza, meg kell mondjam. Ám de, ami tetszett a főiskolán, hogy nagyon-nagyon kevés, de volt klasszikus balettóránk, és abból vizsgáztunk is.
3: És hát ez ott, az alapja mindennek.
5: Hát igen, és ott meg ők véreztek el sorban. Aha. Jöttek ott a vizsgálat, hogy mi az a, és bocsánat, de furcsa, hogy mi az a Baman, mondom, az nem Baman Radű, hanem Batman Tandű. Tehát, hogy tudod, ilyen Aha. szinten, és amikor például itt a rumbát tanultunk, és párban kellett improvizálni, akkor minden lány engem keresett meg. Mm. És akkor nekem olyan keserű élményem az, hogy amikor autentikus táncokból vizsgáztunk, akkor én kérdeztem, mert nem tudtam megjegyezni, hogy annyi fajta verbunk van mondjuk, vagy gyimesi kettős jártatója, sírülője, amik nagyon egyszerű dolgok, technikailag nekem abszolút, mert elég képzetnek tartom magam, ugye, amúgy itt
3: szóval tudom által. Igen, így van.
5: Úgy érsz, hogy nem nehéz dolgok ezek, csak meg kell egyezni, hogy ez most a gyimesi kettős jártató, ez most a kis küllőmenti, nem tudom mi, uh-huh. amit még egyszer mindig elmondom, hogy ne, abszolút nem nézem le. Csak a mi tanulmányaink sokkal sokrétűbbek voltak. Tibi bácsi mit mondott? Alkalmassá kell tenni a testünket arra, hogy mindent megtanulunk. Mm. Tehát nem voltunk olyan mélységekben, mint ők abban nagyon jók voltak, de máshoz abszolút nem értettek. Még egy mondatot erről, hogy egy abszolút jól érzem magam ebben, hogy én sokfajta dolgot tanultam, mert még a mai napig is hívnak, Laci, egy operett műsor el tudsz jönni, egy műzikelbe be tudsz állni, aki csak autentikus néptáncot tanul, az nem tudja ezeket megcsinálni. Uh-huh. Tehát a sokszínűség az szerintem abszolút előnyére válik az embernek, hogyha sok dolgot csinál.
3: Nagyon érdekelne, hogy szerinted milyen hatásai lehetnek a táncnak a gyerekekre? Tehát nálad, mint ahogy elmondtad, hogy például beszédhibáid voltak, és a tánc egészen megváltoztatta az életedet, és eltűntek hirtelen ezek a beszédhibák. Ez tipikus? Tehát szokták mondjuk így kezelni, így gyógyítani a beszédhibákat?
5: Ja, az, hogy táncterápia, igen. az abszolút létezik. Abszolút Aha. létezik. Többször megnéztem egy japán dokumentumfilmet, ahol idős korúakat három csoportra osztottak. Az egyik csoport 2 hétig minden nap pingpongozott mondjuk 1 órát. A másik csoport kirándult 1 órát, a harmadik, idézőjelben mondom, a táncolt 1 órát. Tehát szólt a zene, és a nénik, bácsik táncolgattak. Ugye előtte megmérték a vérnyomásukat, a kísérlet előtt úgymond, és utána is. Mindegyiküknek sokkal jobb lett az értéke, és sokkal jobb értéke lett azoknak, akik táncoltak. Ez csak egy egyszerű kísérlet. De hagyd mondjak még egy példát. Mi minden évben csinálunk egy gólyatábort az említett Pesti Erzsébeti Technikumban, ahol mozgáskultúra órát is tartok, és gólyatáborban jönnek a 9-es gyerekek. És valamelyik évben jött egy 100-valahány kilós 14 éves fiú, a rasztahaj. De nagyon nagy fazon volt a srác, és észrevettük, hogy bár majdnem leszakadt alatta a színpad, de iszonyú tehetséges. Nagyon, tehát nagyon jó, és tetszett neki a dolog. És tudod, én láncok lógtak a gatyájából, minden, ki volt lukasztva a füle, és egy halálértelmes srác, tudott angolul, szóval egy nagyon nagy fazon, ezt így szoktuk mondani, egy fazon. Úgy képzeld el, hogy ma a Táncművészet Egyetemre jár, lefogyott, nem tudom hány, tehát abszolút jó, mit tudom, 85 kiló, azt hiszem, vagy 90. Magas, jóképű, gyúrni jár, és a Táncművészet 1000 fellépése van, és szóval ez egy olyan átváltozás. Ja, és igen, ő mesélte, hogy amikor hazament, a gólyatáborból hazament, és otthon előadta, hogy anyu, apu, néptáncolni fogok. Hát azok dobtak egy hátast, mutatok ilyet, hogy te fiam, aki, hát hogy ugye rockzenét, ha heavy metalt hallgatott a srác, és utána meg elkezdett néptáncolni nálunk. Szóval igen, vannak ilyenek, és nem kevés.
3: Szóval valahogy ugyanúgy, mint a zene is fejleszti a gyermekeknek a gondolkodását, akkor ezek szerint a tánc is egy ilyen fejlesztő terápia lehet.
5: Abszolút.
3: És milyen adottságok kellenek ahhoz, hogy valaki jó táncos legyen? Hajlékonyság? Akkor ezek szerint mondjuk testalkat az nem feltétlenül.
5: Nagyon érdekes ez. Meg Tibi bácsihoz kanyarodok vissza, jó? Volt egy olyan fiú, akit a vizsgabizottság éve, majdnem minden évben ki akar tenni. Kvázi, hogy annyira nem tehetséges. Tibi bácsi meg a maga módján mindig egy horkantott, hogy várjunk még, én kihozom belőle a fel. És profi táncos lett a fiú. Tudod? És nem lett rossz. Nem ő lett a világ legjobbja, de járt velünk Franciaország, és szólókat kapott, mert akarnok volt. Tehát itt visszatérek arra. Szerintem a legfontosabb az, hogy akarjon valaki, és a saját magam példából is azt mondom, azt is mondtam, hogy nem tartottam magam én tehetségesnek. A ritmus érzékem jó volt. Természetesen az adottság, tehát az, hogy hajlékony legyen, az leginkább a balettban nagyon fontos lenne. Tehát ez tény. Néptáncos járt, tehát ezek, de azok adottságok, amit lehet fejleszteni, azért hajlékonyságot is lehet bizonyos fokig. Mondjuk nekem soha nem volt meg a spárgám, bevallom itt az eddig rádióban, soha nem volt meg a spárgám, de nem arra, csúnya szóval élve, nem arra használtak. Tehát én nem spárgaugrásokat csináltam, hanem forogtam, mint olyan 30-at, nem viccelem, 30-at, jó? Tehát mindenki azért arra orientálódott, ami úgy jobban mennek, azt jobban szereti gyakorolni mindenki, sajnos, ami jobban megy, de természetesen azért jó, hogyha hajlékony valaki. Én azt mondom, hogy a ritmus érzéke nagyon fontos. Hát ez az elengedhetetlen.
3: És hogyha valaki ezek után kedvet kapott fiatal korában ahhoz, hogy táncoljon, és a következő néhány évet vagy évtizedet arra szánja, hogy akkor ezzel foglalkozzon, hivatásszerűen akár, akkor milyen lehetőségei vannak később? Mert zenészként nyilván a zenésznek a lehetőségeit látom, de a táncosok számomra egy picit homályosabb.
5: Igen, ugye mindenkiből nem lehet táncpedagógus, mert azért több táncos van, mint mindenkiből nem lehet foci edző, ugye, focizás után. Tehát én azt mondom, mint tapasztalt, tényleg idős, táncos, hogy azért jó, hogyha valami más szakma után is néz. Tehát, hogy közben képezi magát, az a legjobb, de hogyha annyira érzi, hogy benne van a csí, ahhoz, hogy ő tanítson, akkor szerintem megtalálja a módját, hogy hol tud tanítani. Tehát, hogyha valaki olyan tehetségesebb, és érzi magában az akaraterőt, és szereti a gyerekeket, annyira szereti a táncot, én szerintem van. De hogy hol tud, de bácsánat, kérdésed az volt, most például, hogy tudja magát fejleszteni, most...
3: Hát és érvényesülni, tehát milyen lehetőségek vannak?
5: Hát a Táncművészeti Egyetemen, ahova említettem, ez a srác is most oda jár, ott ilyen 3+2 éves képzés van, ami azt jelenti, hogy 3 év alatt kap egy diplomát 3 év elvégzése után, mint úgy tudom, tánckari asszisztens. De...
3: Ez a bachelor diploma tulajdonképpen, ez igen, a BA.
5: Igen. De ezt szakmai körökből hallottam, hogy ebben így még tanítani nem taníthat.
3: Így van.
5: Tudod? Igen. Tehát, hogy ez egy kicsit olyan, hogy van is diplomám, de nem tudom igazából úgy használni. Tehát
3: zenészeknél jobban. Ugyanez van igen? Egyébként, igen. Igen.
5: Akkor jó tudjuk. És akkor még 2 évet el kell végezni ahhoz, hogy megkapja a táncpedagógusi diplomáját. De én úgy gondolom, hogy nagyon sok, tehát vidéken is, mert nekem is jönnek a úgymond felkérések, vagy reklámok, hogy keresünk tánctanárt, mert például sok iskola van, mint ahol én is tanítok Pest-Erzsébeten, ahol a testnevelés óra egyike helyett, ugye, oda-oda mehet. Tehát azért én úgy gondolom, hogy meg tudja találni magát, most nem biztos, hogy egy hivatásos együttesben, de hogy tanfolyami, vagy ilyen általános iskolai, vagy középiskolai szinten, ahol nem táncművészeket képeznek, nem papírral rendelkező táncművészeket, szerintem még el tud helyezkedni.
3: És hát természetesen azért hasonlóképpen a zenészekhez, nyilván azért a külföldi karrier is egy táncos előtt azért nyitva áll, hiszen ez is egy olyan univerzális nyelv, mint a zene.
5: Igen. Tehát és vannak én. Na most nem nekem jönnek a felkérésre, csak nagyon sok tanítványom van, akivel hát úgymond ilyen foglalkozom, tehát tudom, hogy merre jár a világban, és most is indul január 1-én egy ilyen németországi, ausztriai, belgium, mi turné, ahol 4-5 pár megy énekesekkel, úgy tudom, én ebben nem látok pontosan bele, de szóval vannak lehetőségek, és olyan képzéssel, akiket én ismerek, őket simán felveszik.
3: Tehát azért van szükség táncosokra, és vannak lehetőségek. Visszatérve egy az iskolarendszerre, ugyebár, ha jól sejtem, akkor heti 5 tornaóra kötelező általános iskolába, és akkor abból talán 2 kiváltható valamiféle mozgáskultúra gyakorlásával, amit tulajdonképpen akkor te is csinálsz.
5: Igen.
3: Tehát erre minden iskolának van lehetősége. És szerintem ez egy fontos dolog egyébként, hogy ne csak a testnevelés órát helyezzük előtérbe, hanem a művészetnek ezt a szeletét is, ami a táncot öleli föl.
5: Én szerintem az alapvető európai, most nagy szavakat fogok mondani, de tényleg egy művelt embernek szerintem hozzátartozik egy kicsit az, hogy meg tudja mozdulni mondjuk egy keringőre. Nem kell, hogy ő legyen a Szávária táncverseny győztese, de hogy azért, hogy szól egy zene, akkor azért meg tudja mozdulni. Tehát a tartása olyan legyen, ha más nem mondok. És több tanítványom volt már, akivel találkoztam, amikor már leérettségizett, elment ebből az iskolából, a Pest Erzsébetiről beszélek, tehát ahol nem táncművészeket képezünk, találkoztam vele 5 év múlva az iskola előtt. És jött oda, hogy képzelj, tanárból, most voltam egy bálba, és polkáztam, és olyan jól esett, mert azt is tanítottam neki például. És azért olyan jó érzés, tudod, hogy néha, de már azért egyre több volt olyan, aki visszaemlékszik, hogy múltkor lejött az igazgató helyettes órát látogatni. Ez ilyen kötelező jelleggel. És lejött, és utána ott megkért egy pár gyereket az óra után, hogy maradjanak ott. Én kérdeztem tőle, ki menjek? Azt mondja, nem, marad nyugodtan. A gyerekeket megkérdezte, hogy ti hogy érzitek? Őszintén mondjátok meg, ez a mozgáskultúra jó, hogy van, jó, hogy nincs, így nem? És minden olyan jól esett, mert a gyerekek, nem hiszem, hogy azért, hogy nekem jót mondjanak, mert általában tetszik nekik ez, amit csinálunk. És én nem vagyok ilyen, egy ilyen autokrata vezető, most ez hülye hangzik, hogy egy tanár azt mondja, nem autokrata. Szóval én azért picit próbálok idomulni hozzájuk, tehát nem, tudod? Tehát, hogyha van olyan, hogy jazzdance-elünk, hát tudod mi, amikor van egy nagy vetítőnk, és akkor a YouTube-on mennek ilyen videók, és akkor azt megtanuljuk. Például van ilyen, de most nem az... Ritkán, de hát amikor már... Érted? Tehát, hogy próbálom oldani.
3: Ezek ilyen divatos dolgok.
5: Igen, persze. Még én is megtanulom a TikTok videót, és ez nekik tetszik, hogy sokkal demokratikusabb az óra. Na, a lényeget még nem mondta. És kérdezte az igazgató helyettes hölgy, hogy mit szóltok, hogy van ilyen óra. És tényleg egybehangzóan azt mondták, hogy olyan jó, hogy egy stresszes matek után lejönni, szól a zene, tanár úr, jó fej, de így, és olyan jó volt, én ott olvadoztam.
3: Hát,
5: úgyhogy jó. Persze, természetesen szinte minden osztályban van olyan, aki annyira visszafogott, erre nekem nagyon kell figyelnem, hogy tudod, tényleg van olyan, hát tudod, sajnos egyre több ilyen esen is gyermek, meg minden. Szóval sajnos, és aki szinte beáll a sarokba, és akkor nem mer megmozdulni. Na most azokkal, mint a hímes tojással úgy kell várnom, tudod? És a legnagyobb érték az, ezt mindig elmondom az értekezleteken is, amikor a gyerek egy-két hónap, akár egy-két év alatt kinyílik. Érthető, hogy mondom lelkileg, és megmer moccani. Megmeri fogni a másik kezét egy olyan táncba, vagy a vállát. Tehát ez az nekem a csúcs. Komolyan. Ebben a helyzetben. Mert ugye ott nem táncművészeket képezünk. Ott az a lényeg, hogy legyen kis mozgáskultúrája. Úgyhogy ez nagyon jó.
3: Egy picit térjünk vissza most a Rajkóhoz, hiszen ez egy fontos szelete a beszélgetésünknek. Tehát 90 után egészen más volt az élet a Rajkóban, ahol a zenészek voltak ugyebár a zenekarban, és a táncosok voltak az iskolának a tánctagozatán. Azért ez a két pillér, ez mindig megvolt. Ma is megvan az iskolában, hogy a tánctagozat és a zenetagozat. Milyen tapasztalataid voltak az első időkből?
5: Hát tulajdonképpen a tánc és a zeneiskolának a kapcsolata, ugye, megmondom őszintén, leginkább olyankor találkoztunk mi komolyabban művészileg, amikor mondjuk egy évvégi bemutatót csináltunk, és ott a zenekar megtanulta azt a zenét, amit a tánckarra csináltunk, koreográfiát, annak a zenéjét, tudod? De maga a munka folyamat, hogy így mondjam, az iskolai munka, az ritkán adott alkalmat arra, hogy hogy együtt, hát kivéve a gimnázium, ugye,
3: együtt tanultak, hiszen az osztályukban a közismereti osztályuk azok együtt
5: voltak. Igen, az együtt volt, de maga a próbák, a tánc és zenepróbák, azok azért külön voltak nagy részt, de hogyha készültünk egy bemutatóra, mert ugye mindig van évvégi, fél évi évvégi bemutató, ahol a szülők is bejöhetnek, meg az általában a vizsgának a legjobb részeit tartalmazza. És olyankor.
3: Számomra ezek mindig nagy élményt testesítettek meg, hiszen amikor mondjuk a karácsonyi koncertek voltak, és akkor jöttek a modern táncosok, jöttek a néptáncosok, utána jöttek a jazzzenészek, a rajkósok, a kisrajkósok, valami hihetetlen produkciókat láttunk ott egymás után.
5: Aztán jött egy olyan kisfiú, emlékszem rá, akit te tanítottál zongorára.
3: Igen, utána jöttek a zongoristák.
5: Igen, és nagyon ügyes volt.
3: Tehát, hogy annyira színes az iskolának a felhozatala tulajdonképpen a mai napig, hogy ritka az ilyen fajta iskola, az ilyen típusú iskola. Mi a helyzet manapság a tánc tagozattal?
5: Hát manapság nagyon kevesen vannak. Ez a másik iskolában is, ahol szintén tanítok, a Budapest Táncművészeti Stúdióban, ott is érezhető, és tudom, hogy a Wallett intézetben is, hát mindenhol. Mostanában nem annyira ingerlő egy gyerek számára, hogy ő táncos legyen, nem tudom, a zenei vonalon.
3: Zene ugyanez? Egyébként teljes mértékben. Nem, sajnos középiskolákban, más középiskolákban is, és persze általában ez érezhető.
5: Hidd el, sokat gondolkodtam ezen, hogy vajon mi lehet. Miért? És olyan furcsán hangzik, de én nem azért mentem az iskolába, ugye, hogy külföldre utazzak. De azért akkoriban annyit utaztunk, úgy láttuk a világot, amikor volt piros útlevél, meg kék útlevél, és nem lehetett utazni nekünk. Az útlevelünk benn volt az együttesbe, az iskolába, és akkor mindig együtt mentünk valahova, de utaztunk mindenhova. Manapság mindenki ki tud utazni, ha van pénze. De lehet, hogy nincs igazam, hogy erről is van szó. Szerintem biztos, hogy benne van ez is, hogy már nem olyan, nem akkora élmény, nem olyan nagy dolog, hogy most kimegyünk Szlovákia vagy fellépésre.
3: Tehát ez is lehetett egy motiváció a táncosok esetében. A zenészeknél azt is tapasztalom, hogy azért zenész szülők már nem feltétlenül tanítatják zenére a gyermeküket. Tehát tapasztalják azt, hogy nagyon nehéz belőle megélni. És lehet, hogy ezért inkább azt mondják, hogy fiam, lányom, tanulj inkább valami szakmát, mint ahogy te is említetted, hogy aki táncos karriert képzel el magának, azért tartson maga előtt egy B-tervet is.
5: Hát igen, lesérülhet, ugye, meg azért rövid a karrier lehetőség. Tehát azért együttesben már én sem táncolnék ennyi idősen, nem tudnék. Rövid táncokat el tudok táncolni jól, úgy gondolom, de egy 6 perces, mondjuk egy cigánytáncot, azt már kiköpném a tüdőmet.
3: Hogy látod egyébként a műfajnak a jövőjét? Tehát akár itt a cigányzenét, a cigánytáncot, a néptáncot úgy általában.
5: Nagyon sokan megújítják már. Én most leginkább a néptáncról beszélek. Összességében a táncművészetnél meg azt látom, hogy nagyon a modern tánc irányába halad. Ezekben a Rajkó együtt, a Rajkó iskolában is, és a Budapest Táncművészeti Stúdióban is úgy gondolom, hogy szinte a legtöbb az a klasszikus balett után, ami az alap, ugye azt azért nem, azt mindenki elismeri, a modern táncnak a világa. Talán azért, mert a színházakban az most jobban fut, megint csak ilyen furcsán fejezem ki magam, tehát annak most nagyobb a keletje, mint a

0: műsort vártak, és mi népi ruhát vittünk, népi műsorral készültünk. Ez már profi együttes volt, mondjuk 8-10 évvel ezelőtt. És szerencsére volt a ládánkban, amit kivittünk, valamennyi operett, mert operettnek tudjuk mondani a palotást is, meg egy valószínűleg keringő. És bemondták előtte, hogy elnézés, de szervezési okok miatt, és képzeld el, hogy ezért a legtöbb az néptánc volt, ugye, és volt mondjuk két ilyen operettelszerű. Hát állva tapsoltak a végén. Uh-huh. Úgy, hogy nem azt kapták, amit ők kértek. Uh-huh. Ezt most bocsánat, hogy kitértem.
1: Tehát szeretik, akkor igény, igen, az van rá.
0: Miért mondtam ezt? Hogyha valakit már behoznak egy általunk, jó, most hagyd legyek már ilyen, hogy egy Rajkó műsorra nem akar bejönni. De oda citáljuk, persze viccesre mondom, és ülj be, nézd meg, nem fogod megbánni. És a végén tényleg legtöbbször állva tapsolnak. Szóval ezt nem értem én sem, nem vagyok olyan okos, hogy ezt megértsem. Furcsa.
1: És milyen irányba megy akkor a jövő? Mi lesz 5-10 év múlva? Hogyha nem ápoljuk megfelelően a kultúránkat, akkor hogy adjuk át a következő generációnak ezt a fajta tudást, értéket, hiszen ezek örök emberi értékek.
0: Így van, se gyönyörű mondatod volt, és igaz, teljesen ugyanígy gondolkodom, és erre megint mondok egy olyan példát, amit biztos nem csak én találtam ki. Említettem a gólyatábort. Ha mi ott a gólyatáborban egy autentikus zenével kezdjük, hogy édesanyám, miért is szültél egy 14 éves gyereknek, akkor a sírba hazaszalad. Ezt őszintén merem mondani. Olyan zenéket teszünk be neki, mondjuk egy nyokszot, ami egy kicsit azért népies, ugye, de abszolút nem autentikus. Ugye? És arra csinál, néptáncot táncolunk, ugyanúgy ilyen cifrát, hegyezőt, tehát népi dolgokat csinálunk, és a gyerek megszereti a mozgást, megszereti a tanárt, nagyon fontos. A Tibi bácsitól én azért loptam, úgy loptam, hogy belém ivódott, belém égett az ő habitusa, tehát én sokan mondják, én vagyok a kis Somogyi, hát ez a legnagyobb dolog, de mondjuk gúnyosan mondják, de akkor is, tehát belém égett az, hogy kell tanítani. Biztos nem vagyok olyan, mint ő, de én Berzsenyi Laci vagyok, de imádnak a gyerekek, ezt minden nagy képviselő nélkül mondhatom. Ez a srác, ez a 120 kilós fiú. Ez is úgy tisztel, és az ő szülei is minden. Na, a lényeg az, hogy tehát meg kell változni a tanítási módszernek is. Nem kezdhetem azzal, hogy édesanyám, ami gyönyörű. És amikor, hagyd majd fejezem, amikor már a gyerek megszereti, és ez nem hosszú idő, a gólyatáborról úgy kell, hogy hazamenjen, hogy ő néptáncolni akar, és még nem tudja, hogy a harmadik próbán berakjuk neki ezt a zenét, és hallgass meg, milyen gyönyör, most erre csináld a cifrát. Érted? És akkor már ott marad, és most is kirázott a hideg, mert tényleg így van, hogy akkor ő már nem fog elmenni, ha megszereti a légkört, megszereti a tanárokat, a hölgyet is, akit említettem, meg engem, akkor ő már fog járni. Ezek csoda dolgok, ezek a legszebbek a tanításban szerintem.
1: És nagyon fontos, nagyon felelősségteljes, én azt gondolom, hiszen tényleg a mi feladatunk az, hogy ezeket az értékeket közvetítsük minél több gyermek számára, és eljusson hozzájuk azért, hogy utána ők is ezt tovább tudják adni. Visszatérve egy picit a táncművészetre, sok fele jártál a világban, Rajkóval, Rajkón kívül is. Elmesélnél nekünk valami olyan élményedet, ami úgy meghatározó volt?
0: Annyi van, és hát ezt bejártam a világot, tényleg bejártam, mert a Rajkóval voltam a legtöbbet. Tehát szóval, de, hát most mondok egyet, ugye mondjuk Ausztráliában, amikor kimentünk, hát az valami, ott a koalamacit a kezünkbe adták. Ez így nem, most már elmesélve nem is akkor a dolog, mert kimehetsz Ausztráliába, ugye, ha van pénzed, mint a, de akkoriban a kommunizmust építettük, nem az Ausztrál repülőjegyet, tehát hogy februárban jöttem haza, ez egy ilyen vegyes dolog, februárban hazajöttünk, és várt a behívó katonaságra. És itt akkor éppen hó volt, utána lehetne, azt hiszem 84-ben voltunk. És az a kontraszt, hát ugye csoki barnál jöttünk haza, és én megmondom őszintén, hogy akkor a tisztek, akik voltak fogatlan, általában alkoholos befolyásoltság alatt, olyan buták voltak, hogy a nevüket nem tudták. Bocsánat, ez így volt. Mi egy munkás századba kerültünk, de tudtuk, hogy csak a kiképzés lesz meg, és utána, mint mi, mint említettem, volt csókosok vagyunk, ugye akkor még kis központ, és de tudtuk, hogy a kiképzés megvan. Tehát olyan kontrasztokat éltünk meg, hogy megjöttünk Ausztráliába, a Bondi Beach-ről emlékszem a nevére, és valami csodának éltük meg. Szinte

0: Most magamnak mondok ellen. Ugye fiatalként szinte már természetes volt, hogy utazunk, de akkor is egy csoda volt. Visszagondolva még nagyobb csoda. És az a kontraszt, hogy utána a hóba katona tegye szét a lábát, hogy a géppisztoly ne üsse le a vállát, és őt ott rúg, de azt nem erőből, csak úgy helyezgett a lába. Hát ez valami borzalmas volt, de tudtuk, hogy mi még úgy is vagyunk külföldön, és nagyon sokszor abból az emlékből táplálkoztam lelkileg, hogy kibírom én ezt, hogy sok primitív ember vesz körül, de én tudom, hogy nem ide való vagyok, bocsánat, hogy ezt mondom, de tényleg nagyon, nagyon furcsa, hogy ez eleve pacifista, még nem géppisztoly, gyűlöltem az egészet. És de tudtam, hogy rövid lesz. Tehát, de az így az utakról nagyon sokról tudnék. Tehát olyan, nem csak, hogy gyönyörű helyeken voltunk, hanem például Párizsban minden évben felléptünk a párizsi Salle Player koncertteremben. Hát az egy elég illusztris hely, és ott is hatalmas siker. Mondjuk ott nem néptánca, hanem az említett Schraub zenekarral, ami egy, ott az egész zenekarnak, meg nekünk is egy ilyen státuszszimbólum volt, hogy a párizsi Szárplejelben lépünk föl, tehát ezeket. De ugyanolyan énvé volt, hidd el, Andris, hogy őszintén mondom, amikor mondjuk, mit tudom, ilyen karancs lapújtőn a művelődési házba felléptünk, és a ugyanolyan korú kislány, ugye még úgy értem, voltunk 16-17 évesek, és jött, és azt emlékszem, a cipőjébe bele kellett írnom a nevem. Képzeld, milyen szerelmek szövet.
1: A rajongás.
0: Igen. Ezek igen. Olyan klassz dolgok voltak. Igen. És még be volt fagyva a csapba a víz. Nem volt fűtés az öltözőnkben, szakadt rólunk a víz. De ezek jó élmények. És akkor is nevetgéltük ezen. Tehát nem úgy éltük meg, hogy üdvözlöm, tudod, más világ volt. Tényleg, ezt annyit mondjuk, hogy már tényleg más volt.
1: A Rajkó Művész Együttes, illetve annak a felettes szerve, hogy így mondjam, a KISZ Központi Művész Együttes egy hihetetlen gyűjtő volt. Abból a szempontból, hogy nagyon különleges tánccsoportok, zenés csoportok is voltak ott, a rajkósokon kívül természetesen. Kik azok a táncművészek, akiket feltétlenül megemlítenél, akár az utóbbi évtizedekből, akikkel együtt dolgozhattál, akikkel együtt voltál ott az épületben?
0: Hát vannak nevek, hát az Állami Népi Együttesnek a megalapítója, Rábai Miklósnak a felesége, Lia néni, ő tanította az úttörő tánckar egy-két csoportját, és Vadadi Ágnes is, ő is az úttörő tánckarban is tanított, és az amatőr tánckart is tanította, és hát az egész amatőr tánckarnak a vezetője, őt már azért említettük, azt hiszem, Szirmai Béla volt. És természetszerűleg, amikor a KISZ Központi Művész Együttesnek volt mondjuk egy 25-30 éves jubileumi műsora, egy nagy színházban, teszem föl a Víg Színházban, ott voltunk, azt tudom, akkor az összes együttesbeli koreográfus együtt dolgozott, és egy-egy számot vagy külön-külön csináltak, vagy teljesen összedolgozva. Tehát ez egy nagyon szép időszaka volt ilyenkor az együttesnek. De ezek, tehát Szirmai Béla volt a vezető az amatőröknek, és Lia néni akkor már nagyon idős volt, szerintem 70 is lehetett, de imádták a gyerekek, kitörő tanárnő volt, és Vadadi Ágnes, aki ugyanúgy csapásolt és tekerte a lábát, szerintem 60 évesen, mint a fiatal fiúk.
1: Béla bácsi még akkor is tanított, amikor én oda kerültem 2005-ben.
0: Igen, ő is sokáig. Hát, igen, ő nem is ment nyugdíjba, úgy tudom, hanem őt hát elvitte egy szörnyű betegség, igen, sajnos.
1: Mit üzennél egy fiatalnak, egy tizenévesnek, aki arról álmodozik, hogy táncművész legyen?
0: Mit üzennek? Nagyon sok akaratot, és imádja, tehát nézzen olyan táncokat, ne csak olyat, amit ő szeret, hanem ami világhírű, ami nagyon-nagyon jó. Engem például az nagyon feldob. Én már 62 éves vagyok, Andris. De én, ha megnézek egy olyan videót, akár egy klippet, amiben olyan táncosok vannak, az olyan energiát ad, ugyanúgy megmozdul az izmom rá. Jó, sok mindent csináltam. Tehát akarjon, szeresse, az egész életet szeresse, és akkor fogja szeretni a táncot.
1: Hát nem. Ebből is látszik a rajongásod egyébként a tánc iránt, a táncművészet iránt, a mozgás iránt, és az, hogy tulajdonképpen ez határozza meg az életedet. Egy táncos, én azt gondolom, hogy csak így lehet nagy, csak így teljesedhet ki, hogyha ebben éli meg az életét, mint ahogy egy zenész is egyébként. Ez nagyon hasonló. Ez a két szakma, két hivatás ebből a szempontból. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettél velem. Egy nagy élmény volt.
0: Nekem is, Hiddel. Köszönöm szépen.
1: Várlak vissza természetesen később.
0: Jövök. Köszönöm.
2: Bersenyi László, magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett néptánc pedagógus volt a mai vendégem, aki a Rajkó Művész Együttes koreográfusa és a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pesterzsébeti Technikumának oktatója. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a Rajkó Művész Együttes tánckarának történetéről és a szakmai életének kezdetéről. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale,

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió D-k. Rólunk neked. A Rádió D-kben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánságshow. A 100.3 Rádió D-kben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-kben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió D-k nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az UNESCO 2015-ben nevezte ki minden év november 5-ét a romani nyelv világnapjának, hogy az európai cigány közösségek egyik legfontosabb identitásképző elemét még szélesebb körben ismerjék és ráirányítsák a figyelmet a roma kultúra megőrzésére. 2008-ban, Zágrádban az első horvát cigány, cigány-horvát szótár bemutatója alkalmával csaknem 150-en horvát és nemzetközi roma vezetők írtak alá egy nyilatkozatot, amely kinevezte november 5-ét a cigány nyelv napjának Horvátországban. A közösségek képviselői egy évvel később ismét a horvát fővárosban találkoztak, ahol megfogalmazták, hogy november 5-ét a cigány nyelv világnapjává szeretnék megtenni minden olyan országban, ahol azt beszélik. A horvát parlament egyhangúan 122 szavazattal elsőként foglalt állást a világnap mellett. 2012-ben, melynek hatására az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete hivatalosan is a romani nyelv világnapjává nyilvánította november 5-ét. A szervezet deklarációjában megfogalmazta, hogy bár a roma szervezetek 1971-ben az első roma világkongresszuson megtették a romanit a cigányság hivatalos nyelvének, az azt beszélők száma folyamatosan csökken és a kihalás veszélye fenyegeti. Éppen ezért kiemelten fontos a roma kultúra ezen elemének megőrzése, ápolása és gyakorlása. A körülbelül 33 ezer szóból álló romani nyelvnek 17 dialektusa létezik, melyek a nemzetségekről és mesterségeikről kapták elnevezéseiket. Ám a jövevényszavak egyre differenciáltabbá teszik azokat. Nemzetközi becslések 4 és 6 millió közé teszik azon európai állampolgárok számát, akik beszélik a romanit. A Magyarországon élő három legnagyobb cigánycsoport közül leginkább az olá cigány közösségek használják a romani nyelvet. Azon belül is legtöbben a lovári dialektust, az eredetileg a kárpáti dialektust beszélő cigányok között mára alig találni olyat, aki ápolja ezt a hagyományt. A harmadik nagy cigánycsoport tagjai, a beás közösségek a román nyelv archaikus változatát beszélik, amely nem összekeverendő a romanival. Arról, hogy mennyien beszélnek cigányul Magyarországon, nincsenek pontos adatok. Kemény Havas Kertesi 1997-ben publikált felmérése szerint a 90-es évek közepén a romák 4,4%-a beszélte a romani valamelyik dialektusát. Ekkorra tehető, hogy az idegennyelvi továbbképző központ által szervezett állami nyelvvizsga rendszeren keresztül a lovári nyelvjárást sikerült elismertetni. Az elterjedésének oka, hogy a Magyarországon elsőként kiadott románi nyelvkönyv a Jeunesse Romanes lovári dialektusban jelent meg 1998-ban, Csoli Daróczi József és Fejér Levente tollából. Fontos hozzátenni, hogy ma Magyarországon a cigány nyelvet beszélők két vagy több nyelvűek, a magyar mellett őrzik és ápolják, vagy tanulják újra azt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió D-k roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió D-kben. Rádió D-kben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig
0: romákról, nem csak romáknak. Rádió D-k.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az innyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
3: Zsinzsa, milyen szép szó.
2: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy A betűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
3: Tehát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az innyek.
2: Igen, igen, igen. Szityúvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigány alakok a történelemben. A cigány történelem számos olyan személyt őriz, akik művészetükkel, tudásukkal, bátorságukkal, vagy közösségükért végzett munkájukkal váltak jelentőssé. Bár a romák történetéről sokáig kevés írásos forrás állt rendelkezésre, az elmúlt évtizedekben egyre több kutatás foglalkozik a roma közösségek múltjával és kiemelkedő alakjaival. Például Cinka Pannával. Cinka Panna a magyar cigányzene egyik legendás alakja volt a 18. században. A hagyomány szerint kiváló hegedűs és zenekarvezető volt, ami abban a korban különösen figyelemre méltó, hiszen nőként is jelentős szerepet töltött be a zenébe. Alakja a magyarországi cigányzenész hagyományok egyik legismertebb szimbólumává vált. Dankó Pista a 19. század végének híres magyar cigány prímása és nótaszerzője volt. Számos olyan dal fűződik a nevéhez, amely a magyar nóta történetének részévé vált. Életútja jól példázza, hogy a roma muzsikusok milyen fontos szerepet játszottak a magyar zenei kultúra fejlődésében. A 20. század egyik legtragikusabb fejezete a roma holokauszt, vagyis a Porajmosz története. Az üldözés és népirtás során roma emberek százezrei váltak az üldözés, deportálás és gyilkosságok áldozatává. A korszak fontos alakjai között olyan roma túlélők is vannak, akik később beszámolóikkal segítették megőrizni az áldozatok emlékét. Philomena Franz, német roma író és holokauszt túlélő például évtizedeken keresztül beszélt a roma népirtásról és annak emlékezetéről is. A roma történelem fontos alakja Ronald Lee is, aki kanadai roma író és aktivista volt. A 20. század második felében sokat tett azért, hogy a roma közösségek története, identitása és jogai nagyobb figyelmet kapjanak. A modern roma történelem egyik legismertebb alakja Ian Hancock, roma származású brit-amerikai nyelvész és roma jogvédő. Tudományos munkájával sokat tett a roma történelem, a romani nyelv és a roma identitás kutatásáért. A roma népirtás nemzetközi elismertetésében is nagyon fontos szerepet vállalt. Magyarországon is számos roma személy vált a kulturális élet meghatározó alakjává. A zenészek mellett írók, költők, képzőművészek, pedagógusok és közéleti személyiségek járultak hozzá ahhoz, hogy a roma kultúra és történelem láthatóbbá váljon. Összességében a roma történelem alakjai nem csupán a roma közösségek számára fontosak. Történetük a magyar és európai történelem részét képezi. Életútjukon keresztül megismerhetjük a roma közösségek kulturális értékeit, a társadalmi nehézségeket, a hátrányos megkülönböztetés történetét, valamint azt, hogy rendkívüli kulturális örökséget, amelyet a romák évszázadokon keresztül őriztek meg.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: Rádió Dick.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Hello.
3: Hello, szia, itt Maka Gyuszi és Völgyi Zsuzsi a Dick Rádiótól.
2: Sziasztok, szép jó reggel, Csicsi Attila vagyok.
3: Csicsi Attila, akkor Attilának tudunk akkor szólítani. Szia. Köszönjük szépen.
4: Jó reggel.
3: Jó reggel.
2: Sziasztok, jó reggelt kívánok.
3: Szép délelőttet kívánunk. Hát nem titok itt a hallgatók előtt, hogy írtál nekünk egy üzenetet, hogy szívesen beszélgetnél, taxis vagy, foglalkozásodra tekintve, és hogy szívesen beszélgetnél velünk a tegnapi tüntetésről, és mi ennek nagyon örülünk, mert tényleg két teljesen laikusként álltunk ezelőtt a tüntetés előtt, és nagyon az újságcikkekben se volt ez fixálva, hogy pontosan mi történt. Úgyhogy a legjobb az, hogy egy olyan embertől kérdezzük, vagy beszélünk, vagy beszélgetünk vele, aki ott is volt ezek szerint.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy megszólalhatok. Igen. Hallottam a rádióban ti is, hogy miket mondtatok. Voltak benne jó dolgok is, meg nem jó dolgok, de tényleg ez nincs úgy letisztázva egyik médiaportál által sem, hogy tulajdonképpen mit is akartunk. Tehát igazából négy fő követelésünk lett volna a tegnapi nappal kapcsolatban. A legeslegelső pedig az, amit a fővárosi önkormányzat egy rendeletmódosító tervezettel állt elő, mi szerint engedélyhosszabbítás, tehát taxiengedélyhosszabbítás csak akkor lehetséges, hogyha az adott sofőrnek nulla közlekedési hibapontja van. Tehát ez lett volna a legelső.
4: Ó, hát az nagyon nehéz elkerülni.
2: Így van, tehát a budapesti közlekedésben azért ez nagyon nehezen kivitelezhető. Tehát hát emberek vagyunk, hibázhatunk.
4: Hát így van, persze. Főleg, hogyha egy vajúdó hölgy ül be a taxiba, akkor nyilván egy sebességkorlátozást már meg is szakított, vagy meg is vétett az illető, lehet az gyors hajtás ilyenkor.
3: Meg főleg, aki ilyen sokat vezet, mint ti, hát ott azok, ahol szokták mondani, ahol hullik a forgács, ugye? Na jó, igen, kér, igen, akkor folytasd, kérlek.
2: Igen, a második pontunk, ami a hivapontos után a második főkövetelésünk lett volna a létszámstop, ugyanis tényleg nagyon sokan vagyunk, és azért vagyunk ilyen sokan, mert vannak ezek az oktatási, tehát ezek azok az iskolák, taxis iskolák, akik havi szinten 20-30-40, akár 100 új sofőrt is kiképeznek, és azért jönnek taxizni, mert elmondtátok, hogy igen, milyen költségekkel jár egy taxizás, de úgy kezdik nekik az oktatást, hogy keresettek havi szinten 2-3 millió forintot.
4: Ó, hát ez egy nagyon félrevezető dolog.
3: Tehát akkor mondjuk ki nyugodtan kammem, ugye? Igen. Kammem.
2: Így van. Na, és akkor utána eltöltenek ezek a szegény új sofőrök 3-4 hónapot, adósságba keverednek, és utána váltanak szakmát. De ezt folyamatosan termelik ki az újabbnál újabb sofőröket, szegényeket, mert...
3: Tehát egyfajta csapdába.
4: Ez egy dezinformáció igen. Azoknak a tanulóknak, akik igen. Taxizni szeretnének.
3: Igen, én nem, ezt amit el is akkor hallottad is, igen, hogy én nagyon sokszor veszek igénybe taxiszolgáltatást, és nagyon sok sofőrrel, aki olyan, hogy tud, vagy van kedve beszélgetni, szoktam, és igen, elmondják, hogy tényleg óriási költségeitek vannak, tényleg a bérléstől kezdve a tagság fizetésen át, tehát hogy nagyon-nagyon sok a költség.
2: Így van. Nagyon sok kommentet láttam én is, hogy ezek 10 milliós meg 15 milliós autókkal gurulnak. Azt tudni kell, hogy a taxis társadalomnak körülbelül a 60%-a bérli az autót, tehát nem az övé az autó. Uh-huh. Tehát ezek gazdag emberek vettek flottákat, autókat, milliókat beleöltöttek, és kőkeményen fizetnek érte heti 100-110 ezer forintot, és ez csak a bérlés.
3: Az igen.
4: Az még csak a bérlés, tehát ott még akkor nem ittunk, nem ettünk.
2: Így van. Tehát az, ha valaki bérel egy autót, az ott kezdődik, hogy havi szinten 7-800 ezer forint, csak a kiadás, és onnantól van nullán. De ezt az elején nem tudja szegény.
3: De bocsánat, ez függ az autótípustól? Tehát te mondjuk egy Teslát bérelsz, ami most az egyik legújabb autó mondjuk, vagy elektromos is, meg nem tudom, az a legdrágább, és akkor mondjuk egy Mazdát bérelsz, akkor az olcsóbb?
2: Hát például, ami még nagyon népszerű, ezek a Ford Focusok, azok is már heti 80-85-90 ezer forint. Na most ezen felül még, aki bérel autót, ugye a kártyás fizetések nem ő hozzájuk mennek, hanem a céghez, akitől béli az autót, míg a kártyás fizetéséből még levesznek 13%-ot hetente a bevételéből.
4: Azt a mindenit.
3: És bocsánat, én azt is tudom, de javíts ki, hogyha hülyeség vagy rosszul tudom, hogy nem egyből kapjátok meg, hanem ilyen heti elszámolás van?
2: Így van, heti elszámolás. Akkor ha valaki például olyan fuvari vannak, hogy csak kártyával fizetnek neki a héten, akkor nem nagyon vicc az a szegény készpénz.
3: Igen, ezt is egy kollégától tudom.
4: A Gyuszi mindig
3: tudom.
4: Kártyával fizet.
3: Nem mondd már el, de amúgy tényleg. Na, sosincs készpénz, na bocsánat, de igen, ezt hallottam már, igen, én is, hogy heti osztásba kapjátok meg, legalábbis a kártyás fizetések után. Igen, akkor eddig igen. 3 pont volt, bocsánat, ha jól emlékszem, amit mondtál, és akkor van még 4. is, vagy rosszul számoltam?
2: Nem, a 2 volt, a 3. a tarifaemelés, a 3. lett volna a tarifaemelés, de még ezt még nem is annyira hangsúlyozok, ezt is inkább csak a média fújja, hogy a köznép az haragudjon ránk. A 4. pont pedig, ami szintén nagyon fontos, ez az illegális személyszállítókkal való fellépés. Na most azt tudni kell, hogy én 6 éve taxizom, és 6 év, amikor vizsgáztam, kérdezte az oktató a vizsgabiztost, hogy mi a helyzet az illegális személyszállítókkal. És mondta akkor a minisztériumból a vizsgabiztos, hogy már beépültünk közéjük, majd le fogjuk őket csukni.
4: Tehát ezek a hiénák, ugye a taxis hiénák?
2: Nem a hiénák. Van egy csoport, nem mondom ki az applikáció nevét, mert akkor reklámozni fogom. Aha. És ott írnak egymásnak utasok és sofőrök, akik sima civil autóval rendelkeznek.
3: Hogy mi akkor. Tudjuk igen. Szerintem sokan,
2: és akkor sziasztok, én mennék a Blahától az Astoria kivinnel, és az első, aki ír, az viheti el.
3: Igen, ezt tudom, hogy melyik ez. Régen amúgy működött rendes székként, de most már igen, ilyen Viber csoportba.
2: Igen, köszönöm. Kimondtad és reklámozott.
3: Nem mondtam ki a nevüket, csak hogy melyik applikáción keresztül van ez, igen.
2: Igen, van 70 csoport, ebben van 400 utas, 400 sofőr, 2 ember irányítja.
4: Aha,
2: ezt a csoportot, elég
4: erőteljesen gyengíti azoknak a abszolút, lehetőségét abszolút. És pénzkereseti lehetőséget.
2: És megmondom az őszintét, én beszéltem már utasokkal, és mondták, hogy nem sokkal drágábbak vagyunk, mint ők. Tehát kb. 300-400-500 forintos különbség van. És ugyanúgy ott állnak akár meg képesek még beállni ezek az autók, mert tudjuk, hogy milyen autóval járkálnak általában Prius-szal. A 2-es Prius-szal. Igen. Így van. Ott van ugyanúgy nekik is a telefon, folyamatosan nézik a Webert. Ugyanúgy hátra beül az utas, tehát és látja a rendőr is, a közteres is, a BKK-s, és nem csinálnak velük semmit. Ezért volt a tegnapi tüntetés.
3: Na mondjuk ez így?
2: A tarifa...
3: Bocsánat, csak annyit akartam, hogy ennek tükrében, hogy ezt tudjuk, hogy ez ilyenfajta illegális ilyen személyszállítás is működik. Na ez így viszont teljesen érthető a felháborodásotok amúgy, mint kívül. Ez kellemetlen.
2: És rengeteg illegális személyszállító van. Valaki a Facebookon hirdeti magát, de szó szerint így, ha esetleg pénteken, szombaton nem jutnál taxihoz, én szívesen elviszlek bármikor az ár megegyezés szerint. Ez mi?
3: Aha. Hát ez illegális.
4: Ez abszolút.
2: Így van.
3: Mert tehát, az, hogy egy haverod kidob téged, az megint más, hogy a haverodat megkeretet dobjál el a nyugatiba, az megint egy másik történet.
2: Tehát ez mindenkinek szoktam mondani, azért, mert valakinek van jogosítványa, ő nem minősül személyszállítónak. Ez ugyanolyan, veszek egy fegyvert, én attól függetlenül nem leszek rendőr.
4: Hát ez így van, van ez mert így van. Fegyverviselési engedélyed sincs attól függetlenül, hogy van egy fegyvered. És hát ezek engedély nélkül akkor tevékenykednek.
3: De és akkor mi lett ebből? Tehát például a fővárosi közgyűlés, ez mit szól például ehhez?
2: Most én azt tudom, de lehet, hogy ez nem pontos az információ, mert tegnap annyira elfáradtam agyilag, meg egy kicsit már sok volt ez a tegnapi hercehurca. Elfogadta a fővárosi közgyűlés ezt a 8 pontot, tehát most nem 0, hanem 8 hiba pont, ez is
3: valami.
2: Kevés, de állítólag a kormány mondja ki a végén
3: az amment.
2: A szót. Igen, hogy igen vagy nem. De még a különböző taxis szervezetek még szervezünk, még valamit kitalálunk, még valamit, de a tegnapi nap az számunkra egy pozitív volt, hogy tényleg összetudtunk fogni, kimentünk, és az, hogy én megértem az embereket, hogy tényleg feltartottuk a forgalmat, valamilyen szinten megbénítottuk a város, de ez ugyanolyan, amikor mások tüntetnek, és mi nem tudunk dolgozni, mert éppen nem lehet oda behajtani, mi is megértjük.
3: Jogos, teljes mértékben abszolút. És ez volt idén a második, legalábbis a Blick ezt hozta le, hogy olyan januárban volt már egy taxis tüntetés, ugyanígy a Hősök terén, hogyha jól vagyok informálva, és hát a Blick által
2: így van.
3: Is hasonló pontokat fogalmaztatok meg, és az nem változott, és azért mondtátok el még egyszer nyomatékosítani, vagy volt valami, ami azóta már megoldódott?
2: Semmi nem oldódott meg. Ez
3: kellemetlen.
2: És folyamatosan próbáljuk felvenni velük a kapcsolatot, és egyszerűen csak az elutasítást, a halasztást, és elég. Tehát, hogy tényleg azért van például ilyen sok taxis baleset, mert az összes kolléga fáradt. Heti 60-70-80 órákat kint vagyunk. Muszáj kint lenni, mert muszáj pénzt keresni, a számlákat fizetni kell, a NAV-ot ki kell fizetni.
3: Persze.
4: Óriási költségekkel jár akkor ezek szerint a taxizás.
2: Fáradtak, nem kipihentek, nem figyelnek oda, és tized másodperc alatt történhet a baj.
3: Hát sajnos igen, ez sajnos benne van, de én nagyon drukkolok, meg szerintem mi nagyon drukkolunk, én mondom, aki abszolút, Zsuzsinak van saját kocsi, ő raj.
4: De van, de hogy én is igénybe veszek taxit.
3: De én és a feleségem is sűrűbben, és én tényleg nagyon nem tudom, melyik taxitárságnál vagy, amúgy nyugodtan kimondhatod szerintem, hogyha
2: Boltnál
3: vagy. Veletek is szoktam, és talán mondhatjuk, hogy egy régi cég, vagy hát egy elég régebbi cégnek számít már a Bolt azért, nem? Így itthon.
2: Igen. Jó volt ezt látni, hogy tényleg ezt összefogtunk Uberrel,
4: sokan más
2: társaságokkal is.
4: Nagy kivonulás volt? Sok résztvevő volt?
2: Voltunk. Azért ugye a társaság fele kettő osztott, mert aki este dolgozott, az este jött kitüntetni, aki reggeles volt, az reggel volt. Én is reggeltől voltam kint 3-ig. Utána kellett mennem a gyerekek.
3: Akkor ez tényleg egy nagyon hosszú nap volt, de tényleg csak azt tudjuk mondani, hogy én is szeretném itt a rádión keresztül is felhívni a figyelmet, hogy bizony a hivatalos taxisokra nagyon is szükség van, ez egy 2 milliós nagyváros, és igenis azt gondolom, hogy például az ilyen illegális személyszállítókat, azokat be kell tiltani. Én abszolút egyetértek ezzel, hogyha számít a véleményem.
4: Maximálisan én is. Igen.
3: Úgyhogy köszönjük, hogy ezt elmondtad nekünk itt az éterbe, úgyhogy még egyszer köszönjük a beszélgetést veled.
4: És nagyon jó egészséget kívánunk, kitartást.
2: És jó pihenést. Kívánom nektek, sziasztok.
4: Minden jót.
3: Attila, szia.
4: Szia. Na hát nagyon jó volt ezt így első kézből hallani, hogy
3: igen,
4: mi történt.
3: Igen, egy olyan embertől, aki ott volt. És
4: meg aki benne
3: tudott.
4: Van, ebben dolgozik, ebben a munkakörben.
3: Igen, úgyhogy köszönjük, hogy írt Attila, és ez nektek is, hogyha bármi olyan témáról beszélünk, ami tőlünk egy teljesen kívülálló dolog, és lám Attilában is ez nagyon becsültem, hogy igazi úriemberként, mert igen, ahogy ő is elmondta, hogy mondtunk jó dolgokat, mondtunk rosszat, ugye a 9 órás megszólalásunkban, de azért, mert mi két ember vagyunk, akik beszélgetnek itt valamiről, amiről olvasunk egy közéleti, egy Budapestet érintő dologról, és nyilván nem vagyunk vele 100%-osan képben, sőt, nem csak mi, hanem mint ahogy hallottátok most az imént a Attilától, hogy a sajtó se. Tehát a Blikk is fél információkat, meg nyilván más új is, mert nem akarom csak a Blikkre fogni, Bors, Hír 24, így mit van. Tudom én, tehát mindenki fél információkat tudott teljes mértékben csak leközölni erről a dologról.
4: Pedig biztos, hogy megkérdeztek azért pár embert és pár taxist.
3: Hát a taxiszövetségnek a vezetője nyilatkozott is, de annyit hoznak le belőle, amennyit ők akarnak. Uh-huh. Hát tudjuk, hogy működik ugye a sajtó, és ezen nem bántva egyik sajtóorgánumot sem, csak vannak, amik fél információk, de ilyenkor egy olyan emberrel beszélni, aki ott volt és látta, és ő tudja, hiszen ahogy el is mondta, 6 éve taxizik, ez tényleg fölháborító, ez a fajta illegális szállítás dolog, ez tényleg most légsem. Már bocsánat, hogy ezt így kimondom, de ez tényleg azok ellen, az emberek ellen van, akik ezt hivatásosan űzik, ebből tartják fönn a családjukat, ebből tartják fönn magukat, és azok ellen vannak ilyenek, hogy kiírják, hát ezen behaltam, hogy ki van írva Facebookon egy csoportból, kit vigyek el a Nyugatitól az Asztóriáig ár megegyezés szerint.
4: Uh-huh. És látod, hogy az árrés, amit ezek az emberek, az illegális szállítók szabnak, nem sokkal, de minimálisan alacsonyabb, minimális, pár száz forintról beszélünk.
3: Igen, tényleg, tehát ilyen, ahogy mondta is, 3-4-500 forintokon múlnak ezek a dolgok, és én igenis azt mondom, hogy bizony, ez ugyanúgy egy szakma, mint az, hogy valaki pék, az valaki ügyvéd, ezek szakmák, amit hallottátok, van taxis iskola, ahol sajnos ezek szerint bemalmozzák, hogy Zsuzsám szavaival éljek az embereket, és azt mondják, hogy havi 2-3 milliót tudnak
4: zsebre
3: ezzel
4: tudnak
3: keresni.
4: Tenni. Igen.
3: Ami hát...
4: És a másik nagyon fontos, hogy ugye elvárják azt, hogy hibapont nélkül űzzék a taxis szakmát, mindeközben meg azok az emberek, akik meg ilyen illegálisan szállítanak személyeket, azoknál meg én nem mernék beülni. Tehát nem mernék beülni, mert nem egy hivatásos sofőrhöz ülök. Ki tudja, hogy veszi be azt a kanyart 120-szal, vagy csak 40-nel, vagy 30-szal.
3: Így van.
4: És én nem is mernék beülni egy nem hivatásos sofőr mögé.
3: Egy idegenhez, mert amúgy a taxisok idegenek számodra, de mivel van mögöttük egy cég, ami már például vegyük most a Boltot, ahol ugye Attila, akivel beszéltünk, dolgozik, 6 éve ott van, tehát van egy leellenőrizhető cég, ami hogyha ne a adj Isten bármi probléma vagy gond történik, azt te tudod jelezni az applikáción keresztül is, van hozzájuk telefonszám.
4: Van értékelés, lehet értékelni a sofőrt is.
3: Így van. Tehát, hogy azért az egy jobban csekkolható dolog, mint azt, hogy most Facebookon valaki ír egy csoportba, hogy gyere, elviszlek a Blahától az Asztóriáig. Mennyiért? Jó van, majd megbeszéljük, tehát olyan kicsit ilyen lazán, ilyen izébe. Ez szerintem gáz. Ez gáz.
4: Igen, és ezt én sem tartom helyén valónak.
3: Én senkit nem buzdítok erre, sőt, pont az ellenkezőjére, ha személyszállítás, akkor rengeteg taxi applikáció van, amin keresztül leellenőrizhető régóta a cégnél dolgozó sofőröket tudtok igényelni magatoknak arra az útra, arra, mit tudom, hány kilométeres útra, hova éppen mentek.
4: A saját biztonságotok érdekében is fontos az, hogy egy olyan emberhez üljetek be, aki egy ellenőrzött sofőr.
3: Így van, úgyhogy én ezek kicsit olyan nekem, az jutott közbe eszem a beszélgetés alatt, mint hogy igenis támogatni például mit a magyar gazdákat azzal, hogy magyar zöldséget veszel, magyar gyümölcsöt veszel. Például mi nyáron életemben először, de hát most már öreg vagyok, meg fér vagyok, már piacozni járok, ha lehet csarnokba. És igenis, onnan is magyar termelőktől vásároltunk zöldségeket, gyümölcs, kukorica, imádtuk, tehát hogy ilyen dolgokat, mert igenis ezzel is azt gondolja az ember, hogy tök jó, hogyha tudod támogatni azokat az embereket, akiknek ez az élete, ez a megélhetése, megélhetési forrása, úgyhogy mi tényleg abszolút ezt támogatjuk, úgyhogy nagyon örültünk, hogy tudtunk erről egy hozzáértő, vagy érintettel beszélni egész pontosan.
4: Így van, úgyhogy köszönjük szépen a Attilának azt, hogy írt nekünk, és hogy rendelkezésünkre állt erre a beszélgetésre.
3: Igen. Na, viszont mi búcsúzunk tőletek ezen a csúnya esős napon. Holnap se lesz sokkal szebb az idő, de
4: most
3: mi
4: már megvan
3: leszünk.
4: Attilának a privát száma, írjál rá, hogy jöjjön érted.
3: Persze. Na, viccet félretéve, tényleg sajnos esik az eső, holnap is fog, úgyhogy esernyő legyen nálatok, vagy hívjatok taxit, és holnap pedig találkozunk.
4: Jövünk, hello!
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík,
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando!
3: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az ínyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
4: Zsinzsa, milyen szép szó.
3: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy A betűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
4: Tehát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az innyek.
3: Igen, igen. Igen. Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Turgyán Sándor rendőrként nagykanállal falta az életet. Fiatal vidéki srác volt, amikor a budapesti 8. kerületben szolgált a 2000-es években. Dokumentumfilmet készített róla az HBO, azonban ott kellett hagyni a rendvédelmi pályát. Súlyos betegségen és magánéleti válságokon át jutott el a felismerésre, hogy valami hiányzik az életéből. Sándor ma Máté Szalka kertvárosi református gyülekezet aktív tagja, munkatársaival pedig tanodaalapításon dolgoznak. Amikor a családomról mesélek, mindig fontosnak tartom kiemelni az elején, hogy több nemzetiség is megtalálható a felmenőim között. Édesapám magyar, édesanyám pedig cigány származású, de apukám rokonságában sok a sváb, édesanyám családjában pedig az erdélyi magyar és a román. De tovább megyek, a vezetéknevem török eredetű, a határvédelemre utal. Kezdte el. Anyukámék több generációra visszamenőleg azon a Máté Szalkai cigánytelepen éltek, amely ma Cinevékként ismert, nagyapám volt az első cigánybíró a városban. A szava nem csak a helyiek között számított, hanem a kívülállók számára is ő volt az összekötő kapocs a romák felé. Idősebb emberek még manapság úgy hivatkoznak édesanyámra, hogy a bíró jánya. Mivel nagyapám sajnos egész fiatalon meghalt, anyám és nagyanyám rendszeresen ingázott Budapest és Máté Szalka között dolgozni a híres fekete vonattal. Szüleim így ismerkedtek meg egymással a fővárosban, az egyes számú építőipari vállalatnál. Apukám Nyírvasváriban született, az ő édesapja volt a TS kocsisa, nagyanyám pedig a háztáival, gyerekekkel foglalkozott, emellett a család kis területen dohányt termelt. Talán meglepő, de ez utóbbival több pénzt kerestek, mint a gabonával. Apu nem teketóriázott sokat, hazavitte édesanyámat a nagymamám, első reakciója viszont az volt, hogy miért hoztad ide ezt a cigányt? Így apám 18 évesen sarkon fordult, és külön életet kezdett a szerelmével. Anya szüleivel nem volt gond, hamar elfogadták édesapámat, én lettem az első gyermekük, engem két öcsém követett. Folytatta a mesélést. Képzés szinte azonnal gyakorlattal kezdődik, általában egy kapitánysági kihelyezéssel. Intézkedési jogköröd nincs, járőrtársként figyelsz és tanulsz, biztosítod az intézkedést, engem a szobi rendőrőrsre helyeztek ki. Érdekes hely volt, tele olyan idősebb kollégákkal, akik szolgálatuk nagyobb részét a szocializmusban húzták le. Akkoriban úgy volt, hogy az iskola végén mindenki a gyakorlati helyén áll munkába, de mire végeztem, a sok korkedvezménnyel távozó miatt létszámstoppot hirdetett a belügyminisztérium, és a rendészetiről kikerülő összes fiatalt a BRFK állományába helyezték át. Nem tudom hogyan, de én a 8. kerületbe kerültem. Hozzáteszem, akkor semmit sem tudtam még Budapestről. Nyilatkozta az interjúban.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: azért.
1: 100.3 Rádió D. Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Halló, halló, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Itt a vonalban Hegyes Berci, és a minden igaz, Mihályfi Luca is ott van veled, Berci.
4: Sziasztok,
2: igen. Sziasztok!
3: Jó reggelt, gyönyörű, szép, szerelmes pár. Most már mondhatjuk, ugye? De én láttam azokat a szemeket, de szerintem sokan így voltunk
4: ezzel. Egészen voltad, igen. Nagyon sokan szurkoltak, hogy ez így legyen.
2: Hát nagyon, mert ezt mindig a Zsuzsival, amikor beszélünk mindig az aktuális dancing adásról így hétfő reggelenként, akkor mindig mondtuk is, hogy ti annyira szépek vagytok együtt, olyan jól láttatok egymásnak, mikor még nem is tudtuk, hogy köztetek van valami, csak ugye sejtettük. Úgyhogy hát ez egy nagyon szép finálé volt a részetekről, mikor mondtátok, hogy ti nyertetek, mert egymást nyertétek. Ez szerintem...
3: Hát én sírtam a tévé előtt, komolyan. Annyira szép pillanatok voltak.
4: Mi is itt néztük azóta százszor, nagyon jó volt.
3: Hát ez egy örök élmény marad, és egyébként ez beírtátok magatokat a szerelmes történelembe, én úgy gondolom. Úgy néztek ki egyébként, mint egy Disney pár. Biztos mondták már, Jászmi hercegnő, és a legszebb királyfi, és a legszebb királylány.
4: De kedvesek vagytok, nagyon-nagyon jól esik.
2: És engedjétek meg, hogy gratuláljak is kifejezetten Mihályfi Lucának, mert Berci, hát azért én azt nagyon jól tudjuk, hogy te egyszerűen királytáncos vagy, de a Lucának pedig ezúton is, hogy gratuláljunk, mert szerintem, ahogy te is elmondtad többször, Berci, ott a zsűri értékelés után, hogy olyan, mintha egy profi párral táncoltál volna szinte végig a hetekben.
4: Szuper volt, imádtam vele a közös munkát, és hát ez nem is munka volt igazából, mert...
3: Mi volt akkor? Mi volt, ha nem munka volt? Mondjad, mi volt?
4: Nagyon-nagyon jó, szuper volt az egész évad igazából. Hát nagyon-nagyon jó volt a Lucával együtt dolgozni, csak nem akartam munkára hívni, mert ez egyáltalán nem volt annak nevezhető, mert tényleg olyan jó volt közöttünk így a kémia, meg olyan jól, tehát jól jöttek ki a kreatív dolgok, és mindenben teljes mértékben a partnerem volt, minden ötletemnek a partnere volt, és teljes mértékben rám hagyatkozott, ami már így az első perctől kezdve azért esett nagyon jól, mert megadta ezt a bizalmat, amit nagyon kevesen, vagy hosszú idő után tudnak mások kialakítani, de valamiért a Luca ezt megadta nekem egyből, és nagyon jól tudtunk együttműködni szerintem.
2: Ez nagyon látszott is, de Luca, tőled is hagyd kérdezzem meg azt, hogyha már itt vagy velünk, hála Istennek a vonalban te is, hogy te hogy élted meg ezt az egészet, hogy így az elején azért úgy tűnt, hogy nagyon-nagyon könnyedén veszed, és itt a végén valóban picit volt egy fáradtság?
5: Hú, alapvetően ez a műsor iszonyatosan fárasztó, és szerintem senki nem tud felkészülni erre lelkileg és testileg, mert mindenki azt gondolja, hogy jaj, táncikálnak a színpadon, persze, itt iszonyatos izzadás van, fájdalom a lábakban, flektor és fájdalomcsillapítók tömkelege, és hát igazából mindennapos 5-6-7 órás próbák, úgyhogy tudtam, hogy nehéz lesz. Az, hogy ennyire, az talán nem, viszont úgy érzem, hogy a Berci nagyon sokat könnyített rajtam, mert csodálatos ember és nagyon nagyszerű tanár, úgyhogy mindig azt éreztem, hogy a tenyerében hordoz, és mindig azon van, hogy nekem a legjobb legyen. És tényleg annyiszor elgyakoroltuk, ahányszor csak kellett, és mindig nagyon türelmes volt velem. Én nagyon maximalista vagyok, úgyhogy sokszor borultam ki, hogyha nem ment elsőre éppen egy lépés, de hát semmilyen táncos múlttal nem rendelkezem, úgyhogy egyáltalán azt, hogy magas sarkúban megtanultam járni, már az nagy dolog volt.
2: Ja igen, ezt mondtad és a fináléban is, az nagyon aranyos igen, volt, igen.
5: Úgyhogy bennem negatív érzés nincsen azzal kapcsolatban, hogy kiestünk, hiszen egyáltalán nem gondoltam volna álmaimban sem, hogy idáig eljuthatok egy nulla tudással, és tényleg mindezt a Berci hozta ki belőlem, és örökre hálás leszek ennek az időszaknak.
2: Na de bocsánat, tehát ez egyáltalán nem volt úgy, hogy te nulla tudással jöttél. Tehát már az első adásban olyat táncoltatok, erre emlékszem, hogy ott ilyenkor mindig elkezdődik a spekuláció még a 10 páros közül, hogy na vajon ki fog nyerni.
3: Hát szerintem azt gondoltam, hogy nyerni fogtok.
2: Borítékba raktuk volna szerintem azt, hogy ti ott vagytok.
3: Tényleg, hát mi egyébként rengeteget beszélgettünk rólatok itt a rádióban reggelente, és mindig fogadtunk egyébként, és arra fogadtunk, hogy ti ott fogtok állni.
2: Hogy ezt 100%-ig biztosak voltunk benne. Úgyhogy azért nulla tudásról nem beszélhetünk, Luca, szerintem, mert már az első adásban leraktad azért a névjegyet, hogy a zsűri is megmondta.
3: Hát hiába egyébként van, amikor az embernek van egy hozott tehetsége, nem, Berci?
4: Így van, én is úgy gondolom, hogy nyilván, mivel a Luca énekesnő, a ritmus érzéke nagyon-nagyon jó, és minden, amiket elkezdtem neki magyarázni a hangsúlyokról, a mozdulatokban, a dinamikákról, mindent egyből megértett, és nem kellett neki teljesen nulláról elkezdeni magyarázni. De Luca szerintem arra értett, hogy táncban nem volt neki semmilyen korábbi előképzettsége, és nem járt korábban semmilyen ilyen táncos dologra. Úgyhogy én azért vagyok rá nagyon büszke, mert tényleg így a nulláról ilyen szinten meg tudott tanulni társas táncokat, mert ezek azért valljuk be, hogy nem mindegyik ugyanolyan nehézségű, valamelyik könnyebb, valamelyik meg írtózatosan nehéz, és tényleg nagyon büszke vagyok rá.
3: Meg hát nem minden táncol az ember szívesen el, tehát hogy mit tudom, hogy van, oké, a latinok tök jók, meg azt nagyon szereti mindenki szalszázni, ez az amaz rumba, de azért vannak tényleg olyan kötelező táncok, amik ez, gondolom nincs úgy az embernek kedve most, hogy fölkészüljön, mit tudom én, egy bécsi keringővel.
4: Hát igen, vagy hogy nem érzi magán énak azt a karakterű táncot. Tehát például Luca mindig elmondta, hogy és én is így gondolom, hogy hozzá ezek az vérpesdítő latin táncok illenek.
3: Hát még amilyen egy ő maga is.
4: És még egy pazdotóbb lét, azt kíváncsi lettem volna, hogy tudtunk volna előadni, mert azt sajnos nem kaptunk, a döntőben is egy slow foxot kaptunk volna, de az engem az lepett meg nagyon, amit mondtál, a bécsi keringő, hogy ez olyan szépen eltáncolta a Luca, és gyönyörű volt a tánctartása, és ahogy suhantunk a parketten, hogy az egyik kedvenc produkció marad mindig.
2: De jó, hogy pont ezt akartam kérdezni, hogy van-e kedvenc, amire emlékeztek, de hát akkor megválaszoltad így előre, és akkor...
4: Van, de hát a standardből a bécsi keringő, a latinból pedig a csacsa produkciónk, mert ott a Szeresd a testem, baby című dalra táncoltunk, és ez nagyon-nagyon-nagyon forró volt.
2: Igen, de volt az is, amikor ugye iroda volt berendezve nektek, és akkor úgy
4: igen,
2: volt
4: a... Igen, az a szalsza volt, az is durva, jó volt. Nagyon élveztük.
3: Mikor éreztétek egyébként, hogy egy kicsit rátérjek a szerelmi szálakra, mert engem az jobban érdekel, meg jobban izgat, hogy mikor alakult köztetek ki ez a bizsergés, az rögtön, ahogy megláttátok egymást, vagy már amikor megtudtad, hogy ő lesz a táncpartnered, már Berci már érezted, hogy visszamenőleg másfél éve belájkolt az összes képét.
4: Hát én azt gondolom, hogy a szimpátia az nyilván az első találkozáskor megvolt már, mert ez azért tudja és érzi és látja a másikon az ember így a pillantásokból, vagy a testmozgásból, vagy hogy mondjam, a testbeszédből, de ez leginkább az első élő show, tehát ez a, mint mondhatok, ez az iroda berendezett szalsza után kezdődött el leginkább közöttünk, ez tényleg komolyan, úgyhogy én azt arra tenném, arra az időszakra, az első élő show.
3: Ja, most igen. Már visszanézem azt a műsort.
2: Igen, én is így emlékszem.
3: Igen, mert annak volt egy nagy sikere, volt egy emelkedett hangulata, gondolom.
2: Meg azért várja, azért tegyük azt is hozzá, hogy abban volt egy olyan tűz, amit azért úgy még nézőként is azt mondtam, hogy ebben azért ott a szexus. Tehát, hogy azért most mondjuk ki nyugodtan, felnőttek vagyunk, hát azért ebben volt, nem, Berci?
4: Amíg
2: egyszer, hát volt azért egy nagy szexus is ebbe az első produkciótokban.
4: Mondhatjuk, hát figyelj, igen, mondjuk ki.
2: Mondjuk, én azért mondom, nyugodtan ezt ki lehet mondani. Na és akkor figyelj, az a helyzet, hogy tudjuk, hogy most így ide-oda mentek, ugye ilyenkor reggelenként meg hallottuk, hogy reggelizésen vagytok éppen, úgyhogy nem is akarunk nagyon benneteket zavarni. Ott lesztek a döntőben, ugye ilyenkor vissza kell menni, ugye olyan extra protként, vagy valami ilyesmire számíthatunk szombaton?
4: Ott leszünk szombaton mindenképpen, mert minden évben van egy úgymond kiesettek produkciója, és abban szerepelni fogunk, és mivel mi vagyunk a döntő előtt utolsó, vagy utoljára kiesett pár, ezért nekünk rövidebb idő is volt betanulni ezt a koreográfiát, a héten most próbálunk erre eléggé, és mindenképpen fogunk táncolni, illetve lesz egy nagy nyitány, ahol én mint profi táncos fogok szerepelni még, és gyakorlatilag várjuk a nézőket továbbra is, és láthatnak tőlünk még szuper produkciót, úgyhogy titeket is várunk.
2: De cuki vagy, köszönjük.
3: Nagyon köszönjük.
2: Köszönjük szépen. Mi meg nyomon követjük most már így az életeteket, hogy alakulnak a továbbiak.
3: Nagyon drukkolok is, egy ilyen lányregényben szeretném látni majd a fotókat, ahogyan alakul a szép szerelmi életetek. Én nagyon drukkolok nektek,
2: nagyon
3: hogy
2: drukkolunk, és
3: ez hosszantartó boldogság legyen.
4: Nagyon
3: tudod, neked mondom, okosan, Berci, okosan.
4: Igen.
3: Mindent meg kell fogni. fogni. Minden ilyen szép lányt meg kell fogni.
4: Én már nem akarok több lányt megfogni.
3: Ennyi.
2: Nagyon szépek voltak. Berci, tényleg gratulálunk nektek, neked is, Luca, és nagyon szuperek. Tehát na, most a szakmai részét is még egyszer, hogy nagyon szuperek voltatok, úgyhogy gratulálunk nektek.
3: Szépek voltatok, szépek vagytok. Vigyázzatok magatokra.
2: Nektek. Köszönjük a beszélgetést.
3: Élvezitek a mézes napokat.
2: De jó.
4: Jó van.
2: Puszi nektek, sziasztok.
3: Puszi.
2: Na.
3: Hát igen.
2: Komolyan mondom, és Mihály Lucával beszélgettünk.
3: Nem látnátok, vagy hát én látom a Gyuszit, de neki is fülig ér a szája, hogy ilyen szép szerelmes történetről hallgathatott. Abszolút. És nekem is egyébként annyira jó látni ilyen szép fiatal fiút, lányt, hogy egymásra találnak, és hogy egy ilyen műsor keretén belül találnak egymásra, és hogy illenek össze. De jó?
2: Abszolút egyetértek. És tényleg így van, most ebben nem túloztunk, meg nem kamusztunk, vissza lehet hallgatni, hogy tényleg mielőtt ez kiderült fixre, hogy ők együtt vannak, hányszor elmondtuk, hogy tényleg milyen szép pár, meg tudja, hogy van köztük valami, stb. Szóval mi ebben nem kamusztunk most egyáltalán, igen, hogy mi tényleg így gondoljuk, valójában, hogy ők egy szép pár.
3: Figyelj,
2: tök jó.
3: Te magad is tudod, hogy ezek a társas táncok, ez elkerülhetetlen egyébként, hogy annyira nagy közelséget hoz magával, hogy elkerülhetetlen az, hogyha tetszik valaki, meg igen, kölcsönös a szimpátia, akkor hogy ne gabajodjon össze az a két ember.
2: Igen. Most miért mutogattál, hogy te is tudod? Mindegy, igen,
3: csak
2: tudom.
3: Csak annyit
2: de
3: mondtam, hogy mert volt neked igen is már táncos produkció a cirkuszban, és volt. Bizonyára érezted már azt, hogy hú, hogyha jó egy csaj, akkor az tud, be tudja indítani a fantáziát.
2: Ez vitán felül áll.
3: A tánc az egy veszélyes dolog. Még akkor is veszélyes dolog.
2: Ez a tánc egy veszélyes dolog.
3: Tudom, mert én egyszer volt egy produkcióm, mindegy, hogy mi volt, táncolnom kellett, argentin tangóztam, és bár egyáltalán nem tetszett a tánctanár, de egy idő után gondoltam rá valamiért.
2: Egy idő után, de barom! Egy idő után a semmiből előtte meg maradjál már sehol semmi, két hét múlva.
3: Esküszöm.
2: De baró a manus.
3: Igen.
2: Jó, tehát, benne van. Figyelj, az ember, tényleg a tánc az hogyha
3: magával tud így ragadni.
2: Igen, meg hogyha főleg, ha ilyen szinten van űzve, hogy azért egy ilyen tüzes, azért is mondtam most a Bercieknek ezt, hogy én emlékszem az első prodjukra, tehát az irodás szalsza, azért ott gyerekek, az ilyen volt ez a fürrakaramiát, de ez ilyen volt ott tűz, szexus, Lucán kiszoknya, Bercin kigombolva az ink, tudod, persze, ott azért izé.
3: Hát persze, így köldöki ki volt.
2: Persze.
3: Na, izé, közelbe húzok.
2: Bulkin, haskin, izé. Hát most ez bará, hát gyerekek, hát most
3: és
2: látjuk.
3: És egyébként tényleg így van, hogy annyira közel kell tartani a fejedet a másikhoz, hogy nekem pont eznél az argentin tangonál mondta akkor a tánctanár, hogy nézz a szemembe, és akkor így néztem egy ideig a szemébe, és így kikúszott a szemem, tudod, így jobbra. Nem tudtam a szemébe nézni, és össze kell érjen a homlokunk meg az órunkban, jaj, te jó, Isten! Szóval ez tényleg kétségtelen az, hogy rengeteg táncos párrá alakul a tánc miatt. Még akkor is, hogyha nem voltak előtte egy pár, aztán egy idő után egy pár tudnak lenni, hogyha mind a kettőnek a szexuális beállítottsága hetero, akkor simán meg tud ez ilyen esni, tehát ez nem egy újdonság. És hát lásd, a Tóth Gabi is, most is a barátjával, tehát hogy azért is alakultak.
2: Másokat jártak
3: meg
2: így együtt fellépni, hát igen, táncolta, igen.
3: Próbáltak, igen, táncoltak, jó, mondjuk ők nem társas táncban táncoltak, de az is, tehát egy a zene, a közös ilyen művészi munka, aminek aztán utána robban a sikere, össze tudja hozni az embereket. Na, ez kétségtelen.
2: Ez vitán felül áll.
3: De egyébként volt már táncos műsorból kijött páros. Hát nézd meg, itt van a Krausz Gábor, Mikes Anna.
2: Igen. Figyelj, azt akartam ebben a kapcsolatban ráfűzni igazából, hogy pontosan ezért necces mindig az, vagy ezért van egy ilyen félelem olyan párosoknál, ahol mondjuk az egyik tag házas, foglalt, mert ott azért van egy necharisnya faktor.
3: Hát ott van.
2: Pont emiatt, amit most elmondtál. Itt a Berciék esetében ez egy könnyebb helyzet volt, mert volt egy szingli fiatal lány, volt egy szingli fiatal fiú, mind a ketten szépek, hallottuk, hogy már az első találkozásnál szimpatikusak voltak egymásnak. Figyelj, ez megtörténhetett volna egy sima TV2-s gálán, vagy egy TV2-s sajtótájékoztatón, vagy egy karácsonyi bulin, vagy nem tudom, hogy összefutnak. Jaj, szia, Hegyes Berci vagyok, szia, Mihály Filuca, gyere, iszunk valami. Mert hogy tetszenek egymásnak. Persze. Mert hogy szépek, fiatalok, szinglik, ezt húzzuk alá háromszor, hogy szinglik, miért is ne?
3: Igen.
2: Tehát miért ehhez még valószínűleg lehet, hogy azt akarom ebből kihozni, hogy ehhez valószínűleg tánc se feltétlenül
3: igen,
2: kellett.
3: Biztos, igen.
2: De az, hogy utána még igen, valóban egy ilyen szinte félmeztelenre vetköztetett táncokba még forron, tüzesen ott egymásról simulva kell táncolniuk hétről hétre, hát ez meg aztán igen,
3: hát
2: csak
3: meg
2: rádobott.
3: Ne haragudj, de mindennapos 7-8 órát együtt tölteni valakivel, az is egyébként, az is összekovácsolja ám az embereket.
2: Persze.
3: Nem csak
2: persze.
3: Barátság szinten. Van, igen. Akit baráti szinten, van, akit meglátod szerelmi szinten.
2: Igen,
3: is
2: többször kérdezték tőlünk SMS-ben is ezt amúgy, hogy mi vállalnánk, emlékezz vissza, ugye, ezt a dancing dolgot. Én megmondom őszintén, most már nagyon meggondolnám ennek tükrében, mert
3: már én, is.
2: Én szerintem én akkor nekem a mennyasszonyom kb. Behozná az élősöt és dobná be a parketre a jegygyűrűt szerintem, mert akárkit kapnék párnak, nem hiszem, hogy nagyon el akarná hinni, hogy nem vonzódom hozzá valami. És muszáj is lenne olyan szempontban, amit te is kimondtad, vagy a Berci mondta ki, hogy működött a kémia. Ahol működik a kémia, ott az nem feltétlenül azt jelenti szakmán belül a kémia, mint egy sima magánéletben, mert tud működni úgy egy műsorvezető páros is, nekem is van ugye több kolléganőm. Most például te is itt vagy. Akkor a cirkuszban a Babett, Anita, tehát hogy abszolút vannak kolléganőim, akikkel van egyfajta olyan kémia,
3: hát
2: amitől
3: persze.
2: Tud működni, igen, az az aktuális feladat.
3: Ez a feladat más, mert nem az öletbe ülök, érted?
2: Hát, nem, anya, most itt a nyakamba űz per pillanat.
3: Hát meg nem pörgetsz, érted, a ágyék tájékon. Szóval, na,
2: jogos,
3: egy kicsit,
2: persze,
3: kicsit
2: persze,
3: más egyébként,
2: más,
3: nem
2: más,
3: vagyunk
2: más,
3: olyan
2: más.
3: Szinten közelségben, mint mondjuk egy ilyen táncnál.
2: Hogyne, ezt
3: ember.
2: Akartam igen én is ebből kihozni, hogy a feladat minősége számít ilyenkor a kémiai összefüggésben. Na, ezt akartam ebből
3: hát igen,
2: kihozni.
3: Igen. A másik pedig az, hogy én azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy hát meggondolnád, hogy vállalj egy dancinget. Én azért gondolnám meg, mert hogy ahogyan elmondta a Luca, hogy milyen fájdalmak vannak, és hogy mennyi munkával
2: hát
3: jár
2: tudtam.
3: Ez. Hát én is gondoltam egyébként, mert 5 éven keresztül jazzból lettoztam, úgyhogy tudom a fájdalmat, de
2: hát
3: lehet, hogy ennyi idősen én már ezt de hogy is.
2: Igen, itt nem, a kor is, nézd meg, akik az idősebb generációban indultak, ugye, mint például akár a Vonberg Frici, akár azért most ő nem idősebb, viszont azért régi sportoló, aki már egy picit már ugye leengedett, a Kucsera barátod. Tehát, hogy azért itt nagyon sokaknál sokkal kevesebb volt az a határ, mint ami például a Lucánál, aki egy fit. Hát
3: igen.
2: Azért figyelj, amikor mutatják a kisfilmbe, hogy ott ugye próbán vannak, hát figyelj, halál ki van pattintva a csajszí, tehát hogy kockás a hasa,
3: igen,
2: tök vékony.
3: A váll a karja.
2: Tehát, hogy egy edzett csaj, ezt akarom ebből kihozni.
3: Igen.
2: Míg mondjuk oda mennék én a puhos testemmel, érted, és akkor ott kezdődne az első, akárki lenne a táncpartnerem, hogy na, akkor gyere Gyuszi, először akkor fogyunk egy 10 kilót.
3: Nem, gyere Gyuszi, behozzuk az oxigénpalackot, ott kezdődik,
2: igen.
3: Nálam legalábbis.
2: Igen.
3: Hozzátok be az oxigénpalackot, aztán utána kezdhetjük. Mert hogyha nem kapok levegőt, mert azért nézd meg, tehát tényleg ezek a vékony fit emberek, hogy lihegnek, miután lemegy egy produkció? Hát nem kapnak levegőt percekig.
2: Igen.
3: Még utána. Hát
2: igen.
3: Nem, hát ez tényleg egyébként ez korhoz kötött. Mint ahogyan ugyanúgy, mint ahogy vannak a futballisták, akik mit tudom én, szögre akasztják a cipőjüket 35 évesen, ezt szerintem a táncosoknál is ugyanez a helyzet, nem kell a szögre akasztani 35 évesen a cipőt, de azért megvan a táncban is az a korosztály, amikor már nem bírja.
2: Hát persze.
3: Ez tényleg korhoz kötött.
2: Ez egy fizikai dolog, mint egy sport.
3: Ugyanaz, mint egy sport,
2: abszolút,
3: igen.
2: Abszolút.
3: Ez egy sport.
2: Így van, ez így van, így van, így van. Na, gyerekek, a mai napunk ezzel be is tudott zárulni. Reméljük, hogy élveztétek, vigyázzatok magatokra, és vigyetek magatokkal esernyőt, ha nincs kapucni a kabátotokon, mert hogy a mai napra, illetve sőt, hova tovább, holnap kedd lesz, holnapra is egész nap esőt mond, éjjel, vagyis hát ilyen szitálást. Sőt, hova tovább, ha látom, még 11-e szerda is, havas eső köd, ezek a kilátások vannak a következő
3: hát
2: két napra.
3: Jaj, hát pénteken a városban nagy pelyhekbe esett a hó, hát ezt már el is felejtettük mondani, de gyönyörű, szép, csodálatos volt. Hát ez most felváltott az esőzés. Vegyetek, igen, nagyon sok C-vitamint.
2: Igen, pénteken esett, de nem sokáig esett a hó, ott
3: és
2: nálunk,
3: hamar el is olvadt.
2: Ott is mentünk ki
3: de
2: pont a
3: akkora
2: zúdvarra.
3: Pelyhekbe, komolyan, mint a tenyerem.
2: Igen.
3: Na,
2: igen.
3: Egyetek nagyon sok C-vitamint, fogyasszátok a béres csöppet, meg mindenféle finomságot, aki le tudja nyelni, én nem. És vigyázzatok nagyon magatokra és az egészségetekre.
2: Így van. Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: Korábbi adásunk ismétlését hallott.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádió Dick süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Szennyezés, oldószer került a talajba az Iváncsai akkumulátorgyár területén. A falu polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. Mindez a vezetékes ivóvizet nem érinti, az Ercsi felől érkezik a csővezetékeken. A Fehérvár megyei település pénteken közösségi oldalán azt írta, az SK1 akkumulátorgyár arról tájékoztatta Iváncsa község önkormányzatát, hogy az üzem belső területén található monitori kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Jelezték, az NMP olyan oldószer, amely a szervezetbe kerülve fejti ki káros, például magzatkárosító hatását. Molnár Tibor polgármester haladéktalanul elrendelte a falu valamennyi utcájában egy-egy fúrt vagy ásott kút vizének bevizsgálását. A mintavételt és a vizsgálatot független akkreditált cégként a Bálint Analitika Kft. Fogja elvégezni, annak teljes költségét az önkormányzat fizeti. Alaposan megmozgatta a magyar színházi életet az új színházi igazgatói pályázata. A jelek szerint ugyanis szokatlanul sokan szálltak versenybe Dörner György székéért, írja az Index. A teátrumot 2012 óta vezető igazgató jelenleg a harmadik 5 éves ciklusát tölti, amely 2027. január 30-án ér véget. A mostani pályázat nyertese a kiírás szerint várhatóan január 31-én lép munkába, megbizatása pedig 2032 végéig szól. Az Index információi szerint összesen 16-an vették fel a pályázati anyagot, ez azonban még nem jelenti azt, hogy valamennyien be is nyújtják a pályázatukat. A jelentkezési határidő szeptember 14-e, így a végleges pályázói kör csak ezt követően válhat ismerté. Az új színház non-profit Kft. Tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata, a fenntartói jogokat ugyanakkor a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium gyakorolja. A jelenlegi igazgató Dörner György nem kívánta egyelőre elárulni, hogy a 3 ciklus után negyedszerre is megpályázza-e a teátrum vezetését. A tartós szárazság és a csapadékmentes kora őszi időjárás miatt fokozott a tűzveszély Pest megyében. A hatóságok közölték, hogy a jelenleg is érvényben lévő tűzgyújtási tilalom értelmében tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében. A korlátozás vonatkozik a kijelölt erdei tűzrakóhelyekre, valamint a vasút melletti fás területekre is. A saját tulajdonú belterületi ingatlanokon végzett égetésnél is rendkívüli óvatosságra intenek a szakemberek a feltámadó szél miatt. A tilalom megszegői komoly pénzbírságra számíthatnak. Az ENSZ megszavazta, hogy a világ fokozatosan áttérjen a jelenleg használt Mercator térképről egy olyan vetületre, amely pontosabban ábrázolja Afrika méreteit, írja a Guardian. Az ENSZ közgyűlése a New York-i székhelyén tartott ülésén hivatalosan is elvetette a 16. századi Mercator vetületet, és a 2018-ban kidolgozott megoldást támogatta. Az ülésen 164 ország szavazott a határozat elfogadása mellett. Csak az Egyesült Államok szavazott ellene, képviselője pedig feleslegesnek nevezte a határozatot. 6 ország tartózkodott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Sziasztok! Ez itt a Süss fel nap Maka Gyuszival és Völgyi Zsuzsival. Jelenleg házon kívül vagyunk, de ez persze nem jelenti azt, hogy Süss fel nap nélkül hagyjuk a drága hallgatóinkat. Jöjjenek az eddigi adások legjobb pillanatai.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Hétköznap 9-től délig.
1: 9 óra múlt 11 perccel szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a stúdióban frissen üdén Völgyi Zsuzsival.
3: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt van veletek Maka Gyuszi.
1: Jó reggelt kívánunk, és már 8:30-kor jött nekünk egy SMS, akkor még ugye, hát itt voltunk ugyan házon belül, de még ugye nem kezdődött el semmi. Sziasztok, jó reggelt! Mindig megkérdezi a rádió hangja a hallgatót, hogy hallod? Erre a válaszom, ma is hallgatlak benneteket, meg mindig is. Szóval vigyázzatok, mit mondtok, mert megjegyzem. Sírva nevető smiley. Szép hétvégét nektek, Zsuzsi, neked pedig boldog névnapot vasárnapra. Éva
3: jó,
1: írta nekünk ezt az SMS-t.
3: Névnapom lesz, nagyon lesz. Szépen köszönöm. Na igen, tessék, el is felejtettem, látod?
1: Na tessék, Éva figyelme, köszönjük szépen, Éva, igen, én vagyok köszönjük az a hang, aki figyelmeztet szépen mindenkit, hogy hallod, én erőszakon hallod, ugye, hogy hallasz?
3: Hallak, igen.
1: Na hát nagyon érdekesen indul ez a péntek reggelünk, ugyanis itt van velünk rögtön egy vendégünk, dr. Hevesi Kriszta. Szia, jó reggelt kívánunk!
4: Szép reggelt mindenkinek!
3: Jó reggelt, Kriszta! Nagyon örülünk annak, hogy ellátogattál végre hozzánk. Annyira vártuk már, hogy gyere és beszélgess velünk. Egy csomó minden kérdésünk van, és tökre izgatott vagyok, és úgy örülök már, hogy ezeket feltehetem neked.
1: Kezd is nyugodtan, nekem is annyi kérdés, annyi megfordul ilyenkor az ember fejébe, csak ilyenkor mi gyorsan végig gondolom, hogy mi az, amit meg lehet kérdezni ugye egy reggeli élő adásban, és Kriszta hogy fog válaszolni, de biztos te jobban meg tudod fogalmazni, mint most még én, úgyhogy még egyelőre akkor Zsuzsi kezdje szerintem ezt a nagy kérdezősködést.
3: Decemberben ugye én részese lehettem a te könyvbemutatódnak, ami egy csodálatos, nagyon szép megszervezett bemutató volt, ez a legújabb könyved megjelenése alkalmából, ahol Peller Mariannal volt a hát igazából ez a bemutató interjú, és én nagyon-nagyon vártam már ezt a könyvet, mert én tudtam, hogy ennek mi az előszele, hallottam, meséltél róla. Mesélj nekünk kérlek, hogy kinek szól ez a könyv, és miről szól most ez a könyved?
4: Jaj, de tündér vagy, ilyen szép felvezető után borzasztóan nehéz megszólalni, és tényleg annyira köszönöm, és egyébként azt hadd meséljem el itt a bemutatóról, hogy én úgy gondoltam, hogy hát azért egy könyvbemutató az nem feltétlenül olyan izgalmas, és épp ezért nem is hívtam úgy meg senkit, és annyira jól esett, hogy megleptetek. Tehát számomra az volt a meglepetés, hogy ott voltatok, és hát a könyvről pedig a TikTok titkok a címe, ami ezen szoktam nevetni, hogy hát nem egyszerű kiejteni, ennél már csak a szexuálszak pszichológus az, ami ilyen hasonló, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt ilyen szépen megugrottátok, és nem is akármilyen orgánummal. Pont azt hallgattam, hogy tényleg, hogy ilyen hangok vannak itt a rádióban. No, a könyv az elsősorban serdülőknek szól, viszont a mottója az, hogy fiamnak mondom, hogy férjem is értse. Tehát, ha belegondolunk, akkor nekünk úgy kimaradt az életünkből tehát így ez a fajta felvilágosítás, hogy is fogalmazzak. Tehát azt, hogy valójában az iskolákban például elsősorban arról beszélünk, hogy miért ne csinálják. Tehát ezt azt szoktuk mondani, hogy inkább egy ilyen szexnegatív nevelés, és hogy ez meg ugyanakkor a fiatalok pont ezért olyan forrásokat találnak meg. Tehát így például mondjuk elsősorban a felnőtt filmeket, ami azért nem teljesen azt mutatja be, egyrészt nem az ő érettségi szintüknek megfelelő, másrészt pedig azt, hogy azért az nem a valóság. És ezért tartottam ezt fontosnak, és elsősorban egyébként, tehát, hogy ez ilyen akár ilyen párkapcsolati ismerkedés, és mindenféle témákról is szól. Itt aranyos volt, Zsuzsi, pont ahogy mondtad, hogy itt idéztél belőle egy mondatot, amit neked megragadta a figyelmedet.
1: Ja, a csoki is, igen, az nekem igen is nagyon tetszett.
3: Ezek idézem pontosan. Na. Nem a csokinak hiányzik, hogy megegyék.
1: Igen, és ezt akkor erre mondjuk, hogy mindenki értse, ahogy szeretné, ugye? Hogy Krisztának van egy konkrét üzenet ennek a mondatnak például?
4: Igen, hogy olyan nehéz, ugye? Tehát, hogy miről szól egyáltalán mondjuk egy párkapcsolat, és hogy azt sokszor kérdezik tőlem, hogy hogyan tud elromlani. És ha belegondolunk, már itt egyszerűen csak mondjuk a gyakoriság. Hogy az, aki többet szeretne, az nem érti a visszautasításokat. Tehát azt, hogy akkor én nem vagyok jó szerető, te nem szeretsz velem lenni. Tehát ennek van egy ilyen üzenete. Míg a másik fél pedig úgy érzi, hogy folyamatosan elégedetlenek vele. Azt, hogy hagyjál már, hát annyi mindenről inkább beszélgessünk, érzelmek, intimitás, és hogy például, hogy itt az az alapkérdés, hogy mondjuk kinek nehezebb. Tehát kinek rosszabb? Annak, aki gyakrabban szeretné, vagy pedig annak, aki úgy érzi, hogy egész nap kergetik a lakásban, és mint ahogy...
3: Az se jó.
4: Így van, tehát mint ahogy megfogalmazták, hogy olyan, hogy egy szatérral élnék szinte együtt, hogy mint hogyha nem merek már átmenni valami ledérebb ruhában a szobán, mert mint hogyha egy pók minden sarokból rám akarna ugrani, vagy hogy mondjuk mint egy mammográfiai vizsgálat így elkap és így megfogdos. Tehát hogy ezt csak azért mondom, hogy nyilván annak is rossz, aki állandóan mint egy ilyen űzött vad éli meg magát a lakásban, de ugyanakkor és erre vonatkozik ez a mondat, hogy nyilván annak mennyire nehéz, akinek meg ott van a másik, aki vonzó, aki kívánatos, és hogy nem ehet belőle ilyen értelemben.
3: Tehát ez hogy a vágyik csoki.
4: Rá, igen, uh-huh. igen. Tehát erre vonatkozik.
1: De értem, közben azért elmondanám nektek, hogy a TikTokon is közben élőzünk, ugyanis ha már TikTok titkok, na még nekem is
3: mondd még egyszer.
1: TikTok titkok, hoppá, hogy kimondtam, úgyhogy élőzünk ott is, úgyhogy maradjatok velünk, egy picit elmegyünk zenélni, aztán jövünk vissza, itt lesz velünk Hevesi Kriszta is, és még faggatjuk őt. 9 óra múlt 24 perccel szép jó reggelt kívánunk mindenkinek a helyzet változatlan gyönyörű nők gyűrűjében. Kezdem ezt a péntek reggelt, ugyanis Völgyi Zsuzsi, az állandó társam természetesen itt van.
3: A műsorvezető
1: társam. Ugye tegyük ezt nyugodt, csak a társ,
3: az állandó társam is. Hát
1: Valentin napon majdnem össze is házasodtunk, ugye, úgyhogy hát ezt mondjuk el.
3: Nem adtak minket össze végül, nem lettünk örök műsorvezető társak.
1: Nem, és hogyha későbbiekben problémáink adódnak, már rögtön meg is van a megoldásunk, ugye itt van velünk dr. Hevesi Kriszta is.
4: És fantasztikusan érzi magát egy ilyen vidám és jó társaságban.
1: Igyekszünk, köszönjük szépen, még nagyon örülünk, hogy megtiszteltél bennünket a jelenléteddel. És szerintem nagyon sokakat érdekel az is, ami rögtön bennem is felvetődött kérdés, hogy kell azt elképzelni, hogy elmennek hozzád párok, mint szexuálpszichológushoz, és tanácsot kérnek mondjuk adott esetben ahhoz, hogy ha megromlott mondjuk az életük, ugye ez a szexuális életük, hogy hogyan lehet ezzel javítani? Tehát, hogy ezt el lehet így képzelni így fejbe, mint egy úgymond egy pszichológusnál, egy pszichiáternél, csak hogy ott kifejezetten csak a szexuális életről van szó.
4: Így van, viszont ugye ez egy nagyon kényes terület, és ezért én azt szoktam kérni, hogy először, tehát aki megfogalmazta a problémát, akinél igazából elsősorban ez megjelent, az elégedetlenebb fél, hogy először ő jön el. Azért nem jönnek egyszerre, azért azt nem szeretem, mert egyrészt nyilván erre szoktam azt mondani, hogy egymással tudnának beszélni erről, akkor rám nem lenne szükség. A másik pedig az, hogy azért nekem helyenként szükségem van olyan kérdésekre, ami nem egymás fülének való, tehát például akár az exeknél olyan részletek. És itt még egy nagyon lényeges dolog, hogy annyiszor mondják azt mindenféle terapeuták, vagy akár csak így a hát helyenként mondva csinált szakértők, hogy hát nagyon egyszerű, hát egyszerűen beszélni kell tudni erről. Na már most azért nagyon nehéz erről, és én azért szoktam, hogy külön, hogy véletlenül egy rosszul megfogalmazott mondat, egy rosszul használt kifejezés, és olyan törést tudunk okozni a másikban, pedig egyszerűen csak szeretné elmondani az adott problémát, csak nincsenek igazán megfelelő szavaink rá. És ezért szoktam azt kérni, hogy először külön az egyik fél és a másik fél, és amikor én már úgy közelítek az álláspontok terén, tehát azt szoktam mondani, hogy egy kicsit ilyen női agy, férfi agy átfordítom, mert hogy én már ilyen szempontból igen alaposan értem a működésmódot, és hogy mennyire máshogy tudjuk ugyanazt a dolgot értelmezni. Tehát akárhogy például a kezdeményezés esetében, hogy mi annak az adott viselkedésnek, vagy mondatnak ilyen értelemben az értelme. Tehát ahogy mondtam, akár a visszautasításnál, hogy ennek sokkal többet jelent annál, mint hogy pusztán, hogy ma fáj a fejem, ugye, hanem egy kicsit azért összetettebb az üzenete, de ugyanígy például, hogy még a férfi azt gondolja, hogy azt, hogy állandóan oda megyek, és mondjuk megsimogatom, hozzáérek, stb. Tehát, hogy én ezt vegye bóknak. Ugyanezt mondjuk a női oldal, hogy csak akkor kellek neked, vagy csak akkor jössz, hogyha szeretnél valamit, miért nem lehet engem kezdeményezés nélkül, csak úgy egyszerűen odajönni, megölelni, tehát, hogy ne csak feltétlenül akkor, hogyha ilyen szempontból.
1: A konkrét célok vannak.
4: Pontosan, köszönöm a mondat befejezését.
3: Annyira szeretem hallgatni, Kriszta, hogy beszélsz. Ugye? Nagyon szeretem, amikor beszélsz, és miközben így meséltél, azon gondolkodtam, hogy ezt mindenképp szeretném, már régóta szerettem volna tőled megkérdezni, hogy jött neked egyébként ez a te életedbe?
4: Ennek hát ilyen több lépése volt. Egyébként az egyik barátnőm szeretett volna szexuálpszichológus lenni, és neki néztem utána, hogy milyen lehetőségek vannak. És aztán véletlenül én maradtam így benne, és mivel akkor már elkezdtem tanítani az egyetemen, és felmerült ez a kérdés, hogy ugye most, hogyha azt mondjuk a pszichológiánál, hogy pszichológia, szinte biztos, hogy mindenkinek Sigmund Freud, tehát Freud jut az eszébe, ugye az elfojtott tartalmak, a véletlen elvétések, a libidó fogalma, aki egy egész személyiségelméletet épített arra, ilyen értelemben, hogy a libidónak éppen mi a fejlődés története. Ezt most azt hiszem, hogy itt a rádió lehetőségeiben így tudtam finoman megfogalmazni, és ehhez képest egyetemi szinten nem foglalkozunk vele, pedig, hogy mennyi elfolytást, torzítást jelent, és hogy tényleg ez valahol azt is, hogy szeretve vagyunk, hogy vágyhatóak vagyunk. És így például itt a hallgatóimmal szoktunk ezen nevetni, hogy amikor így beragad egy troli, és mögé egy pár autó, így az előadás közben, és ismerjük azt, amikor valaki így ráfekszik a dudára, és nyomja, ameddig csak lehet ilyen szempontból, és ott szoktuk is mondani a hallgatókkal már, hogy hát ahelyett, hogy inkább mondjuk szeretve lett volna tegnap, hogy akkor ugye nem vagyunk ilyen agresszívek, de hogyha az ember azt érzi, hogy nincsen elfogadva, hogyha ilyen értelemben nincsenek a vágyai megélve, akkor sokkal több feszültség és indulat van benne, nem véletlen van a szeretkezne háborúz, és a háború az ilyen értelemben, hát a napi dugók szintjén is, amikor a közlekedés fennakadások vannak, ott is ilyen szempontból értelmezhető.
3: Nálam jól látható akkor, hogy én szeretve vagyok. Tehát, pont erről beszéltünk, én nem nyomom a dudát a forgalomban. Úgyhogy akkor én szeretve vagyok. Látjátok?
1: Ez egy kimeríthetetlen téma, úgyhogy szerintem innen fogjuk folytatni. Maradjatok velünk, Hevesi Kriszta is itt marad velünk. 6:30, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, a helyzet természetesen változatlan, és rögtön bele is csapunk a lecsóba, hiszen nagyon jól tudjátok, hogy ki van itt nálunk, dr. Hevesi Kriszta a vendégünk, így kora
3: annyira
1: reggel.
3: Jó, annyi kérdés van bennünk, és gondolom a hallgatókban is.
1: Folyamatosan, igen.
3: Igen, és folyamatosan nyomjuk a féket, hogy ne hangozzon el olyan, amit esetleg a hallgatóink nem tudnak, vagy kimaradnának ebből, mert mi azt szeretnénk, hogy mindenki tudjon erről, hogy nagyon sok ember, én azt szeretném tőled megkérdezni, miért van ez, hogy ugye rengeteg ember felé közeledsz, mondjuk köszönés formájában adnál puszit, öleli, vagy átölelnéd esetleg, mert úgy közel érzed magadhoz, vagy azt érzed, hogy neked ezt az energiát át kell adni, és egy teljes elutasításba botlasz bele.
4: Igen, ezt azért azt áruljuk el, hogy onnan jött ez a gondolat, hogy itt amint éppen kezdődött a zene, mi ugyanúgy megöleltük egymást, mint a Farmon. Hogy mennyire ugye az embernek, és innen indult, hogy mennyire vágyik arra az ölelésre, az érintésre, de valahol a mi társadalmunkban ugye, tehát kell, szükséges ez a fajta távolságtartás, márpedig, hogy mi a funkciója.
3: Bocsánat, először... én a Farmon konkrétan a Krisztának az ölébe feküdtem, és szívtam az energiáját, azt a szerető csupa szív energiádat.
1: Ha ott lettem volna, én is oda bújok, na mindegy, hát zárójelbe jegyzem meg.
3: Bocsánat, szabad ne feled.
4: És hogy az, hogy mennyire vágyunk erre, és mennyire ilyen társadalmi konvenció, dolgok azok, amik miatt ezt nem szabad. Hogy valójában már a gyerek, hogyha belegondolunk, amikor esik egy nagyot, és oda megy anyuhoz, sírzokog, az anya átöleli, meg döncölgeti, és a gyerek rögtön megnyugszik, és rohan tovább. Tehát igazából az
3: igen,
4: ölelés...
3: Igen, tényleg elég csak
4: az
3: ennyi.
4: Így van, tehát az ölelés az mind a fizikai, mind az érzelmi fájdalmat csökkenti. Hadd tegyem hozzá, hogy már a csimpánzok is tudják ezt, tehát hogyha az egyik csimpánzt valami stressz éri, rögtön rohan oda a másikhoz, aki Istenem. Megölelgeti. Tehát, és ugyanígy, hogyha belegondolunk most, hogy egy negatív dolgot is még hadd tegyek hozzá, hogyha mondjuk egy szerettünket elveszítjük. Nincsenek rá szavak. Tehát, hogy próbálunk valamit adni, de mi az, ami igazán segít? Az, hogyha átöleljük, és ezzel fejezzük ki azt, hogy vele vagyunk, hogy számíthat ránk. Tehát valahol ez a melegség az, ami ilyen fontos. És annyira szükségünk van rá, hogy például még azt is kimutatták, erre nagyon sok kísérlet volt, hogyha bementünk egy könyvtárba, és úgyhogy észre se vettük, de a könyvtáros egy picit finoman megérintette a kezünket olyan szeretettel, hogy sokkal jobbnak értékeltük a szolgáltatást, a magasabbra értékeltük a könyvtárat, tehát azt, hogy mi igazából azért vágyunk erre, és hogy ha már itt a majmokat, csimpánzokat említettem, ugye náluk is van ez a kurkászás, ami egy ilyen kis bolházó viselkedés, ami megfigyelhető, nem azért olyan bolhás, hanem azért, mert a szeretetük jeleként a gondoskodás az, hogy így törődnek a másikkal, és így csiklandozzák, vagy szóval így vakargatják, és ez ilyen a Facebook.
3: De vannak embertikus erre. Típusok, akik meg pont nem. Tehát, hogy én lehet, igen. hogy vágyom arra, hogy átüleljem mondjuk a gyuszit találkozáskor, de ő meg lehet, hogy azt mondja, most csak egy példát igen. mondok, hogy ja. most mennem, mert beteg vagyok.
1: Nem, mondjuk például, ha te megölesz, az rendben van, de nekem például olyanokkal van, hogy mondjam, igen. Nem ölelési szándékom, hogy jól fogalmaztam, hogy zenek közben, hát akkor mondjuk ugyanezekkel a szavakkal, hogy a úgynevezett ilyen átutazó lányok az életemben, akikkel úgy nem feltétlenül akarok utána így ölelkezni, de ő meg úgy látom, hogy igénylik. Ez én vagyok a hibás, gáz vagyok? Hogy halál őszintén, akik hátradőlök, mint egy az a kanapén, és megkérdezem, de tényleg, tehát, hogy ez én hibám, akkor valószínűleg?
4: Nem, nyilván, hogy azért ebben van egy olyan gát, hogy nehogy túl gondolja. Tehát, hogy ő szeretetre vágyik, te pedig nem szeretnéd úgy szeretni, ahogy azt ő szeretné, hogy akkor még ezzel a kifejezéssel éljek. A másik része pedig az, hogy ki mennyire szereti, mennyire vágyja. Ugye mi pszichológusok mindent a gyerekszobában keresünk, az bizony onnan indul, hogy a szülőtől

0: volt jelen az érintés, hogy amikor egyik iskolástársáért jött az anyukája és megölelte, hogy ilyen döbbenten néztem rá, mondja a fiú, hogy úristen, ez a nő mit művel a gyerekével.
1: Tehát, hogy igazából... Megfogytja.
0: Tehát, hogy de igazából nekünk embereknek azért szükségünk van rá. Nyilván helyenként pont ezért van bennünk ez a gát és gátlás, hogy nehogy a másik tovább gondolja.
2: Ez nagyon érdekes. A másik, ami még mindig szerintem fönn van a levegőben ez a dolog, hogy mindig a nő dönt. Tehát van egy ilyen, na most nem, tehát hogy van egy ilyen alapszabály, szerintem én is ezt szerint élem az életem, és szerintem nagyon sok normális férfi, hogy a nő dönt. Tehát mi hiába akarjuk, mindig a nő múlik.
0: Sőt, erre szokták azt mondani, hogy hát sőt, még valójában a nő az, aki kezdeményez, csak a férfinek ezt nem szabad észrevennie. Mert hogy igenis szüksége van erre a fajta ilyen, ilyen sikerélményre.
2: Köszönjük és... akkor. Köszönjük, hogy elhitettitek velünk.
0: De hogy olyan szempontból, hogy a nő az, aki úgy odapillant, aki ezt a fajta ilyen értelembe vett ilyen flörtölő játékosságot először bedobja, mint ahogy még a régi időkben volt, hogy eldobja mondjuk a kesztyűjét, vagy elejti a zsebkendőjét. Igen, igen, ma már azért ez nem, tehát, hogy ilyen értelme nem ilyen jeleket, de azért ezt tényleg kimutatták, amikor ilyen videófelvételen elemezték, és kimondottan pároknál, például a kávézóba, későbbi pároknál, tehát, hogy így, hogy hogyan indul egy flört, és bizony azért a nő az, aki az első jeleket megadja. A férfiak sokkal nehezebben észlelik ezeket, és az, hogy egy női jelzést igennek vagy nemnek értelmeznek, abban sokkal nagyobb szerepe van a nő által. Tehát nem a nő által küldött jelnek, hanem annak, hogy ők nekik mikor volt utoljára testi élményük.
2: Na szabad ne feledd még, mert erre még nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy zenélünk egy picit és beszélgetünk tovább.
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Minden egyes nap veled egy áldás. Nem tudom megköszönni én azt, hogy vagy.
0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díkem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az innyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
3: Zsinzsa, milyen szép szó.
2: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy ábetűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
3: Hát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az innyek.
2: Igen, igen, igen. Szityuvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigány alakok a történelemben. A cigány történelem számos olyan személyt őriz, akik művészetükkel, tudásukkal, bátorságukkal, vagy közösségükért végzett munkájukkal váltak jelentőssé. Bár a romák történetéről sokáig kevés írásos forrás állt rendelkezésre, az elmúlt évtizedekben egyre több kutatás foglalkozik a roma közösségek múltjával és kiemelkedő alakjaival. Például Cinka Pannával. Cinka Panna a magyar cigányzene egyik legendás alakja volt a 18. században. A hagyomány szerint kiváló hegedűs és zenekarvezető volt, ami abban a korban különösen figyelemre méltó, hiszen nőként is jelentős szerepet töltött be a zenébe. Alakja a magyarországi cigányzenész hagyományok egyik legismertebb szimbólumává vált. Dankó Pista a 19. század végének híres magyar cigány prímása és nótaszerzője volt. Számos olyan dal fűződik a nevéhez, amely a magyar nóta történetének részévé vált. Életútja jól példázza, hogy a roma muzsikusok milyen fontos szerepet játszottak a magyar zenei kultúra fejlődésében. A 20. század egyik legtragikusabb fejezete a roma holokauszt, vagyis a Porajmosz története. Az üldözés és népirtás során roma emberek százezrei váltak az üldözés, deportálás és gyilkosságok áldozatává. A korszak fontos alakjai között olyan roma túlélők is vannak, akik később beszámolóikkal segítették megőrizni az áldozatok emlékét. Philomena Franz, német roma író és holokauszt túlélő például évtizedeken keresztül beszélt a roma népirtásról és annak emlékezetéről is. A roma történelem fontos alakja Ronald Lee is, aki kanadai roma író és aktivista volt. A 20. század második felében sokat tett azért, hogy a roma közösségek története, identitása és jogai nagyobb figyelmet kapjanak. A modern roma történelem egyik legismertebb alakja Ian Hancock, roma származású brit-amerikai nyelvész és roma jogvédő. Tudományos munkájával sokat tett a roma történelem, a romani nyelv és a roma identitás kutatásáért. A roma népirtás nemzetközi elismertetésében is nagyon fontos szerepet vállalt. Magyarországon is számos roma személy vált a kulturális élet meghatározó alakjává. A zenészek mellett írók, költők, képzőművészek, pedagógusok és közéleti személyiségek járultak hozzá ahhoz, hogy a roma kultúra és történelem láthatóbbá váljon. Összességében a roma történelem alakjai nem csupán a roma közösségek számára fontosak. Történetük a magyar és európai történelem részét képezi. Életútjukon keresztül megismerhetjük a roma közösségek kulturális értékeit, a társadalmi nehézségeket, a hátrányos megkülönböztetés történetét, valamint azt, hogy rendkívüli kulturális örökséget, amelyet a romák évszázadokon keresztül őriztek meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
6: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a
0: műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk!

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: nekik. Rólunk neked.
1: Sziasztok! Ez itt a Süss fel nap a Maka Gyuszival és Völgyi Zsuzsival. Jelenleg házon kívül vagyunk, de ez persze nem jelenti azt, hogy Süss fel nap nélkül hagyjuk a drága hallgatóinkat. Jöjjenek az eddigi adások legjobb pillanatai!
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: 10 óra múlt 15 perccel, szeptember 1-e van még mindig, és kedd az iskola első napján nagy szeretettel köszöntjük az otthon maradt szülőket, vagy akik még éppen viszik a gyerkőcöket, bár ilyenkor már szerintem bőven elkezdődtek a
2: tanévnyitók. Már kilökték tanévnyitók. Az iskolába a gyerekeket, már ilyenkor minden gyerek szerintem már áll és hallgatja a himnuszt a tanévnyitón. Vagy meg már túl izgalmas, is vannak.
1: Meg az izgalmas igazgatói beszédeket, amikor elmondják, hogy mi várható az évben, hogy lesz, mint lesz, mennyit kell tanulni, és hogy milyen izgalmas évnek néznek elébe a gyerkőcök. Na de, mi milyen izgalmaknak nézünk elébe, ugyanis tegnap teljesen véletlenül, nem is tudom már mi kapcsán, nagyon rossz ugyan memóriám, ugye elkezdtünk beszélgetni a hipnózis kapcsán itt Zsuzsival, és ő mondta, hogy neki van egy ismerőse, aki ezzel foglalkozik, úgyhogy nagy szeretettel köszöntjük itt élőben a stúdióban Conev József urat. Szia!
3: Sziasztok!
2: Jó
1: reggelt, szép délelőttől. Na, hát én szerintem rögtön bele is vágunk a közepébe ezzel kapcsolatosan, mert tegnap azzal kapcsolatban jött talán szóba, és most már beugrott, hogy képzeld el, nekem nincsenek nagyon gyerekkoromból megmaradt ilyen iskolás, általános iskolás emlékeim, illetve nincsenek olyan közvetett emlékeim, mint például Zsuzsinak, aki mondta, hogy ő arra is emlékszik, hogy milyen volt babaként a rácsos ágya, meg igen, nem tudom, itt Józsi nagyon-nagyon mosolyog rá.
2: Igen, mert nekem a Zsuzsinak onnantól vannak meg az emlékek, hogy ilyen 8-9 éve volt, tehát az óvodáskori emlékeket
1: 28-29 nagyon... éves koromtól nem, tényleg, tehát ilyen 8-9-10 éves koromtól vannak olyan emlékeim, amire úgy becsukom a szemem, és így látom magam előtt a dolgokat, de hogy előttéről nincsen. És azt mondta Zsuzsi, hogy lehet, hogy engem nem tudom, így törölték a memóriámat, vagy hipnotizáltak. Ilyet amúgy lehetne csinálni? Most rögtön egy ilyen nagyon éles kérdéssel nyitom a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen a meghívást még egyszer.
2: Mi meg köszönjük, hogy ilyen nagyon gyorsan be is fáradtál hozzánk, mert ez ugye
1: alig
2: tegnap
1: 24
2: jött,
1: órán belül.
2: Igen, tegnap jött ez az ötlet, hogy de jó, hogy hát mondom tényleg, hát nekem az ismerősöm, azért mi nem innen vagyunk ismerősök, nem erről a területről, hanem azért neked volt egy zenekarod, 20 éves a Bridge nevű zenekar.
1: Na majd arra is kitérünk, igen. Előbb a hagy válaszoljon az úr a kérdésembe.
2: Igen, válaszolja a kérdésére, mert már olyan kíváncsi.
3: Nagyon-nagyon belecsaptatok épp itt az iskola kezdéssel magába a témába, ugyanis a hipnózis az nagyon sok mindenre, nagyon-nagyon szertágazó az, amire lehet használni, felhasználni, és az iskola kezdése kapcsolatban a gyerekeknek például a figyelemzavaros gyerekeket lehet segíteni egy hipnotikus állapotba, elképzelhetetni vele azt, és aztán utána majd nyilván a kérdésetekre, a gyerekkori dolgokra majd visszakanyarodunk, csak ezt hadd ragadjam meg. Nagyon sok viselkedészavaros, figyelemzavaros gyermeknek tud segíteni a hipnózis, amikor is egy hipnotikus állapotba, egy meditatív állapotba el lehet képzeltetni a gyermekkel, hogy egy ilyen szituációban, amikor ő neki például egy kicsit az osztályban másfelé kandikál el a figyelme, akkor őt vele el lehet képzeltetni azt, hogy igenis ő ott van, megdicséri a tanár, tehát kvázi nem csak, hogy a múltba lehet visszamenni, majd arról beszélünk, hanem a jövőben úgy elképzelhetetni egy szituációt, ahol a gyerek jól érzi magát abban a környezetben, ami egyébként lehet, hogy feszélyezi őt az iskola, az osztály, a sok információ, de amit egy ilyen hipnotikus állapotban kellemes élményként megél egy gyermek, azt utána át lehet emelni az elmébe, és éber állapotban is így fog viselkedni, ami nyilván társít a tudatalatti. Egyszer megélte már hipnózisba azt az élményt, hogy őre figyelnek az osztályba, felnéznek rá, akkor ezt majd a tudatalatti az beépülve az elmébe, majd éber állapotban is így szépen végre fogja hajtani. A hipnózis, így az iskola kezdéssel, bocsánat, hogy nem rögtön a kérdésedre tettem fel a választ.
1: Abszolút minden szegmens érdekel.
2: De azért észrevetted már, hogy a hangszíne is már egy olyan hipnotikus állapotban.
1: Én egy kicsit be is csuktam a szemem egy pillanatra, és így kakasznak képzeltem magam, hogy mi?
2: Észrevetted már, hogy már tehát egy elkezdődött már a Józsi részéről a
1: gyerekeknek is, amikor
2: hangszínnel, már a hangszíneddel, te már.
3: bocsánat.
2: Egy olyan állapotban, gondolom, hogy ezt így is kell, nem? Mert hogy térjünk ki először, annyi kérdés van a fejünkbe, de azért válaszoljunk a Gyuszinak, hogy ha esetleg mondjuk ő szeretne visszamenni mondjuk a 10 éves kora előtti időszakokra, akkor te hipnotizálással ezt elő tudnád belőle hozni ezeket az élményeket, hogy mi történt akkor ott vele?
3: Természetes, hisz a hipnózis az magában egy regressziós hipnózisra is alkalmas, ami azt jelenti, ugye ne keverjük össze, reinkarnáció, regresszió, sokan szokták keverni, reinkarnáció ez előző életek, vagy életről szól, regresszió, akár csak ami 2 perce történt, 10 perce, 1 éve, 5 éve, tehát szépen vissza lehet ezeket az emlékeket egy ilyen meditatív, vezetett, hipnotikus állapotba hozni, hisz az idegrendszer kialakulása óta, régen úgy mondtuk, hogy mint valami videókazetta, utána mint ami CD, pendrive, most már úgy lehet mondani, mint hogy felhőbe fel lenne minden, ami veled megtörtént, csak hát nyilván ugye az agy az szortíroz, és nem minden emléket.
2: Szelektál,
3: uh-huh. Szortíroz, így van, és nagyon sok mindenre a gyermekkorba vissza lehet térni, sőt, ugye 6-7 éves, 5-6-7 éves korig nagyon sok minden olyan sérelem érte a gyermekeket, amit egyébként nem is feltétlen akarattal, szándékosan a szülőkkel, vagy nagyszülők, vagy ahogy tanulta, ahogy szedte magára a rétegeket a gyermek, történtek sérelmek. Ezekre vissza lehet menni felnőtt korba is, mert ezek a gyerekkori sérelmek egészen a jelen pillanatig 40-50-60 éven keresztül is kísérik az embert magával, és nyilván a hipnózis a legcsodálatosabb módszer arra, hogy ezeket a dolgokat szépen ott újra megvizsgálni, egy másik nézőpontból rávetíteni egy újabb olyan hogy is mondjam, olyan viselkedés formára, ami majd, amikor kijön a hipnózisból, már nem fogja negatívan befolyásolni az embert. És nyilván így a régi emlékeket is, ami lehet pozitív is, ugye nem feltétlenül csak negatív dolgok, beszélünk, vissza tudjuk idéztetni hipnózisban.
1: Érdekes.
2: Nem kiszolgáltatottság? Hát, nem félnek az emberek attól, hogy ugye te gondolom vezetsz ilyen hipnotizálás, vagy hogy mondjátok ezt?
3: Hipnózis ülésnek
2: hívják. Hipnózis ülést. És hogy ilyenkor az ember nem fél attól, hogy egy kicsit kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Volt is erről egy film, amit láttunk is a Gyuszival.
1: A Hipnózisban című film, igen, a Netflixen mai napig meg lehet találni, hogy ott pont erről szól, hogy ugye a csávó kihasználja azt, ezt a tudását, és ugye egy nőt így befolyásol tulajdonképpen, és akkor hát különböző rossz dolgokra is ráveszi, meg nem emlékszik a nő, rengeteg nap kimarad, ilyen ez valós, tehát ilyen tényleg lehet, hogy mondjuk azt mondom, hogy ma van szeptember 1, nekem kimaradt mit tudom én, augusztus 18-a, mert aznap voltam nálad, és ez valami csináltál olyan, ilyen lehetséges?
2: Vagy ez csak film?
1: Vagy ez csak film?
3: Hát nyilván a modern tudomány az már elég jól magyarázza ezeket az agyi dolgokat, agyi történéseket. Azt, hogy a hipnózissal mit lehet, meg mit nem lehet, ez tényleg nagyon tág. De nem kell itt hipnózissal olyan dolgokat csinálni, amit nem feltétlen etikusnak és ugye a társadalmi normáknak megfelelőként kezeljük.
2: De amúgy lehetne?
3: Sok mindent lehet hipnózissal, de azt akartam ezzel mondani, hogy nem kell félni a hipnózistól, mert nem feltétlen hipnózissal fogják a legnagyobb bűncselekményeket elkövetni, uh-huh. vagy rossz dolgokat. Csak menjünk be egy vasedényboltba, lehet kést venni, vagy a kenyeret lehet szelni, meg lehet kenni a kenyeret vajjal. És ugye most is történt egy csúnya dolog, itt késelések, most nem akarok erre kitérni, Debrecenben volt most egy késés. Késsel sok minden dolgot lehet csinálni. Ugyanígy minden lehet pro-kontra, jó és rossz. Autóval lehet menni a családdal nyaralni, jól érezni magadat, és hát ugye hallottunk már olyan dolgot, hogy tömegbe hajtottak az autóval.
2: Igen, értem. És ez tényleg működik így, hogy csettintesz egyet, tehát van, megvan ez a, ez a tiktakos, csettintős. Én még soha életemben nem voltam hipnózis ülésem. És én el fogok menni, mert nagyon kíváncsi vagyok. Szerintem viszem magammal Gyuszit is.
1: Ja, én félek ettől, én csak hallgatom. Én igen, én valamiért
2: majd ott ülsz, aztán. Ja, jó. Nem ülhetsz ott, tehát nem hallgathatod végig nem, azt, hogy én velem mi volt, igen, mondjuk négy-öt éves koromban.
1: Ez kicsit olyan ez, nem, mint hogy ilyen, mint a pszichológusnál is, hogy ez csak kettő emberre tartozik. Tehát igen. Gondolom, a ti esetetekben is úgy van, hogy rád és a páciensre, nevezzük páciensre, tartozik a dolog.
2: Itt van
1: gondolom.
2: Is titoktartási kötelesség, tehát ez olyan, mint egy orvoshoz, amikor elmegyek, és akkor az orvos nem mondhatja igen. Nyilván el.
3: Hát nyilván olyan belső dolgokról nem beszélünk, amik két emberre tartoznak.
2: Uh-huh. Rengeteg olyan dolgot megtudtál, azért gondolom, ilyen hipnózis ülésen, hallottál már olyat. Ezt neked milyen érzés feldolgozni? Hogyan tudod te ezeket feldolgozni? Mert azért ilyenkor egy negatív energia azért ránk is ránk jön, tehát egy orvos is, hogyha mondjuk valami olyan rossz éri a betegét, ami neki sikertelenség, az ő sikertelensége miatt rá nehezedik, tehát ezt nekünk is fel kell dolgozni, a mások által kapott nehézségeket. Te hogy mész keresztül?
3: Nyilván még soha nem jöttek oda hozzám, hogy Józsi, jó kedve van, rontsd már el. Tehát igen, ez ilyen a hipnózis üléseken, hát javarészt a negatív dolgokat kapjuk mi, akik a hipnózis ülést tartjuk. Nagyon sokat kell magának a hipnotizőnek is saját magával foglalkozni, mert ugye a kérdésedre így egy finom választ adtam, de hát mi egy ilyen lelki szemetes láda vagyunk, és bocsánatot kérek a kifejezésért, tehát nekünk dolgozni kell nagyon sokat magunkon, hogy ne vegyük magunkra azokat a dolgokat, amiket ugye hallunk, mert aztán tényleg úgy, hogy te mondod, itt mindenféle volt itt megerőszakolástól kezdve, hát nagyon-nagyon csúnya dolgok történtek, és
2: gondolom,
3: és nagyon
2: minden.
3: Sok minden, és itt megérinti az embert azt, uh-huh. Hogy, ami történik, de hát ezeket nem szabad hazavinni, ezeket gyakorlatilag egy meditatív, önhipnotikus állapotban én nagyon sokat dolgozom ezzel, és
2: saját magadon is
3: nyilván,
2: kell,
3: hát én nem vagyok rendben lelkileg, testileg, bárhogy is, akkor nem tudok én úgy dolgozni, és ezt senki sem tud úgy dolgozni, és mivel, hogy ugye a jobb félteke az, amit ilyenkor megnyílik, azért a jobb agy félteke, ahol az emóciók tárolódnak, az érzelmek minket is megérni, tehát ezeket nyilván akkor úgy kell nekünk is feldolgozni, hogy tudjunk úgy az emberekkel egy hipnózis ülés alatt együtt dolgozni, hogy
2: tiszta elmével, tiszta kitisztult
3: úgy, hogy mi magunk legyünk rendben, mert ha nem vagyunk rendben, akkor nem tudunk dolgozni.
1: Hát ez, mondjuk ez valamilyen szinten mindig így van, hogy először az embernek igen magával kell elsősorban rendben lenni. Na de mindjárt folytatjuk még ezt az izgalmas beszélgetést, csomó kérdés van, de kettő darab zene következzen.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: ez a dal a Tipix Tibi csoportnak szólt. Zirigyeknek pedig azt üzenném, hogy legyetek szerencsések. Tavész baktáló.
1: Rádió Dick. Hallod?
2: Sziasztok! Ez itt a Süss fel nap Maka Gyuszival és Völgyi Zsuzsival. Jelenleg házon kívül vagyunk, de ez persze nem jelenti azt, hogy Süss fel nap nélkül hagyjuk a drága hallgatóinkat. Jöjjenek az eddigi adások legjobb pillanatai.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: 10 óra múlt 34 perccel, ahogy ígértem, vissza is jöttünk, és itt van velünk Conev József is, és itt két zene alatt már Zsuzsival már megegyeztek abban, hogy találkozni fognak, és Zsuzsit egy teljes hipnózis alá fogja majd vetni. Léci, legyen a Zsuzsi fai nap, mint most. Én azt kérem, hogy ezt próbáld meg. Valahogy nem tudom, hogy ilyet lehet, hogy mire fölébred, settintek, világfainja leszel.
3: És ennél jobban.
2: Na most gondold
3: el. Ennél is jobbat akarsz. Mit akarsz magad mellé? Te megtestesült angyalt?
2: Igen.
3: Már egyébként itt két zene alatt volt egy kis játékos próbálkozásunk, de engem annyira nem tudott most a Józsi kizökkenteni a Gyuszinak az energiájából, meg a munkaenergiából, tehát hogy erre aztán tényleg egy csönd kell, nyugalom, tényleg nem az, hogy az ember dolgozik, tehát hogy munka közben azért ezeket a gyakorlatokat akkor lehet már csinálni, nem amikor már sok ilyen hipnózisülést csináltál végig, mondjuk egy gyerek esetében, ahol a tanulást könnyíti meg, mondjuk egy ilyen hipnózisülés utáni ADHD-s gyereknél, egy figyelemzavaros gyereknél azért ezek a vannak gondolom ilyen bevált módszerek, taktikák.
4: Nyilván mindig törekedni érdemes, és törekedni kell arra, hogy a legjobb körülmények meglegyenek, a kényelem, a csend, egy hipnózis, de hát például az utcai, vagy a show hipnózis, az történhet bármilyen zajos környezetben, bárhol. Igazság szerint nem feltétele, csak a hipnózisnak, hogy olyan körülmény legyen, ami csak csendes, de hát attól függ, hogy mire használjuk. Nyilván egy ilyen hipnózis ülést, amikor hipnózis ülésről beszélünk, akkor hát törekedni kell arra, hogy minél barátságosabb, kellemesebb legyen a környezet.
3: A nyugodtság.
4: Persze.
2: Hát igen, én is azt gondolom ebből, ugye? Bocsánat, csak ennyi, hogy hát hogy a filmekben is mindig ezt mutatják valahogy, hogy valahogy mindig ez a nagyon csönd van, nagyon jó, kivéve például a Szemfényvesztők című filmben van, ugye Woody Harrelson, aki bármilyen zajba, és nem tudom, a rendőröknek így mond valamit, és akkor csettint egyet, és azok meg el vannak kábulva, de az nyilván az egy Hollywood ilyen szuperprodukció. Bár a Hipnózisban című film, akkor ezek szerint azért van benne,
3: valóságtartalom. Hogy kezdődött neked ez? Honnan jött?
2: Én szerintem tudom, mert utána néztem, egy 91-es autóbaleset után kezdtél el foglalkozni mélyebben ezzel. Igen. Kezdetben külföldi könyvekből képezted magad. Ez igaz?
4: Igen, volt egy baleset, ahol nem emlékeztem egyáltalán, hogy mi történt. Akikkel történt az ütközés, ők öten voltak, én egyedül voltam. Egy megye határon történt a baleset, karácsony előtt ment volna a forgalom, hát most nem, mire kijöttek a rendőrök, az másfél óra volt, addig lerángatták az autókat, egyiket erre, másikat arra, és elindult a forgalom. Nyilván akik jöttek helyszínen, ők rögzítették az esetet, hát abból tudtak kiindulni a végeredményből, ahogy álltak a kocsik. Valamint abból, hogy ugye volt 5-1 ellen vallomás velem szemben, hogy én előztem. Volt egy rendőrségi kihallgatás, semmit nem tudtam mondani, nem emlékszem semmire. Majd akkor mondták nekem, hogy van itt egy hipnotizőr, aki vissza tudja hozni ezeket az emlékeket. Mondom, hagyjatok engem, nem biztos, hogy ilyen nincs, hagyjuk. Nem. Tehát szkeptikus voltam, meg fiatal, nem érdekelt egyáltalán az ilyen, mégis azért elmentem hozzá. Majd, amikor levitt hipnózisba, mindenre emlékeztem, arra is emlékeztem, hogy a busz, én egy busz mögött álltam,

0: egy csuklós busz előtt, egy távolsági busz mögött álltam, a busz előtt volt egy műszakhibás Volga, egy kanyarban volt a baleset, jöttek szemből, megcsúsztak, és belecsapódtak a busz mögé belém. Arra is emlékeztem hipnózisban, hogy hátra gyalogolt a buszsofőr, beszéltem is a buszsofőrrel, ugye csak rossz állapotban voltam, arra is emlékeztem, hogy kiállt a busznak a hátsó szélvédőjénél, majd arra is, hogy a töltésen kigyalogolt ott.
1: És mindenit.
0: Vádemelési javaslattal ugye tovább ment a bíróságra, én mivel, hogy közúti balesetet okoztam, és nagyon-nagyon korrekt volt a bíróság, a bírónő a bíróságon, ugyanis megengedte, hogy beidéztessük, beidéztessük azokat az embereket, akiket én mondtam. Nyilván nem mondtam el, hogy hipnózisban láttam én ezt az egészet, és mind a három tanú elmondta azt, hogy a busz mögött volt a baleset, és nem én voltam a hibás. És nyilván utána tehát ellentmondásba keveredtek azok, akik a másik kocsiba ültek, és így kihoztak, hogy nem én voltam a hibás. Így kezdődött az egész.
1: És hát 91-ben még nem voltak fedélzeti kamerák, tehát 91 az még az az időszak, amikor minden autón ma már többé-kevésbé azért vannak fedélzeti kamerák, amik rögzítik a baleset.
2: Szóra lehetett csak adni. Hogy
0: és én így kerültem kapcsolatba a hipnózissal. És onnan azt mondtam, hogy ez valakinek így tudott segíteni, aki én vagyok, akkor én is nagyon sok embernek szeretnék az ilyenekben segíteni.
2: Amúgy ez most a segítség szót ugye így többször használtad, de amúgy ez most csak ha őszintén beszélgetünk, hogy ezzel lehet ártani is, nem? Tehát, hogy azért, hogyha valaki rosszul használja, vagy ez rossz kezekben van, akkor ezzel ártani is.
0: Én azt hiszem, hogy erre már felhoztam a kést meg az autó példáját.
2: Értem, igen, abszolút, csak hogy ez típus függő, vagy ez mitől függ egy embernél, hogy ki mennyire vevő erre, vagy te is mondtad, hogy te is szkeptikus voltál. Bevallom őszintén, én is, meg kicsit én tartok is az ilyenektől.
1: Félsz?
2: Hogy például rám ez rossz hatással tudna lenni például, akár. Hát,
0: miért lenne rossz hatással, hogyha...
2: Nem tudom. Nem, de kérdezem azért,
0: hát én sem tudhatom.
2: Ja, te sem tudhatod hát, ezt. Nem lehet tudni így embertípusról előre ezt.
0: Mindenki
2: akkor...
0: más individuum, mindenki más jellemekkel van.
2: Csak a Zsuzsi ilyen szempontból sokkal vevőbb az ilyen dolgokra, tehát rá lehet, hogy amúgy is, mivel pozitívan áll,
0: értem. Értem, amit kérdezett, tehát, hogy aki hitet, minél hitetlenebb, én szerintem annál jobban lehet vele dolgozni.
2: Tényleg.
0: Én de ezt, jó. Most, ezt komolyan jó.
2: Na igen, erre voltam kíváncsi, hogy Zsuzsi sokkal lelkesebben, sokkal jobban hisz, akár ilyenben, akár egyéb más. Hát
0: és téged már... érdekel egyébként? Így a hipnózis?
2: Mármint, hogy engem hipnotizáljon.
0: Nem, hogy érdekel ez az egész, a hipnózis, meg ilyesmi.
2: A maga téma nagyon, de alapvetően félek tőle, mint olyan. Tehát, hogyha mondom, a filmeknek csak a fele igaz, akkor én attól félek. Tehát, hogy nem valahogy úgy nehezem. Mert az, hogyha ez picit olyan is, hogy javíts ki, hanem így van, hogy levetkőzöl pucélra emberek előtt mondjuk valahol. Az is ad egyfajta ilyen nem is tudom milyen érzetet.
1: Gátlás.
2: Igen, hogy úgy így levetkőzöl.
1: Vagy.
2: És így meg az emlékeidbe és a tudatodba megy be valaki, ami szintén egy sokkal, sokkal nagyobb pucérság bárminél szerintem.
0: Egy hipnózis ülésen az elejétől a végéig mindenre emlékszel, rögzítheted. Visszahallgathatod. Uh-huh. Tehát olyat nem csinálunk, amiért neked bármitől is félned lehetne, vagy kellene.
2: Jó,
1: és tartasz is te előadásokat, tanfolyamokat.
0: Igen.
1: Tehát lehet tanulni tőled, nálad. Ez hány éve működik már ez a stúdió? Ez hogy hívják? Stúdió? Vagy ez egy ilyen...
0: Igazából mi a teremtő tudat, hipnózis gyakorló világközössége vagyunk, és igen, minden hétvégén vannak tanfolyamok, kétnapos tanfolyamok, alaptanfolyamtól egészen a tematikus képzésekig.
1: Tehát a teremtő tudat, tehát akkor magunkon is tudunk akkor ezáltal segíteni, ez egy kicsit olyan, mint volt régen, nem olyan, mert nem lehet összehasonlítani a kettőt, de hogy voltak hétvégén olyan tanfolyamok, ahol ilyen jobbagyféltekes rajzot lehetett elsajátítani, és akkor egy hétvége alatt olyan portrékat csináltak emberek, tehát az agyuk kihasználásával, tehát kiaknázzuk azokat az agyi kapacitásunkat, amiket nem használtunk azelőtt. Mert hogy ugye erről is van szó valójában, hogy mi annyi mindenre lehetnénk képesek, lehet, hogy a gyuszi egy tök jó szuper erővel lenne megáldva, hogyha mondjuk azt az agyféltekét kihasználná, ami el van ott rejtve.
0: ami a legfontosabb, most ez egy picit itt az önhipnózisos részre lyukadtunk ki, hogy magunkkal mit tudunk dolgozni. Nagyon sok mindent el lehet önhipnotikus állapotba képzelni. Nem is kell nagyon-nagyon messze menni, van egy nagyon híres személyes orvos Magyarországon, volt is vele riport, akinek de hát rossz volt a szeme, tehát a dioptriák nem voltak a legoptimális.
1: Pont egy orvosnak.
0: Igen, pont egy orvos, akit
2: persze, akit, ez a legjobb.
0: Így van, akit ugye a kollégái, az orvosok megvizsgáltak, és megállapították, hogy milyen romlása van neki a szemében. Majd egy önhipnotikus állapotba megtanulta levinni magát önhipnózisba, és 8 hónap után letette a szemüveget, és utána csináltak ismét szemvizsgálatot, tehát műszerekkel, és teljesen meggyógyította magát.
1: Azért ez így elég.
2: Ez nagyon kemény.
0: Úgyhogy ez fent van a neten is, egy személyes orvos, kereshetek rá.
2: És akkor ezért, mert hogy a tudatába, tehát hogy annyi agyfél, vagy az agyának azt a részét
0: teremt,
2: használta,
0: igen, hogy nem tudom. Bizonyán teremt az ember, tehát hogyha csak belegondolsz abba, hogyha izgulsz egy, tehát a testi jeleket is, tehát ha izgulsz egy, nem tudom, egy vizsga előtt, van akinek megfájdul a gyomra, a hasa, van akinek izzad a tenyere, igen. Tehát testi jeleket is produkál maga az elme, maga az ember. Most ezt teremti, akkor itt vissza is lehet akár olyan folyamatokat is fordítani, amik elindultak, negatív folyamatokat, uh-huh. De viszont lehet pozitív dolgokat is, ugye hát nyilván itt ha szemre gondolunk, akkor ez hogy meggyógyított a saját.
1: Nagyon érdekes, és ezt mondjuk én maximálisan ki is próbálnám, mert nekem sajnos most itt a hallgatók azért már tudják, akik így napi szinten hallgatnak bennünket, édesanyámmal történt egy műtéten esett át, és 2 hét alatt nagyon sok mindenen mentünk keresztül, és én olyan testi jeleket produkálok 2 hete, hogy nekem 2 hete szívritmus zavarom van. És hogyha mondjuk, tehát hogy valószínűleg ez az én tudatom és elmém, tehát hogy nekem ez a történet teljesen szívre ment. Tehát én ezt a szívemre vettem. Tehát akkor ezek szerint, hogyha egy kicsit elkezdenék önhipnotikus állapotba tehát foglalkozni ezzel meg így magammal, akkor még az is lehet, hogy saját magamat meg tudnám, vagy ki tudnám ebből szakítani ebből az állapotból. Most is van egyébként, tehát ilyen 2 hete folyamatosan szívritmus zavarom van, és éppen tegnap konzultáltam a körzeti orvosommal, hogy adjon erre beutalót. De akkor ezek szerint, hogy lehet, hogy egy ilyen önhipnotikus tanulás segítségével magamat is meg tudnám gyógyítani, és akkor mondjuk nem kéne bétablokkolót szednem a szívemre, vagy ilyesmi.
0: A kérdést így a válaszon együtt elmondtad. nem tudok ehhez hozzátenni. Igen, nagyon sokat segít az önhipnózis. Nagyon sok embernek tanítom az önhipnózist, hogy kell megcsinálni, hogy kell magadon végig az egész folyamatot végigvinned.
1: Ezt mondjuk egy hétvége alatt meg tudom tanulni, el tudom sejtíteni, vagy ez hogy van nálad? Hétvége?
0: Egy hétvége meg lehet ezt tanulni. Mm-hmm.
1: Tehát mondjuk pénteken bejelentkezem, és hát akkor
0: szombat-vasárnap, ugye.
1: Szombat-vasárnap.
0: A honlapon meg lehet találni, a hipnomet.hu oldalon a honlapunkon meg lehet találni az összes tanfolyam dátumát, témáit fent vannak.
1: Ide gyerekeket is lehet vinni hozzá? Tehát, hogyha mondjuk az én lányom szeretne jobban tanulni, és akkor így ezt a tudást elsajátítani, gyerekekkel nem foglalkozom.
0: Magára a hipnózis tanfolyamra nem engedünk gyermekeket, de nyilván, hogyha te megtanulod az önhipnózist, hogy kell ezt csinálni, ezt ugyanúgy el tudod mondani a gyermekednek, hogy csinálja.
1: És hozzád is be lehet jelentkezni? Tehát, hogyha nem csak tanfolyamra szeretnék elmenni, hanem mondjuk szeretnék visszamenni 85-be, hogy mi volt, amikor én 5 éves voltam, akkor tehát, hogy te tartasz még ilyet, vagy te már csak a tanfolyamokra fókuszálsz?
0: Mondjuk azt, hogy sajnos 2028-ban lenne idő hozzám privátba eljönni.
1: Komolyan? Igen. Annyira le vagy kötve?
0: Sajnos.
1: Időben?
0: Sajnos.
2: Vagy hát neked nem sajnos, hát ez nagyon jó.
0: Én azt mondom, hogy én örülnék, hogyha egyetlen egy emberrel se kéne foglalkozzak.
1: Uh-huh. Akinek erre van szüksége.
0: Sajnos, és ezt nagyon őszintén mondom.
2: Hát elhisszük, igen, de ez kemény.
1: Hát nekem legyen már egy VIP időpontom hozzá.
2: Egy reggel 6 óra, és akkor hát, amíg akkor így.
0: Szeretettel várlak a tanfolyamon, és akkor akkor ott megmutatom, hogy hogy kell csinálni.
1: Na, ez jó.
2: Amúgy az számít, hogy milyen időszakban történik tényleg, hogy az agy mennyire friss, hogy mondjuk ezt nagyon reggel jobban fog az agy, és akkor jobban el tudsz mélyülni, vagy elmélyül a páciens ebben, vagy este jobb, vagy mi ez számít, nem számít?
0: Még a kávé sem számít, semmi nem
2: még
0: számít.
2: Még a kávé sem számít.
0: Nem, teljesen mindegy. Egyébként, mint beszéltem már róla, tehát ha a hipnózis ülésről beszélünk, akkor nyilván a környezet az legyen a legbarátságosabb. Legjobb egyébként úgy, hogyha valaki kicsit kipihentebb a kérdésedre a válasz, akkor egy picikét jobb, hogyha kipihenve jön, de még az sem tud egyébként negatív lenni, hogyha fáradt, hisz, hogyha a kérdés az volt, hogy téged érdekel a hipnózis, és a legérdekesebb az, hogyha figyel valaki, és ha ő az, aki legjobban elutasítja ezt az egészet, hogy nem tudnak hipnotizálni, bozzaszt egyszer, csak azt kell mondani, hogy akkor figyelj arra, amit mondok. Jó. És a koncentrált figyelem az magába egy hipnotikus segítség saját magának az embernek, mert azáltal, hogy figyel, mindegy, hogy hisz vagy nem hisz, azáltal figyel, kerül bele egy olyan hipnotikus állapotba, amiben szépen beleviszi magát, azáltal, hogy figyel.
2: Ez nagyon érdekes amúgy, tényleg komolyan mondom. És akkor minden hétvégén vannak ezek a tanfolyamok?
0: Igen, minden hétvégén vannak.
1: Azért az sűrű.
2: Hát sűrű.
1: És miután mondjuk elvégzek egy ilyen tanfolyamot, akkor mondjuk én a Gyuszit tudnám hipnotizálni?
2: Jaj!
1: Hát itt reggelit kakas kukorékolva mondja majd a reggeli híreket.
0: Nem feltétlenül ez, igen, te megtanulod a hipnotizálni.
2: Na akkor nem menjél! Na, nem menjél!
1: Nem örülsz, legalább nem. Egy kicsit visszahozom a gyerekkori emlékeidet.
2: Miért nem véletlenül vannak azok gondolom? Mert amúgy jó gyerekkorom volt emlékeim szerint, úgyhogy nem tudom, miért nem emlékszem.
1: Nem is emlékszel. Szintán,
2: mondom, szerintem sok volt a tütű egy időben, aztán ki tudja lehet. Ja,
1: fekete teát
0: kapott. Azt hittem, hogy gyerekkel.
2: Nem, mostanság, aztán tudod, így hullnak ki az emlékek.
0: 8 évesen szokott le először az alkoholra.
2: Hullnak ki a fejemből szépen az emlékek, tudod, úgyhogy. Viszont jó, nagyon szépen köszönjük neked, hogy bejöttél hozzánk. Szerintem nagyon izgalmas témát pedzegettünk így egy szeptember elsejei napon.
1: Szerintem úgyhogy... is, de még mielőtt elköszönünk, egy kérdésem, hogy legyen még a Breeze zenekarral, mi újság? Zenéltek?
0: Nagyon érdekes, nagyon rég nem zenélünk már együtt a Rékával, de most teljesen véletlenül összetalálkoztam vele, és azt beszéltük meg, hogy lehetséges az, hogy a legjobb számainkról remixeket fogunk csinálni.
2: Na, tehát még akkor az is.
1: Várjuk szeretettel.
0: Ez egy véletlen, egy hipnotikus véletlen.
1: Na mi lesz akkor a hétvégéken? Hogy mész el a koncertre?
2: Tényleg, most gondold, de nagy fellépések, minden, aztán közben ott a színpad.
0: Az a fellépések általában este vannak, mint tudod.
2: Ez igaz.
0: Az tanfolyamok meg napközben.
2: Akkor meg lehet oldani.
1: Megyek hozzád.
0: Gyere.
1: Nagyon köszönjük, hogy befáradtál
2: nagyon
1: hozzánk.
2: Nagyon tényleg kedves tőled, hogy tényleg 24 órán belül, ahogy szóba hoztuk ezt a témát, itt voltál velünk egy bő fél órát.
0: Hát igen, ez a mi ismerettségünk, ez már 30 éves.
2: Jézusom.
1: De 25 nem vagyok minimum. Annyira öreg. Nem, 25.
0: Igen,
2: 25. Tényleg én is most utána számoltam, 14 voltam, amikor megismerkedtem.
1: 19.
0: Igen.
1: Igen. Úgyhogy igen, jó ideje, ismerjük már egymást. Hát nagyon szépen köszönjük
2: szépen Konez Józsefnek. Mi még jövünk hozzátok vissza, igaz, hogy már csak 11 óra után, de maradjatok velünk.
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjanak nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya és a versenyképes magyar KKV szektor. Kiemelte, az autósok segítéséhez olyan megoldás van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz benzinkészlet hiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek. A kormány főposztjában beszámolt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel végigvették az új magyar bel- és külgazdaság irányait, és kitérnek a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokra is. Mikor a legnagyobb szükség van a vízre, jellemzően akkor van a legtöbb probléma a vízszolgáltatásban, írja a 444.hu. Budapesten nyaranta rengeteg csőtörést jelentenek be, és sokszor a szemünk láttára tűnik el, vagy az utcán hömpölyög az értékes ivóvíz. A hiba jó részt az előregedett, régóta cserére váró vezetékekből ered, de az aszály miatt kiszáradt talajnak is része van benne. Badacsonyi Ákos, a Vízkoalíció vízügyi szakértője szerint több összetevője van annak, hogy nyaranta több csőtörést láthatunk. A talajvíz csökkenése a talaj zsugorodásával, tömörödésével és egyenetlen süllyedésével, illetve talajmozgással is járhat, amelyek a földben futó vezetékeket is többletterhelésnek tehetik ki, ezért azok könnyebben törhetnek. Ingyenes és rendszeres egészségügyi tanácsadást indít az őszi szezonban a Szentendrei járás egészségfejlesztési irodája. A szeptember közepén startoló Szívklub célja a szív- és érrendszeri megbetegedések hatékony megelőzése a térségben. A havi rendszerességgel megrendezett foglalkozásokon kardiológus szakorvosok és dietetikusok nyújtanak gyakorlati segítséget az érdeklődőknek. A résztvevők személyre szabott életmód tanácsadásokat kaphatnak a helyes táplálkozásról és a mindennapi testmozgás fontosságáról. Karbantartási munkálatok miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat a H6-os hév vonalán. A vágányzár miatt a szerelvények nem közlekednek a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső állomások közötti szakaszon. Az érintett vonalakon a hév szerelvények helyett H6-os jelzéssel ellátott pótlóbuszokkal utazhatnak a fővárosiak. A BKK Info felhívja a figyelmet, hogy a pótlóbuszok menetideje a közúti forgalomtól függően meghosszabbodhat a Soroksári úton. A korlátozás a teljes hétvége folyamán egészen a vasárnapi üzemzárásig érvényben marad a déli szakaszon. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken, közölte a szerb belügyminisztérium szombaton. A 31 éves DT monogrammal azonosított férfit a szerb belügyminisztérium célzott körözésekkel foglalkozó egységének tagjai találták meg és vették őrizetbe. A férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint ezekért akár 20 év szabadságvesztést is kaphat. A férfit az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Sziasztok! Ez itt a Süss fel nap Maka Gyuszival és Völgyi Zsuzsival. Jelenleg házon kívül vagyunk, de ez persze nem jelenti azt, hogy Süss fel nap nélkül hagyjuk a drága hallgatóinkat. Jöjjenek az eddigi adások legjobb pillanatai.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: 11 óra múlt 12 perccel, szép szerda délelőttöt.
2: Szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok!
1: Adj Isten erőt, egészséget! Na, megyünk is tovább a beszélgetésünkbe, méghozzá egy eléggé olyan témával, ami hát elég tabu szokott lenni. Nekünk férfiaknak, legyünk őszinték, egy olyan időszak ez. Mármint olyan nők életében van ez az időszak, de minket is érint, már csak azért is, mert ugye akkor... a hálószoba dolgok egy kicsit elmaradoznak, illetve...
2: Meg a nők kisárkányosodnak ebben az időszakban.
1: Igen,
2: a periódusról fogunk beszélgetni, igen, most, igen. Ne kerülgessük a témát, mert egyébként valamiért, igen, tudom, hogy miért, mert nagyon tabuként kezelik az emberek ezt a témát.
1: Igen, mert ez egy nem
2: az
1: szexi dolog, hanem inkább ilyen...
2: Ezzel nem dicsekszik az ember.
1: Igen, ilyen természetes folyamat, minden nő életében, én ezt tisztában vagyok vele, csak úgy valahogy nem beszélsz róla, vagy úgy nem tudom, úgy nem jön ez szóba, és nem akarod tudni, vagy nem tudom.
2: Tehát meg nekem a nők sem osztják ezt meg, ez olyan titok, nem? Azért tényleg egy intim titok, az, hogy valaki havonta teljesen normális egészségügyi állapotából kifolyólag menstruál.
1: Igen, és ugye 5 napig, vagy meddig tart ez általában?
2: Igen, 5 nap, körülbelül 5 nap, de húzódhat mondjuk 6-7 napig. Azért is beszélünk erről, nem csak azért, mert hogy most már próbálják egyébként ezt a tabut úgy kezelni, hogy ne legyen tabu téma, bár nem tudom, hogy miért, nem igazán értem, hogy most ezt, bár hogyha belegondolok, akkor, tehát hogyha jóba vagy, tehát nyilván a partnered a párkapcsolatodban tudja, sőt egyébként szerintem a férfiak jobban tudják, hogy mikor van a menstruációs időszaka egy nőnek, mint maga a nő.
1: Nem, én nem tartom, nem, én nem követem ezt.
2: Te valahogy egyébként annyira elzárkózol ettől a dologtól, meg undorít, igaz?
1: Hát tehát, kicsit olyan, nem is tudom, hogy mondjam. Nem azt, hogy undorít, mert mondom, tudom, hogy egy természetes folyamat, de valahogy számomra igen, ez egy ilyen...
2: Gusztustalan dolog?
1: Aha.
2: Nyugodtan beszéljük
1: igen,
2: ki a témát.
1: Az. Én nem tartom ezt egy szexi dolognak. Nem
2: is
1: egy,
2: az, nyilván.
1: Nem, valóban, persze, de közben meg nyilván nektek nőknek kellemetlenebb ez az alap, hogy fáj a hasatok, már akinek ugye tudom, hogy ott is vannak szintek, hogy amikor megjön, akkor nagyon fáj, aztán
2: múlik.
1: Na
2: hát erről is fogunk beszélgetni.
1: Akkor szedni kell ilyen rózsaszín tablettát, ugye.
2: Mi az a rózsaszín tabletta?
1: Algoflex Emma, igen, ez a neve, igen.
2: Rózsaszín tabletta,
1: hát, van egy rózsaszín, meg egy sárga, és együtt kell bevennetek. Igen. Ezt tudom, mert ilyet már vettem patikában én is, hát nem magamnak úgy értelemszerűen, de hogy ez a része nem gond, én azt mondom, akkor sajnállak benneteket, hogy nektek van minden hónapban 5 ilyen nap, amikor fáj. Tehát, hogy ez borzalmas lehet a tudat, hogy neked úgy kell leélned az életedet, hogy na, minden hónapban van 5 ilyen rohadt nap, amikor talán kicsit jobban fáj, kevésbé igen, fáj, nagyon fáj.
2: Igen.
1: Tehát ez borzalmasan rossz dolog lehet.
2: És mindenki másképp éli meg ezt a dolgot, tehát van, aki könnyedén átsiklik rajta, van, aki meg, tehát, hogy tényleg a fájdalom összes nagyon széles spektrumát fogja ez magába, mert minden ember máshogy küzdi le ezt a dolgot, meg minden embernek más a fájdalom küszöbe is, meg máshogy fáj, tehát, hogy azt gondolják egyébként a férfiak, hogy ez egyforma, de valójában nem. Van,
1: nem,
2: akinek sokkal
1: nem
2: jobban.
1: Tisztában vagyok vele, hogy ez nem egyforma.
2: Nem, nagyon nem. Nem véletlenül hoztuk ezt témába, mert hogy próbálják már így a világszerte ezt nem tabu témaként kezelni, hanem hogy ez az élet vele járó, ez természetes dolog, a menstruációról
1: az
2: beszélni kell, igen, teljesen az, még
1: hát
2: akkor
1: az,
2: is.
1: Hogy beszélni kell, így kijelenteni,
2: hát
1: az
2: jó,
1: mondjuk,
2: igen,
1: talán
2: hogy,
1: egy
2: csak,
1: anyának
2: hogy
1: a lányával,
2: tabu,
1: amikor elő először jön meg neki, és akkor
2: jó,
1: nyilván
2: de közben
1: ez egy
2: nem csak,
1: anyalánya
2: mert
1: dolog.
2: közben meg, hogy, na, tehát, hogy most például jó pár nappal ezelőtt bejöttem, láttad rajtam, hogy nem vagyok túl jól, nem vagyok a toppon, úgy kérdezted is, hogy valami baj van, igen, és akkor meg is osztottam veled, hogy tud, hogy igen, nem vagyok képen a helyzet magaslatán. Nem vagyok a helyzet magaslatán, de legalább így tudtad, hogy oké, akkor most engem igen. úgy kell kezelni.
1: Hogy tehát, most neked ez a helyzet.
2: Tehát
1: igen,
2: látod?
1: Igen.
2: Tehát mi már vagyunk olyan nexusban, vagyunk olyan kapcsolatban, hogy el tudom neked azt mondani, hogy igen, most ez a hónapnak az a vége, vagy az eleje, és hogy ilyenkor történik az, amikor a hormonjaid úgy megváltoznak, hogy kisárkányosod.
1: Mihaj,
2: én előtte
1: csoki
2: egyébként.
1: Igen. Nem vagy ez csak filmes
2: nem.
1: effekt?
2: Nem, itt olyan szinten dolgozik a hormon ilyenkor, hogy meg van bolondulva ilyenkor uh-huh. a szervezet. Nagyon kívános minden nő, tényleg nem hallottam még olyan nőt, akinél ne lett volna az, hogy föltépi a hűtőajtót, és előtte mondjuk 3-4 nappal már mindent is meg akar enni, főleg édes uh-huh. aztán édes, utána sós, és hát utána jön az az elviselhetetlen fájdalom, főleg az első két nap az. De most ezt a fájdalmat egyébként indult kampány Indiában, és a férfiakat bevonták egy ilyen játékba.
1: Hát mert szimulátor segítségével.
2: Igen, és a szimulátorok segítségével átélhetik a menstruációs fájdalmakat.
1: Nem ülnék bele. De szimulátorban egy pici időre kíváncsi lennék.
2: Kíváncsi lennék?
1: Egy kicsi időre. Aha, egy kicsi időre.
2: Nem tudom egyébként, hogy ez a szimulátor, ez hogy tudja a fájdalmat érzékeltetni, mert azért egy bár férfiak már mondták, mert találkoztam olyan férfival, aki azt mondta, hogy volt veseköve? Igen, veseköve.
1: Aha, és hogy ahhoz hasonlított.
2: És hogy igen, tehát hogy ez a szüléshez hasonlít, a menstruációs fájdalmakhoz hasonlít, derékfájdalom van olyankor, görcsöl a has,
1: aha.
2: főleg ott lent az alhas tájékán.
1: Én azon gondolkoztam, hogy lehet úgy szimulálták le, hogy bennáll egy boxoló, és így alsó gyomorszájon vágdos egy kétszer-háromszor, és akkor napálj már, te meg úristen, nagyon, na tessék, átélted, következő. Tehát én valahogy így képzeltem ezt a szimulációs játékot.
2: Egyébként
1: de nem.
2: Ennek a mozgalomnak az volt a célja, hogy elmond, tehát hogy a legfontosabb célkitűzéseiként az szerepelt ebben, hogy párbeszéd induljon a menstruáció fizikai és érzelmi aspektusairól, amelyeket a férfiak nem érthetnek, és ennek a képviselője úgy érezte, hogy a menstruációnak olyan témának kéne lennie, amiről az ember nyíltan kellene, hogy beszéljen, meg merjenek beszélni. Tehát ugye ez volt a cél ezzel. Láttam egyébként...
1: De figyelemfelhívó akkor tulajdonképpen. Igen. Tehát, hogy ilyen,
2: uh-huh. És hogy miért is kezdtünk bele ebbe, mert hogy ez szerintem téged most egy kicsit ki fog akasztani, és ezt kimondottan neked hoztam, mert igen, képzeld el, hogy most már hazánkban is menstruációs szabadnapot biztosítanak a fájdalmas menstruációtól szenvedő nőknek.
1: Tök jó.
2: Jó? Aha. Na mit szólnál hozzá? Most nekem a hétfőn nem volt, tehát hogy kivettem volna egy menstruációs
1: nem
2: napot.
1: Nem zavarna, de akkor nekünk férfiaknak is legyen valami. De amúgy nem zavarna. Amúgy figyelj, én sajnálom a nőket ezért, tényleg őszintén sajnálom, tehát hogy megérteném ezt a problémát.
2: Tényleg, én teljesen igen. azt gondoltam, hogy ezen most ki fogsz bukni.
1: Nem.
2: És na nehogy már, és nem, teljesen
1: de beleállsz. De havi egy nap.
2: Ez havi egy nap.
1: Akkor simán.
2: Na képzeljétek el, hogy Terézvárosban az önkormányzati cégeknél jelentette be szeptember 1-én Soproni Tamás, a 6. kerület polgármestere, hogy a hír, ahogyan az várható is volt, nagy hullámokat vetett a közbeszédben, és hogy lehet, hogy ott már elindult ez a folyamat, hogy
1: most hogy a ilyen Soproni nagyon belehúzott, a Soproni úr nagyon belehúzott.
2: Napot kapnak a nők.
1: Hm? Ugye most ő mondta, hogy ő kezdeményezte az Airbnb-k beszüntetését, oda erről beszéltünk már egyik nap, hogy ő közvéleménykutatást végez a 6. kerületben. Erre most szintén a saját kerületében menstruációs szabadnapot uh-huh. biztosítana az önkormányzati cégeknél dolgozó nőknek. Úgyhogy a soproni gyerekek nagyon belehúzott. Le igen. a kalappal. Le
2: és ez
1: a
2: egyébként a fizetett menstruációs szabadság lenne, tehát azt a napját hát még a dolgozó nőnek fizetik is.
1: Nem igen. értem, hogy miért gondoltad, hogy ilyen gonosz leszek, hogy azt mondom, hogy nehogy már meg
2: azt
1: hittem.
2: Azért
1: gonosz vagyok?
2: Nem gondoltam, hogy gonosz vagy, tudom, hogy az vagy olyan, mint a grú. De hogy is nem. Azért gondoltam, mert nem az, hogy gonosz leszel, hanem hogy ezt igazságtalannak érzi majd egy férfi, mert hogy akkor mert ez joggal jön a kérdés, hogy mi van mondjuk azokkal az emberekkel, férfiakkal, akiknek migrénes fejfájásuk van, mert van olyan is.
1: Akkor is kivehetsz napot. Tehát,
2: de,
1: hogy most,
2: igen, de azt nem fizetik, ez meg egy fizetett. Ez egy fizetett nap, orvosi igazolással, teljesen fizetett munkanap.
1: Világos volt az is, de miért, hogyha maradt még benn fizetett szabadnapot, tehát van egy cég, a minden cégnél azt hiszem 20 vagy kortól függően 20 vagy 25 nap évente a te fizetett szabad napot.
2: Igen, de ez nem jön le a szabadságodból. Ez nem jön le a szabad. Tehát nem az ezt van, hogy kiveszel szabadságot, hanem egy fizetett munkanapot kapsz. Kapsz egy menstruációs napot.
1: De az egy nap, havonta.
2: Hát na, de ez a sokám. Ne vicceljél már. Hát havonta, várjál most olyan, mint hogyha én az ellen lobbiznék, hogy ezt ne kapjuk meg, mindeközben meg rohadt jó.
1: Igen.
2: De az egy évben az 12 nap.
1: Tehát de semmi.
2: Ez sok. Plusz még hozzájön azért a szabadságod is. Sok egyébként.
1: Figyelj, mondom, a mi korosztályunkban azt hiszem úgy van, hogy 20 vagy 22 nap vehető ki fizetett szabadságba egy évben.
2: Igen, ez korosztályhoz kötött.
1: Korosztályhoz kötött, így van.
2: De te is már olyan öreg vagy, hogy neked is jár a 20.
1: Nekem is jár, persze. És azon felül járna a nőknek plusz havonta egy nap. Tehát mondjuk egy férfinak legyen 20 nap, egy évben, akkor egy nőnek az nem 20, hanem akkor, ahogy te mondtad 12, akkor az 32.
2: Igen.
1: De azt úgy kell akkor kivenni, hogy igen, hogy az havonta egyszer igen kiveheti egy nő, ha szerdára esik, akkor a hét közepén, ha szerencséje van, akkor pénteken veszik ki, és akkor van egy hosszú hétvégéje.
2: Azért ez menő.
1: Én
2: nagyon örülnék
1: szerintem
2: neki.
1: Szerintem is. Nem, ez egy tök kedves.
2: Nagyon kedves vagy egyébként, a hozzáállásod nagyon szimpatikus.
1: Hát de hát én nem egyébként is értem, hogy miért gondoltad, hogy én ezen kiakadok és izélek. Hát
2: pont ezért, mert hogy igazságtalan egy kicsit azokkal a férfiakkal kapcsolatban, akiknek most mondjuk egyéb dolgtól szenvednek.
1: De szerintem ez nem. Ez egyáltalán nem igazságtalan, mert miért lenne az? Nektek, titeket ezzel sújtott a Jóisten, hogy van egy ilyen havi problémátok, ami fáj, vagy nem fáj, nőtől függ meg gondolom, hogy mondjam, intenzitástól.
2: Nem tudom, mitől, a szervezettől.
1: Inkább használjuk ezt a szót, hogy intenzitásától függ szerintem ez. Miért lenne ez baj, hogy ti ezért kaptok szabadságot? Tehát, hogy ez nem kevésbé gond, mint mondjuk, mit tudom én, nem tudom, mit tudok felhozni ellenpéldának.
2: Ez nagyon szimpatikus amúgy, hogy így állsz hozzá.
1: Ez teljesen jó.
2: Hát remélem egyébként, különben kell hozzá orvosi igazolás, tehát hogy ezt
1: nem
2: le kell,
1: bemondod,
2: hogy nem,
1: persze.
2: Ezt le kell, hogy igazolja az orvos, tehát kell, kell papír, és hát azért volt erről közvélemény kutatás is az interneten, hogy mennyire mozgatja meg ez a téma az embereket. Hát főleg azért szerintem a nőknek ez nagyon pozitív és nagyon, nagyon szimpatikus, hogy egy ilyen napot kaphatnak. Egyébként iskolás gyerekek is, akik már mondjuk betöltötték azt az életkorukig. Igen, én sose felejtem el, tehát én tudom, hogy gyerekkoromban 11-12 éves voltam, és olyan fájdalmaim voltak, hogy volt, hogy tényleg nem tudtam kikelni az ágyból, és egyébként mai napig is.
1: Elhiszem,
2: tehát
1: ez
2: nem mindenkinél egyforma ez a dolog.
1: Hogyne?
2: Ez
1: hát
2: a lemenet,
1: tudom, jó,
2: van, aki észre se veszi.
1: Most már ugye idestova egy éve élek együtt egy nővel, tisztában vagyok vele, hogy szegény páromnak is ugyanúgy, mint minden nőnek szerintem a világon, vannak könnyebb napjai, és vannak neki is nehezebb napjai. Hát ezzel nem árultam ezt, nem semmi személyeset, meg semmi titkosat, mert a nők 99%-ánál ez így van, vagy jó, nyilván nem annyinál, mert aki már menopauzál, az már nem menstruál, stb. De hogy én azt gondolom, hogy ezzel az égett a világon semmi baj nincsen. Való igaz, hogy egy napnál többet én se adnék, mert ugye azt hiszem mindig az első nap az legintenzívebb.
2: Igen. Igen,
1: utána azért
2: is
1: tudtok
2: egy nap elég
1: dolgozni, így én van. Úgy tudom.
2: Persze voltak egyébként olyan kommentelők, akik azt mondták, hogy a fájdalom simán tudja olyan helyzetbe hozni az embert, hogy nem munkaképes, de teljesen indokolatlannak látják azt, hogy ezért nem menjen be valaki dolgozni.
1: Ezt én szemétségnek tartom ezt a kommentet. Igen, látom most már, hogy hozzád, mert a Facebookon is közvéleményét, vagy közvéleményt akartak kérni.
2: Igen, hogy mit gondolnak erről az emberek.
1: Igen, és akkor hogy a véleményekre voltak kíváncsiak az olvasóknak, és akkor igen, született ilyen is,
2: igen.
1: Ami nem túl szimpatikus.
2: Sőt, volt olyan, aki meg azt írta, hogy borzalmas fájdalmai voltak, volt, hogy elájult néha ennyit, és én volt ilyen nekem is egyébként. Ájulásig nem, de volt olyan, hogy hányásig ment a fájdalom.
1: Abszolút elhiszem ezt, igen.
2: És mindig azt mondták egyébként, hogy ó, majd a szülés után ez teljesen jó lesz, meg már nem lesz ilyen problémát, de hogy nem. Tehát nem jelentett semmit az, hogy szültem, és nem ment át semmilyen változáson keresztül a szervezetem, minden maradt a régi.
1: Minden maradt a régiben. Nézem itt még a többi kommentet, igen, nekem nem kibírhatatlan, de a családban van, aki fel sem bír állni, így az ilyenek miatt mindenképp támogatom. Mellesleg van, akinek a vérzés mennyisége miatt kiakasztó a munka ilyenkor.
2: Így van.
1: Na hát igen. Igen, ez is egy olyan dolog, hogy én ezt el sem tudom képzelni. Én ugye nekem, amikor legutóbb ugye kivettem itt én is egyetlen egy darab napot, ugye, amikor Best of-ot sugároztunk miattam, hiszen én voltam fogorvosnál, és ugye fogat húztak. Na most nekem is akkor még azért nagyon friss volt úgymond a seb, nem volt még teljesen az összeforva, másnap vették csak ki a varratot, ráadásul nem tudtam még úgy enni, éreztem az arcomon, az állkapcsomon, hogy fáj, stb. Tehát, hogy én ezt tudom, hogy milyen, de azt el sem tudom képzelni, hogy ez a fajta menstruációs dolog milyen fájdalmakkal járhat, és ha én nem akartam, nem tudtam volna még akkor olyan frissibe így beszélni, és nem tudom, el nem tudom képzelni, hogy milyen lehet egy nőnek, akinek mondjuk így kell ledolgoznia egy 8 órás munkakört egy irodaházban, mint titkárnő mondjuk. Vagy akár fizikai munka, pincérnő, vagy nem is tudom, hogy mondjuk éppen aktuálisan a női problémáival küzd abban a napokban.
2: Volt olyan is, aki azt írta, hogy ekkora butaságot, ez nem betegség, mindig vannak kényeskedők, görcsoldásra görcsoldót kell bevenni és kész, és vannak az életben nagyobb gondok, fájdalmak is, amit el kell viselni. Örülj annak, hogy van, majd ha kimarad, akkor az lesz a bajotok, tette hozzá egy ilyen kommentelő, valószínűleg nem nő volt.
1: Valószínű, ezt akartam pont mondani, hogy nem akarok a saját nemem ellen beszélni, de ez egy igazi undorító szemét hozzászólás volt, úgyhogy ez valószínűleg egy műveletlen, tanulatlan.
2: Igen, valószínűleg ez tényleg ez nem, lehetett nő, mert
1: egy nő ilyet nem mond. Vagy egy jó érzésű férfi sem mond ilyet, hogy ez nem betegség, meg hogy kényeskedés, nem, ez nem egy én férfiként mondom azt, hogy szerintem ez rohadtul nem kényeskedés. Kényeskedés az, ha trüsszöksz kettőt, vagy a gyereked, reggel rossz lábbal kelt föl, és jaj, itthon kell maradnom a gyerekkel, és ez, na az kényeskedés, az meg más. Az luxi, azt nem. De igenis azt gondolom, hogy a női bajok első napja, sőt, én olyanról is tudok, vagy hallom, hogy az előtte lévő este már érzitek, hogy van valami, hogy már indul, és hogy na, már akkor elkezd fájni.
2: Persze, tehát ez fokozódik. Egyébként a legtöbb országban nem védi törvény a menstruáló munkavállalókat, de vannak most már kivételek is, például Spanyolország az első európai ország, ahol él már a gyakorlat. Na milyen jó, nem?
1: Meg már Európa bajnokok, hajrá, spanyolok!
2: A kormány májusban fogadta el a törvényt, mely szerint az erős menstruációs fájdalommal élők havonta 3, minimum 5 napot vehetnek ki. Az igen, komolyak a spanyolok. 5 napot vehetnek ki, orvosi igazolás ellenében a szabadságot az első naptól a társadalom biztosító fizeti.
1: Tehát havonta 3 napot vehetnek ki.
2: Igen.
1: Vagy max 5-öt, aha.
2: Vagy max 5-öt, igen.
1: Aha. Hát az sok, az

0: Ott nagyon durván.
1: Na, itt van Dél-Korea. Nézzük, mi van Dél-Koreában. Ott havi egy nap fizetés nélküli szabadságot vehetnek ki a mesvállaló nők, amennyiben a munkáltató azt nem adja ki, borsos bírsággal számolhat. Komoly,
0: jó,
1: mi?
0: Jó, abszolút, de ez korrekt is. Korrekt is. Egy nap, de látod, egy nap fizetés nélküli szabadság.
1: Aha, ott nem fizetett. De van, ahol fizetett. Magyarországon fizetett szabadságot.
0: De én úgy is hagynám. Most miért kéne azt egy napot levonni? Az már nagyon szemétkedés. Nem. Maradjon szépen. Egy nap, ha vontad, az fizetett.
1: Nagyon jó. Tetszik. Tajvanban havi legfeljebb egy, évi maximum 3 nap illeti meg a munkavállalókat. Ez idő alatt a fizetésük felét kapják.
0: Táppénz.
1: Igen.
0: Nálunk
1: igen,
0: 60, igen, nálunk igen. 60% a táppénz, ezek szerint Tajvánban 50% a táppénz.
1: Olyan érdekes egyébként, most megdöbbenek ezen, hogy már egy csomó országban ez működik.
0: Például, és rendesen elmaradott országokban, mint Tajván.
1: Vagy Indonézia.
0: Na nesze, ott mi van?
1: Menstruáció első, illetve második napjára jár fizetett szabadság.
0: Bravo.
1: Nagyon szép.
0: Bravo.
1: Vagy Zambiában.
0: Nesze, Zambiában.
1: Már itt, tehát ilyen, ennyire komolyan mellé álltak a nők.
0: A harmadik világbeli országok, Zambia.
1: És nézd meg, milyen szinten a nők mellé álltak ezek az országok. Igen. Ott például Zambiában havi egy napot vehetnek ki a nők, ehhez orvosi papírok bemutatására sincsen szükség.
0: Szép. Nem tudok, tényleg. Tehát én ezt a dél-koreai dolgot nem értem, hogyha már kiadnak napi egy napot, vagy napi egy napot, havi egy napot erre, akkor azt miért vonják le fizetésbe? Tehát ez szemétségnek tartom.
1: Na és most figyelj, a legdurvább. Japánban ez már 1947 óta él a menstruációs szabadság intézménye. Na mit szólsz?
0: Bravo.
1: Itt a munkáltatóknak mérlegelési joguk van, szabadságot adhatnak-e egy naptári napra, fél napra, vagy akár egy órára is. Szintén ők döntik el, hogy a szabadság fizetette. Egy 2022 márciusában publikált felmérés szerint Japánban a nők kevesebb, mint 10%-a él a lehetőséggel. De aranyosak. Cukik,
0: ők izék.
1: Kis hát izé, szorgos hangyák.
0: Tudod,
1: igaz,
0: hogy a japánok
1: kis...
0: milyenek. Ha van precíz ország a világon, az Japán. Hát amiről beszéltünk, hogy nincs szemét az utcán, vigyáznak egymásra, látod, lenne lehetőségük, hogy nem bemenni, akkor is bemenek, alig 10%-uk él ezzel. Tehát a japánoknál precízebb, szabálykövetőbb ember, nekem Japánnak kellett volna születni. Nem is értem, miért ide születtem, miért nem Japánba vagy Svájcba. Azok precíz, pontos, izé emberek, akiknek szabályszerűen van az életük. Igen. Én miért nem ilyen helyre születtem?
1: Nem is véletlen az, hogy a ilyen szinten fejlődik, és olyan innováció van ott.
0: Bizomány.
1: Hogy csak pislogunk.
0: Bizomány.
1: Na, és hát itthon a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló cégeknél dolgozó, erős menstruációs fájdalommal élő nőknek havi egy nap fizetett szabadság jár, ezt jó, ha tudjátok. Ehhez viszont orvosi igazolás bemutatása szükséges. A papírt 2 évente kell megújítani, tehát közvélekedéssel ellentétben nem havonta a menzesz idején, hanem 2 évente kell erről papírt kérni.
0: Én mondom, hogy keretes szerkezet legyen, teljesen egyetértek, és bravo Soproni Tamás, hogy ő az első most Magyarországon, aki a kerületében ezt bevezette.
1: Igen, ez nagyon szép. Nagyon
0: ez
1: szép.
0: Nagyon
1: szépen megindította ezt a dolgot is.
0: Ha a 8. kerületi polgármesterestől hallgat, ő is csinálhatnám valamit a 8-ba, csak úgy mellesleg jegyzem meg, hogy azért mi is örülnénk ám pár bevezetett szabálynak, Airbnb beszüntetés, nagyobb tisztaság. Szóval mi is azért szeretnénk, tehát hogyha hallja esetleg valaki a 8. kerületi önkormányzat dolgozója.
1: Ha hallja esetleg valaki.
0: Ha hallja, akkor itt egy élő példa Soproni Tamás személyében, a 6. kerület polgármester, aki jól végzi a munkáját, úgyhogy nagyon örülnénk mi a 8-ba is. Szerintem ezt nagyon sokan a 8. kerületek nevében mondhatom. De csak uzáró akkordként lezártam a témát.
1: Bravo,
0: szóval bravo, tényleg, ez egy nagyon szép dolog, és én abszolút támogatom férfiként ezt, hogy nektek igenis járjon egy nap fizetett
1: szabadság. Nagyon szimpatikus. Azt hittem, hogy teljesen ellenem mész
0: hát
1: majd.
0: Hát azt hittem, hogy moslék leszek, mondjuk ki. Tehát, hogy most konkrétan azt hittem, hogy na most hozok a Gyuszinak egy témát, na most nagy ízé moslékoskodás lesz.
1: Azt hittem, hogy kiakasztalak vele.
0: De miért akadnék? Hát tényleg fáj nektek, tudom. Én a fájdalmat, én nem degradálom le, nekem is most húzták a fogam nemrég, 3 hete, tudom, hogy fájnak dolgok.
1: Tudod,
0: páromnak
1: hogy milyen
0: is
1: a
0: kiadták
1: szülés,
0: így a szabadságot.
1: Szültél 6 évet, tudod.
0: Szültem, már 4-5 gyereket szültem. Szóval nem vicceld el, tényleg.
1: Jó,
0: hát
1: rendben.
0: Tudom, hogy húzták a fogam, én se jöttem be, a páromnak is, ő neki ugye műtét volt, neki is kiadtak, neki ráadásul azt hiszem 3 napot,

0: Szóval, hát, hogy... na igen, miért? Tényleg, miért? Tényleg miért? Azt hittem, hogy nem hogy tartod fernek.
1: Tudom,
0: nem, azt hittem, hogy nem tartod fernek ezt a, hogy elmegyünk szabadságra. Gyuszi, akkor elmegyek szabadságra.
1: Most már nem mehetsz, mert most már nem az első
0: és
1: nap.
0: Innentől kezdve figyelni fogja a periódis
1: naptáromat.
0: Innentől
1: figyelni fogom, és az első napon elmegy. Szerencsétlen vagy, akkor szombatra esik, és akkor szépen hétfőn tessék
0: bejönni.
1: Nem tudom
0: kivenni.
1: De hogyha figyelj, bejelented, mit tudom én, hétfőn, hogy Gyuszi, holnap nem jövök, mert első napom a izébe, szépen jön egy best of adás, mert Zsuzsinak éppen izé problémái vannak. Ezzel én is jól járok, mert nekem se kell bejönni, ugye?
0: Jaj, de jó, nagyon jó. Jó
1: na, viccet félretéve, tényleg
0: na,
1: megérdemlitek.
0: Gyuszikám,
1: tényleg,
0: ezért tényleg
1: jár.
0: Na,
1: tényleg jár.
0: Nagyon szimpatikus vagy, úgyhogy remélem, hogy ezt a férfiak most hallották, és jól bement, jó mélyre, ez így, így legyetek ti is a barátaitokkal, a rokonaitokkal, asszonyaitokkal, így álljatok hozzá, hogy igenis a menstruációs fájdalmakat meg kell érteni.
1: Ennyi. Na, hát szerintem ezzel szépen körbe is értük ezt a témát, úgyhogy mi el is mentünk magunknak. Most nem a téma miatt, nyugi, de ebédelni, tehát nem ezt hozta meg az étvágyamat, de amire hazaérek, éhes leszek. Ebben biztos vagyok. Úgyhogy holnap még csak csütörtök van, gyerekek, úgyhogy még el kell bennünket viselnetek. 7-től 9-ig vekker, 9-től délig pedig süs fel a nap, úgyhogy további szép napot
0: nektek. Sziasztok, vigyázzatok magatokra!
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az innyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
3: Zsinzsa, milyen szép szó.
2: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy A betűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
3: Tehát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az innyek.
2: Igen, igen, igen. Szígyú vászlósasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rádiódi.
0: Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Turgyán Sándor rendőrként nagykanállal falta az életet. Fiatal vidéki srác volt, amikor a budapesti 8. kerületben szolgált a 2000-es években. Dokumentumfilmet készített róla az HBO, azonban ott kellett hagyni a rendvédelmi pályát. Súlyos betegségen és magánéleti válságokon át jutott el a felismerésre, hogy valami hiányzik az életéből. Sándor ma Máté Szalka kertvárosi református gyülekezet aktív tagja, munkatársaival pedig tanoda alapításon dolgoznak. Amikor a családomról mesélek, mindig fontosnak tartom kiemelni az elején, hogy több nemzetiség is megtalálható a felmenőim között. Édesapám magyar, édesanyám pedig cigány származású, de apukám rokonságában sok a sváb, édesanyám családjában pedig az erdélyi magyar és a román. De tovább megyek, a vezetéknevem török eredetű, a határvédelemre utal. Kezdte el. Anyukámék több generációra visszamenőleg azon a Mátészalkai cigánytelepen éltek, amely ma Finevékként ismert, nagyapám volt az első cigánybíró a városban. A szava nem csak a helyiek között számított, hanem a kívülállók számára is ő volt az összekötő kapocs a romák felé. Idősebb emberek még manapság úgy hivatkoznak édesanyámra, hogy a bíró jánya. Mivel nagyapám sajnos egész fiatalon meghalt, anyám és nagyanyám rendszeresen ingázott Budapest és Mátészalka között dolgozni a híres fekete vonattal. Szüleim így ismerkedtek meg egymással a fővárosban, az egyes számú építőipari vállalatnál. Apukám Nyírvasváriban született, az ő édesapja volt a TS kocsisa, nagyanyám pedig a háztáival, gyerekekkel foglalkozott, emellett a család kis területen dohányt termelt. Talán meglepő, de ezutóbbival több pénzt kerestek, mint a gabonával. Apu nem teketóriázott sokat, hazavitte édesanyámat a nagymamám, első reakciója viszont az volt, hogy miért hoztad ide ezt a cigányt? Így apám 18 évesen sarkon fordult, és külön életet kezdett a szerelmével. Anya szüleivel nem volt gond, hamar elfogadták édesapámat, én lettem az első gyermekük, engem két öcsém követett. Folytatta a mesélést. Képzés szinte azonnal gyakorlattal kezdődik, általában egy kapitánysági kihelyezéssel. Intézkedési jogköröd nincs, járőrtársként figyelsz és tanulsz, biztosítod az intézkedést, engem a szóbi rendőrösre helyeztek ki. Érdekes hely volt, tele olyan idősebb kollégákkal, akik szolgálatuk nagyobb részét a szocializmusban húzták le. Akkoriban úgy volt, hogy az iskola végén mindenki a gyakorlati helyén áll munkába, de mire végeztem, a sok korkedvezménnyel távozó miatt létszámstoppot hirdetett a belügyminisztérium, és a rendészetiről kikerülő összes fiatalt a BRFK állományába helyezték át. Nem tudom hogyan, de én a 8. kerületbe kerültem. Hozzáteszem, akkor semmit sem tudtam még Budapestről. Nyilatkozta az interjúban.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Szeretettel és örömmel köszöntök mindenkit, Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 7-e Regina névnapja van, Isten éltesse sokáig a hölgyeket, nevük latin eredetű, közvetlen jelentése pedig királynő, ami az uralkodói méltóságra és a tiszteletre utal. Jöjjön most egy idézet Cristiano Ronaldótól, akit senkinek nem kell bemutatni. Ronaldo ezt mondta: a tehetség semmit nem ér, elkötelezettség és kemény munka nélkül. Ilyen súlyos szavak után most következzék az útinform, az időjárás jelentés, aztán pedig folytatjuk a muzsikálást. Nem működnek a jelzőlámpák egészen délután 4 óráig, a 16. kerületben a Szabadföldi út, Vidámvásár utca, Ostoros út csomópontban, ahol napközben a forgalmat bizony rendőrök irányítják, illetve szintén nem működnek a jelzőlámpák a Vidámvásár utca, Georgina utca kereszteződésben elektromos közműépítése miatt. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszükületre készülhettek, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Szintén lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyú utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. Építkezés az oka, hogy lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Petneházi utca a Teve utca felől Zsák utca lett. A 15. kerületben a Kossuth utcában a régi Fóti útnál félpályás lezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak egészen kedd estig. A 22. kerületben az Angeli utcában a Szerafin villa közelében lezárták a félútpályát vízvezetékjavítás miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A félútpályát zárták le a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom itt egy sávon váltakozva halad. Szintén egy sávban és váltakozva halad a forgalom a 2. kerületben a Törökvész úton, a Puszteszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Sávlezárásra készülhettek a 2. kerületben a Csatárka utcában a Kapi utca felé, a Törökvész út előtt, mert vízvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Sávlezárásra készülhettek a 3. kerületben a Folyandár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint szintén sávlezárás vár az arra közlekedőkre az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Éjszakánként este 7 órától másnap reggel 5 óráig a 10. kerület Fertő utcájában a vasúti felüljárónál is a Basa utcában a Száva utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőrös irányítással elektromos közmű karbantartás miatt. És most nézzük a mai nap időjárását, kitekintve a további napokra is. A mai friss reggelünket és délelőtöt követően napközben sok napsütés várható, csak este felé jelenhetnek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, de esni biztosan nem fog. A szél mérsékelt marad, délután 25-27 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet, ami este 6 magasságában kezd majd csökkenni 26 fokkal. Ezt követően este 8-kor 22, 10 órakor 20, éjfélkor 19 fok lesz, s a holnap hajnal friss 15 fokkal ébreszt minket Budapesten és környékén. Az előrejelzések alapján holnap és szerdán szinte zavartalanul napos időben lesz részünk, kedre 31, s szerdára pedig az elmúlt nyarunkat idéző 32-33 fokos maximumot jeleznek előre, mielőtt csütörtökön egy hideg fronttal megérkezik az enyhébb őszi idő, ami csupán 21 és 25 fok közötti csúcsértékkel kecsegtet minket a hét második felében. Mielőtt befejezném ezt a megszólalást, idézzünk most egy másik labdarúgótól, mégpedig Lionel Messitől, aki azt mondta: mindössze 17 év és 114 nap kellett ahhoz, hogy egyik napról a másikra sikeres legyek.

0: testvér, hadd kérjek én neked ma. Minket vár az egész éjszaka. Elvihetjük most akár az összes sajt. Azt csinálunk, amit akarunk, baba.
1: Rádió Dick. Ha

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Legyen mindenkinek egy szép délutánja, lendületes, eredményes hete, Baranyi Tamás vagyok. Erre a hétfőre esett a szeptember 7-ei nap, mikor is a Reginákat köszöntöm, boldog névnapot kívánva nekik, a latin eredetű név közvetlen jelentése királynő. Kívánom, hogy a hölgyek megéljék ezt a minőséget életükben, közel kerüljenek a méltóságukhoz, és ezt a tiszteletet megkapják a környezetüktől is. Következő idézetünk Taylor Swift-től, a 14-szeres Grammy-díjas énekesnőtől következik, így hangzik: az életben az számít, hogyan viseled a vihart, vagyis hogyan táncolsz akár az esőben. És akkor a továbbiakban megnézzük, hogy hogyan is állunk a csapadékkal és a hőmérséklettel majd a következő napokban, előtt azonban jöjjön az útinform. Nem működnek a jelzőlámpák egészen délután 4 óráig, a 16. kerületben a Szabadföldi út, Vidámvásár utca, Ostoros út csomópontban, ahol napközben a forgalmat bizony rendőrök irányítják, illetve szintén nem működnek a jelzőlámpák a Vidámvásár utca, Georgina utca kereszteződésben elektromos közműépítése miatt. Sávlezárásra készülhettek a 2. kerületben, a Csatárka utcában, a Kapi utca felé, a Törökvész út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Sávlezárásra készülhettek a 3. kerületben, a Folyandár utcában, a Mátyás-Egyi útnál, valamint szintén sávlezárás vár az arra közlekedőkre, az 5. kerületben, a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Éjszakánként este 7 órától másnap reggel 5 óráig a 10. kerület Fertő utcájában, a vasúti felüljárónál is, a Basa utcában, a Száva utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőrös irányítással, elektromos közmű karbantartás miatt. Csatorna javítás az oka, hogy lezárták a 14. kerületben a Cázár András utcát a Tököli út közelében, ezért a Cázár András utca az István-Mezei út felől Zsák utca lett. Sávlezárásra kell készülni a 16. kerületben is, a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 22. kerületben, a Leányka utcában, kifelé a Szavolyai Jenő térnél sávlezárásra számíthattok csatornajavítás miatt. Lezárták a 23. kerületben a Tárcsás utcát a Gyékény utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé csak a belső sávban lehet közlekedni. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. A Lőrinc utcától a Berda József utcáig és a Petőfi utcától a Király utcáig sávlezárásra kell számítani. Befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A Pozsonyi utca Tél utca csomópontban mindkét irányban sávlezárásra készülhettek. A Pozsonyi utcából egyik irányban sem lehet balra kanyarodni. A Madridi utcánál szintén sávlezárásra számíthattok. A József Attila utcát, a Tavasz utcát és a Jókai utcát lezárták az István útnál. És most nézzük a mai nap időjárását, kitekintve a további napokra is. A mai friss reggelünket és délelőtöt követően napközben sok napsütés várható, csak este felé jelenhetnek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, de esni biztosan nem fog. A szél mérsékelt marad, délután 25-27 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet, ami este 6 magasságában kezd majd csökkenni 26 fokkal. Ezt követően este 8-kor 22, 10 órakor 20, éjfélkor 19 fok lesz, s a holnap hajnal friss 15 fokkal ébreszt minket Budapesten és környékén. Az előrejelzések alapján holnap és szerdán szinte zavartalanul napos időben lesz részünk, kedre 31, szerdára pedig az elmúlt nyarunkat idéző 32-33 fokos maximumot jeleznek előre, mielőtt csütörtökön egy hideg fronttal megérkezik az enyhébb őszi idő, ami csupán 21 és 25 fok közötti csúcsértékkel kecsegtet minket a hét második felében. Ha már Taylor Swift-től, az énekesnőtől idéztem, következik most egy másik csillag, mégpedig Beyoncé, akitől az idézet így szól: ha mindent feladsz, amikor a dolgok nehézzé válnak, soha semmi nem fog sikerülni. Erre a gondolatra csak annyiban reagálnék, én magam is nemrég szembesültem vele, hogy tulajdonképpen mostanában csak egyetlen egy lépést kellene megtennem, mégpedig pont azt a pici egyetlen egyet, ahol korábban feladtam a dolgokat.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán szombaton közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. Azt javasolja a kormánynak, hogy minden résztvevő kapjon kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen, tette hozzá. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészül az első ütem Paksnál. Összeért a fenék küszöb a Duna teljes szélességében. Ma este zárul a főváros egyik legnépszerűbb gasztronómiai rendezvénye, a 10. Belvárosi Sörfesztivál. A Szabadság téren zajló jubileumi eseményen több mint 250 féle hazai és nemzetközi kézműves sör különlegességet kóstolhattak meg a látogatók. A szervezők tájékoztatása szerint a záró napon is kitelepült food truckek és koncertek várják a sörkedvelőket. Az ingyenesen látogatható rendezvényre a hétvége folyamán 10 000-ek látogattak ki a belvárosba. A programok egészen késő estig tartanak a Szabadság téren. A Budapesti Közlekedési Központ és a Budapesti Rendőrfőkapitányság közösen folytatja a fővárosi járatok biztonsági ellenőrzését. Az augusztusi sikeres akciók után a hatóságok szeptemberben is kiemelten figyelnek a villamos vonalak rendjére. A rendőrök és a jegyellenőrök nem csak az utazási jogosultságot, hanem a közösségi együttélés szabályait is vizsgálják. Az ellenőrzések célja az utasok biztonságérzetének növelése és a jogsértések kiszűrése. A közösségen belüli összefogást, a jobb oldal önvizsgálatának és újraszervezésének fontosságát, valamint a nemzeti érzelmű civilek feladatait hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 című tüntetés felszólalói tegnap este a Budapesti Kossuth téren. Renge Zsolt, a Fidesz fővárosi képviselője arról beszélt, az elmúlt időszakban számos a jogállamiságot érintő aggályos esemény történt. A kormányt egyebek mellett gyűlöletkeltéssel, úszítással, visszamenőleges hatályú jogalkotással és választójog korlátozásával vádolta. Folytatódik a mentés Nepál és Tibet villámárvíz sújtotta területein. A napokban 9 nappal a világot megrázó természeti katasztrófa után 2 munkást mentettek ki élve egy alagútból. Most pedig a New York Times hozott nyilvánosságra egy felvételt arról, hogy egy 10 napja a romok alatt rekedt nőt emeltek ki élve egy félig betemetett házból. A pusztító áradás, amit egy magas hegyi gleccser leszakadó darabja okozott, augusztus 26-án tarolta le az érintett területeken húzódó völgyet. A friss adatok szerint jelenleg több mint 1000 hivatalosan jegyzett halottat számolnak, és közel 5000 embert még mindig keresnek, köztük magyarokat is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk neked.
2: Yo, húzd fejebb a zenét, ez egy igazi kocsikázós zene.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Szép hétfőt kívánok minden kedves hallgatónak, örülök, hogy velünk vagytok, Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 7-e hétfő van, és a latin eredetű Regina név tulajdonosait köszöntöm, boldog névnapot és Isten minden lehetséges áldását kívánva nekik. Kerüljenek közelebb azokhoz az értékekhez és szépségekhez, amelyekből a méltóságuk forrásozik, ugyanis nevük közvetlen jelentése királynő. És ha most nem is királynőtől, de legalábbis a filmipar egyik hercegétől, Keanu Reeves-től, a Matrix sztárjától idéznék egy mondatot. Ha brutálisan összetörtek, de még mindig van bátorságot kedvesnek lenni más élő lényekkel, akkor te egy igazi hős vagy, egy angyal szívével. Én magam is tisztelettel, sőt, sokszor megrendülve emelem meg a kalapomat azok előtt, akik sokat szenvedtek az életben, vagy kemény kihívások között vannak, és nem keseredtek meg, hanem tudnak még szívből örülni mások örömének. Következik most az útinform és az időjárás jelentés, aztán pedig folytatjuk a zenéket. Nem működnek a jelzőlámpák egészen délután 4 óráig, a 16. kerületben a Szabadföldi út, Vidámvásár utca, Ostoros út csomópontban, ahol napközben a forgalmat bizony rendőrök irányítják, illetve szintén nem működnek a jelzőlámpák a Vidámvásár utca, Georgina utca kereszteződésben elektromos közműépítése miatt. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre készülhettek, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Szintén lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyú utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. Építkezés az oka, hogy lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Petneházi utca a Teve utca felől Zsák utca lett. A 15. kerületben a Kossuth utcában a régi Fóti útnál félpályás lezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak egészen keddestig. A 22. kerületben az Angeli utcában a Szerafin villa közelében lezárták a félútpályát vízvezeték javítás miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a Szervíz úton lehet közlekedni. A félútpályát zárták le a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom itt egy sávon váltakozva halad. Szintén egy sávban és váltakozva halad a forgalom a 2. kerületben a Törökvész úton, a Puszteszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Sávlezárásra készülhettek a 2. kerületben a Csatárka utcában a Kapi utca felé, a Törökvész út előtt, mert vízvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. És most nézzük a mai nap időjárását, kitekintve a további napokra is. A mai friss reggelünket és délelőtöt követően napközben sok napsütés várható, csak este felé jelenhetnek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, de esni biztosan nem fog. A szél mérsékelt marad, délután 25-27 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet, ami este 6 magasságában kezd majd csökkenni 26 fokkal. Ezt követően este 8-kor 22, 10 órakor 20, éjfélkor 19 fok lesz, s a holnap hajnal friss 15 fokkal ébreszt minket Budapesten és környékén. Az előrejelzések alapján holnap és szerdán szinte zavartalanul napos időben lesz részünk, kedre 31, s szerdára pedig az elmúlt nyarunkat idéző 32-33 fokos maximumot jeleznek előre, mielőtt csütörtökön egy hideg fronttal megérkezik az enyhébb őszi idő, ami csupán 21 és 25 fok közötti csúcsértékkel kecsegtet minket a hét második felében. Mielőtt a muzsikálásba fognánk, még egy idézet egy másik színésztől, ő nem más, mint Dwayne Johnson, az ismert színész és ex-pankrátor, többek között a Skorpió király és a Jumanji filmek sztárja. Dwayne ezt mondta, néha a legjobb dolog, ami történhet veled, hogy nem kapod meg azt, amit akarsz. Mert az új irány egy sokkal jobb helyre vezet.

0: hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Legyen szép a délutánunk és az egész napunk. Üdvözlök mindenkit, Baranyi Tamás vagyok. Csupán 4 perccel szakítanám meg a zenék lejátszását, hogy szeptember 7-én hétfőn a Reginánkat köszöntessem névnapjuk alkalmából, Isten éltesse őket, akik neve jelentése királynő. És akkor jöjjön is egy igazi királynő, mégpedig Lady Gaga, az Oscar és Grammy díjas énekesnőtől egy idézet: nem számít, hányszor utasítanak vissza, vagy hányszor esel el. Csak az számít, hányszor állsz fel újra, és mész tovább. Gyakran hallunk ilyen gondolatot, de kevés az az eset, amikor megszívleljük, és valóban fölállunk akkor, amikor igazán nehéz fölemelni magunkat a porból. És ha már a továbbhaladásról van szó, akkor következzék a budapesti útinform, azt követően pedig az időjárás jelentés, és egy másik idézet egy szintén királynői titulussal illethető énekesnőtől. Nem működnek a jelzőlámpák egészen délután 4 óráig a 16. kerületben a Szabadföldi út Vidámvásár utca Ostoros út csomópontban, ahol napközben a forgalmat bizony rendőrök irányítják, illetve szintén nem működnek a jelzőlámpák a Vidámvásár utca Georgina utca kereszteződésben elektromos közműépítése miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Sávlezárásra készülhettek a 3. kerületben a Folyandár utcában a Mátyás-hegyi útnál, valamint szintén sávlezárás vár az arra közlekedőkre az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Éjszakánként este 7 órától másnap reggel 5 óráig a 10. kerület Fertő utcájában a vasúti felüljárónál és a Basa utcában a Száva utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőrös irányítással elektromos közmű karbantartás miatt. Csatorna javítás az oka, hogy lezárták a 14. kerületben a Cázár András utcát a Tököli út közelében, ezért a Cázár András utca az István mezei út felől Zsák utca lett. Sávlezárásra kell készülni a 16. kerületben is, a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 22. kerületben a Leányka utcában kifelé a Szavolyai Jenő térnél sávlezárásra számíthattok csatornajavítás miatt. Lezárták a 23. kerületben a Tárcsás utcát a Gyékény utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé csak a belső sávban lehet közlekedni. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. A Lőrinc utcától a Berda József utcáig és a Petőfi utcától a Király utcáig sávlezárásra kell számítani. Befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A Pozsonyi utca Tél utca csomópontban mindkét irányban sávlezárásra készülhettek. A Pozsonyi utcából egyik irányban sem lehet balra kanyarodni. A Madridi utcánál szintén sávlezárásra számíthattok. A József Attila utcát, a Tavasz utcát és a Jókai utcát lezárták az István útnál. És most nézzük a mai nap időjárását, kitekintve a további napokra is. A mai friss reggelünket és délelőttöt követően napközben sok napsütés várható, csak este felé jelenhetnek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, de esni biztosan nem fog. A szél mérsékelt marad, délután 25-27 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet, ami este 6 magasságában kezd majd csökkenni 26 fokkal. Ezt követően este 8-kor 22, 10 órakor 20, éjfélkor 19 fok lesz, s a holnap hajnal friss 15 fokkal ébreszt minket Budapesten és környékén. Az előrejelzések alapján holnap és szerdán szinte zavartalanul napos időben lesz részünk, kedre 31, s szerdára pedig az elmúlt nyarunkat idéző 32-33 fokos maximumot jeleznek előre, mielőtt csütörtökön egy hideg fronttal megérkezik az enyhébb őszi idő, ami csupán 21 és 25 fok közötti csúcsértékkel kecsegtet minket a hét második felében. Nézzünk a végére egy újabb idézetet, mégpedig Taylor Swift-től, a Grammy-díjas énekesnőtől: az életünkben újra és újra fel kell és ki kell találnunk magunkat, mondja Taylor. Nem a múltunk határoz meg minket, hanem az, hogy mit kezdünk a mával.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az ínyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
3: Zsinzsa, milyen szép szó.
2: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy A betűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
3: Tehát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az innyek.
2: Igen, igen. Igen. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigány alakok a történelemben. A cigány történelem számos olyan személyt őriz, akik művészetükkel, tudásukkal, bátorságukkal, vagy közösségükért végzett munkájukkal váltak jelentőssé. Bár a romák történetéről sokáig kevés írásos forrás állt rendelkezésre, az elmúlt évtizedekben egyre több kutatás foglalkozik a roma közösségek múltjával és kiemelkedő alakjaival. Például Cinka Pannával. Cinka Panna a magyar cigányzene egyik legendás alakja volt a 18. században. A hagyomány szerint kiváló hegedűs és zenekarvezető volt, ami abban a korban különösen figyelemre méltó, hiszen nőként is jelentős szerepet töltött be a zenébe. Alakja a magyarországi cigányzenész hagyományok egyik legismertebb szimbólumává vált. Dankó Pista a 19. század végének híres magyar cigány prímása és nótaszerzője volt. Számos olyan dal fűződik a nevéhez, amely a magyar nóta történetének részévé vált. Életútja jól példázza, hogy a roma muzsikusok milyen fontos szerepet játszottak a magyar zenei kultúra fejlődésében. A 20. század egyik legtragikusabb fejezete a roma holokauszt, vagyis a Porajmosz története. Az üldözés és népirtás során roma emberek százezrei váltak az üldözés, deportálás és gyilkosságok áldozatává. A korszak fontos alakjai között olyan roma túlélők is vannak, akik később beszámolóikkal segítették megőrizni az áldozatok emlékét. Philomena Franz, német roma író és holokauszt túlélő például évtizedeken keresztül beszélt a roma népirtásról és annak emlékezetéről is. A roma történelem fontos alakja Ronald Lee is, aki kanadai roma író és aktivista volt. A 20. század második felében sokat tett azért, hogy a roma közösségek története, identitása és jogai nagyobb figyelmet kapjanak. A modern roma történelem egyik legismertebb alakja Ian Hancock, roma származású brit-amerikai nyelvész és roma jogvédő. Tudományos munkájával sokat tett a roma történelem, a romani nyelv és a roma identitás kutatásáért. A roma népirtás nemzetközi elismertetésében is nagyon fontos szerepet vállalt. Magyarországon is számos roma személy vált a kulturális élet meghatározó alakjává. A zenészek mellett írók, költők, képzőművészek, pedagógusok és közéleti személyiségek járultak hozzá ahhoz, hogy a roma kultúra és történelem láthatóbbá váljon. Összességében a roma történelem alakjai nem csupán a roma közösségek számára fontosak. Történetük a magyar és európai történelem részét képezi. Életútjukon keresztül megismerhetjük a roma közösségek kulturális értékeit, a társadalmi nehézségeket, a hátrányos megkülönböztetés történetét, valamint azt, hogy rendkívüli kulturális örökséget, amelyet a romák évszázadokon keresztül őriztek meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorba sza.
0: Rólunk, neked.
2: Szeretettel és örömmel köszöntök mindenkit, Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 7-e Regina névnapja van, Isten éltesse sokáig a hölgyeket, nevük latin eredetű, közvetlen jelentése pedig királynő, ami az uralkodói méltóságra és a tiszteletre utal. Jöjjön most egy gondolat Lewis Hamiltontól, a 7-szeres Forma 1-es világbajnoktól. A kudarc utáni első lépés a legnehezebb, de ez adja a legnagyobb lendületet is. Soha ne félj tiszta lappal indulni, mondta a Lewis Hamilton, a Forma 1-es világbajnok. És ha már Hamilton, akkor nézzük, hogy milyen helyzet az utakon, mégpedig a fővárosra vonatkozóan, aztán következik az időjárás jelentés, és azt majd végül követ egy idézet Selena Gomez-től. Nem működnek a jelzőlámpák egészen délután 4 óráig a 16. kerületben a Szabadföldi út Vidámvásár utca Ostoros út csomópontban, ahol napközben a forgalmat bizony rendőrök irányítják, illetve szintén nem működnek a jelzőlámpák a Vidámvásár utca Georgina utca kereszteződésben elektromos közműépítése miatt. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre készülhettek, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Szintén lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyú utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. Építkezés az oka, hogy lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Petneházi utca a Teve utca felől Zsák utca lett. A 15. kerületben a Kossuth utcában a régi Fóti útnál félpályás lezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak egészen keddestig. A 22. kerületben az Angeli utcában a Szerafin villa közelében lezárták a félútpályát vízvezeték javítás miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A félútpályát zárták le a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak, a forgalom itt egy sávon váltakozva halad. Szintén egy sávban és váltakozva halad a forgalom a 2. kerületben a Törökvész úton, a Puszteszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Sávlezárásra készülhettek a 2. kerületben a Csatárka utcában a Kapi utca felé a Törökvész út előtt, mert vízvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Sávlezárásra készülhettek a 3. kerületben a Folyondár utcában a Mátyás-Egyi útnál, valamint szintén sávlezárás vár az arra közlekedőkre az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Éjszakánként este 7 órától másnap reggel 5 óráig a 10. kerület Fertő utcájában a vasúti felüljárónál is a Basa utcában a Száva utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőrös irányítással elektromos közmű karbantartás miatt. És most nézzük a mai nap időjárását, kitekintve a további napokra is. A mai friss reggelünket és délelőtöt követően napközben sok napsütés várható, csak este felé jelenhetnek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, de esni biztosan nem fog. A szél mérsékelt marad, délután 25-27 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet, ami este 6 magasságában kezd majd csökkenni 26 fokkal. Ezt követően este 8-kor 22, 10 órakor 20, éjfélkor 19 fok lesz, s a holnap hajnal friss 15 fokkal ébreszt minket Budapesten és környékén. Az előrejelzések alapján holnap és szerdán szinte zavartalanul napos időben lesz részünk, kedre 31, s szerdára pedig az elmúlt nyarunkat idéző 32-33 fokos maximumot jeleznek előre, mielőtt csütörtökön egy hideg fronttal megérkezik az enyhébb őszi idő, ami csupán 21 és 25 fok közötti csúcsértékkel kecsegtet minket a hét második felében. Na hát akkor itt az ígért Selena Gomez idézet, ami így hangzik: az újrakezdés nem azt jelenti, hogy előről kell kezdened, hanem azt, hogy a már megszerzett tapasztalataiddal lépsz rá egy új útra.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép hétfőt kívánok minden kedves hallgatónak, örülök, hogy velünk vagytok, Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 7-e hétfő van, és a latin eredetű Regina név tulajdonosait köszöntöm, boldog névnapot és Isten minden lehetséges áldását kívánva nekik. Következik egy újabb gondolat az Oscar díjas Robert Downey Jr.-tól, s ez így hangzik, mindig van lehetőség a megújulásra. És ez a mondat eddig nagyon hiteles, hiszen Robert többször kezdte újra a pályafutását különböző magánéleti és függőségi problémák után, és ez olyannyira sikerült neki, hogy nemrég 2 évvel ezelőtt meg is kapta az Oscar-díjat. Szóval Robert gondolata így kezdődött, mindig van lehetőség a megújulásra, teljesen mindegy, milyen mélyen voltál. A döntés, hogy újra elindulsz felfelé, csak a tiéd. Következik most az útinform és az időjárás jelentés, aztán pedig folytatjuk a zenéket. Sávlezárásra készülhettek a 2. kerületben, a Csatárka utcában, a Kapi utca felé, a Törökvész út előtt, mert vízvezetéket javítanak. A Bécsi úton, befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Sávlezárásra készülhettek a 3. kerületben, a Folyandár utcában, a Mátyás-hegyi útnál, valamint szintén sávlezárás vár az arra közlekedőkre az 5. kerületben, a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Éjszakánként este 7 órától másnap reggel 5 óráig a 10. kerület Fertő utcájában, a vasúti felüljárónál is, a Basa utcában, a Száva utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőrös irányítással elektromos közmű karbantartás miatt. Csatorna javítás az oka, hogy lezárták a 14. kerületben a Cázár András utcát a Tököli út közelében, ezért a Cázár András utca az István mezei út felől Zsák utca lett. Sávlezárásra kell készülni a 16. kerületben is, a Veres Péter úton, kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 22. kerületben, a Leányka utcában, kifelé a Szavolyai Jenő térnél, sávlezárásra számíthattok csatornajavítás miatt. Lezárták a 23. kerületben a Tárcsás utcát, a Gyékény utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé csak a belső sávban lehet közlekedni. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. A Lőrinc utcától a Berda József utcáig és a Petőfi utcától a Király utcáig sávlezárásra kell számítani. Befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban mindkét irányban sávlezárásra készülhettek. A Pozsonyi utcából egyik irányban sem lehet balra kanyarodni. A Madridi utcánál szintén sávlezárásra számíthattok. A József Attila utcát, a Tavasz utcát és a Jókai utcát lezárták az István útnál. És most nézzük a mai nap időjárását, kitekintve a további napokra is. A mai friss reggelünket és délelőtöt követően napközben sok napsütés várható, csak este felé jelenhetnek meg vastagabb fátyol felhők az égen, de esni biztosan nem fog. A szél mérsékelt marad, délután 25-27 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet, ami este 6 magasságában kezd majd csökkenni 26 fokkal. Ezt követően este 8-kor 22, 10 órakor 20, éjfélkor 19 fok lesz, s a holnap hajnal friss 15 fokkal ébreszt minket Budapesten és környékén. Az előrejelzések alapján holnap és szerdán szinte zavartalanul napos időben lesz részünk, kedre 31, s szerdára pedig az elmúlt nyarunkat idéző 32-33 fokos maximumot jeleznek előre, mielőtt csütörtökön egy hideg fronttal megérkezik az enyhébb őszi idő, ami csupán 21 és 25 fok közötti csúcsértékkel kecsegtet minket a hét második felében. S a mai napra itt egy újabb idézet Lady Gagától, az Oscar és Grammy díjas énekesnőtől: ha valami véget ér, az csak helyet csinál valami újnak. Engedd el a régit, és fogadd el a változás adta új energiát. Mindehhez nagyon szépen passzol az a tény, hogy a velem töltető 3 órának ezennel lassan vége lesz, és következik egy teljesen új, friss, ropogós 3 órás kívánságműsor, mégpedig az ifjabb Bódi Csabival. Én mindenkinek további jó rádiózást, és szép napot kívánok. Üdvözlettel, Baranyi Tamás.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Szennyezés, oldószer került a talajba az Iváncsai akkumulátorgyár területén. A falu polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. Mindez a vezetékes ivóvizet nem érinti, az Ercsi felül érkezik a csővezetékeken. A Fehérvár megyei település pénteken közösségi oldalán azt írta, az SK1 akkumulátorgyár arról tájékoztatta Iváncsa község önkormányzatát, hogy az üzembelső területén található monitoring kódban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Jelezték, az NMP olyan oldószer, amely a szervezetbe kerülve fejti ki káros, például magzatkárosító hatását. Molnár Tibor polgármester haladéktalanul elrendelte a falu valamennyi utcájában egy-egy fúrt vagy ásott kút vizének bevizsgálását. A mintavételt és a vizsgálatot független akkreditált cégként a Bálint Analitika Kft. Fogja elvégezni, annak teljes költségét az önkormányzat fizeti. Alaposan megmozgatta a magyar színházi életet az új színház igazgatói pályázata. A jelek szerint ugyanis szokatlanul sokan szálltak versenybe Dörner György székéért, írja az Index. A teátrumot 2012 óta vezető igazgató jelenleg a harmadik 5 éves ciklusát tölti, amely 2027. január 30-án ér véget. A mostani pályázat nyertese a kiírás szerint várhatóan január 31-én lép munkába, megbízatása pedig 2032 végéig szól. Az Index információi szerint összesen 16-an vették fel a pályázati anyagot, ez azonban még nem jelenti azt, hogy valamennyien be is nyújtják a pályázatukat. A jelentkezési határidő szeptember 14-e, így a végleges pályázói kör csak ezt követően válhat ismerté. Az új színház non-profit Kft. Tulajdonosa Budapest Főváros önkormányzata, a fenntartói jogokat ugyanakkor a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium gyakorolja. A jelenlegi igazgató Dörner György nem kívánta egyelőre elárulni, hogy a 3 ciklus után negyedszerre is megpályázza-e a teátrum vezetését. A tartós szárazság és a csapadékmentes kora őszi időjárás miatt fokozott a tűzveszély Pest megyében. A hatóságok közölték, hogy a jelenleg is érvényben lévő tűzgyújtási tilalom értelmében tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében. A korlátozás vonatkozik a kijelölt erdei tűzrakóhelyekre, valamint a vasút melletti fás területekre is. A saját tulajdonú belterületi ingatlanokon végzett égetésnél is rendkívüli óvatosságra intenek a szakemberek a feltámadó szél miatt. A tilalom megszegői komoly pénzbírságra számíthatnak. Az ENSZ megszavazta, hogy a világ fokozatosan áttérjen a jelenleg használt Mercator térképről egy olyan vetületre, amely pontosabban ábrázolja Afrika méreteit, írja a Guardian. Az ENSZ közgyűlése a New York-i székhelyén tartott ülésén hivatalosan is elvetette a 16. századi Mercator vetületet, és a 2018-ban kidolgozott megoldást támogatta. Az ülésen 164 ország szavazott a határozat elfogadása mellett, csak az Egyesült Államok szavazott ellene, képviselője pedig feleslegesnek nevezte a határozatot. 6 ország tartózkodott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani. Le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között. Le van zárva a Rozsnyai utca, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között is. Az Angeli utcában a Serafin villa közelében le van zárva a fél útpálya, mint ahogy a Szépjuhászné úton is a Budakeszi út közelében, ott a forgalom egy sávon haladhat váltakozva emiatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva a külső sáv, illetve sávlezárásra kell készülni a Csatárka utcában, a Kapi utca felé a Törökvész út előtt. Na de hogyha már Törökvész út, akkor a forgalom szintén egy sávban haladhat váltakozva a Törökvész úton, a Pusztaszeri úton, a Bég utcánál, de most viszont, hogy ezt megbeszéltük, mondom is gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán igazából sok napsütésre számíthatunk, és csak késő délután, kora este jelentkezhetnek vastagabb fátyol felhők az égbolton, de esni természetesen találjátok ki. Hát igen, nem fog. A délkeleti szél mérsékelt marad, a délután pedig 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy kifejezetten igazából ezt úgy lehetne egy mondatban megfogalmazni, hogy milyen idő lesz ma. Kellemes, nyárias.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyere fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon-nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep. Na de milyen lehetőségetek van ezzel kapcsolatban? Hát a leges legkönnyebb opció szerintem az, hogyha előveszitek a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és vagy megírjátok nekem SMS-ben, vagy pedig felhívtok és úgy mondjátok meg nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem. Pontosan ezért már olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Chanel-től kaptam nem is olyan nagyon régen, nagyon szép név amúgy, de most jöjjön inkább az SMS. Szia, szeretnék egy zenét küldeni. Chanel küldi a testvéreinek Rokkótól a testvér himnuszt. Tehát én nagyon szeretem az ilyen SMS-eket, amik már úgy vannak megfogalmazva, hogy igazából szó szerint csak fel kell olvassam, és akkor nem kell újra bemondjam, hogy hát akkor Chanel nagyon sok szeretettel speciálba küldi a dalt, hanem tényleg le van írva normálisan, hogy Chanel küldi a testvéreinek. Most viszont még annyiba tudnék belekötni sajnos, hogy a Chanel a kedves testvéreinek legalább csak a keresztnevét felsorolhatta volna, biztos jól esett volna a kis lelküknek, hogy mondjuk bemondom így a nevüket, de most nem tudom sajnos, minden esetre azt viszont tudom, hogy Rokkótól elindítom a testvér himnusz feldolgozását, melyet Chanel nagyon sok szeretettel kért a drága kedves testvéreinek, úgyhogy hadd szóljon. Música.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digbe.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0630 30 30 100. Ezt a telefonszámot kell tárcsázni abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni a 100.3 Rádió Dikken, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, hiszen én nekem csak ennyi jut, ebben az időben pedig több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, úgyhogy pontosan ezért nem is húzom tovább annyira az időt, olvasom gyorsan a következő SMS-t, mely így szól. Szia Csabika, Surda Gabinak, szerelmemnek szeretnék kívánni születésnapja alkalmából sok erőt, egészséget, el nem múló boldogságot és szerelmet. Nagyon szeretem teljes szívemből, köszi, hogyha beolvasod, legyen szép napotok, puszi. Na hát akkor a Surda Gabinak a kedves párja kérésére, sajnos nem tudtuk meg a nevét, tehát az ő kérésére fog szólni, a születésnapja van elvileg, úgyhogy akkor szóljon sok szeretettel Kispalikától a boldog születésnapot. Ez egy örök klasszikus, ami szerintem ilyenkor kötelező lejátszani, bármilyen születésnapról van szó.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani. Le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között. Le van zárva a Rozsnyai utca, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között is. Az Angeli utcában, a Serafin villa közelében le van zárva a fél útpálya, mint ahogy a Szépjuhászné úton is a Budakeszi út közelében, ott a forgalom egy sávon haladhat váltakozva emiatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva a külső sáv, illetve sávlezárásra kell készülni a Csatárka utcában, a Kapi utca felé, a Törökvész út előtt. Na de hogyha már Törökvész út, akkor a forgalom szintén egy sávban haladhat váltakozva a Törökvészi úton, a Pusztaszeri úton, a Bég utcánál, de most viszont, hogy ezt megbeszéltük, mondom is gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán igazából sok napsütésre számíthatunk, és csak késő délután, kora este jelentkezhetnek vastagabb fátyol felhők az égbolton, de esni természetesen találjátok ki. Hát igen, nem fog. A délkeleti szél mérsékelt marad, a délután pedig 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy kifejezetten igazából ezt úgy lehetne egy mondatban megfogalmazni, hogy milyen idő lesz ma. Kellemes, nyárias.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A Nemzeti Adó és Vámhivatal több fővárosi és vidéki helyszínen is razziázik. Többek között vendéglátóhelyeket, üzleteket, piacokat és rendezvényeket is vizsgálnak az ellenőrök, méghozzá nem is akárhogy. Újabb nagyszabású razzia sorozatot indít a NAV, amely során országszerte ellenőriznek többek között piaci árusokat, fesztiválokat, sőt, még papírboltokat is. Az ATV arról számolt be, hogy főként a nyugtaadást, a dolgozók bejelentését és az online pénztárgépek használatát vizsgálják. Az adó Trafipax alapján látszik, hogy Dél-Budapesten október 4-ig kiemelten vizsgálódnak az őszi fesztiválokon, a vásárokban és a szabadtéri rendezvényeken, Budapest keleti részén pedig szeptember 7 és 11 között a távol-keleti árukat kínáló kereskedőket, piacokat,

elkölti, azon meg már ugye többszörösen van adó, meg áfa, meg igazából mindenféle kifejezéssel lehet mondani, hogy azon is van bőven. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen, hogy is mondjam nektek, távol-keleti dolgokat áruló ázsiai úr meg hölgy megszedi magát, igazából úgy, hogy nem fizet közbe adót, az igazából Magyarországnak, ha hosszú távon nézzük, akkor jó, mert mondjuk nem fizetett be, mit tudom én, 10 millió forint adót mondjuk tavaly, viszont cserébe mondjuk vette egy 60 milliós Audit, amit ugye szervizelni kell, karbantartani kell, tankolni kell, biztosítást kell rákötni az alkatrészeken. Ugyanúgy van áfa, meg adó, meg még nem tudom hányféle dolog, a téli gumi, nyári gumi, a szerelésnél ugye munkadíj plusz áfa, tehát hogy ugyanúgy el van költve az a pénz, és ugyanúgy adó formájába visszafolyik, csak nem egyik zsebből vesszük ki a másikba, hanem igazából közvetlen, csak a másikba rakják így bele, de amúgy meg szerintem a létező legeslegjobb megoldás, hogyha rám hallgattok, az az, hogyha hivatalosan, tisztességesen be van fizetve mindig, minden határidőre. Ja, de mégsem, mert például az egyik ismerősöm úgy járt, hogy nem szeretnék számokat mondani érthető okokból, de nem 10 milliós nagyságrendről beszélek, és ő szépen leadózott, és befizetett, és szerintem egy átlagos családnak több generációs élet folyamán történt havi keresete, az egyéves adózása kb. És akkor erre mit mondott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy biztos adócsaló, mert hogyha ennyit befizetett hivatalosan, akkor mennyi lehet az, amit nem fizetett be? Tehát, hogyha az ember túl hivatalos, az sem jó, hogyha az ember meg mutyizik, az sem jó, de természetesen, hogyha hivatalosan jár el az ember, az egyenes út mindig sokkal jobb, mert így csak gyanús, hogy hát ha ennyit befizet, akkor ki tudja, mennyit nem fizet be. Eltelt nem tudom hány évnyi nyomozás, és akkor rájöttek, hogy tényleg hivatalosan be van fizetve minden, és leszálltak róla. Na ez még mindig jobb, mint hogyha mutyiznánk, mint fodrász, szempillás, tetoválós, tehát, hogy nem mutyizzunk, mert most rövid távon éppen megspóroltunk 200 ezret, de hosszú távon úgyis elővesznek minket, és úgyis megbüntetnek, ha csak pénzbírságot kapunk.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódik.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

itt továbbra is a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikken, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és mondjátok meg nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, hiszen én minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy a kívánságok teljesüljenek, pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom gyorsan a következő kívánságot, melyet SMS formájában kaptam nem is olyan nagyon régen, rövid és tömör, így szól. Szia, szeretnék kérni egy számot, Kuntának egy nagyon pörgős zenét, légyszi, olvasd be. Na hát akkor, hogyha egy pörgős zene kell, akkor szerintem legyen Makula Kincsótól a Santa Lana, ez fog szólni akkor Kuntának nagyon sok szeretettel, sajnos nem tudtuk meg, hogy kinek a kérésére, mert nem mutatkozott be, de a Kunta tudja, hogy ez csak és kizárólag

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando!
1: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az ínyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
2: Zsinzsa, milyen szép szó.
1: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy A betűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
2: Tehát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az innyek.
1: Igen, igen. Igen. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Turgyán Sándor rendőrként nagykanállal falta az életet. Fiatal vidéki srác volt, amikor a budapesti 8. kerületben szolgált a 2000-es években. Dokumentumfilmet készített róla az HBO, azonban ott kellett hagyni a rendvédelmi pályát. Súlyos betegségen és magánéleti válságokon át jutott el a felismerésre, hogy valami hiányzik az életéből. Sándor ma Máté Szalka kertvárosi református gyülekezet aktív tagja, munkatársaival pedig tanoda alapításon dolgoznak. Amikor a családomról mesélek, mindig fontosnak tartom kiemelni az elején, hogy több nemzetiség is megtalálható a felmenőim között. Édesapám magyar, édesanyám pedig cigány származású, de apukám rokonságában sok a sváb, édesanyám családjában pedig az erdélyi magyar és a román. De tovább megyek, a vezetéknevem török eredetű, a határvédelemre utal. Kezdte el. Anyukámék több generációra visszamenőleg azon a Mátészalkai cigánytelepen éltek, amely ma Finevékként ismert, nagyapám volt az első cigánybíró a városban. A szava nem csak a helyiek között számított, hanem a kívülállók számára is ő volt az összekötő kapocs a romák felé. Idősebb emberek még manapság úgy hivatkoznak édesanyámra, hogy a bíró jánya. Mivel nagyapám sajnos egész fiatalon meghalt, anyám és nagyanyám rendszeresen ingázott Budapest és Mátészalka között dolgozni a híres fekete vonattal. Szüleim így ismerkedtek meg egymással a fővárosban, az egyes számú építőipari vállalatnál. Apukám Nyírvasváriban született, az ő édesapja volt a TS kocsisa, nagyanyám pedig a háztáival, gyerekekkel foglalkozott, emellett a család kis területen dohányt termelt. Talán meglepő, de ezutóbbival több pénzt kerestek, mint a gabonával. Apu nem teketóriázott sokat, hazavitte édesanyámat a nagymamám, első reakciója viszont az volt, hogy miért hoztad ide ezt a cigányt? Így apám 18 évesen sarkon fordult, és külön életet kezdett a szerelmével. Anya szüleivel nem volt gond, hamar elfogadták édesapámat, én lettem az első gyermekük, engem két öcsém követett. Folytatta a mesélést. Képzés szinte azonnal gyakorlattal kezdődik, általában egy kapitánysági kihelyezéssel. Intézkedési jogköröd nincs, járőrtársként figyelsz és tanulsz, biztosítod az intézkedést, engem a szobi rendőrőrse helyeztek ki. Érdekes hely volt, tele olyan idősebb kollégákkal, akik szolgálatuk nagyobb részét a szocializmusban húzták le. Akkoriban úgy volt, hogy az iskola végén mindenki a gyakorlati helyén áll munkába, de mire végeztem, a sok korkedvezménnyel távozó miatt létszámstoppot hirdetett a belügyminisztérium, és a rendészetiről kikerülő összes fiatalt a BRFK állományába helyezték át. Nem tudom hogyan, de én a 8. kerületbe kerültem. Hozzáteszem, akkor semmit sem tudtam még Budapestről. Nyilatkozta az interjúban.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. Közlekedési hírek.
5: Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani. Le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között. Le van zárva a Rozsnyai utca, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között is. Az Angeli utcában, a Serafin villa közelében le van zárva a fél útpálya, mint ahogy a Szépjuhászné úton is a Budakeszi út közelében, ott a forgalom egy sávon haladhat váltakozva emiatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva a külső sáv, illetve sávlezárásra kell készülni a Csatárka utcában, a Kapi utca felé a Törökvész út előtt. Na de hogyha már Törökvész út, akkor a forgalom szintén egy sávban haladhat váltakozva a Törökvész úton, a Pusztaszeri úton, a Bég utcánál, de most viszont, hogy ezt megbeszéltük, mondom is gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: A mai nap folyamán igazából sok napsütésre számíthatunk, és csak késő délután, kora este jelentkezhetnek vastagabb fátyol felhők az égbolton, de esni természetesen találjátok ki. Hát igen, nem fog. A délkeleti szél mérsékelt marad, a délután pedig 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy kifejezetten igazából ezt úgy lehetne egy mondatban megfogalmazni, hogy milyen idő lesz ma. Kellemes, nyárias.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, adik lóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
5: Nagyon-nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgyis meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és milyen alkalomból küldenétek, ugyanis én minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bele tud férni logikailag a bruttó 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezt bebizonyítva, már olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, Márki Márktól pontosan, így szól az üzenet. Szia Csabikám, Márki Márk vagyok. Potont kollégámnak és az apjának Tamásnak szeretnék kérni egy jó kis dalt. Óriási szakemberek a CNC területén. Üzenném nekik, hogy továbbra is legyenek szerencsések. Ne csak szerencsések legyetek, mert van, amikor még az sem elég. Legyetek sikeresek is, tiszta szívemből kívánom, hogyha ilyen jó szakemberek, hogy ezt a Márki Márk már kajakra le is írta SMS-be egy rádiódikbe, akkor biztos, hogy nem amatőrök. Sok szeretettel szóljon nekik Máriótól és Ferikétől a Kimaradása van című közös kis duettjük, és amíg szól a dal, természetesen várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszám. Számra.

Akaratom ellenére cikáztak a gondolatok, tovább lépek el valaki más. Régen az hittem egy angyal, de kinőtt a szarba és csapdák a belit. Megismertem a lelket, a jellemet, minden mozdulat kiábrándít.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

tárcsázzátok továbbra is a 0630 30 30 százas telefonszámot, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, addig pedig teljesítek egy újabb kívánságot, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, én a férjemnek szeretnék meg a fiamnak zenét kérni Leótól, a többit rád bízom. Hát olyan mértékben rám bízta most szegény, hogy még a neveket is nekem kell kitaláljam, hogy kiküldi és kiknek, de ezt most lépjük át, ezt a lépcsőfokot, sajnos pedig nem győzöm kihangsúlyozni, hogy ha írunk valakinek, akkor mutatkozzunk be amúgy is, meg így legalább tudjuk, hogy ki kéri a dalt, illetve hogy most a férjének meg a fiának szól a dal, jó lenne egy keresztnevet ide biggyeszteni hozzájuk, úgyhogy ha kapok SMS-t tőletek, akkor ezt mindenféleképpen írjátok meg az SMS-be, hogyha felhívtok, én úgyis kihúzom belőletek harapó fogóval, ha kell, mindenféle kereszt kérdésekkel, illetve hogyha már egy jó SMS-nél tartunk, akkor elmondom, hogy mi még az észrevételem. Van az a kifejezés, hogy speciálba. Na ez hála Istennek már kezd kikapni, és egy kicsit kezdünk így felzárkózni a világhoz, és ezt a speciálba kifejezést már egyre kevesebbszer olvasom itt a Rádió Digbe. 5 évvel ezelőtt 100-ból mondjuk 80 SMS-be benne volt, most már 100-ból mondjuk 10 SMS-be, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok nektek azért, hogy ez a speciálba szó most már kezd kikapni. Viszont olvastam egy olyan SMS-t, ahol nem azt írta, hogy speciálba küldöm a dalt, hanem pacekba. Hát nem jobb kifejezés, mint a speciálba? Az engedelmó mangáv, meg engedelmó, meg hála Istennek inkább ilyen zárt körű rendezvényeken szokott lenni, és annyira így a köztudatban nem lép úgy be, úgyhogy reméljük, hogy ez így is marad, és a speciálba szót hivatalosan is leválthatjuk pacekba kifejezésre. Most viszont a kötelezettségeimnek eleget teszek, úgyhogy el is indítom Leót.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani. Le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között. Le van zárva a Rozsnyai utca, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között is. Az Angeli utcában, a Serafin villa közelében le van zárva a fél útpálya, mint ahogy a Szépjuhászné úton is a Budakeszi út közelében, ott a forgalom egy sávon haladhat váltakozva emiatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva a külső sáv, illetve sávlezárásra kell készülni a Csatárka utcában, a Kapi utca felé a Törökvész út előtt. Na de hogyha már Törökvész út, akkor a forgalom szintén egy sávban haladhat váltakozva a Törökvész úton, a Pusztaszeri úton, a Bég utcánál, de most viszont, hogy ezt megbeszéltük, mondom is gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán igazából sok napsütésre számíthatunk, és csak késő délután, kora este jelentkezhetnek vastagabb fátyol felhők az égbolton, de esni természetesen találjátok ki. Hát igen, nem fog. A délkeleti szél mérsékelt marad, a délután pedig 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy kifejezetten igazából ezt úgy lehetne egy mondatban megfogalmazni, hogy milyen idő lesz ma. Kellemes, nyárias.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A nyugdíj előtt álló dolgozónak egyes esetekben magasabb végkielégítés járhat, ha megszűnik a munkaviszonya, de a plusz összeghez a munkaviszony hosszát, a megszűnési jogcímét, a távolléti díjat, az életkort, a nyugdíjkorhatárt és a kizáró okokat is vizsgálni kell. Hát kell, hiszen ez a hivatalos eljárás, viszont kérdezem én, hogyha mondjuk ez az ember ott dolgozott egy egész életen át, és mondjuk 40 évet tényleg lehúzott egy nagy cégnél, és csak számoljunk igazából, nem is tudom milyen összeget, tegyük fel, hogy mondjuk csak 30 millió forintot termelt annak a cégnek évente, ő az ő munkájával. Na most, hogyha azt felszorozzuk, ugyebár 40 évvel, akkor mindjárt kijön, hogy az az ember mondjuk 40 év alatt 1 milliárd forintot termelt másnak, és másnak az álmát ő valósította meg, és ő rááldozta az életét 40 éven át arra, hogy a főnökének jó legyen. Na most egy ilyen embernél miért kell számolgatni, meg nézegetni a megszűnés jogcímét, a munkaviszony hosszát, a nyugdíjkorhatárt, tehát miért nem lehet az, hogy valaki nagyvonalúan, tiszta szívből ad egy erős végkielégítést, köszönöm öreg, hogy rám áldoztad az egész életedet szó szerint. Pont egy ilyen filmet láttam, és képzeljétek el, hogy abban a filmben itt tök jól le volt vezetve, hogy az ember mondjuk 8 órát dolgozik egy nap, legyen mondjuk 1 óra oda meg vissza.

vezés, ebbe benne van az edzőterem, ebbe benne van egy mozizás, tehát hogy tényleg az ember az életének a 75%-át arra áldozza föl, hogy a főnöke sok pénzt tudjon keresni, és mondjuk ne egy 530D-t vegyen magának, hanem egy 540D-s BMW-t. Tehát, hogy ezért gályázik, akkor szerintem teljes mértékben megérdemelnének egy kicsivel több fizetést is amúgy az ilyen emberek, illetve hát egy jobb kis végkielégítés szerintem a munka végén, főleg, hogyha nem azért szűnik meg a jogviszony, mert mondjuk kirúgják az illetőt, hanem mondjuk, mert az illető szeretne eltávozni bármilyen ok miatt, illetve, hogyha az illető, képzeljétek el, hogy nyugdíjba kerül. Szerintem akkor is egy kicsit jobb, hát végkielégítést kéne kapni. Most itt van előttem egy ilyen táblázat, ahova le van írva, hogy milyen munkaviszonynál, tehát a munkaviszony hosszától függően milyen végkielégítést tud kapni igazából a munkavállaló, és figyeljétek, hogy legalább 25 évnyi munkaviszony hossznál az alap végkielégítés 6 havi távolléti díj. A nyugdíjkorhatár előtti 5 évben ez még plusz 3 hónap, tehát lehetséges teljes összeg a végkielégítésre 9 hónapnyi távolléti díj. Na most azt szorozzuk fel mondjuk, mit tudom én, 300 000 forinttal, csak mondtam egy számot. Na most az ember ledolgozik 25 évet másnak, és másnak az álmát valósítja meg ő, és ezért kap 2 700 000 forintot. Amúgy ez nekem kicsit furcsa. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, igazából én erre csak így most gondoltam bele, hogy néztem a filmet is, illetve hogy most pont egy ilyen cikk került elém, amit beolvastam nektek. Most viszont jöjjön a zene, amire mindenki vár.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
1: Yo, yo. Ez itt T-Boss a mikrofonnál.

Én a helyetekben mindenféleképpen elővenném a telefonomat, és tárcsáznám a 06303030-100-as telefonszámot, hogy vagy megírjam úgymond magamnak SMS-be, vagy pedig felhívjam úgymond magamat, és megmondjam magamnak úgy, hogy milyen zenét kérek, kinek küldeném, és milyen alkalomból. Úgyhogy kövessétek az én képzeletbeli példámat, és várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy következzen Horváth Lacika és SMS-e, melyet nemrégen kaptam, így szól. Sziasztok, Horváth Lacika vagyok, szeretnék kérni egy zenét, Rokkótól a Testvér himnuszt szeretném küldeni apukámnak, a Lacinak, anyukámnak, Móninak, és Nikinek, a testvéremnek, Jutkának, a nagymamámnak, és minden rokonnak, Ibrányba, Nyíregyházára, és Tiszarádra. Köszönöm szépen, Csabika. Na hát akkor szó szerint szinte fél Szabolcs megyének fog most szólni, sok szeretettel Rokkótól a Testvérhimnusz Horváth Lacika kérésére.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
0: A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjanak nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya és a versenyképes magyar KKV szektor. Kiemelte, az autósok segítéséhez olyan megoldás van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz benzinkészlet hiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek. A kormány főposztjában beszámolt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel végigvették az új magyar bel- és külgazdaság irányait, és kitérnek a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokra is. Mikor a legnagyobb szükség van a vízre, jellemzően akkor van a legtöbb probléma a vízszolgáltatásban, írja a 444.hu. Budapesten nyaranta rengeteg csőtörést jelentenek be, és sokszor a szemünk láttára tűnik el, vagy az utcán hömpölyög az értékes ivóvíz. A hiba jó részt az előregedett, régóta cserére váró vezetékekből ered, de az aszály miatt kiszáradt talajnak is része van benne. Badacsonyi Ákos, a Vízkoalíció vízügyi szakértője szerint több összetevője van annak, hogy nyaranta több csőtörést láthatunk. A talajvíz csökkenése a talaj zsugorodásával, tömörödésével és egyenetlen süllyedésével, illetve talajmozgással is járhat, amelyek a földben futó vezetékeket is többletterhelésnek tehetik ki, ezért azok könnyebben törhetnek. Ingyenes és rendszeres egészségügyi tanácsadást indít az őszi szezonban a Szentendrei járás egészségfejlesztési irodája. A szeptember közepén startoló Szívklub célja a szív- és érrendszeri megbetegedések hatékony megelőzése a térségben. A havi rendszerességgel megrendezett foglalkozásokon kardiológus szakorvosok és dietetikusok nyújtanak gyakorlati segítséget az érdeklődőknek. A résztvevők személyre szabott életmód tanácsadásokat kaphatnak a helyes táplálkozásról és a mindennapi testmozgás fontosságáról. Karbantartási munkálatok miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat a H6-os hév vonalán. A vágányzár miatt a szerelvények nem közlekednek a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső állomások közötti szakaszon. Az érintett vonalakon a hév szerelvények helyett H6-os jelzéssel ellátott pótlóbuszokkal utazhatnak a fővárosiak. A BKK Info felhívja a figyelmet, hogy a pótlóbuszok menetideje a közúti forgalomtól függően meghosszabbodhat a Soroksári úton. A korlátozás a teljes hétvége folyamán egészen a vasárnapi üzemzárásig érvényben marad a déli szakaszon. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken, közölte a szerb belügyminisztérium szombaton. A 31 éves DT monogrammal azonosított férfit a szerb belügyminisztérium célzott körözésekkel foglalkozó egységének tagjai találták meg és vették őrizetbe. A férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint ezekért akár 20 év szabadságvesztést is kaphat. A férfit az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
4: Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani. Le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között. Le van zárva a Rozsnyai utca, a Röppentyi utca és a Hajdú utca között is. Az Angeli utcában, a Serafin villa közelében le van zárva a fél útpálya, mint ahogy a Szépjuhászné úton is a Budakeszi út közelében, ott a forgalom egy sávon haladhat váltakozva emiatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva a külső sáv, illetve sávlezárásra kell készülni a Csatárka utcában, a Kapi utca felé a Törökvész út előtt. Na de hogyha már Törökvész út, akkor a forgalom szintén egy sávban haladhat váltakozva a Törökvész úton, a Pusztaszeri úton, a Bég utcánál, de most viszont, hogy ezt megbeszéltük, mondom is gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendszerűen, kívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06 30 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
4: A mai nap folyamán igazából sok napsütésre számíthatunk, és csak késő délután, kora este jelentkezhetnek vastagabb fátyolfelhők az égbolton, de esni természetesen találjátok ki. Hát igen, nem fog. A délkeleti szél mérsékelt marad, a délután pedig 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy kifejezetten igazából ezt úgy lehetne egy mondatban megfogalmazni, hogy milyen idő lesz ma. Kellemes, nyárias.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dix.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

A forró drót 06303030100. Ide várom a zenei kívánságaitokat, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehető legtöbb kívánságot teljesítem, úgyhogy A. megírjátok SMS-be, B. felhívtok és úgy mondjátok meg nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, tehát egy ilyen kis fél mondatocskát, hogyha írtok SMS-t, oda lehetne vigyeszteni, ami szívből jön, mert például miért küldünk dalt? Küldhetünk azért, mert nagyon szeretjük a másikat, küldhetjük azért, mert nagyon utáljuk a másikat, de akár mert mondjuk csak éhesek vagyunk, és mondjuk jelezzük anyánknak, hogy amúgy éhes vagyok, nénye. Úgyhogy tényleg, ami van a szívetekben, egy kis fél mondat, vigyesszétek oda, ha meghívtok, úgyis kihúzom belőletek mindenféle keresztkérdésekkel. Most viszont következzen Merci és kedves SMS-e, melyet nem régen kaptam. Szia, szeretnék kérni a páromnak, Cucunak egy dalt, nagyon szeretem, és mindig is mellette leszek, jóban, rosszban. Köszönöm, Merci. Na hát akkor én BMW párti vagyok, nem amúgy vicceltem, ezt a magas labdát nem tudtam nem lecsapni. Merci kérésére élete szerelmének, a Cucunak fog nagyon sok szeretettel egy jó kis dal szólni, mivel a Merci nagyon szereti a párját, és jóban, rosszban mellette volt, van és lesz is, úgyhogy következzen Gingitől a Kami Mo. Ça c'est un bactalé, t'as vu, chaval, et sur Rodi Féné. Dévelé, ça

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3

0: Közlekedési hírek.
1: Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani. Le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között. Le van zárva a Rozsnyai utca, a Röppentyi utca és a Hajdú utca között is. Az Angeli utcában, a Serafin villa közelében le van zárva a fél útpálya, mint ahogy a Szépjuhászné úton is a Budakeszi út közelében, ott a forgalom egy sávon haladhat váltakozva emiatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva a külső sáv, illetve sávlezárásra kell készülni a Csatárka utcában, a Kapi utca felé a Törökvész út előtt. Na de hogyha már Törökvész út, akkor a forgalom szintén egy sávban haladhat váltakozva a Törökvészi úton, a Pusztaszeri úton, a Bég utcánál, de most viszont, hogy ezt megbeszéltük, mondom is gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán igazából sok napsütésre számíthatunk, és csak késő délután, kora este jelentkezhetnek vastagabb fátyolfelhők az égbolton, de esni természetesen találjátok ki. Hát igen, nem fog. A délkeleti szél mérsékelt marad, a délután pedig 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy kifejezetten igazából ezt úgy lehetne egy mondatban megfogalmazni, hogy milyen idő lesz ma. Kellemes, nyárias.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A nap végén jelentkező lankadatlan fejfájás sok irodai dolgozó számára ismerős probléma, amelyet gyakran stressz vagy a kimerültség számlájára írnak. Ezt azért olvasom, hogy a 100.3 rádiódik olyan hallgatói, akik tényleg irodában dolgoznak és sokat, magas nyomás alatt, nagy felelősség mellett őket egy kicsit kiokítsam. A háttérben azonban meglepően gyakran nem áll más, mint a digitális eszközök előtt töltött órák és a kezeletlen szemfáradtság, amelynek kivizsgálása kulcsfontosságú a tartós megkönnyebbüléshez. A visszatérő fejfájás hátterében számos ok meghúzódhat, ám ha a panaszok elsősorban a nap második felében hosszabb képernyő használat után alakulnak ki, érdemes gyanakodni. A szem fokozott terhelése, a fénytörési hiba vagy a digitális szemfáradtság közvetlen hozzájárulhat a fejfájáshoz és egyéb tüneteihez. A számítógép és okostelefon bámulása folyamatos, intenzív, közeli fókuszálást követel meg a szemizmoktól, ami megfelelő korrekció hiányában óriási megterhelést jelent. A látási nehézségek és a fejfájás, illetve a migrén kapcsolata rendkívül szoros. Sokan évekig szednek fájdalomcsillapítókat, anélkül, hogy sejtenék, hogy mi okozza a problémát. A probléma gyökere egy enyhe, észrevétlen fénytörési hiba, vagy a kettő szem együttműködésének zavara okozza igazából ezt az egészet. Előfordulhat akár még az is, hogy valaki önmagában amúgy így élesen lát, mégis hatalmas erőfeszítést kell tennie a tartós irodai munkához, ami előbb-utóbb kínzó fej és szem fájdalomban csúcsosodik ki. A monitor előtti munka során a panaszokat nem csak a fókuszálás, hanem a megváltozott fizikai szokások is súlyosbítják. A képernyőt bámulva drasztikusan lecsökken a pislogásunk gyakorisága, ami a könyvfilm gyorsabb párolgásához és szemszárasságához vezethet. A kialakuló tünetek skálája rendkívül széles. Szemfáradtság és égő érzés esetén a kiszáradt, irritált szem folyamatos diszkomfort érzést kelt. Időszakos homályos látásnál a fókusz fenntartásának nehézségei miatt a látás pillanatokra elhomályosodhat. Feltorlódó feszültség esetén a görcsös izommunka közvetlenül kiváltja, vagy fel is erősíti a fejfájást, illetve vannak természetesen a rossz környezeti faktorok. A rossz megvilágítás és a monitor helytelen elhelyezése csak fokozza a terhelést az irodai munkában, és nem győzöm kihangsúlyozni a 100.3 rádiódik hallgatói irányába, hogy a megfelelő irodai környezet a munkavégzéshez elengedhetetlen. Bizonyára rengeteg hallgató dolgozik így, úgyhogy egy olyan tanácsot tudok számotokra adni, hogy a megfelelő dioptriájú szemüveg vagy kontaktlencse viselése jelentősen tehermentesítheti a látórendszert, de fontos, hogy a korrekció pontosan az aktuális állapothoz igazodjon. A nem megfelelő dioptria ugyanis ugyanolyan felesleges munkára kényszeríti a szemet, mint például a szemüveg hiánya, miközben mondjuk már lehet, hogy egy mínusz feles, vagy mondjuk egy plusz felesre már szükségünk lenne, amit a hétköznapokban nem érzékelünk, viszont hogyha mi elmegyünk dolgozni az irodába, és mondjuk használunk szemüveget, utána vesszük észre, hogy jé, mennyivel jobb így, észre se vettem, hogy nekem ez a problémám.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 rá.

Nagyon szépen szeretném megköszönni számotokra, hogy ilyen sok SMS-t, illetve betelefonálást kaptam a mai nap folyamán. Sajnos mára lejárt a műsoridő, úgyhogy mi legközelebb holnap délután 3-kor találkozunk, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a tiétek vagyok. Itt vagyok nektek, veletek, értetek, akármilyen megfogalmazásba mondom. A lényeg ugyanaz, hogy minden hétköznap 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, tehát attól még, hogy most elköszönök, attól még holnap ugyanúgy visszatérek, és újult erővel teljesítem majd a további zenei kívánságokat. Én addig is hatalmas puszit és ölelést küldök mindenkinek, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, várok vissza mindenkit holnap, addig pedig búcsúzásul itt hagyom nektek Bobót, egy jó kis duettet, Nótár Mérit és Bódi Csabit, valamint Enrikót is, ezzel búcsúzom tőletek, holnap Tali, sziasztok, Dévlisza!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az innyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
4: Zsinzsa, milyen szép szó.
3: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy ábetűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
4: Tehát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az ínyek.
3: Igen, igen, igen. Szityúvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigány alakok a történelemben. A cigány történelem számos olyan személyt őriz, akik művészetükkel, tudásukkal, bátorságukkal, vagy közösségükért végzett munkájukkal váltak jelentőssé. Bár a romák történetéről sokáig kevés írásos forrás állt rendelkezésre, az elmúlt évtizedekben egyre több kutatás foglalkozik a roma közösségek múltjával és kiemelkedő alakjaival. Például Cinka Pannával. Cinka Panna a magyar cigányzene egyik legendás alakja volt a 18. században. A hagyomány szerint kiváló hegedűs és zenekarvezető volt, ami abban a korban különösen figyelemre méltó, hiszen nőként is jelentős szerepet töltött be a zenébe. Alakja a magyarországi cigányzenész hagyományok egyik legismertebb szimbólumává vált. Dankó Pista a 19. század végének híres magyar cigány prímása és nótaszerzője volt. Számos olyan dal fűződik a nevéhez, amely a magyar nóta történetének részévé vált. Életútja jól példázza, hogy a roma muzsikusok milyen fontos szerepet játszottak a magyar zenei kultúra fejlődésében. A 20. század egyik legtragikusabb fejezete a roma holokauszt, vagyis a Porajmosz története. Az üldözés és népirtás során roma emberek százezrei váltak az üldözés, deportálás és gyilkosságok áldozatává. A korszak fontos alakjai között olyan roma túlélők is vannak, akik később beszámolóikkal segítették megőrizni az áldozatok emlékét. Philomena Franz, német roma író és holokauszt túlélő például évtizedeken keresztül beszélt a roma népirtásról és annak emlékezetéről is. A roma történelem fontos alakja Ronald Lee is, aki kanadai roma író és aktivista volt. A 20. század második felében sokat tett azért, hogy a roma közösségek története, identitása és jogai nagyobb figyelmet kapjanak. A modern roma történelem egyik legismertebb alakja Ian Hancock, roma származású brit-amerikai nyelvész és roma jogvédő. Tudományos munkájával sokat tett a roma történelem, a romani nyelv és a roma identitás kutatásáért. A roma népirtás nemzetközi elismertetésében is nagyon fontos szerepet vállalt. Magyarországon is számos roma személy vált a kulturális élet meghatározó alakjává. A zenészek mellett írók, költők, képzőművészek, pedagógusok és közéleti személyiségek járultak hozzá ahhoz, hogy a roma kultúra és történelem láthatóbbá váljon. Összességében a roma történelem alakjai nem csupán a roma közösségek számára fontosak. Történetük a magyar és európai történelem részét képezi. Életútjukon keresztül megismerhetjük a roma közösségek kulturális értékeit, a társadalmi nehézségeket, a hátrányos megkülönböztetés történetét, valamint azt, hogy rendkívüli kulturális örökséget, amelyet a romák évszázadokon keresztül őriztek meg.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Csomi Daftum elpuszillak benneteket, Boruk Szabina vagyok, és hát alig várom, hogy mondjátok el, hogy kinek szóljon a következő zene, ki van itt velem. Remélem, hogy sokan vagyunk a TikTokon, és még többen leszünk a Tik Rádión keresztül. 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak a mai műsorba is. A TikTokon keresztül tudtok igazából bejutni. Kövessetek be, írjatok egy kommentet a live alá, és már is olvasom az üzenetet.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Napsugár vagyok, és drága páromnak szeretnék küldeni egy zenét, akivel a legelső gyerekünket várjuk. Hát ez nagyon romantikus. Jó egészséget kívánok neked, párodnak, és természetesen a babának is. Isten áldását kívánom nektek. És még remélem, hogy nagyon sok közös pillanatot fogtok szépen megélni.

0: Jász ivója.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Kavinsánszki Viola szeretne a keresztfiának küldeni egy jó kis dalt Rubennak és Raulnak, Rolandtól az Érezlek mindenhogy. Ez egy jó dal, jó választás, és akkor hadd szóljon a zene nektek.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Panko táncos is velem tart, szia Szabina, én Linettnek és Bennettnek szeretnék küldeni egy zenét. Millió puszi nektek, köszönöm, hogy velem vagytok.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán szombaton közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. Azt javasolja a kormánynak, hogy minden résztvevő kapjon kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen, tette hozzá. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészül az első ütem Paksnál. Összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. Ma este zárul a főváros egyik legnépszerűbb gasztronómiai rendezvénye, a 10. Belvárosi Sörfesztivál. A Szabadság téren zajló jubileumi eseményen több mint 250 féle hazai és nemzetközi kézműves sör különlegességet kóstolhattak meg a látogatók. A szervezők tájékoztatása szerint a záró napon is kitelepült food truckek és koncertek várják a sörkedvelőket. Az ingyenesen látogatható rendezvényre a hétvége folyamán 10 000-ek látogattak ki a belvárosba. A programok egészen késő estig tartanak a Szabadság téren. A Budapesti Közlekedési Központ és a Budapesti Rendőrfőkapitányság közösen folytatja a fővárosi járatok biztonsági ellenőrzését. Az augusztusi sikeres akciók után a hatóságok szeptemberben is kiemelten figyelnek a villamos vonalak rendjére. A rendőrök és a jegyellenőrök nem csak az utazási jogosultságot, hanem a közösségi együttélés szabályait is vizsgálják. Az ellenőrzések célja az utasok biztonságérzetének növelése és a jogsértések kiszűrése. A közösségen belüli összefogást, a jobb oldal önvizsgálatának és újraszervezésének fontosságát, valamint a nemzeti érzelmű civilek feladatait hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 című tüntetés felszólalói tegnap este a Budapesti Kossuth téren. Renge Zsolt, a Fidesz fővárosi képviselője arról beszélt, az elmúlt időszakban számos a jogállamiságot érintő aggályos esemény történt. A kormányt egyebek mellett gyűlöletkeltéssel, úszítással, visszamenőleges hatályú jogalkotással és választójogkorlátozással vádolta. Folytatódik a mentés Nepál és Tibet villámárvíz sújtotta területein. A napokban 9 nappal a világot megrázó természeti katasztrófa után két munkást mentettek ki élve egy alagútból, most pedig a New York Times hozott nyilvánosságra egy felvételt arról, hogy egy 10 napja a romok alatt rekedt nőt emeltek ki élve egy félig betemetett házból. A pusztító áradás, amit egy magas hegyi gleccser leszakadó darabja okozott, augusztus 26-án tarolta le az érintett területeken húzódó völgyet. A friss adatok szerint jelenleg több mint 1000 hivatalosan jegyzett halottat számolnak, és közel 5000 embert még mindig keresnek, köztük magyarokat is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dáv Kume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: Kevin Laska azt írja, hogy a feleségének szeretnék küldeni Ráhelnek, és a lányainak Sharonnak, Nataliennek a következő dalt. Remélem, hogy jó zenével tudok nektek kedveskedni, úgyhogy legyen meglepetés, hogy melyik lesz ez.

akaratom ellenére cikáznak a gondolatok, tovább lépek el valaki más. Régen az hittem egy angyal, de kinőtt a szarva és csapdák a telit. Megismertem a lelked, a jellemed, minden mozdulat kiábrándít.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Szia Szabina, én Elenának szeretnék küldeni kislányomnak egy jó kis dalt. Bori írta nekem ezt az üzenetet, és természetesen akkor a kislányodnak. Küldöm sok-sok szeretettel a Barbie Romaneszt, hiszen gondolom, hogy ő egy valódi Barbie

0: rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Alexandra üzenetére került most a sor. Szia testvéremnek, szeretnék egy zenét Márknak és Nórának, Fótra. Hajrá, Fót, hadd szóljon akkor a következő dal nektek.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az innyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
3: Zsinzsa, milyen szép szó.
2: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy A betűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
3: Tehát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az innyek.
2: Igen, igen, igen. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigány alakok a történelemben. A cigány történelem számos olyan szemét őriz, akik művészetükkel, tudásukkal, bátorságukkal, vagy közösségükért végzett munkájukkal váltak jelentőssé. Bár a romák történetéről sokáig kevés írásos forrás állt rendelkezésre, az elmúlt évtizedekben egyre több kutatás foglalkozik a roma közösségek múltjával és kiemelkedő alakjaival. Például Cinka Pannával. Cinka Panna a magyar cigányzene egyik legendás alakja volt a 18. században. A hagyomány szerint kiváló hegedűs és zenekarvezető volt, ami abban a korban különösen figyelemre méltó, hiszen nőként is jelentős szerepet töltött be a zenébe. Alakja a magyarországi cigányzenész hagyományok egyik legismertebb szimbólumává vált. Dankó Pista a 19. század végének híres magyar cigány prímása és nótaszerzője volt. Számos olyan dal fűződik a nevéhez, amely a magyar nóta történetének részévé vált. Életútja jól példázza, hogy a roma muzsikusok milyen fontos szerepet játszottak a magyar zenei kultúra fejlődésében. A 20. század egyik legtragikusabb fejezete a roma holokauszt, vagyis a Porajmosz története. Az üldözés és népirtás során roma emberek százezrei váltak az üldözés, deportálás és gyilkosságok áldozatává. A korszak fontos alakjai között olyan roma túlélők is vannak, akik később beszámolóikkal segítették megőrizni az áldozatok emlékét. Philomena Franz, német roma író és holokauszt túlélő például évtizedeken keresztül beszélt a roma népirtásról és annak emlékezetéről is. A roma történelem fontos alakja Ronald Lee is, aki kanadai roma író és aktivista volt. A 20. század második felében sokat tett azért, hogy a roma közösségek története, identitása és jogai nagyobb figyelmet kapjanak. A modern roma történelem egyik legismertebb alakja Ian Hancock, roma származású brit-amerikai nyelvész és roma jogvédő. Tudományos munkájával sokat tett a roma történelem, a romani nyelv és a roma identitás kutatásáért. A roma népirtás nemzetközi elismertetésében is nagyon fontos szerepet vállalt. Magyarországon is számos roma személy vált a kulturális élet meghatározó alakjává. A zenészek mellett írók, költők, képzőművészek, pedagógusok és közéleti személyiségek járultak hozzá ahhoz, hogy a roma kultúra és történelem láthatóbbá váljon. Összességében a roma történelem alakjai nem csupán a roma közösségek számára fontosak. Történetük a magyar és európai történelem részét képezi. Életútjukon keresztül megismerhetjük a roma közösségek kulturális értékeit, a társadalmi nehézségeket, a hátrányos megkülönböztetés történetét, valamint azt, hogy rendkívüli kulturális örökséget, amelyet a romák évszázadokon keresztül őriztek meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Szeptember 7-e, hétfő van, és 20 óra múlt. Ez pedig itt a Roma Szalon kulturális magazin. Valóságosan elkezdődik itt a Roma Szalonban az ősz, hiszen dr. Suki Andrással a hétfői hűsítők egyelőre megszűntek, mert ugye egy új őszi programba vágok bele, mégpedig a hétfői csajos estékbe. Célom az, hogy két hölgyel minden hétfőn nőies, csajos, lányos témákat beszélgessünk ki, vesézzünk ki, lehetőleg két különböző korosztályból. Nos, mai két vendégem, két legjobb barátom, velük indítjuk ezt a sorozatot. Itt van velem a stúdióban Duka Sarolta.
7: Csőcsá, csumi, én tegnap érkeztem Bécsből, és itt landoltam a Dik Rádióba a legjobb két szuper csajszi Budapesten. Itt ülhetek velük, és nagyon megtisztelve érzem magamat. Hát remélem egy jó, kellemes estét töltünk együtt, és majd meglátjuk, vagy meghalljuk, hogy mi jön ki ebből.
6: Reméljük, így lesz.
8: Sziasztok, én Falni vagyok, és nagyon remélem, hogy élvezni fogjátok a témákat, amiket feldobunk. Próbáljunk 101%-ot nyújtani.
6: Az első kérdésem az, lányok, mit jelent ma nőnek lenni? Ezt járjuk egy kicsit körül, hogy ma vagy régen egyáltalán van-e különbség a korszakok között? Ti hogy érzitek? Vagy számotokra mit jelent az, hogy nők vagytok? Sári szerintem kezdte.
7: Hát kezdtem én, mint a legidősebb itt korban, agyilag zokni, de nem érdekes. Mit jelent nőnek lenni a mai időben? Hát igen, sok feladat vár ránk, mint nő. Egy időben anyának kell lenni, feleség, szerető, kutyimutyi, dolgoznunk kell, nagyvilági nő, egyszerűen 100%-osan jelen kell lennünk. Ez jelenti a mai nő lét.
6: Szerinted, Fandi?
8: Ebbe egyetértek, mert régen az, hogy nőnek lenni, az azt jelentette, hogy 100%-ban nevelni a gyerekeket és ellátni a ház körüli feladatokat. Manapság pedig a nők már 40 után is tanulni akarnak, munkahelyet akarnak váltani, új hobbikat találnak ki, és ez most már szinte egy társadalmi elvárás, hogy egy nő minden téren az életbe hely tudjon állni.
6: Mennyiben változott ez? Mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, Sárit kérdezem, hogy miben változtak meg szerinted a női szerepek?
7: Hát mindenhol ott kell lennünk, vagyis már az úgy változott, hogy választhatunk. Bele akarunk menni ebbe a játékba, vagy nem. Én nekem azt jelenti ez a változás, hogy nagyon-nagyon sok dolog megváltozott az életembe. Választhatok a szerepek közt. És ez nekünk most ebből a szempontból sokkal könnyebb lett az életünk, mint anyáinknak, nagyanyáinknak, mert ők nekik nem lehetett választani. Mi már választhatunk, milyen életet szeretnénk élni. Abban változott, legalábbis az ahogy én látom.
6: Szerintetek egyébként a női szerepek közül melyik ami kellemetlen, mint női szerep? Szerintem ezt majd mind a hárman mondjuk el, mert attól lesz ez igazán jó trécselés. Szerintem erről biztosan más a véleményünk. Én feldobom akkor, hogy én mit gondolok. Uh-huh. Jó, hogy mire gondoltam, hogy egy példát mutassak. Például nekem a női szerepek között, ami a legnehezebb, az, hogy mindig nagyon nőiesnek lenni, sokat foglalkozni magaddal, mindig figyelnek téged, és hogyha nem vagy, főleg, hogy telik a kor, egyébként, ez egyre fontosabb. Tehát az, hogy egyre idősebb az ember, egyre többet kell magával foglalkozni, hogy nőies tudjon maradni. És azért mondom ezt, mert tudom, hogy ebben pont Sárival nem értünk egyet, mert te pont ezt a részét élvezed a női szerepnek szerintem, hogy mindig jól nézzél ki. Például nálam ez az, ami nehézség, hogy nem szeretem annyira piperészni például magam.
7: Na most én, amivel nagyon-nagyon-nagyon nagy cégeknél dolgoztam, pozíciókba, mindig hozzám léptek férfiak, hogy lehetsz ennyire professzionális, de mégis maradsz nő. És ez nekem mindig olyan furcsa volt, mert nekem ez egy természetes dolog, nő maradni. Akkor is, ha profi vagyok egy szakmában, maradok nő. jó, néha én is tudok maszkulin lenni, mert muszáj a mai időben egy kicsit maszkulin, mert helyt kell állnunk, de megpróbálok akkor is nő maradni. Nekem ez egy nagyon fontos dolog, hogy igen, én szeretek kis cica lenni, de vadmacska, de oroszlán is. Nagyon-nagyon erősen ott vagyok. És ezt én így látom, hogy én megpróbáltam mindig nő maradni. Akkor is, ha bárhol dolgoztam, bármit kellett teljesítenem, megpróbáltam így.
6: Igen, számodra a nőiesség szerintem elegancia is egyben, ugye?
7: Hát elegancia, igen, igen. Lehet, én, mint nő, nagyon-nagyon szeretek nő is lenni, szex is lenni, de maradok elegáns. Maradok hogy mondják magyar, mértékben, azt nem tudom, hogy jól fejezem ki magamat. Az a finoman szex is lenni, az nagyon fontos. Bármi, ha kosztümbe vagyok felöltözve, akkor egy magas sarkú cipő, akkor egy gyönyörű fülbevaló, egy pindurikő smink, és akkor is én nekem mindig az volt a fontos, hogy ne feltűnjek, hanem maradjak, emlékezzenek rám. Nekem mindig az volt a fontos.
6: Emlékezetes maradj.
7: Emlékezetes maradok, igen.
6: Igen, ez is egy női vonás. Neked mit jelent a nőiességed, Fanni?
8: Nekem ez kiskorom óta igazából kialakult, mert én mindig örömöt tudtam okozni az embereknek azzal, hogy én nagyon házias vagyok kiskorom óta, és mindig mondjuk, hogyha az öcsém vagy az apukám elvesz egy törölközőt vagy valamit a szárítól, akkor mindig mondja, hogy ennek jaj, de finom illata van, ezt mivel mostad ki, vagy hogy most jaj, de finomat főztél, és igazából az a dolog, amit én a legnehezebbnek tartok a nőiességben, még nem érkezett el az életembe, de reméljük, hogy egyszer elérkezik, az az, hogy én boldoggá tudjam tenni a gyerekemet és a férjemet ezekkel a dolgokkal, vagy hogyha a gyerekem egy rossz lelkiállapotban van, akkor tudjak rajta segíteni, és hogy én ne okozzak ezzel kudarcot sem a világ szemébe, se a gyerekemnek, hogyha mondjuk ő nem érzi magát boldognak az életbe.
6: Azért érdekes, hogy mindenképpen azt gondoljuk, szerintem mind a hárman, hogy a nő a gondoskodás is. És ezt Sáriról is biztosan tudom, hiszen hogyha együtt vagyunk, és bármi bajunk van, megfájdul a fejünk, fáj a lábunk, akár, azonnal a gondoskodás. Te egy gondoskodó nő vagy, ugye te is, Sári?
7: Nagyon, nagyon. Nekem mindig akiket szeretek, megmondom őszintén, én a csillagokat lehozom az égből, nem tudom.
6: Mind a kettő helyes.
7: Nem érdekes. Ez a szívemből jön, akkor meg már mindegy, hogy fejezem ki magamat. Igen, én nekem nagyon fontos a gondoskodás, hogy az a gyerek, az egy macska, egy kutya, imádom a virágokat, imádom a körülöttem lévő embereket. Én egy olyan ember vagyok, aki az utcán idegenekre is vigyáz. Ez egy olyan tulajdonság, ami lehet, hogy nem természetes, de én nekem nagyon-nagyon fontos, hogy akik körülöttem vannak, azok boldogok legyen. Mert ha ők boldogok, akkor én vagyok a legboldogabb. Igen, én egy nagyon-nagyon-nagyon gondoskodó ember vagyok, pedig egy néha úgy nézek ki, mint egy, hát mindig mondom, hogy jaj, egy vagány, szexis nő szeretnék lenni, de a másik oldalon meg nagyon anyáskodó, egy nagyon anyatípus vagyok, amivel nem lettem anya, de akkor is benne van az a nagyon nagy mély érzés, azt, hogy megmutassam, hogy mélyen valahol anya lettem, akkor is, ha nem adta meg a Jóisten, akkor is gondoskodok nem a gyerekemről, másoknak a gyerekeiről, vagy egy állat, vagy egy virág, vagy egy mit tudom, vadidegen embereket nagyon-nagyon gyorsan a szívembe tudom zárni. Most éppen ültem egy kávézóba, és rögtön mosolygott rám egy gyerek. egyszerűen akkor az a legfontosabb a világon, hogy reagál rád egy állat, egy gyerek, hogyha úgy reagál erre, hogy ragyog a szeme, akkor a Jóisten oldalán felt látja, vagy lássa, hogy te egy jó ember vagy.
6: Igen, szerintem az egy nőies tulajdonság, hogy bizalmat tudunk ébreszteni másokba. Hiszen csak úgy tud gondoskodni az ember, ha megkapja a bizalmat. Erre a gondoskodás. Na most a gondoskodásnak a fordítottja, tehát a felénk való gondoskodás, a túlgondoskodás, ami már egy szinte kontrollszerű érzés. Ti hogyan vagytok-e ezzel? Mennyire szerettitek, vagy mennyire tűritek, ha kontrollálnak titeket? Fanni, te mennyire tűröd azt, hogyha családtagok, barátok, nagyszülő, kontrollál testvér téged?
8: Igazából én ebben meg tudom húzni a saját határaimat, meg mindig látom, hogy kivel meddig érdemes elmennem ebbe a dologba. De igazából, amikor ezt egyébként úgy mondja a mai társadalom, hogy birtokolni, én ezt inkább megfordítanám, amikor egy férfi ad neked egy olyan bizalmat, hogy én rád bízom a tiszta ruhámat, én rád bízom az étkezésemet, én rád bízom azt a dolgot, hogy te leszel mellettem, hogyha majd én beteg leszek. Ez szerintem inkább megtisztelő egy nőnek. Csak ugye ezt a mostani társadalom kifordítja.
6: Szóval úgy érzed, hogy a mostani nők ezt a szerepet negatívan értékelik, pedig szerinted ez egy pozitív szerep.
8: Így van, nyilván mindaddig, amíg a férfi is megbecsülés hozzátesz ehhez a dologhoz, de nyilván mind a kettő kiveszi úgy a szerepét ebből, hogy egyik se érzi magát kiszolgáltatottnak.
6: Te mit gondolsz a kontrollálás? Te tűröd, Sári, valaki, vagy valami határt szabjon?
7: Ki kontrollál?
6: Aha.
7: A családodnak természetesen másképp tűröm a szituációt, mint egy férfiné. Azt már nem. Arról függ, vagy azon függ, hogy mennyire kapom meg a tiszteletet, mennyire kapom meg azt a szeretetet, mennyire kapom meg a lelkemnek, a testemnek azt, amire én vágyok, akkor egy bizonyos határon van természetesen.
6: Tehát valamennyi kontrollt te is.
7: Kontroll, akceptálom egy bizonyos határig. De tudok nagyon azt mondani, na jó, most már ebből elég. Kérdés, hogy mit kapok helyette. Nekem az nagyon fontos, mit kapok.
6: Mi van felajánlva?
7: Igen, pontosan.
6: Cserébe a kontrollért.
7: Pontosan.
6: És egyébként nekem a kontroll egy kicsit a én idő jutott eszembe, tehát hogy mi az, amikor le tudjuk magunkra választani az összes olyan embert, akiről gondoskodunk például, és akkor szerzünk egy pici én időt. Én tudom, hogy ti a természeteteknél fogva szeretitek az ilyen én időket, egyébként én is szeretem. Szóval ez lefordítva hétköznapi nyelvhez, kicsit hagyjatok békén típusú, ami azért, ahol család van, sok szülők, nagyszülőkről, gyerekekre gondoskodni, családokról, az a nagyon nehéz én időt szerezni. Nektek ez mennyire fontos, vagy esetleg mire használjátok, mikor húzod meg azt a határt, hogy jó, most magammal szeretnék foglalkozni?
8: Hát például, amikor már nagyon lekopott a körömlakom.
6: Akkor hagyjanak egy picit végén. Igen, a körömlakkozás az egy bonyolult, ugye az nem lehet megcsinálom 5 percet, aztán utána elmosogatok, ugye?
8: Na jó, most ez csak tényleg egy legkisebb ilyen bagatell dolog volt szerintem, az, amikor már igényed van arra, hogy a saját dolgaiddal foglalkozz, tervezd a jövődet, vagy csak egy apró dologról van szó, mondjuk a szobádba szeretnél rendet rakni a saját szobádba, ez erre mindenkinek szüksége van, csak ugye kinek mikor. Ha azt érzed, hogy nagyon, nagyon sokat voltál el esetleg bulizni, vagy nagyon sokat foglalkoztál magaddal, akkor ugye hiányzik a kötelesség. Ugye sokáig kitolod ezt az időt, hogy van a kötelesség, és akkor utána megint a kisebb dolgokkal szeretnél foglalkozni, és egyébként valahol ez az életnek is a nyitja, hogy ugyanannyi kikapcsolódásod legyen, mint amennyi kötelességed.
6: Na jó mérleg, nekem tetszik, Sára, mit szólsz hozzá?
7: Fantasztikus, hát én nem tudok rá válaszolni, amivel én Fannikámnál 30 évvel kb. Idősebb vagyok, nekem egy picikét nehezebb ezt különböztetni, mert nekem lehet, hogy még több feladatom volt az életemben, és most, ahogy már benne vagyok abban a korban, tűrök egy ideig, és akkor most például ezek a pár napok, amit itt tölthetek Budapesten, ez nekem nagyon-nagyon jól esik, és ezt megvette, vagy vettem magamnak az időt, hogy egy picikét a mindennapomból egy kicsit elszakadhassak, és nagyon-nagyon fontos az én időm. Én mindig egy picikét magamnak való emberke voltam, vagy hölgyecske. Gondolom az is, azért is volt az a nagyon komplikált, hogy elszeparáltam magamat. Én van olyan időszak, amikor elutazok spontán egy napra, leülök a természetbe, kávézok, hallgatom a zenét, ami nekem életem egyik legfontosabb pontja, és így ezen keresztül picikét kiszabadulok a mindennapomból és a kötelezettségeimből. Igen, én nekem is nagyon fontos.
6: Igen, szerintem igen. Biztassuk erre egyébként a hallgatót is, hogy csináljon magának én időt, amikor csak róla van szó, és akár egy kulturális program, akár a saját testünknek az ápolása, kényeztetése. Egyébként olyan nehezen indul el az ember, én tudom, például nem is tudom, azt mondja egy őszi, téli időszakban, hogy olyan jó lenne elmenni egyet úszni valahol, egy fedett helyen, egy medencébe, de ennek nem jó most ennek a családtagnak, ennek a gyereknek azért nem jó, annak fáj a lába, az edzésre megy, a harmadiknak nem tudom, mi baja van, és akkor végén nem megyünk el, mert nem tudunk együtt menni, és szerintem az egy nagyon nehéz dolog, hogy eldöntsük, hogy egyedül is elmegyek. Az nagyon kemény elhatározás olyan embereknek, akik másokról gondoskodnak folyamatosan. Én például kitűztem most térre így magamnak, hogy legalább háromszor fogok olyan dolgot csinálni, ahova mindig megvárom a családot, most egyedül el fogok menni. Most ez egy ilyen célom, hogy kipróbáljam, hogy én erre mennyire vagyok képes, hogy elmegyek egyedül mondjuk úszni valahova. Ami szerintem nagyon sokan megcsinálnak, férfiak, nők, de én például soha nem csináltam még ilyet. Azt mondja, jó, ez most csak én egyedül.
7: Pedig ez nagyon fontos. Ezt meg kell tanulni, ezt meg kell szokni. Én például, amivel szingli vagyok, én meg vagyok szai. Természetesen. Nekem is nagyon nehéz volt, mert szerettem volna, hogy ott legyen mellettem, vagy egy családtag, vagy barát. Nem volt, meg kellett szoknom azt, hogy igenis elmenjek egyedül egy kávézóba, elmenjek úszni, elmegyek egy múzeumba, elmegyek egy koncertra, semmi problémám, de azt meg kell tanulni. És amit megmondok nektek, csajok, abban a percben, amikor ezt megtanulod, hogy egyedül is tudsz létezni, veszélyes leszel a társadalomnak.
6: Ugye? Igen, amikor a nő rájön arra, hogy ő egyedül is tud működni igazából.
8: Igen, ez is egy nagyon nehéz dolog ezt elérni, amikor te magadat tudod szórakoztatni, vagy szellemileg meg tudsz érni egy olyan pillanatot, ami neked fontos, és az még nehezebb lehet, én most elsősorban a Sárihoz szólok, ugye te nagyon hamar voltál önálló, jártál egyedül külföldre, konyítasz a turisztikához, beszélsz nyelveken, és hogy te azt hogy tudtad te azt hogy tudtad megugrani, mert ugye te előbb kerültél el otthonról, mint én, sokkal, és hogy te azt hogy tudtad megoldani, hogy egy idő után már nincsen ez a bátorítás, hogy de lányom, ezt így csináld, ezt úgy csináld. Te ezt hogy tudtad így magadba lerendezni, hogy most akkor ide megyek dolgozni, ezt csinálom és azt csinálom? Vagy voltak olyan barátnőid?
7: Nem. nem voltak, hanem én egy másik, egészen más típusú ember vagyok, és ezt magamnak kellett fejleszteni, ezeket a gondolatokat, az érzéseket, ezt a... Én mindig egy nagy világú, egy nagyon nagy kozmopolita vagyok, voltam is, vagyok is, és nem volt nagyon boldog, a családom nagyon boldog, hogy ennyire önálló vagyok, ez egy nagyon fantasztikus nekik, ez nagyon boldogítja őket. Én mindig egy olyan kis vadmacska voltam, én ha akartam kifel a világba.
6: Végigvittél mindent.
7: Nekem nem lehetett parancsolni.
8: És csak akkor gratuláltak neked, amikor már láttak, hogy elértél valamit, vagy így az úton végig veled voltak, azt érezted?
7: Most a családomról beszélsz?
8: Bárki. Bárki. Ez mindenki. Barátok, bárki vele tartozhat.
7: Hát, amivel én nekem soha nem voltak nagyon-nagyon sok barátaim, mert én nagyon magamnak való kis csaj voltam. Vagyis egy furamuci, mindig egy kicsit furamuci voltam, de igen, ha én azt mondtam, hogy na most én elköltözök valahová, természetesen segített a családom, barátok azok nem, most kezdek úgy olyan társaságot találni, hogy ti is benne vagytok természetesen, hogy ott van, vagytok, ha nem mindig egy városban vagyunk, de lelkileg velem vagytok. Ez nagyon sokáig nekem nem volt meg. Most úgy, ahogy idősödök, jó, természetesen vannak barátnőim, vagy barátaim, akikkel együtt nőttem fel, most is még mindig a barátom, de ez kvalitás, ez a kvalitatív barátság. Nagyon-nagyon sokan eltávolodtak, azt nem is bánom. Akik maradtak, abban a barátságban van kvalitás. Az nagyon fontos, mert minél idősebb vagy természetesen, már nem a mennyiség érdekes, hanem azt, hogy kvalitatív, kvalitás legyen abban a barátságban. És ez nekem nem volt nagyon-nagyon sokáig, de nagyon-nagyon nehéz volt, nagyon sokat jöttem ide Magyarországra, Budapestre, hogy megkapjam azt a szeretetet, azt a barátságot. Ott, ahol éltem, ott nem egy-két barátaim, nem voltak sok barátaim, de arról volt szó, hogy tanuljak, dolgozzak, természetesen abba mindig a hátam mögött volt a családom. Azok bármi is, felhívtam őket, mindent el volt rendezve, de barátokat nem, az nagyon-nagyon kevés volt, és nem is bánom annyira, de az egy idő után rájössz, minél idősebb vagy, annál nem is kell már, csak az a pár lelki, lehet egy, nem kell partner. Vannak barátok, akik annyira lehetnek lelkitársak, hogy nem is vágyódsz már egy partner után, vagy egy partnerra.
6: Fanni feldobta egyébként ezt a mennyire lehet önálló egy nő, mit szól hozzá a baráti köre, családja. Ez egyébként izgalmas kérdés, mert valószínűleg egy férfitől sokkal előbb elfogadják azt, hogy önálló lesz, hogy eltervez valamit, végigcsinálják. Egy kicsit nekem ez az érzésem volt abban, amit Fanni mondott. De nálatok nem volt fiú gyermek, Sári, ugye?
7: Nem.
6: Akkor te lettél a fiú, szerint a családban?
7: Mind a ketten.
6: Tényleg?
7: Mind a ketten, húgom is. Nagyon gyorsan önállóak lettünk. Nagyon ő is külföldön tanult. Minket úgy neveltek, hogy nem csak nő, hanem ott legyünk tudjuk mindent. Egyszerűen...
6: Ez azért volt, mert külföldön éltetek? Szerinted van ehhez köze? Én nem mondom, miért kérdezem ezt, mert én amikor külföldön éltem a gyerekeimmel, akkor nagyon sokat önállósodtak. Olyan érdekes.
7: Igen, pedig mert mást vártnak mond. El. Mást, igen.
6: Pont ellent mond, mert külföldön nem akarom, hogy elmenjen, meg félek a játszótéremen, meg hogy ér be a suliba, meg hogy kommunikálja le a dolgokat, és pont amikor Amerikában laktunk, akkor lettek önállóak a gyerekeim.
7: Igen, mert érdekes. Ott mások az elvárások, mint Magyarországon abban az időben. Itt is biztos megváltozott, én azt nem tudom, mert mit élek, de ott mások az elvár. Nekem is két kultúrában kellett felnőnöm. A német kultúrában és a magyar kultúrában. És két különböző kultúra, és én ide-oda pendliztem. És ez nem könnyű. Nem könnyű. Egyáltalán nem könnyű.
8: Igen. És a magyaroknak van egyébként egy olyan ősi hagyományuk, tehát, hogy van egy nevelési mód, ami olyan, mint egy lecke, amit be kell magolni, és hogy ugyanazt a nevelési módot, vagy hasonlóan kapsz az édesanyától, kapsz a tanártól, kapsz az igazgatótól, kapsz a szomszédtól, tök mindegy, hogy kitől, és hogy az be kell, és hogy az be kell tartani, ami úgy van, az úgy van, de viszont amikor már egy más gondolkodású országba mész, akkor a gyerek az sokkal több vélemény nyilvánítási joga van. Mm-hmm. És ezért tud sokkal jobban kibontakozni a személyiségük, és hogyha valamiben nem biztosak, akkor sokkal jobban mernek kérdezni.
6: Igen. Tehát szabadabbak, több út van, úgymond, a személyiségükben. Hát igen, gyerekek, azért volt itt egy elég durva politikai korszak, ugye a szocializmus, és nagyon sokan azért még élnek, akik abban a korban már éltek, felvették a szokásokat, és azért vannak ilyen maradványok. Ebben teljesen egyetértek egyébként a Fannival. Nyilván abban a korban is voltak nyitottabb, meg szabad gondolkodásúak, de azért úgy többségében voltak olyan szabályok, amiket a következő generációk próbáltak átlépni. És ha már következő generációknál tartunk, akkor a másik izgalmas dolog, hogy ez a kor, ez az internetes kor mennyire változtatta meg azt, hogy mit jelent nőnek lenni, erről fogunk beszélgetni, de előtte elmegyünk egyet muzsikálni, mit szóltok hozzá. Szuper.

0: Rádió Dik, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dikben, és igyekszem hasznos, illetve érdekes programokkal érkezni még ebben az órában, és most a hasznoshoz jutottunk el, mert hogy a Mátyás téren szeptember 19-én szombaton 10 órától délig, tehát 2 óra hosszája van annak, akit érdekel ez a dolog, bicikliszerelő műhely lesz a kesztyűgyárban. De lássuk is a meghívást. Ha ráfér biciklidre egy kis javítás, szerelés vagy beállítás, hozd el a kesztyűgyárba szeptember 19-én délelőtt az autómentes nap apropóján. Önkéntesekkel közösen megnézzük, mi a probléma, és megmutatjuk, hogyan tudod te is karbantartani a bringádat, hogy még több kerékpár gurulhasson biztonságosan az utakon. A megjavított biciklidet ki is próbálhatod,

Kezdik a Velo Budapest is ügyességi játékokkal. Nagyon érdekesen hangzik szerintem, akinek nem lett átnézve a bringája mostanában, vagy olajozni kéne, vagy leesett a lánc, vagy nem jól megy a világítás, az látogasson el szeptember 19-én szombaton délelőtt Mátyás tér 15 szám alá a kesztyűgyárba, mert hogy nyakunkon az ősz, egyre szebbek lesznek a vidékek, egyre színesebb lesz a táj, és már nem lesz olyan meleg, hogy az embernek megterhelő legyen sokat biciklizni. Kökény Annát hallják a Rádió Dékben, és folytatom a programajánlót, és még mindig a Teleki téri piacon vagyunk, mert hogy szeptember 19-én szombaton nemzetiségi reggelit kínálnak nekünk a Teleki téri piacon, de hogy mit jelent ez, azt lássuk a meghívóból. Szeptember 19-én nemzetiségi reggelire hívunk mindenkit a Teleki téri piacra, a negyedik nyitott piacok napja alkalmából. Kóstolja meg a Józsefvárosban élő nemzetiségek különleges fogásait a kínálatban magyar, görög, román, roma és vietnámi reggelik közül válogathat. Őrület. Nagyon tetszik nekem ez a program, szerintem egyre többet leszek a Teleki téri piacon szombat délelőttönként. És egy játékkal is várják egyébként az érdeklődőket, mert hogy vannak kihelyezett úgynevezett útlevelek, amelyre pecséteket kell a kóstolások után gyűjteni, és akinek megvan a 7 pecsétje, mint a 7 pecsétes titok, de ez a 7 pecsétes útlevél az valamiféle nyereményben fog részesülni. A belépés ingyenes, tehát Teleki téri piac, szeptember 19-e, szombat, délelőtt 10 órakor kezdődik ez a nemzetiségi reggeli. Mi pedig itt a Roma szalonban muzsikálunk tovább, és 9 órakor érkezem vissza Duka Sárival és Baranyi Fannikával. Maradjanak velünk!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Szennyezés, oldószer került a talajba az Iváncsai akkumulátorgyár területén. A falu polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. Mindez a vezetékes ivóvizet nem érinti, az Ercsi felől érkezik a csővezetékeken. A Fehérvár megyei település pénteken közösségi oldalán azt írta, az SK1 akkumulátorgyár arról tájékoztatta Iváncsa község önkormányzatát, hogy az üzem belső területén található monitoring kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Jelezték, az NMP olyan oldószer, amely a szervezetbe kerülve fejti ki káros, például magzatkárosító hatását. Molnár Tibor polgármester haladéktalanul elrendelte a falu valamennyi utcájában egy-egy fúrt vagy ásott kút vizének bevizsgálását. A mintavételt és a vizsgálatot független akkreditált cégként a Bálint Analitika Kft. Fogja elvégezni, annak teljes költségét az önkormányzat fizeti. Alaposan megmozgatta a magyar színházi életet az új színházi igazgatói pályázata. A jelek szerint ugyanis szokatlanul sokan szálltak versenybe Dörner György székéért, írja az Index. A teátrumot 2012 óta vezető igazgató jelenleg a harmadik 5 éves ciklusát tölti, amely 2027. január 30-án ér véget. A mostani pályázat nyertese a kiírás szerint várhatóan január 31-én lép munkába, megbízatása pedig 2032 végéig szól. Az Index információi szerint összesen 16-an vették fel a pályázati anyagot, ez azonban még nem jelenti azt, hogy valamennyien be is nyújtják a pályázatukat. A jelentkezési határidő szeptember 14-e, így a végleges pályázói kör csak ezt követően válhat ismerté. Az új színház non-profit Kft. Tulajdonosa Budapest Főváros önkormányzata, a fenntartói jogokat ugyanakkor a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium gyakorolja. A jelenlegi igazgató Dörner György nem kívánta egyelőre elárulni, hogy a 3 ciklus után negyedszerre is megpályázza-e a teátrum vezetését. A tartós szárazság és a csapadékmentes kora őszi időjárás miatt fokozott a tűzveszély Pest megyében. A hatóságok közölték, hogy a jelenleg is érvényben lévő tűzgyújtási tilalom értelmében tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében. A korlátozás vonatkozik a kijelölt erdei tűzrakóhelyekre, valamint a vasút melletti fás területekre is. A saját tulajdonú belterületi ingatlanokon végzett égetésnél is rendkívüli óvatosságra intenek a szakemberek a feltámadó szél miatt. A tilalom megszegői komoly pénzbírságra számíthatnak. Az ENSZ megszavazta, hogy a világ fokozatosan áttérjen a jelenleg használt Mercator térképről egy olyan vetületre, amely pontosabban ábrázolja Afrika méreteit, írja a Guardian. Az ENSZ közgyűlése a New York-i székhelyén tartott ülésén hivatalosan is elvetette a 16. századi Mercator vetületet, és a 2018-ban kidolgozott megoldást támogatta. Az ülésen 164 ország szavazott a határozat elfogadása mellett. Csak az Egyesült Államok szavazott ellene, képviselője pedig feleslegesnek nevezte a határozatot. 6 ország tartózkodott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódikben, ez pedig itt a Roma Szalon, még mindig szeptember 7-e hétfő van, és előző órában is elmondtam, hogy az őszi Roma Szalon hétfők az egy ilyen kis nőies csacsogás lesz, igyekszem mindig két vendéggel jelentkezni, még mindig itt van velem a stúdióban Dukas Sarolta és Baranyi Fanni.
5: Sziasztok!
6: Sziasztok!
4: Sziasztok, csajok! És ott tartottunk éppen, hogy mennyire változtattam meg az internet, a nőiesség kifejeződését, és egyáltalán a nőket miben változtatta meg, mondjuk egy Facebook, egy TikTok, és egyáltalán az internet. Ti mit gondoltok erről, egyáltalán gondoltok erről valamit?
5: Fú, hát én nagyon sok mindent.
4: Na,
6: én is. Na most ehhez a témához nagyon sokat tudok én is mondani.
4: Jaj, de
6: Fannikám,
4: jó.
6: Te kezded?
5: Hát először is az, ami nekem nagyon nem tetszik, ugye mióta bejött intenzívebben ez a TikTok, Instagram, azóta nagyon sok felszínes dolgot lehet látni, És a nők úgy ítélik saját magukat, nem a férfiak, hanem a nők saját magukat úgy ítélik meg, hogy mondjuk milyen márkajelzések vannak a táskáikon, hogy van befestve a hajuk, a legigényesebb műszempilla van-e rajtuk, és ezzel nagyon elnyomják a saját szellemüket, és azt, amit a társadalom felé akarnak kisugározni, mert minden nő szeret nő lenni, olyan értelem, hogy szeret nőies lenni, szeret ápolt lenni, lehet, szeret szép lenni, de van egy olyan felszínesség, ami már a szellemet elnyomja. És nekem ez nem tetszik.
4: És ezt szerinted az internet változtatta így meg? De azzal, hogy mindenkinek lehetősége lett megmutatni magát? Szerinted?
5: Saját magát is, és aki intenzívebben nézi az Instagramot, vagy a TikTokot, ráadásul egy lány, akinek a For You ugye minden ilyesmit bedob, az mindig, minden negyedik poszt az milyen táska, milyen ruha, milyen cipő, és nekem ez egy olyan felszínesség, ami már nem szimpatikus.
4: Sári?
6: Én megmondom őszintén, ez az egész média tönkretette az embereket avval, a férfiak nem mutatják az énjüket, az igazi, nem igazi emberek mutatják meg magukat. A nők, ez amit látsz az interneten, a Facebookon, hát az mű, az nem az eredeti, se az énjük nem eredeti. Hamisítsák, most mit csinálnak egy műemberrel, mit csinálsz? Nem azt a nem az eredeti jön ki a Facebookon, vagy nem az Instagramon. Ez nem az emberiség, ez nem egy eredeti nő, nem egy eredeti férfi. Nem az, úgy, ahogy a Fanni mondta, ez felületes, ez már nem se a lelkedet, se az énedet nem mutatod igazán meg, hanem az egy mű, ez nem az igazság, amit feltesznek a Facebookra. Ez magyarán mond, ez mind kamu. Ez ezzel tönkretették az egész világot, ezzel a médiával, mert a nőknek komplexusuk lett, hát miért nem vagyok olyan bomba csaj. A férfiak, ők a mennyország királyai, akik mindent megengedhetnek maguknak, mert azt hiszik, hogy ők landolnak ennezőknél, a bombanőknél, akik nem is léteznek. Nem léteznek, amit látnak. Hát olyan nő, amit mutatnak a Facebookon, olyan nincs is.
5: Igen, és egy nő minél kevesebbet mutat magából, egyébként annál érdekesebb, nekem ezt még a nagyapám mondta.
6: Hát erről van szó, és kettő, hát kinek van az a, most kinek tetszik az a kacsacsőr? Az a kacsacsőr, a felvarrat hajacska, a ilyen körmöcskék, hát kinek? Kinek tetszik ez? Ki szeretne ilyen nőhöz nyúlni?
5: Sőt, lehet, hogy a nő egyébként belülről nem is üres, sőt, nagyon sok intelligens nő van egyébként, aki ezzel kompenzál valamit, nem tudom, hogy mit. Én például találkoztam már olyan nővel, hogy első ránézésre azt gondolnád, hogy hát ez fel van fújva a szája, nagy műszempillája van, ez belül biztos, hogy üres, és elkezdtem vele beszélni, és annyira érdekes meg okos dolgokat mondott, hogy nem értem, hogy mit akar ezzel most ő kompenzálni, vagy leplezni, mert a valódi énje meg annyira érdekes.
6: Jó, de ez az érdekes nő már nem érdekes a férfiaknak. Ez a probléma.
4: Akkor összegzem, amit én hallok tőletek. Szóval az internet világa alkalmas lett volna arra, hogy az emberek kommunikálják, megmutassák önmagukat, a belső világukat is, ugye, ha Faninál jól értettem.
5: Igen.
4: És ehelyett lett egy külsőségeket nem valósan megmutató terület lett, egy terep, tehát, hogy elvesztette az értékét ezzel a, azt a lehetőséget, hogy valódi emberek valódi gondolatokat, nyilván ez nem igaz az egész internetre, vagy az egész közösségi oldalra, mert tényleg az ember meg tudja találni azokat a csoportokat, oldalakat, amin másként gondolkodó emberek vannak, de ez valóban egyszer csak belesodorta magát az első filterekkel, az első kis szerkesztő programokkal, az emberiség belesodorta abba magát, hogyha készít magáról egy teljesen természetes képet, akkor azt mondják, hogy mi bajod van, beteg, vagy ez egy hajléktalan, vagy mi történt, ez egy bűnöző? Mert már azt is mondják, ha nem jó rajtad a fény, nem jó rajtad a színek, a fényerő, az arányok nem tökéletesen vagy beállítva egy fotóhoz, akkor megkérdőjelezik a te erkölcsösségedet, egészségi, mentális képességeidet, csak azért, mert egy fotó természetes. Tehát természetesen mutat meg önmagadat.
6: Hát az a probléma, hogy már egy természetes ember már nem is kell a társadalomnak.
4: De mégis kell.
6: Szóval hát inkább kell, hogy olyan, kell, de nem úgy néz ki.
4: De olyan, mint ez egy meghasadt világ lenne. Tehát van az a világ, ami ott történik, nem a képernyő mögött, meg van a valóság.
6: Igen.
4: Ugye?
5: Én nem értek ezzel egyet. Én azért nem értek ezzel egyet, mivel hogy ez egy divattá vált, hogy a férfi az, hogy teljesen mindegy, hogy mivel foglalkozik, de legyen drága autója és legyen izmos, a nő az pedig teljesen tárgyasítva van a külseje alapján. Ugye az is, az a történet is, amit most én elmondtam arról a lányról, tehát hogy én az első pillantásommal tárgyasítottam őt, mert nem úgy néz ki, mint egy bocsánat, valós ember, akinek tényleg valós szelleme meg érzelmei vannak, hanem úgy, mint egy műnő, de szerintem ez beleépült a divatba teljesen, mint például az, hogy az 50-es években mondjuk mindenkinek rövid haja volt, mert a Marilyn Monroe-nak is rövid haja volt, tehát ez egy úgymond társadalmi elvárás lett.
4: Igen, és én nekem erről a szájról azt szokott egyébként eszembe jutni, hogy a 80-as években annyira tupíroztuk a hajunkat, és nem tudtuk, hogy egyszer, hogy ennyire szégyelni fogjuk a 80-as éveket, hogy hogy néztünk ki, de tényleg ez egy katasztrófa volt.
6: Katasztrófa volt.
4: Nem
6: a
4: volt.
6: A 80-as az egy katasztrófa, igen, idő volt.
4: Divatban.
6: Én nekem például, ahogy mondta Fanni engemet, imádom a 40-e, 20-as évektől a 60-as évekig az volt a fénykor a divatnak, a nőiességnek, a férfiasságnak, ami nekem non plusz ultra marad.
4: Igen.
6: Ami utána jön, az nekem nem tudom, elkezdtek nemtelenek lenni az emberek.
4: Igen, igazad van, de a 70-es, 90-esből, a 2000-esből is, sőt, még az 1800-as évekből is, azért ki tudunk emelni egy olyan divat jegyet, ami még használható, szép, vagy elvisel, de a 80-as évek feltupírozott fufrujával nem tudunk mit kezdeni egyszerűen. Nos, szerintem nekem van egy olyan érzésem, hogy egyszer ez a száj, ami szerintem úgy néz ki, mint hogyha valamilyen baleset ért volna egy embert, és megdagadt volna ettől a ütéstől, vagy balesettől. Szóval nekem nagyon, nem csak, hogy nem természetes, hanem nem tudom, rossz érzés van bennem, amikor ezt látom, ezt a kifeszült és kiduradott száját. Szerintem ez egyszerűen olyan lesz, mint a 80-esek haja, hogy egyszer csak ez egy poén lesz, egy vicc, és mindenki fogja látni, hogy ez nem normális.
6: Igen.
4: Én biztos vagyok benne, hogy egyszer nagyon ciki lesz. Valahogy lemegy ez a fátyol az emberek hát szeméről.
6: Remélem, hogy ezt még megéljük, ezt az időt, hogy ez...
4: Figyelj, minden elmúlik egyszer.
5: Az a probléma, hogy a divat az hozzátartozik a kultúrához, és egyébként azok a zenék, amiket mostanság játszanak, de ez legyen akárhol, egy nemzetközi szintű zene is, tehát hogy hasonló ilyen dalszövegek vannak benne, mint ahogy ezek a nők kinéznek, vagy ahogy, ami ezeknek a férfiaknak az értéklendje. Tehát, hogy legyen autó, legyen sok pénz, tehát, hogy ez olyan, mint hogyha ez egy kultúrává vált volna, társadalmi kultúrává.
4: Hát egyértelműen, igen. Igen. De közben nem erről szól az élet. Tehát az élet az megmaradt normálisnak, ez csak itt a képernyőn lett egy ilyen Barbie és Ken.
5: De nagyon világa. Sokan ilyenek szeretnének egyébként lenni, hogy ez az értékrendjük. Vagy hogy ezzé vált az értékrendjük. Jó, ti ez nem tudtok hozzászólni, mert nektek nem volt még ilyen értékrendetek nyilván.
4: Hát nem, de ez tényleg biztos, hogy változó különböző közösségeknél, hogy mi az értékrend, meg hogy mennyire fontosak a külsőségek, meg hogy mások mit szólnak. És elérkeztünk egy következő kérdéshez. Mennyire fontos nektek az az életben, hogy mások mit szólnak? Ha igen, ha van olyan, akkor kinek a véleménye számít? De elsősorban az érdekel engem, hogy a mások mit szólnak, az számotokra mit jelent? Kinek van róla gondolata?
5: Hát attól függ, hogy na most ez két különböző dolog, mert az ember nyilván azzal nem tud mit kezdeni, hogy az emberek mit gondolnak magukban, mert ezt soha nem fogod megtudni, de amikor valaki hangot ad annak, hogy te valamiben különc vagy, az nyilván nagyon rosszul tud esni, ha jól értelmezem a kérdést.
4: Ez is érdekes, amit te mondtál, de hogy mennyiben határozza meg a te döntéseidet az életben az, hogy mások mit szólnak, akkor így teszem fel a kérdést.
5: Nyilván attól függ, hogy ki az. Attól függ, hogy ki az, tehát hogy megnézem, hogy ki az az ember, de szerintem ezzel mindenki így van, hogy annak a véleményétől függ a legjobban, akire felnéz. Én például, hogyha én azt érezném, hogy én megszégyenülök valaki előtt, hogy valami rosszat csinálok, de tök mindegy, hogy mibe, az nyilván a legközelebbi családtagok, édesanya, édesapa, nagymamám, valamilyen szinten régen az öcsém is ide tartozott, de most már nyilván nem, mert azóta már felnőttünk. Én nekem így ezek a legfontosabb emberek.
4: Aha, tehát az, hogy te mit szólnak hozzá, az nálad az jut eszedbe, hogy őket ne érje csalódás, ha jól értelmezem.
5: Igen, igen.
4: Vagy ne aggódjanak érted.
5: Igen.
4: Aha. De a többi része a társadalomnak, akár egy Facebook közönséged, az mennyire érdekel, hogy mit szólnak te hozzád? Kell-e, hogy érdekeljen minket? Hol van ebben az egészséges határ?
5: Aki erre nyilván túlságosan ad, annak biztos, hogy van valami belső szorongása. Tehát aki nem mer kirakni magáról úgy egy képet, hogy kevés smink van rajta, vagy nincs rajta smink egyáltalán, vagy levesz egy képet, ha mondjuk csak 20 like van rajta, ez valami nagyon nagy belső szorongás, és biztos, hogy kompenzál vele valamit.
4: Értem a gondolataidat. Igen, de téged érdekel? Engem az érdekelne, nem. Hogy mennyire szabadabb az ember szerinted, hogyha kevésbé érdeklik a többi ember véleménye? Vagy mit jelent az?
5: Az a felszabadulás, hogyha nem érdekel igazából.
4: Sári, te mennyire függsz attól, hogy az emberek mit szólnak hozzá?
6: Hát én nekem, jó, én megint ismétlem, hogy én egy pár évvel idősebb vagyok, mint a Fanni, természetesen nekem még mindig a családom nagyon fontos, hogy ők meg legyenek velem elégedve. A sajnos még mindig megvan, de amúgy én egy ilyen kis forradalmár vagyok, ilyen kis Garibaldi vagyok.
4: Igen.
6: Aki kiáll magáért, és csinálok ilyen középsúlyat, hogyha valakinek nem tetszik. Ebben kicsit már előbbre vagyok. Hát én kiteszem magamat smink nélkül, én kiteszem magamat a ráncaimat, engem ez annyira nem érdekel, akinek nem tetszik, ne lényen oda, aki meg szeret, úgy is szeret, sminkkel, smink nélkül, ha már olyan fáradt, kiteszem a képemet, ha olyan fáradt vagyok, hogy összeesek, de most kedvem fog fotózkodni, kiteszem. Nem érdekel a véleményemért, én kiállok magamért, én harcolok, én mindig is egy kemény harcos voltam, soha nem érdekelt másnak, hogy nekem mit engednek meg, vagy mit nem, hogy nekem szabad-e, hogy illik-e ezt, mint nő csinálni. Mindig. Biztos, hogy nem azt tettem, amit elvárnak tőlem. Az egyetlen, ami nekem mindig nagyon-nagyon fontos volt, a szüleim, a nagyszüleim, a családtagjaim, az mindig is marad, az 20 év múlva is az lesz a fontos. De hogy a társadalom én róla mit gondol, az nonsense, az engem nem érdekel. Én egy felnőtt nő vagyok, aki eltartja magát, aki egyedül megteremt mindent, amit csak el tudok képzelni, mindent egyedül, annak már nem mondják meg, hogy én nekem mit szabad, vagy mit nem. Nem érdekes senkinek a véleménye. Én tőlem le is ugorhatnak az emlet. Nem tetszik? Mehetnek a bús helyen.
4: De amúgy érdekes, hogy mondod, hogy a anyagi függetlenség nagyobb szabadságot ad egyébként, nem csak nőnek, férfinek is, tehát azért mindenkinek. A másik dolog, ami még szerintem a női témához tartozik, és amiről szeretnék veletek beszélgetni, az pedig a női megérzés. Létezik-e nálatok, működik-e? Mit gondoltok erről, Fanni, női megérzések?
5: Vannak bizonyos helyzetek, amiket igen, meg szoktam érezni. Például egy emberrel kapcsolatban, ha szólok neki, hogy ezzel vagy azzal nagyon vigyázz, de csak ilyen pici dolgokból, hogy vigyázz magadra az úton, vagy ezt csináld, ezt ne csináld, és szerintem ezt kaptuk igazából a Jóistentől, mert minket gondoskodónak teremtett. Tehát nekem vannak ilyen pillanatok, hogy valaki elindul valahova nagyon nagy hévvel egy eseményre, és biztos, hogy eszembe fog jutni az, hogy de ezt még vidd magaddal, vagy azt vidd magaddal.
4: És lehet, hogy neked előbb eszedbe jut, mint neki, pedig neki van rá szüksége, igaz?
5: Igen, de a legtöbb, de nagyon sok nőben látom ezt egyébként, igen. Ez egy női képesség.
4: Szerintem is. Egy új embert megismerünk, legyen az egy új szomszéd, egy kereskedő, teljesen valamilyen kontextusból, én előbb megmondom az emberről, hogyha nem megbízható, vagy ha igen az, mint egy férfi. Ezt én már észrevettem, hogy a nők hamarabb kiszúrják, hogy ki a megbízható ember. És szerintem ez is egy női megérzés.
6: Igen,
4: egyébként.
6: Igen, a nőknek van egy hetedik érzékük, vagy nyolcadik, vagy kilencedik, nem tudom, de van egy belső a szervünkbe, a gyomrunkba, a lelkünkbe van egy olyan része, ami abban a percben átfut rajtunk minden. Van egy érzés, hogy ez egy nem mindig. Én nagyon sokszor félre satszoltam embereket, de nagyon-nagyon gyorsan rájöttem. És nagyon kell, akkor én nagyon kellemetlen tudok lenni. Akkor menekülés annak az embernek. Mikor rájövök, hogy ez nem egy jó ember, akkor én akkor kis nem akarok, nem tudok, hogy milyen állathoz hasonlítsam magamat, de akkor menekülés. Az annak nincs menekülés, az el van úgy egy percen belül.
4: Onnantól veszélyes vagy, ugye?
6: Ha rájövök, hogy az ember vagy át akar cseszni, vagy hülyének néz, mert az az én, arra vagyok a legjobban allergiás, hogyha engem hülyének néz valaki, ha alá seccelik az én intelligenciámat, akkor menekülés.
4: Egyébként ez tényleg nagyon sértő.
6: Én egy olyan ember, nekem engemet nem kell szeretni, engemet nem kell, nekem nem kell bókolni, az utálom, amikor halálosan bókolnak nekem, mert tudom pontosan, hogy ezzel el akarnak nálam érni valamit, de hát nem engedem természetesen, akkor pipa leszek. Akkor nagyon pipa leszek, na akkor menekülés.
5: Egyébként ez egy fegyvere a férfiaknak, hogy tudják azt, hogy a nők azoknak van ez az érzékük, de viszont ugye mivel lehet egy nőt megvezetni, jó, nyilván nem téged, mert te már egy más korosztály vagy, mivel lehet egy nőt megvezetni, ha megvezetni, bocsánat, ha dicséred.
6: Ennyimet soha nem tudtak megvezetni.
4: De amúgy olyan, komolyan mondom, én emlékszem rá, amikor már tudtam, hogy lány vagyok, ilyen 12-13 éves koromot, hogy visszagondolok erre, akkor soha nem volt szimpatikus az, aki udvarolt.
6: Nekem biztos, se, én sem értettem soha,
4: semennyire nem érdekelt az a férfi, vagy férfi, hát 13, az a fiú nem érdekelt, aki azt mondta, hogy ta volna nekem, hogy te de szép vagy, vagy de jól nézek, vagy de szép vagy, az biztos, hogy minden utat lezártam lelkileg magamba, igen, attól, igen, az embertől, igen, aki bókolt.
5: De miért? Mert de azt gondoltad, hogy hazudik, vagy miért?
4: Nem személyiség. Nem. Van, figyelj, de a nők, az kétféle nő van. Az egyik az, akit választ a férfi. Tehát a férfi megvárja, hogy őt válasszák. Neki bókoljanak, udvaroljanak, ehozzák a sárkány levágott fejét, meg stb. Vannak ezek a típusú nők. És vannak azok a nők, akik választanak. És az, hogy nekem ő tetszik. Ő szimpatikus.
5: Vagy inkább, igen, szeret, inkább ez be az mutatkozik meg, hogy te szereted a kihívásokat. Hogy minél, hogyha valaki azonnal szint fall, az neked azért nem szimpatikus, mert abban nincs kihívás. Lehet, hogy ezért?
4: Egyébként ezt kibeszélt, csak ez érdekes, hogy miért nem szimpatikus nekem az, hogyha valaki bókol, miért nem szeretném, hogy szerettem volna soha, hogy engem válasszanak.
6: Én se.
4: Nem, de lehet kontrollmániás, hogy én akarok dönteni.
6: Ugyanígy vagyok,
5: vagy
6: én is.
5: Vagy annyira biztos vagy saját magadba, hogy majd én azt megmondom, jó?
4: Hát ez ugyan, igen.
6: Pontosan így
4: majd
6: van.
4: Majd én megmondom, hogy, igen, nekem ki tetszik, pontosan, ki udvarolhat.
6: Igen, ez így. Vagy sikerül, de engem ne válasszon. Én választok. Én vagyok itt a királynő, és én választok. Igen,
4: nekem az jut eszem, hogy valaki odajött volna, hogy fiatal, igen, lány voltam hozzám, és mondja, ó, milyen jól nézel ki, milyen, jaj, bájos. Én mondtam, hogy ott szánalmas.
6: Igen, én ugyanezt gondolom. Ugyanez. Most perfekt, igen.
4: Tényleg, te,
6: igen,
4: is.
6: Perfekt. Utálom. Én választom ki. Ha ő akarja, ha nem, akkor tovább lépek.
4: De ez semmi nincs baj, nem, hogyha valaki a másik stílus, tehát, igen, hogyha azt szereti, hogyha nagyon sokat udvarolnak, igen, neki. Nekem ebben az a furcsa, hogy ha valaki nem tetszik elsőnek, akkor a sokat udvarol, akkor miért tetszik? Tehát akkor megváltozik.
6: Hát a férfiak ezt gondolják.
4: De van, akinél bejön, én ismerek olyat, akinek, jó, hát nem, lehet, tetszett egy,
6: nem
4: tetszett egy fiú, mondta, hogy udvarol nekem, és semmi, és aztán most meg már összeházasodtak. És
6: ilyen.
4: Én néztem is, hogy hát mondtad, hogy nem hiszem, de hát addig udvarolt neki, na ezt nem, ez számomra, ez teljesen.
6: Nem, nekem se, nem.
4: Fanni,
6: nem,
4: szerinted 2026-ban hogyan tud egy fiú jól udvarolni, melyek azok a gesztusok, amit például a te korosztályod szívesen fogad?
5: Az én korosztályom, nem tudom, hogy mit fogad szívesen, és mit nem, őszinte vagyok. Én azt fogadom szívesen, amikor valaki érdeklődik irántam, az én belső értékeim iránt. Ha megkérdezi, hogy mi az érdeklődési köröd, vagy mi a hobbid, vagy csak egyáltalán milyen gondolataid vannak, most mire gondolsz, vagy milyen ételt szeretsz, vagy milyen italt innál meg szívesen. Tehát az nyilván nem teszi ki, nem tesz ki egy embert, hogy oda megy hozzád, és azt mondja neked, hogy jaj, de szép vagy, de szép a ruhád, vagy ez de jól áll rajtad. Valakinek elég ennyi, de én nem az vagyok.
4: De innen nem is nagyon lehet tovább lépni.
5: Igen.
4: Mert mit lehet mondani, köszi, jó, és akkor így lezárult,
5: nem,
4: a
5: beszél. Nem, valakinek egyébként ez olyan, hogy így elindul egy beszélgetés, és akkor elkezdenek ebbe az irányba menni.
4: De amúgy olyan érdekes, hogy ezt így mondtad, hogy én annyit gondolkodtam azért, amikor ugye mindenki a közösségi oldalakon ismerkedik, és akkor nagyon ritkán néha fiúk megmutatták nekem, hogy hogyan ismerkednek. Egy-két ilyen kis levelecskét láttam már, ez a de jól nézel ki, bejössz nekem. Oké, hogy így indít egy beszél, de innen nem lehet tovább lépni. Tehát mennyivel másabb egy olyan levél, hogy szia, ismerlek, vagy tudod, ismerjük egymást, vagy nem ismerjük egymást, de láttalak ezen az oldalon, vagy láttalak az utcán, és én olyan szívesen beszélgetnék veled, mit szólnál hozzá, lemennénk egy parkba és beszélgetnénk. Vagy mit gondolsz erről a témáról? Vagy láttam, hogy megosztottad ezt a cikket, téged érdekel mélyebben ez a téma, vagy mi a véleményed róla? Szóval mennyivel másabb úgy indítani egy közös érdeklődéssel, egy ismerkedést, mint azzal, hogy te most szép vagy. Erre most mit tudok mondani? Köszönöm, vagy az, hogy nem vagyok szép. Tehát, ez a kettő. Nincs több opció.
5: Nem, én nagyon sokszor hallottam egyébként fiúk között olyan beszélgetést, hogy elmesélik egymásnak azt, hogy hogy látják meg egy lánynak a szemébe azt, hogy elhiszi azt, amit mond, és adnak is egymásnak tanácsot, hogy de így mond neki, hogy milyen szép, hogy de szép a szemed is, meg hogy ilyen, tehát, hogy nagyon dedósak a férfiak, igen, tehát, hogy és hogyha mondjuk egy olyan lányjal egy olyan lány kerül a környezetükbe, akivel mondjuk ilyenről is tudnának beszélni, hogy milyen filmet szeretsz, vagy milyen könyvet olvasol szívesen, vagy mi az érdeklődési köröd, az felé azért nem mernek közeledni, mert előbb-utóbb kibukik az igazi énjük, meglátják a gyengeségeiket a nők, és mivel ugye visszamegyünk az előző térmel, hogy az a társadalmi elmás, hogy egy férfinak legyen sok pénze, meg izmos legyen, meg vagány legyen, ezért ilyenkor elúszik az a kép, amit a média sugal, hogy ilyennek kell lenni egy férfinak.
4: Úgyhogy belemenne egy komoly beszélgetésbe.
5: Igen.
4: Akkor kiderülne, hogy ő egy filter.
5: Igen.
4: Magyarul.
6: Drágám, megmondom őszintén, Fannika, semmi különbség nincs a te korosztályodat meg az én korosztályom között.
4: Tehát akkor is ez.
6: Ugyanan dedósak az én korosztályom.
4: Csak akkor nem volt internet, amikor te ilyen kamasz leány.
6: Most is, meg akkor is ott álltam, udvaroltak volna, nem értem, hogy mit akartak tőlem. Fiam, taha lesz beszél nekem, hát ne izé, körül. De egyik nem kérdezte meg, te milyen zenét hallgat? Jó, vannak természetesen olyanok, akikkel nagyon jól el tudok beszélgetni, de akkor az lehet, hogy mint férfi nem jön be, akkor van, amik férfi nem jön be, de halál intelligens, na ez meg kell találni ezt a középutat, amit én nem találtam meg sajnos, amivel én már nekem egy picikét többet udvaroltak. Megmondom őszintén, semmi különbség a te korosztályod.
4: Ugyanaz.
6: Abban a percben, hogy észreveszik, hogy ott nem csak egy külső van a nő, hogy az a nő nem csak csinos, kívánatos, csinos, mit tudom én, milyen szavakat használjak még, hanem van még ott hátul a kis agytekercsbe van mit mondania, na akkor az a legveszélyesebb. Akkor menekülnek. Vagy van annyi karakterük és van annyi intelligenciájuk, hogy maradjanak, de az a legkevesebb.
4: Akkor nem csak ez egy városi legenda, hogy a férfiak félnek az okos nőktől, ugye?
5: Nem, abszolút nem.
6: Abszolút nem.
5: Szerintem a nőknek nagyon természetesnek kellene mutatniuk magukat, és ez a legegyszerűbb énjüket előszedni, amikor egy első beszélgetés elhangzik. Tehát így sokkal jobb lenne, mert a nők ugye túl nagyot szeretnének mutatni, hogy ők mennyire okosak, vagy mennyire tájékozottak, és pedig a természetesség a legvonzóbb a világon, meg ahhoz a legközelebb tudsz hozzákerülni, aki természetesen viselkedik. De ez férfiba is így van nyilván.
4: De lehet egyébként, hogy a természetes viselkedést már nem tudják előhívni magukból egy idő után az emberek.
6: Én minél jobban a magamat mutattam, annál veszélyesebbé látszottam. És amikor én nem lehetek természetes, nem lehetek én, annak mi értelme van?
4: Igen, ezt érezhetik önben a férfi is, hogy olyan elvárások vannak a közösségi médiában,
6: igen,
4: amitől nem tudnak ők önmaguk lenni. Ezzel mesélte nekem valaki, hogy neki az a legnagyobb félelme, hogyha egy szórakozó helyre megy, már nem kell vitatkozni, meg mindenféle szóváltásba elegyedni, sima tömegverekedés alakulna ki abból, ha valakinek összekócolnák a haját egy fiúnak. Tudjátok, be van zselézve, és nem kell semmi különöset se. Tehát, hogy most már ott is olyan elvárások van, hogy minden hajszála ugyanúgy álljon, mert különben...
6: Őszintén mondva, elnői esettek a férfiak. Nem úgy van? Egy kisét elnői esettek.
4: Van, lehet kisét, ez is, kisét. Igen.
6: Nem?
4: De elfogadom, hogyha ezt gondolod, abszolút. De én inkább azt mondom, az is igaz, de hogy van ebben az is, hogy túl sok retusált képet látunk emberekről, és aztán megijedünk a valóságban, hogy hogy néznek ki.
6: Ezért nem szabad interneten ismerkedni.
5: Igen. Jó, de akkor felmerül a kérdés, hogy hol, mert valamelyik TikTokos, már nem tudom pontosan, hogy melyik, azt mondta, hogy hát miért nem járnak a fiatalok könyvtárba, ami egyébként jogos, de ezt a társadalmat már rávenni arra, hogy könyvtárba járjon, nagyon nehéz, ráadásul most már vannak olyan applikációk, hogy te letölthetsz magadnak egy könyvet, úgyhogy szerintem ez a dolog, ez ki fog halni teljesen az ilyen olyan közösségi találkozók, ahol ilyen értelmiségi fiatalok összegyűlnek.
4: Vagy hogy spontán a lehetőség.
6: Uh-huh.
4: De egyébként nagyon jó detox ez a könyvtár. Ez lehetne egy hivatalos detox a gépek elől a könyvtár. Egyrészt egy monitor soha nem fogja visszaadni se a könyvek illatát, és amikor beszéltünk az előbb, a női intuíciót, hány olyan könyvet olvastam életemben, amit nem is kerestem, nem is tudtam, hogy azt már akarom olvasni, egyszerűen csak volt egy érzésem, hogy azt akarom levenni a polcról, és milyen jó volt nekem, hogy azokat a könyveket elolvastam. Szóval nem tud az intuíciódat se használni a képernyő előtt, sem az ismerkedésben, hát nincs kémia, hát hogy tud kémia lenni? Ugye a kémiának ugye az a lényege, te egy térben vagy, egy másik olyan személlyel, amelyel bizonyosan jó a kommunikációd, jó az működnél egy kapcsolatban, az valamilyen kémiai reakciót érzel, hogy azzal az emberrel beszélges, elfogadta a
5: közeledését.
4: Ezt hogy tudnád egy képernyő előtt a kémia hogy tud megtörténni? Sehogyan nem tud.
5: És egy hatalmas csalódás egyébként. Én volt olyan már, hogy beszélgettem valakivel körülbelül 2 éve, és akkor feldobtuk azt a témát, hogy hát már annyira régóta beszélgetünk, találkozzunk már, tehát annyira más volt a kommunikáció, ezzel nagyon kell vigyázni, mert teljesen más az, amikor valaki úgy beszél hozzád, hogy a szemedben néz, hallod a hangját, látod a gesztusait, és az is teljesen más, amikor elolvasol valamit, mint egy könyvet.
4: És te mögé képzeled a hangulatot, igen, a hangszínt, a hanglejtést, a ritmust, amikor olvasol egy mondat,

0: pedig sokat tudtam erről szeméről, de életemben nem kapcsolódtam volna, ő nem kezdte volna el a beszélgetést. És én ezt tartom a... Nincs már az a face-to-face kommunikáció, ha ez nem jön létre megint, akkor nagyon nagy probléma lesz az emberiségnél, mert ez csak hamis, ez nem a valódi, ez ne, most én veled beszélgetek csak interneten, lehet, hogy más a szagod, más a tekinteted, más a minden más abban a percben.
1: És azt tényleg az ember nagyon sok dolgot hozzáad, hozzáképzel a személyhez.
0: Igen.
1: És ezt nem tudod leállítani. Tehát ezt te magad csinál egy humoros mondatnál, te máshogy érzékeled. Lehet, hogy ő nem is tréfál. Lehet, hogy komolyan, mert te azt hiszed, hogy ő viccel.
0: Igen.
1: Tehát ezeket a dolgokat nem lehet kiszúrni. Uh-huh. Én is ezt gondolom. Uh-huh. Megkezdünk elszakadni a valóságtól, és ez borzasztó.
0: Igen.
1: Hát csajok, nem tudom elmondani, hogy mennyire jól éreztem magam ma este veletek, remélem a hallgatók is élvezték ezt a felszabadult beszélgetést. Megígérem, hogy sok lesz ilyen 2026 őszén, főleg a hétfői napokon. Drága Sári és Fanni, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem. Remélem, egyszer majd folytatjuk ezt a beszélgetést.
2: Mi is köszönjük, hogy itt láttunk.
0: Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meg vagyok tisztelve, hogy itt lehettem veletek, és remélem, még lesz egy pár beszélgetés, ha nem nagyon csináltam sok fopát. Bocsánatot kérek mindenkitől, hogyha néha olyan picit akadozó volt, és nem stimmel minden, de nagyon-nagyon jól éreztem magamat veletek, és nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a gyönyörű estét, amit veletek töltettem. És nektek is minden jót, és legyen egy szép estétek, és a Jóisten vigyázzon rátok. Sziasztok, Csumita!
2: Sziasztok!

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Majd mikor

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az innyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
3: Zsinzsa, milyen szép szó.
2: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy A betűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
3: Tehát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az ínyek.
2: Igen, igen, igen. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Turgyán Sándor rendőrként nagykanállal falta az életet. Fiatal vidéki srác volt, amikor a budapesti 8. kerületben szolgált a 2000-es években. Dokumentumfilmet készített róla az HBO, azonban ott kellett hagyni a rendvédelmi pályát. Súlyos betegségen és magánéleti válságokon át jutott el a felismerésre, hogy valami hiányzik az életéből. Sándor ma Máté Szalka kertvárosi református gyülekezet aktív tagja, munkatársaival pedig tanoda alapításon dolgoznak. Amikor a családomról mesélek, mindig fontosnak tartom kiemelni az elején, hogy több nemzetiség is megtalálható a felmenőim között. Édesapám magyar, édesanyám pedig cigány származású, de apukám rokonságában sok a sváb, édesanyám családjában pedig az erdélyi magyar és a román. De tovább megyek, a vezetéknevem török eredetű, a határvédelemre utal. Kezdte el. Anyukámék több generációra visszamenőleg azon a Mátészalkai cigánytelepen éltek, amely ma Cinevékként ismert, nagyapám volt az első cigánybíró a városban. A szava nem csak a helyiek között számított, hanem a kívülállók számára is ő volt az összekötő kapocs a romák felé. Idősebb emberek még manapság úgy hivatkoznak édesanyámra, hogy a bíró jánya. Mivel nagyapám sajnos egész fiatalon meghalt, anyám és nagyanyám rendszeresen ingázott Budapest és Mátészalka között dolgozni a híres fekete vonattal. Szüleim így ismerkedtek meg egymással a fővárosban, az egyes számú építőipari vállalatnál. Apukám Nyírvasváriban született, az ő édesapja volt a TS kocsisa, nagyanyám pedig a háztáival, gyerekekkel foglalkozott, emellett a család kis területen dohányt termelt. Talán meglepő, de ezutóbbival több pénzt kerestek, mint a gabonával. Apu nem teketóriázott sokat, hazavitte édesanyámat a nagymamám, első reakciója viszont az volt, hogy miért hoztad ide ezt a cigányt? Így apám 18 évesen sarkon fordult, és külön életet kezdett a szerelmével. Anya szüleivel nem volt gond, hamar elfogadták édesapámat, én lettem az első gyermekük, engem két öcsém követett. Folytatta a mesélést. Képzés szinte azonnal gyakorlattal kezdődik, általában egy kapitánysági kihelyezéssel. Intézkedési jogköröd nincs, járőrtársként figyelsz és tanulsz, biztosítod az intézkedést, engem a szobi rendőrőrse helyeztek ki. Érdekes hely volt, tele olyan idősebb kollégákkal, akik szolgálatuk nagyobb részét a szocializmusban húzták le. Akkoriban úgy volt, hogy az iskola végén mindenki a gyakorlati helyén áll munkába, de mire végeztem, a sok kor kedvezménnyel távozó miatt létszámstoppot hirdetett a belügyminisztérium, és a rendészetiről kikerülő összes fiatalt a BRFK állományába helyezték át. Nem tudom hogyan, de én a 8. kerületbe kerültem. Hozzáteszem, akkor semmit sem tudtam még Budapestről. Nyilatkozta az interjúban.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbasza.
0: Rólunk, neked.
1: Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják, melyben a műsorszerkesztő műsorvezető dr. Suki András. A mai este is igazán különleges lesz, hiszen Káli Horváth Kálmán, Mesztelen Zsoltár című kötetével, illetve annak verseivel fogunk megismerkedni. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. A következő percekben Káli Horváth Kálmán, Mesztelen Zsoltár című kötetének címadó versét fogjuk meghallgatni a szerző előadásában.
3: Mesztelen Zsoltár. Bőrsejtjeim éhes nap perzseli, zsenge szellő hűvös csókja falja, nem fog körbe, mint a fólia, barna pigment húsom nem takarja. Kilátszon a kék lővér erek, kering benne élet, Isten gyermek Zsoltár, mint a víz áttetsző mesztelen, DNS rím, értetek dalol már. Szép takaróm, mi magam kalitkája, nem tart fogva, visszahull a sárba, nincs rejtelem, átlátszó a lényem, vaksötét éjjelen világít a fényem, lehetsz igaz és jó, áldozásom készen. Merítsd belém ajkad, húsom bűnök bére, szürcsöi ereimből halálodnak vége. Nem Isten káromlás, övé testem vérem. Én már nem létezem, morzedallam énem. Omlik válaszfalam, bőrsejt foszlik porba, arcom Isten arca. Kenyér vagyok, s borma. Sóhajom, reményem, szabad térbe lép be. Beláthatsz, vesébe, gondolatba lép be. Élő könyvtár vagyok, génbe kódolt vázlat, mesztelen erekben nem csorog gyalázat, káprázata múltam, jelenbe tágultam, örök akciósan ehetsz, mézzel, sósan, rághatsz, ropogósan, abárolt módban, velem Istent eszed, még sírsz a moziban, könnyed engem perget, élő kenyér vagyok. Testemen nem fognak meggyötrő évszakok, mikor a nap lehull, vérzőn, sírmébe, pulzárként felragyog az úr fénye. Abban csillagporként kicsapódom zengve, vagyok én, leszek én, magos égnek szentje. Rejts el homlokodban, kristályként növekszem. Feltámad az Isten haldokló szívedben.
2: Káli Horváth Kálmán Mesztelen Zsoltár című versét hallgathattuk meg a szerző előadásában. Most következzék az előhang.
3: Előhang. Szavam van a borról is, a kenyérről és porról is, szavam van a bűnről is, az igazról, s a hűről is. Szavam van a jóról is, a szívrepesztő gondról is. Szavamban halál rezonál, gyarlóságunk felzavál. Torkomban lüktet öröklét, szavalom szabadság örömét. Szavam van a mostról is, a vég nélküli múltról is, van szavam a vanról is, s arról, ami még nincs is. Szavam életet is szól, gyermekekért sír, dalol, azokért, kiknek nincs jövő, kiket orvos abortál, s szülő, kik nem születnek, csak halnak, kiket fülek meg se halnak. Sírok emberért és a földért, barátért és ellenségért, friss vízért és eleségért, s azokért, kikért szem nem könnyez, kiknek tágas ajtó nincs, csak ketrec, azokért, kiknek sóhaj terem, kiknek a közöny lételem, hazámért is szavam zengem. Szeretem, s ő szeret engem. Zsoltárom magzat, meztelen, felsír vérzőn lepeltelen, Isten árvája az vagyok, titka az én titkom, dalolom, faj belém, kitárom homlokom.
2: Káli Horváth Kálmán Meztelen Zsoltár című verses kötetéből hallgathattuk meg az előhangot a szerző előadásában. Most következzék a Cigányok himnusza.
3: Cigányok himnusza, cigányok istene, világok ura, kozmosz teremtője, szívek otthona, Krisztus termű atya, romáknak devlája, te vagy minden népek begyűjtő kamrája, téged lélegez be minden élő, s holtan veled válik egyé, elvegyülve a porban. Tüsszentésed csillagképet, könnyed galaxist szül, sóhajod túl vemhes a vészterhes sötét űr. Mindenségnek békje, te formáltál minket mind, izzó kemencédben nyertünk barna színt, örök hűség, béke, szerencse a neved, mikor ránk nézel, szemed zokog, s nevet. Bizony jó kedvedből teremtettél minket. Mégis kijutott a könyvből. Hazánk sehol sincsen. Szelek fújnak vihartombal. Ments meg minket a gonosztól. Dalba fogunk, bús fohászba, fordítsd orcád a romákra. Isten, könyörülj meg nékünk, rossz idő jön, mi lesz vélünk? Átkoz a föld, vernek gazok, elkergetnek dúsgazdagok. Zöld erdő nyújt szállást, ételt, hegy smaragdja bennünk, bételt, égszín szemed ránk ragyog. Hosszú az út, kerék forog, fájó, piros minden küllő. Kerget minket az őshüllő. Bárha vészek úlálkodnak, csóró romák vigadoznak, mert a remény nomádiószág csavargóknak szívében jár. Szembe köpnek minden népek, mint a tolvajt elkergetnek. Merre fussunk, hol lesz hazánk? Krisztus szege mellünkbe vág. Mindig így volt. Vészek hánytak minket régben úgy, mint mában. Úgy hulladtuk könnyünk, vérünk, ahogy fiad feszült, értünk néma szóval a keresztre. Lesz itthonunk, vagy csak a mennyben? Földnek porait a vérünk. Az is csoda, hogy még élünk. Hatalmasok öldököltek, senki sem gátolta őket, pusztítottak gázkamrákban. Magzatunk ölték az anyákban, lőttek jeltelen sírokba, fultunk néma sikolyokba. Mind így volt. Vészek hájtak minket régben úgy, mint mában. Vérünk áztatta keresztvádat, lelkünk szétrágta a bánat, húsunkba égett az alázat. Gyalázat! Gyalázat! Gyalázat! Cigányok istene, mindenség ura, kozmosz teremtője, népünk őshona, értünk könnyező szem, fájdalmunk kép mása. Te benned vagyunk mi örök létbe zárva. Jó kedvet, szerencsét szórja vándorútra. bal sors ne tépjen. Vesszen sötét kútba múltnak rontó bűnét, s mindet, ami még jő, százszort a bűnhődtük, oszoljon bús felhő. Emeld fölénk kardod, s ha ellenség tör ránk, legyél védő karunk nekünk, mi atyánk. Legyél most már végleg aranyló napunk, hadd lehessünk néped. Szólj, s mi hallgatunk. Hosszú útnak borát, fúdd el, devla, fúdd el! Lejjünk hont hazánkban, szívünkben támadj fel!
2: Káli Horváth Kálmán Mesztelen Zsoltárok című kötetéből a Cigányok himnusza című vers hangzott el a szerző előadásában. A következő percekben egy nagyon érdekes beszélgetést hallgathatunk meg, amely Mesztelen Zsoltár című verses kötetének néhány versének elemzéséről szól majd.
4: Hát képzeld el, hogy egy olyan világban élsz, ahol ahol mindenki a gondosan megkomponált, tökéletes arcát mutatja.
5: Aha, a megszokott filterek mögül.
4: Pontosan. Ahol a gyengeség vagy a sebezhetőség az valami olyasmi, amit szégyelni kell, amit gyorsan el kell rejteni. A spiritualitás meg, hát ugye a hit, azt is sokszor egy ilyen békés, problémamentes vasárnapi rutinként adják el nekünk.
5: Igen, egy ilyen nagyon kényelmes dologként.
4: Na és aztán hirtelen a kezedbe kerül egy szöveg, ami úgy, ahogy van, letépi ezt a rengeteg mesterséges réteget. Ott marad előtted valami, ami teljesen nyers, vérzik, és egyenesen a szemedbe néz. Ma Káli Horváth Kálmán 2015 és 2017 között írt Mesztelen Zsoltár című kötetébe fogunk lemerülni.
5: És ez tényleg egy igazi mély merülés lesz.
4: Bizony. És a célunk ma egyáltalán nem valami száraz irodalom óra, szóval ne aggódj, azt fogjuk megnézni, hogyan birkózik meg egy modern költő a legmélyebb emberi paradoxonokkal. Azzal, hogy miként lehet a teljes védtelenségből erőt kovácsolni.
5: Meg persze azzal, hogy mit kezdünk egy látszólag hallgató istennel.
4: Igen, meg hogy hogyan fonódik össze egy cigányasszony táncában a történelem, és miért olyan félelmetesen sürgető az időnk múlása.
5: Hát ami már az első olvasásnál is azonnal megüt ezekben a szövegeiben, az a hihetetlen perspektívaváltás. Mert itt nem egyszerűen arról van szó, hogy a költő leírja a saját kis földhöz ragad személyes fájdalmát.
4: Hanem valami sokkal nagyobbat.
5: Így van. Ezek a versek, mint mondjuk a mindjárt sorra kerülő előhang vagy a tánc, képesek arra, hogy a legkisebb, legkiszolgáltatottabb emberi rezdülést is egy pillanat alatt kozmikus léptékűvé tágítsák.
4: Wow!
5: Szóval egy olyan terepet nyitnak meg, ahol a te mindennapi küzdelmeid hirtelen összeérnek a végtelennel.
4: Viszont mielőtt belevetnénk magunkat az angyalokba, meg a végtelen térbe, meg az asztrofizikába, Káli Horváth nagyon határozottan leteszi a névjegyét a sárba. És innét, ebből a porból kell indítanunk.
5: Aha, az előhang.
4: Igen, a kötet címadó gondolata a 2017-ben írt előhangban jelenik meg, ami egy egészen mellebevágó filterek nélküli kinyilatkoztatás. Szóval felsorolja, hogy mi mindenről szól az ő szava. A borról, a kenyérről, a bűnről. De nem áll meg a megszokott költői képeknél.
5: Hát nem, sokkal tovább megy.
4: Azt írja, szava van azokról, akiket, idézem, orvos abortál. És azokról is, akikért szem nem könnyez. Olyan emberekről beszél, akiknek a közöny a lételemük. És a vers legvégén jön egy mondat, ami az egész kötet keretét megadja. Azt mondja, Zsoltáron magzat, mesztelen.
5: Igen, ez nagyon erős sor.
4: Segíts ezt egy picit kibontani. Egy zsoltár az ugye hagyományosan egy Isten dicsőítő, emelkedett dolog. Hogy lesz ebből mesztelen magzat?
5: Hát pontosan ez a feszültség a kulcs az egészhez. A zsoltár műfaja az valóban a teljesség felé mutat. De Káli Horváth itt lecsupaszítja ezt az évezredes formát. Amikor a zsoltárát egy mesztelen magzathoz hasonlítja, akkor a legteljesebb fizikai és egzisztenciális kiszolgáltatottságot teszi meg a hit alapjává. Gondolj bele, mi egy magzat? Nincs múltja, amit védelmezhetne, nincsenek érdemei, és ami a legfontosabb, nincs semmiféle páncélja. Csak egy felsíró vérző, teljesen lepeltelen jelen valósága van.
6: Szóval semmi védekezés?
5: Semmi. A költő ezzel deklarálja, hogy ő nem egy biztonságos teológiai elefántcsonttoronyból akar beszélni. Az ő spiritualitása ebből az abszolút védtelenségből, a társadalmi perifériáról fakad.
4: Figyelj, gondolj bele te magad, aki most hallgatod ezt. Hányszor próbálod megkomponálni a saját gyengeségedet, mielőtt megmutatod másoknak? A mi modern társadalmunkban az erőt szinte kizárólag a keménységgel, az áttörhetetlen falakkal azonosítjuk.
5: A sosem hibázom attitúddel, igen.
4: Pontosan, és akkor jön az Erő című vers, ami látszólag teljesen ellentmond ennek. Azt írja, a szó akkor erős, ha gyenge vagy, s szólni mersz hamiskás hangokat, vagyis nem vetítesz álmokat mások elé. Szerinte a kinyitott tenyér az igazi csúcsveszély. Várj, ez a sor engem teljesen kizökkentett. Hogy lehet a kinyitott tenyér veszélyes?
5: Azért, mert a kinyitott tenyér egy fegyvertelen állapotot jelez, ugyanakkor mégis egy aktív gesztus. Amikor te lemondasz az önvédelemről, a másik ember közönye, vagy mondjuk a támadása hirtelen céltalanná válik.
4: Aha, mert nincs mingellert kapnia.
5: Így van. Káli Horváth a fizikai kiszolgáltatottságot átfordítja egy spirituális stratégiával. Ha nincs mit rejtegetned, akkor sebezhetetlen vagy egy sokkal magasabb szinten. Ezt a stratégiát látjuk a Magány Morzsa című versében is. Ott a költő a maroknyi magányát a zsebébe teszi.
4: Igen, azt a verset is imádom.
5: Elbújik a világ közönye elől, de figyelj, nem egy fal mögé. Azt írja, belevackolja magát a kenyérke belébe, majd onnan egyenesen az Isten testébe, ahol a lelke úgy lapul, mint egy egérke.
4: Várj egy percet, ez egy nagyon furcsa kép. Egy egérke Isten testében. De ez felvet bennem egy nagyon komoly kérdést.
5: Na halljuk.
4: Szóval, ha ő annyira meztelen, annyira védtelen, és Isten testében lapul egérként, akkor miért van az, hogy a kötet más pontjain ez a spiritualitás kifejezetten dühös?
5: Aha, értem, mire gondolsz.
4: Mert ha elolvasod az Isten játszó című versét, ott nyoma sincsedek az egérkeszerű meghúzódásnak. A felütése egy kétségbe esett kiáltás. Azt mondja, Istenem, ha nem is vagy, legyél.
5: Zseniális sor.
4: És figyeld meg ezt az asztrofizikai kontrasztot. A tágas univerzum a kalapja, de a szíve egy fekete lyuk. Ez nekem sokkal inkább valami dühös kétségbeesésnek tűnik, mint az a csendes erő, amiről eddig beszéltünk. Hogy fér meg ez a két dolog egymás mellett?
5: Hát ez egy nagyon éles meglátás, de a valóságban egyáltalán nem mondanak ellent egymásnak. Sőt, az, hogy te sebezhető vagy, az nem jelenti azt, hogy nincsenek benned vulkánikus indulatok.
4: Szóval a kettő mehet egyszerre?
5: Persze. Az Isten játszóban a fekete lyuk metaforája, ő zseniálisan ragadja meg a spirituális üresség állapotát. Egy olyan gravitációs teret a szívben, ami mindent elnyel, amiből még a fény, vagyis a hit sem tud kiszabadulni. Amikor felkiált, hogy ha nem is vagy, legyél, az a legmélyebb emberi vágy arra, hogy az a rend, amit odakint a tágas univerzumunkban lát, valahogy érvényesüljön az ő belső, sötét űrjében is. És figyeld meg a mechanizmust. Arra vágyik, hogy szent haragot váltson ki Istenből a bolond szavával.
4: Igen, és tudod, miről van szó itt? Ez nekem pont olyan, mint egy válságban lévő párkapcsolat.
5: Hogy érted?
4: Hát tudod, az a helyzet, amikor a másik fél annyira elzárkózik, annyira csendben van, hogy te inkább elkezdesz tányírokat törni, és direkt kiprovokálod a dühét.
5: Aha, persze.
4: Csak azért, hogy végre megtörje valami a csendet. Hogy érezd a reakciójából, hogy még mindig ott van a szobában, és még mindig érdekled őt annyira, hogy legalább dühös legyen rád. A költő is pontosan ezt csinálja Istennel, nem?
5: De ez a párhuzam tökéletesen megvilágítja a vers dinamikáját. Azt mondja, ha felgyúlna Isten szent mérge, ő boldog lenne. Mert akkor megbizonyosodna róla, hogy a kapcsolat tényleg létezik. Bármilyen reakció jobb, mint ez a kozmikus közöny.
4: Igen, a csend a legrosszabb.
5: És ezt az állapotot a Rejtőzködő Isten című versében árnyalja tovább. Ott Isten nem haragszik, de nem is mutatkozik meg. Elgömbölyödik a pura őszi szélben, beleolvad a kerek mindenségbe. Ott van, mint nap, a csillagboltos égben, de ez egy borzasztóan absztrakt jelenlét. És itt jön be az, amit mondjuk úgy Éden komplexusnak nevezhetnénk.
4: Arra a nosztalgiára gondolsz, hogy emlékszik az Édenre, ahol még szólt hozzánk a Teremtő?
5: Pontosan.
4: Mert ott egy nagyon tiszta gyász jeleníted, ami ott, hogy ez a közvetlen kommunikáció elveszett. De várj, Ha az Isten ennyire rejtőzik, és a hit egy ekkora fájdalmas űr, akkor hogy jut el a vers a végén mégis odáig, hogy idézem, tudjuk, jó atyánk, magadhoz veszel. Hogy lesz a tányértörős dűkből hirtelen egy ilyen mély, kozmikus ráhagyatkozás?
5: Úgy, hogy a költő felismeri a saját végességét. A hit itt nem egy intellektuális dolog, hanem egy egzisztenciális döntés, a sötétség ellenére is. Bár fekete lyuk van a szívében, Káli Horváth rájön, hogy a por, amivé leszünk, szintén a mindenség része.
4: Szóval a düh a folyamat része?
5: Igen, a düh nem a hit ellentéteit, hanem a hit megélése. Amikor minden szavát és dühét kimerítette, mi marad? A mesztelen magzat állapota, az a végső bizalom, hogy ez a hatalmas rendszer valahol mégis magába fogadja a darabjainkat.
4: Oké, de ha Isten sokszor ennyire rejtőzik ebben a kozmikus csendben, akkor mit kezdünk magunkkal mi itt a Földön, amíg erre a végső befogadásra várunk? Mert Káli Horváthnál egy egészen más dimenzió is nyílik, ha a szavak elhagynak. És ez a zene, a tánc, meg a kulturális gyökerek világa. Ami el is hoz minket a Tánc című vershez.
5: Ó, igen, az egyik legerősebb szöveg.
4: Amikor ezt először olvastam, szó szerint meg kellett állnom, ezt Balog Tibor Cigányasszony tánca az angyallal című festménye ihette. Adott egy bronzarcú asszony, aki egy szürreális, mezitlábas cigánycsárdás táncol egy angyallal, hogy kerül egymás mellé egy poros faluszéli csárdás, meg egy angyal?
5: Mert Káli Horváth számára a tánc nem csak egy mozgásforma, hanem egy olyan rituálé, ami képes átszakítani a fizikai világ és a transzcendens közötti fátyolat. Ebben a versben az asszony szíve egy hatalmas kulturális olvasztó tégelyé válik.
4: Aha.
5: A költő felsorolja, kik élnek ebben az asszonyban. Ott van Ábel és Káin, az emberiség ősdrámája. Aztán ott van Hunor és Magor, majd a fáraók népe és India tüze, ami ugye a roma néptörténelmi gyökereire utal.
6: De miért zsúfolja össze ezt a rengeteg, látszólag totálisan összenemillő alakot egyetlen táncolónő alakjába?
5: Azért, mert ezzel a szintézissel megváltoztatja a narratívát. A megvetett vándor, az elnyomott ember hirtelen az egész emberiség közös fájdalmának a hordozója lesz. Az asszony már nem egy perifériára szorult figura, hanem egy univerzális ősmátka.
6: Vagyis a tánccal felszabadul.
5: Igen. Amikor táncol az angyallal, a saját történelmi terhe megszűnik stigmának lenni, ehelyett ez lesz az az erőforrás, amivel visszakapja a szárnyát.
4: És a mechanizmus, ahogy ezt a vers végén leírja, engem ez fogott meg a leginkább. Képzeld el a jelenetet, ahogy a por felverődik a mezítlábas csárdástól, a költő kiterjeszti az egészet, az űrje. A táncuk utat bont a felhőknek, millió égitest ringatózik velük.
5: Gyönyörű kép.
4: És aztán jön az a kifejezés, amin nem lehet csak úgy átsiklani. Azt mondja, az angyal és az asszony szárnyának suhogása, ő kvantumködöt oszlat. Kvantumköd. Miért kever össze egy ösztönös népi folklórt a modern kvantumfizikával?
5: Hát ez Káli Horváth egyik leggeniálisabb húzása. Tudod, a kvantumfizikában az idő és a tér nem úgy viselkedik, ahogy mi azt megszoktuk. Minden mindennel összefügg. Amikor beemeli a kvantumködöt egy faluszéli csárdásba, azzal azt mondja, az a por, amit a cigányasszony felver, ugyanabból a matériából van, mint a csillagköd.
4: Wow, ez durva! Szóval intergalaktikussá teszi a táncot.
5: Pontosan! A legföldhöz ragadattabb emberi szenvedés és extázis közvetlen kapcsolatban áll a világegyetem szerkezetével.
4: És ugyanez az energia van jelen a Pillanat és a Pünkös című verseiben, és nem? Csak ott a zene a hordozó rakéta.
5: Aha. Teljesen ugyanaz a logika.
4: Ott a gitárból röppenő dallam hangtestet szentesít, a szavak meg tüzet gyújtanak. A Pillanat című versben úgy indít, hogy a mulandó az szép, mi szép, az mulandó. Ez egy nagyon szép melankolikus gondolat. De aztán a zene hatására a pillanat szóval a pillanat örök nagy kékség lesz, hogy képes a művészet megállítani az időt.
5: Úgy, hogy a művészet abban az adott pillanatban megteremti a tökéletes jelenlétet. A mulandóság és az örökkévalóság közötti feszültség itt teljesen feloldódik. Amikor a gitárhúrja megrezdül, vagy az asszony megpördül, kiszakadnak a lineáris időből.
4: Kiszakadnak az időből, igen.
5: Az a mulandó pillanat már nem elmúlik, hanem kitágul. És ahogy a költő fogalmaz, örökkévaló nagy kékséggé válik.
4: Oké, ez mind gyönyörű. Megtaláljuk az örökké valóságot a zenében, meg a kvantumködben. De tegyük fel a legkézenfekvőbb kérdést. Mi, akik hallgatjuk ezt, hogyan éljük az életünket mondjuk egy átlagos kedd délutánon? Mert nem táncolhatunk folyamatosan angyalokkal az űrben.
5: Jogos felvetés.
4: Ha Isten néha csendben van, és az időnk megállíthatatlanul pereg, mi a dolgunk? Káli Horváth nem hagy minket a levegőben lógni, hanem ad egy kíméletlenül sürgető választ az Úgy ölej és úgy szeres című versében. Ez a szöveg egyszerűen nagyon fájdalmas és nagyon ébresztő.
5: Valóban, ez a vers a kötet egyik legfontosabb morális iránytűje. Olyan apokaliptikus díszletekkel indít, amik durván ráébresztenek a saját végességünkre. A költő azt mondja, eljönnek hozzánk a halottak, és magukkal viszik a sóhajunkat. Aztán hirtelen kitágítja a fókuszt.
4: Hogy érted?
5: Hát azt írja, kopár az űr, a nap bukik, a hold is elcsepeg. Minden, amit állandónak hittünk, az véges. És ebben a kozmikus pusztulásban hangzik el egyetlen parancsszerű felszólítás, hogy úgy ölej és úgy szeres, mint ki tudja, vége lesz.
4: Igen, ez az a sor, ami egyszerűen beléd ég. És ha belegondolsz, ez egyenes következménye annak a kinyitott tenyérnek, arról a sebezhető erőről, amiről az elején beszéltünk. Ha felvállalod a sebezhetőséget, abból azt következik, hogy nem spórolhatsz az érzéseiddel.
5: Mert nincs rá időd.
4: Pontosan. Arra kér, hogy felejtsd el a gyomorkorgást, ami itt nyilván az önző földi nyűgöket jelenti. De van itt még valami. A vers tele van gyásszal. Ott vannak az átkáink, amiket a halottak zsákba szednek. Mégsem egy lehúzó, depresszív szöveg miért?
5: Mert Káli Horváth behozza a reményt egy nagyon organikus körforgás formájában. Felbukkan benne az isteni fény, de ami a legszebb megoldás, az az, hogy a fájdalom sorsát leírja.
4: A lombokra gondolsz.
5: Igen. A könnyeink és a halottaink nem tűnnek elnyomtalanul a semmiben. Elmállanak, de ahogy a vers mondja, mint a lombok termőföldé az avarban. A múlt fájdalma nem szemétként végzi, hanem tápláló talajjá, életté bomlik a jövő számára. És a szeretet az az erő, ami ezt megcsinálja.
4: Ez az avarrá váló, majd újra életté bomló lomb valami elképesztően erős kép. És pontosan ezt sűríti össze az ötszörös című versében is. Azt mondja, vérzem a múltat, és élem a jelent. Mit jelent a múltat vérezni?
5: Hát a vérzés egyszer a sebzettség, de maga az életerő is.
4: Ugye? A múltból merítjük a vért, amivel a jelent élni tudjuk. A végtelent pedig Istenre kell hagyni.
5: És itt zárul be az a bizonyos kör, amiről eddig beszéltünk. Elindultunk a magzat teljes védtelenségétől, megküzdöttünk a csendes Istennel, megjártuk a kvantum ködöt, és végül hova érkezünk meg? Vissza a kézzel fogható jelenbe, ahol az egyetlen dolgunk az aktív szeretet. Ha mersz mesztelenül élni, akkor tudsz a legigazabban kapcsolódni másokhoz.
4: Vegyünk egy mély levegőt, és rakjuk össze, mit is jelent ez az egész számodra. Igen, hozzád beszélek, aki talán épp munkába mész, vagy mosogatsz, miközben ezt hallgatod. Káli Horváth Kálmán kötete nem egy vitrínbe való műtárgy. Ez egy kőkemény használati utasítás.
5: Abszolút a mindennapokhoz.
4: Végigjártuk az utat a sebezhetőségig, ami ugye az igazi erő. Láttuk, ahogy a fekete lyukként tátongó szív kiabál Istennel. Láttuk, ahogy egy faluszéli csárdás egyesíti a történelmet az asztrofizikával. És megkaptuk a legfontosabb parancsot. Úgy ölelj és úgy szeres, mint ki tudja, vége lesz. Előtt útjára engedünk, szeretnénk egy utolsó gondolatot a zsebedbe csúsztatni. Egy kis magánymorzsát, amit magaddal vihetsz. A költő arról beszél, hogy Isten rejtőzik a kerek mindenségben, elbújik a szélben. De ha visszaemlékszünk a mesztelen magzatra, az avarral bomló lombokra, mi van, ha egy kicsit rossz helyen keressük őt?
5: Ez nagyon jó kérdés.
4: Vajon nem arról van ez szó, hogy Isten valójában nem előlünk rejtőzik a hatalmas űrben, hanem sokkal inkább magában, abban a törékeny, múló pillanatban bújik meg, amikor két ember igazán, őszintén megöleli egymást. Mi van, ha a rejtőzködő Isten egész végig a mi legmélyebb sebezhetőségünkben volt elrejtve? Gondold ezt végig, amikor legközelebb kinyitod a tenyered valaki felé. Köszönjük, hogy velünk tartottál ma. Maradjatok továbbra is nyitottak, sebezhetők és kíváncsiak a világra.
2: A műsor befejezéseként hallgassuk meg Káli Horváth Kálmán Mesztelen Zsoltár című kötetéből az Úgy ölej és úgy szeres című versét a szerző előadásában. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
3: Úgy ölej és úgy szeress. Eljönnek hozzánk a halottak. Magukkal viszik a sóhajunkat oda, ahol szótlanok a voltak. Oda, hol a könnyek apadnak. Oda, ahol frissen fáj a múlt. Ahol a jelen jövőbe fakult, mintha régen meg is történt volna. Egyszer porba hult egy morzsa bajszáról a mindent teremtőnek, annak, aki parancsol a kőnek szülni embert, fakasztani forrást. Ne csak magadnak légy. Feledj gyomorkorgást. Ölej, ölej, szeress, szeress! Bukik a nap, a hold is elcsepeg, csillag sincsen. Oly kopár az űr. Eláll a lélegzet. Vérzek legbelül, mint kóbor árny, ki égbeles vágyva bánón, örök fájón, siratva az életet, gyászolom, mi oda lett. Úgy ölej, és úgy szeres, mint ki tudja, vége lesz. Hogyha végbe zár a létünk, hagyjunk nyomot itt, hol éltünk. Ölej, ölej, szeress! Szeress! Jönnek a jajunkért, könyvben pálcolt sok bajunkért, jönnek szóért, rossz vérünkért. Ne feledjük azt, ki itt élt, s halt hozzájuk térve 3 napra, 3 éjre. Örök lángú, isteni fény. Azóta is ő a remény, víg örömhír, szent költemény. Jönnek ők nagy zsákot hordva, átkainkat beleszórva, messze vinni sóhajunkat oda, ahol könnyek, gondok elmállanak, mint a lombok termőföldé az avarban. Ne legyél most zavarban. Ölej, szeress, még szabad vagy.
0: Rádió Dick. Rádió Dick.

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjanak nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya és a versenyképes magyar KKV-szektor. Kiemelte, az autósok segítéséhez olyan megoldás van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz benzinkészlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek. A kormány főposztjában beszámolt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel végigvették az új magyar bel- és külgazdaság irányait, és kitérnek a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokra is. Mikor a legnagyobb szükség van a vízre, jellemzően akkor van a legtöbb probléma a vízszolgáltatásban, írja a 444.hu. Budapesten nyaranta rengeteg csőtörést jelentenek be, és sokszor a szemünk láttára tűnik el, vagy az utcán hömpölyög az értékes ivóvíz. A hiba jó részt az előregedett, régóta cserére váró vezetékekből ered, de az aszály miatt kiszáradt talajnak is része van benne. Badacsonyi Ákos, a Vízkoalíció vízügyi szakértője szerint több összetevője van annak, hogy nyaranta több csőtörést láthatunk. A talajvíz csökkenése a talaj zsugorodásával, tömörödésével és egyenetlen süllyedésével, illetve talajmozgással is járhat, amelyek a földben futó vezetékeket is többletterhelésnek tehetik ki, ezért azok könnyebben törhetnek. Ingyenes és rendszeres egészségügyi tanácsadást indít az őszi szezonban a Szentendrei járás egészségfejlesztési irodája. A szeptember közepén startoló Szív Klub célja a szív- és érrendszeri megbetegedések hatékony megelőzése a térségben. A havi rendszerességgel megrendezett foglalkozásokon kardiológus szakorvosok és dietetikusok nyújtanak gyakorlati segítséget az érdeklődőknek. A résztvevők személyre szabott életmód tanácsadásokat kaphatnak a helyes táplálkozásról és a mindennapi testmozgás fontosságáról. Karbantartási munkálatok miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat a H6-os hév vonalán. A vágányzár miatt a szerelvények nem közlekednek a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső állomások közötti szakaszon. Az érintett vonalakon a hév szerelvények helyett H6-os jelzéssel ellátott pótlóbuszokkal utazhatnak a fővárosiak. A BKK Info felhívja a figyelmet, hogy a pótlóbuszok menetideje a közúti forgalomtól függően meghosszabbodhat a Soroksári úton. A korlátozás a teljes hétvége folyamán egészen a vasárnapi üzemzárásig érvényben marad a déli szakaszon. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken, közölte a szerb belügyminisztérium szombaton. A 31 éves DT monogrammal azonosított férfit a szerb belügyminisztérium célzott körözésekkel foglalkozó egységének tagjai találták meg és vették őrizetbe. A férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint ezekért akár 20 év szabadságvesztést is kaphat. A férfit az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. november 18-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem, kedves barátom, Solymosi Vince cimbaló művész, akivel beszélgettem a Sárarany zenekar új albumáról, a cigányzene és népzene kapcsolatáról, valamint többek között a cimbalom jövőjéről is. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Mai vendégem Solymosi Vince cimbaló művész, és az apropó, amiből a mai napon beszélgetünk, az pedig az, hogy a Sárarany zenekarnak hamarosan megjelenik az új albuma. Köszönöm, Vince, hogy eljöttél beszélgetni hozzánk.
5: Én is köszönöm, hogy itt lehetek, üdvözlöm a hallgatókat.
4: Mesélj nekünk erről az albumról. Mire készültök most a Sárarany zenekarra?
5: Ez a zenekar több tagjának igazából a szülő helyéről származó népzenéket feldolgozó album lesz. Ez az album a Szigetköz népzenével foglalkozik, a címe is a Régi Új Szigetköz címet kapta. Ez azért érdekes ez a környék, mert ez Moson-Magyaróvár és környéke igazából Észak-Nyugat-Magyarországon helyezkedik el ez a táj, és nagyon a Pozsony közelsége és Bécs közelsége egy nagyon érdekes polgárosult zenei vagy népzenei réteget tudott itt képezni ezen a környéken. Igazából a városi cigányzenének is nagyon nagy meghatározó alakjai származtak erről a vidékről, vagy ehhez nem, a Dunának a másik oldaláról. Bihari János, Nagyabogyban, vagy Lavotta János, aki Pusztafödémesen született. Ők is Pozsony vonzás körzetébe tartozó településekről származtak, és utána igazából a verbunkos stílusnak lettek nagyon nagy zeneszerzői és megújítói. Úgyhogy ez a környék mindig is egy ilyen újabb stílusú zenéket kedvelő réteg volt a magyar társadalomban, és ez a lemez, ez az ottani népzenével foglalkozik, tehát a albumunkon lesznek, vagyis hát vannak verbunkok, polgári táncok és rengetegféle csárdás hallgató és friss csárdás, amiket ezen a vidéken sikerült felgyűjteni, illetve zenekaroktól is meg meghallgatni, ottani cigánybandáktól. És erre a ennek a lemeznek a zenei szerkesztéséhez az volt a nagyon nagy szerencsénk, hogy segítségünkre volt Lakatos Miklós bácsi, aki nagyon méltán híres cigányprímás itt Budapesten, és az ő zenei szerkesztésében és rendezésében tudtunk dolgozni, próbálni és megvalósítani ezt a projektet. Tehát az akkori zenekari nagy zenekari hangzást próbáltuk igazából visszahozni, és egy ilyen lemezre felvenni, és megmutatni a közönségnek.
4: Nagyon érdekes egyébként ez a terület, ez a térség, és természetesen, hogyha visszamegyünk egy picit az időben, akár a 19. században mondjuk Liszt idejére, akkor tulajdonképpen ezeket a zenéket, amiket ti most játszotok nagyjából, akkor erre csak úgy hivatkoztak, hogy húz magyart. Igaz?
5: Igen, így van.
4: És valójában a világ úgy ismerte ezt, mint cigányzene, hiszen a cigányzenészek játszották ezeket a verbunkosokat, ezeket a nótákat. Mi a különbség akkor, hogy ez most cigányzene, vagy ez most népzene igazából, vagy?
5: Igazából ez a népzenének egy olyan stílus rétege, amihez nagyon sok sorosan kapcsolódik ugye a szerzőiség, tehát hogy nagyon sok olyan dallam van, aminek ismert a szerzője, és tudjuk azt, hogy ezt kiszerezte, kiírta, melyik prímás, ahogy a régi romák szoktak mondani, csinálta ezt a dallamot, de nagyon sok olyan dallam van, ami hát igazából oda-vissza hat egymásra ez a két dolog, hogy vagy az van, hogy a zenekarok kezdték el azokat a dallamokat játszani, amiket a népénekekben, vagy népi énekekben, meg a népdalokban megtalálható volt, és akkor így maradt ránk már, lehet, hogy már akár az énekelt része is kiveszett, de kevés ilyenről tudunk. Igazából a legjellemzőbb az, hogy ezek kéz a kézben jártak, és együtt fejlődtek. Tehát amit még Liszt idejében cigányzeneként ismert meg a nagy európai közönség, az igazából a kor, ha lehet így mondani, a kor népzenéje volt. Tehát, hogy még akkor egy élő akár több száz éves dallamokat is ide vehetünk, akár a verbunkokról, hogyha beszélünk. Ezek tulajdonképpen magyar népzenei gyökerűek, és hát az, hogy cigányok játszották, ez így igazából nem is az se volt hiba, hogy ezt cigányzenének nevezte a kor. Nyilván most már így a Kodály és Bartók óta népzenei gyűjtő munkássága óta tudjuk, hogy ez ennek milyen gyökerei vannak, de Lisztet se lehet hibáztatni azért, hogy ezt az egész műfajt azért, mert romák játszották, azt mondta róla, hogy ez cigány eredetű. Tehát igazából ez a kettősség van ebbe a dologban.
6: Habár azért én hadd igyezzem meg, hogy véleményem szerint ez még attól cigányzene, hiszen lehet, hogy magyar gyökerű a dolog, magyar eredetű, de végül is miután már ezek a cigánybandák ezek saját stílusukban adták elő, adták tovább, és átfogalmazták ezeket a zenéket, onnantól kezdve valójában ez már cigányzene.
5: Hát nem véletlenül maradt fenn ez a kifejezés a mai napig, hogy városi cigányzene, vagy igen, városi cigányzenész, akik igazából mindenféle dallamokat eljátszanak, és abszolút lehet, ha most egy ilyen műfaji meghatározást vagy stílust akarnánk mondani, nem feltétlenül sorolnám be, viszont így, mint hogyha népzenéről, klasszikus zenéről, jazzről beszélgetünk, így simán szerintem abszolút belefér ez, hogy ezt cigányzenének nevezzük ezeket a darabokat, és így is ismerjük a mai napig.
6: Igen. Én egyébként jobban is szeretem ezt a fajta kifejezést, mint hogy kávéházi cigányzene, hiszen akkoriban ezek még nem feltétlenül kávéházakban szólaltak meg. És nagyon érdekes egyébként az a gondolat is, hogy identitás szempontjából szoktuk mondani, hogy ez cigányzene, akkor ez a cigányoknak a zenéje, a cigányoknak a népzenéje, tehát mondjuk a romungróknak a saját zenéje, vagy ez inkább magyar zene, és akkor a magyaroknak a zenéje is. Igen. Tehát, hogy valójában ez egy közös kincs.
5: Így van, és ezért, mivel hát a mi őseink is, tudom a te családodról is igazából, Andris, hogy nagyon régóta nagy visszamenőkig zenész dinasztiákból származnak, és ez volt a hivatásuk, a szakmájuk, hogy ők zenészként keresték a kenyerüket, és együtt, akár családilag, vagy ilyen nagyobb rokonsággal játszottak egy-egy zenekarban, és ez a, nem csak a nagyobb városokban, ez a vidéken is így ugyanígy zajlott, hogy ezek a közösségek igazából joggal tartják ezt a saját zenéjüknek, viszont akkora annyira sokszínű a magyarországi cigányság is, hogy ezt nem lehet csak úgy ráhúzni bármelyik közösségre, hogy ez például az olasz cigányok ugyanúgy a saját kultúrájuk részének tartják el, vagy a rumungrók, vagy a beás cigányok. Igazából ezek mind amit ezek a közösségek teremtettek, akár a autentikus cigányzenét, hogyha nézem akár a Felső-Tisza vidéken, vagy Szabolcsban, amiket ők ott létrehoztak, azokat szerintem mind érdemes egy nagy közös kincsként tekinteni, és mivel már több száz éve itt élünk ebbe az országba, igazából ezeket joggal nevezhetjük annak, hogy ezek Magyarország kincsei, tehát hogy attól még, hogy ezt egy a cigányok saját csoportjai képezték, azért még ezt az országot gazdagítják. Tehát, hogy nagyon érdekes ez a kérdés, hogy ezt szerintem nem kell elvenni senkitől, meg nem szabad elvenni senkitől ezt a jogot, hogy megmondja, hogy mi a cigány, és hogy mi nem az, hanem mert azért érdekes, mert ha csak a népzenét nézzük például, ami az autentikus magyar népzenét, amit a 50-es, 40-es évektől kezdtek el gyűjteni itthon a népzenekutatók, azoknak a nagy részét is cigány előadók játsszák. Tehát, hogy ilyen szempontból, tehát azért sem lenne érdemes, és az meg tudjuk jól, hogy azok dialektusokra osztható és bontható különböző népzenei stílusok, és ilyen táji jellegzetességre hangszerösszeállítás, meg dallam, meg játékstílus, meg ilyen meghatározói vannak egyes népzenei dialektusoknak. Ezekre sem mondjuk azt, hogy ez ne lenne magyar népzene, csak azért, mert hogy cigányok játszották. Úgyhogy szerintem ugyanez a helyzet ezekkel a 19. századi vermunkos, meg amit már kávéházi cigányzenének nevezett stílussal is. Igazából szerintem itt is nagyon veszélyes dolog ezt nagyon szétválasztani, hogy csak azért, mert hogy ezt a cigányok játszották, akkor ez már nem is magyar népzene. Holott még régebben Liszt idejében ugye jól tudjuk, hogy ott annyira cigány, vagy annyira magyarnak tartották, hogy igazából ezzel ez a magyar stílus lett az, ami Európában Brahms figyelmét is felkeltette, és a nagy német zeneszerzőknek, és a műveiben is megtalálható dallamok, úgyhogy És ezt magyarként és cigányként egyszerre ismerték.
6: Hiszen akkor ez volt a magyar nemzeti zene, ezt így ismerték
5: el. Így van.
6: És amiket egyébként ti játszotok, azok cigány előadóknak a szerzeményed, így tehát, hogy például Bihari János isterítékre kerül akkor.
5: Ezen a lemezen a igen. Verbunkos, inkább a Bihari és a Lavotta, meg a különböző Verbunkos szerzőktől, ha jól emlékszem, most nem játszunk dallamokat, hanem inkább az arra a vidékre jellemző verbunkokat és polgári táncokat játszuk, illetve van például egy ilyen belépőnek nevezett szintén egy ilyen verbunkos stílusú szerzemény, amit lehet, hogy van szerzője, de én most nem nagyon emlékszem, hogy ez köthető bármilyen nagy cigány prímáshoz, vagy verbunkos szerzőhöz, úgyhogy igazából ezek ott a sziget közben és az ott élő emberek között kedvelt és az ott felgyűjtött vagy ránk maradt dallamokból táplálkozik ez az egész lemez, hogy azt mutassa be, hogy milyen lehetett az a zenei környezet, ahol akkoriban mondjuk éltek az emberek. Ezért is ez az albumnak a címe, hogy Régi és új sziget köz. Igazából ezt szerettük volna megmutatni, hogy egy ilyen kis időutazás az embereknek, hogy mi szólhatott akkori pár száz, vagy ilyen 100 évvel ezelőtti, vagy 200 évvel ezelőtti faluban, egy szigetközi faluban, miket énekelhettek az emberek.
6: A Sárarany zenekarnak a tagjai tulajdonképpen a sziget közből valók többnyire, mint ahogy ezt említetted is. Mutassuk be őket egy picit, hogy kik azok, akik ebből a régióból származnak.
5: Igen, a prímásunk Radák Márton, ő, aki törzsgyökeres szigetközi, illetve a brácsásunk, aki Sárközi Áron, aki szintén onnan származik, illetve a Áron felesége Sárközi Linner Zsófia, aki hát Áron révén szintén oda kapcsolódik. A zenekarból Stenzinger Patrik énekel még a lemezünkön, aki szintén szigetközi származású zenész, és a fúvos kolléga Deáki Márton, a bőgős kolléga Dénes Ábel és jó magam vagyunk, akik itt Pest környéke és Baranya megye környékéről valók vagyunk, tehát mi ezt a zenét szeretjük és újra tanultuk, és így a zenekarba való csatlakozásunkkal ismertük meg. De már régóta visszavezethető igazából ez a kapcsolat ezzel a zenével, mert mint mondtam, már csak az ottani zenész kollégáknak a repertoárjában megtalálhatóak voltak mindig is ezek a egész gyerekkoruktól kezdve játszották ezeket a dallamokat, és mi meg játszottuk velük együtt, és velük együtt tanultuk, vagy tőlük tanultuk igazából ezeket, úgyhogy...
6: Egy picit mesélj nekünk egyébként a zenekarról is, hogy mikor alakultatok?
5: A Sárarany zenekar az akkor alakult meg, amikor ők találkoztak a Váci konzervatóriumban, a Piketty Tibor zeneművészeti konzervatóriumban.
6: Ott nagyon erős a népzene tanszak.
5: Így van, így van. Én nekem a bátyám is oda járt, ott tanult hegedűt, és ezek a fiatalok is ott ismerték meg egymást. Én később csatlakoztam csak a zenekarhoz, én azt hiszem, ha jól emlékszem, 7 éve dolgozunk most már együtt, és tanítunk is egyébként, ami még nem csak egy tánckísérő és koncertező zenekar vagyunk, hanem fontosnak tartjuk ezeket a sziget közben lévő ilyen zenei műhelyeket, nek az ápolását is, és van egy táborunk, a sűrűrántás tábor, amit itt a sziget közben szoktunk megrendezni, és ott rengeteg kisgyerek, akik odavalósiak, jönnek és tanulnak hegedűt, brácsát, nagybőgőt, éneket, fúvost, és most már cimbalmot is.
6: Ez mindig jó hallani, hogyha igen, tanulnak cimbalmot a gyerekek, hiszen igen, ezt én el szoktam mesélni neked, meg hát a hallgatóknak is, hogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy nekem mindkét nagypapám cimbalmos volt, úgyhogy számomra kiemelten fontos a cimbalom, mint hangszer, és ennek az ápolása, és ennek az oktatása, hogy minél többen játszanak ezen a hangszeren, úgyhogy én mindig nagyon örülök, amikor téged hallak, vagy esetleg Lukács Mikivel, a volt tanárod, de igen, ugye azért említsük meg őt is. Legutóbb is bejött hozzánk ide beszélgetni a stúdióba, úgyhogy ezek mindig nagy élmények számomra. És És mondd csak, megjelenik ez az album. És direkt mondtam most albumot, hiszen nem CD jelenik meg, nem bakelit, nem kazetta, hanem egy album. Ezt hogy kell érteni?
5: Igen, ez a igazából a mai kor nak a hatása, hogy amikor megjelenik egy albumunk, akkor abból már nem feltétlenül nyomtatunk CD-ket, pusztán azért, mert egyszerűen nem lehetne őket eladni, tehát nem nagyon vennék az emberek a fizikai CD-ket, és ezért nem érné meg nyomtatásba megjelentetni. Így ezek csak a online felületeken, a YouTube, Spotify, Apple Music, stb. Honlapokon jelenik meg, és egyébként már meg is hallgatható azt hiszem az album, úgyhogy ennek csak pusztán ez az oka igazából, hogy nem érné meg legyártatni nekünk a CD-t, mert nem nagyon használnák, vagy nem nagyon vásárolnák meg az emberek.
6: Hát ez tulajdonképpen a mai kornak a követelményének megfelel, hiszen én is valójában már szinte csak online hallgatok zenét, de ott viszont rengeteget természetesen.
5: Igen.
6: Esetleg van valami olyan, amit azért még vásárolnak az emberek ilyenkor? Beszéltünk itt a műsor erről azokról a kis bögrékről például, amit egyébként nagyon sok zenekarnál szoktam látni, hogyha a Spotify-t böngészem, hogyha lejjebb tekerek, akkor ott lehet venni általában kis bögrét, kis pólót, kis ezt, kis azt, és akkor ebből jön valahogy a zenekarnak egyfajta plusz bevétele, igaz?
5: Így van, mert a merch termékek azok amik mennek, ezt több zenekar alkalmazza most itt a Sárarany részéről még nem álltunk elő ilyenekkel, viszont igen, ezek azok a termékek, amiket szeretnek a koncert után inkább megvásárolni az emberek, amiket hordani vagy használni tudnak.
6: De ezt ott személyesen vásárolják,
5: és ott személyesen, ugye? Meg tudják vásárolni. Aha. Igazából ez az oka a CD, hogy CD-t nem készítünk, mert autóban, vagy nem is tudom, már laptopokban sincsen nagyon.
6: Hát laptopban nincs.
5: Igen, úgyhogy ilyen CD lejátszó, úgyhogy igazából nem nagyon tudnák használni ezeket az emberek. Viszont több zenekar, fiatalok jelentetnek meg például ezeket, a bakelit lemezeket, meg hallottam most egy olyat, akik szalagos magnó kazettára írták a lemezüket, és ezek amúgy mind nagyon jó ötletek, mert hát aki gyűjtő, vagy esetleg van ilyen berendezése, amin ő ilyen retro módon szeretni hallgatni ezeket, ezek akkor nagy élmények lehetnek, hogy egy ilyen új lemezt megveszel, és akkor berakod a 50 meg 60 éves lejátszókba, és akkor azon meghallgatni. Úgyhogy van ennek is egy bája igazából, de már nem nagyon keresik az emberek, úgyhogy...
6: Igen, egész másfajta hangzása volt a régi bakelit lemezeknek, meg a szalagos magnóknak, hiszen azt mondják, hogy sokkal melegebb a hangzása. De nem tudom, hogyha valamit digitálisan veszünk föl, és utána kiírjuk szalagra mondjuk, igen, akkor ott hogyan jelenik meg ez a fajta meleg hangzás?
5: Igen, itt pontosan ez a volt a lényege ezeknek a felvételeknek, hogy nem digitális rögzítéssel kerültek felvételre, és ez adott neki szerintem egy olyan dolgot, vagy egy olyan érzést, amit nagyon nehéz, tehát ezt mostani modern stúdió berendezésekkel újra kikeverni, ezt nagyon sok hangmérnök állítja, hogy ezt így nem lehet megismételni, csak hát ugye nyilván mi meg zenészek jobban szeretünk most már minden digitálisan fölvenni, akár sávonként, mert könnyebb egyszerűen vele dolgozni, gyorsabb a munka, többféle hangszint ki tudunk a végén belőle hozni, hogyha szeretnénk, úgyhogy ennek már sajnos ilyen praktikus okai vannak, de nyilván máshogy hangzottak még azok a régi igazi akusztikus felvételek.
6: Nektek hogy jött ennek az albumnak az ötlete egyébként? És hogyan kezdtétek el a munkát?
5: Ez a primásunknak volt igazából már egy nagyon régóta egy szerelemprojekt, mint mondtam, ő a környékről is származik, és ennek a népzenének, vagy ennek a környéknek a népzenéjéről nem jelent meg igazából még ilyen kiadvány. Mi is az itteni gyűjtéseket azt egy Takács István nevű, hát igazából népzene gyűjtő és népzenész kolléga, aki ott a környéken járt még fiatalabb korában, és fölvett különböző cigányzenészeket, énekeseket, és ezekből tudtunk mi táplálkozni ebből a zenei anyagból, és És igazából ez a projekt is azért valósult meg, mert hogy ezeket a nagyon ritkán, vagy még nem hallott dallamokat is meg tudjuk mutatni a népzenét szerető közönségnek. Úgyhogy már régi gondolat volt, hogy összehozunk egy ilyen albumot, és mostanra sikeresen abszolváltuk is ezt a feladatot, úgyhogy...
6: És ilyenkor hogy folyik a munka? Tehát először ez nyilván népzen esetében komoly kutató munka erőzi meg, hiszen akkor, de ha bár ti a Zeneakadémián ezt tanultátok, tehát ez nem olyan nagy újdonság, de azért mégiscsak, tehát ezeket össze kell válogatni, össze kell gyűjteni. Nyilván, hogyha van valakinek valamiféle kötődése ezekhez a dallamokhoz, akkor az úgy könnyebb. Összeállítjátok, és akkor utána leültök, hogy akkor megbeszéltek, hogy akkor ezeket szeretnénk, vagy hogy folyik ez?
5: Igen, alapvetően egyébként így, ahogy mondod, hogy megvannak nyilván ezek az anyagok, és hogyha egy ilyen zenei térképet szeretnénk bemutatni egy ilyen vidékről, akkor ezeket a dallamokat, olyan dallamokat válogatunk nyilván, amik általában jellemzőek az adott vidékre, ennek a zenéjére, de hogy igazából mi próbáltunk arra is figyelni, hogy ez egy zeneileg emészthető és zeneileg is értékes album legyen, tehát hogy meg akár a koncertre is, hogyha eljön valaki és meghallgatja, akkor ott is zeneileg érdekes dolgokat hallhasson. Tehát, hogy ezt a kettőt fő szempontot vettük figyelembe, és akkor így alakultak ki az adott tételek és az adott darabok, úgymond, amik alkotják a lemezt, és akkor így kerültek egymás mellé ezek az adott csárdások, úgyhogy de mondom, ez a zenei szerkesztési munka, ez egy külön szakma, és hát ebben nagyon nagy segítséget kaptunk ugye Lakatos Miklós bácsitól, aki igazából a próba folyamatokba is becsatlakozott, és rengeteg tanáccsal látta el a zenekart, hogy egy külső fül ilyenkor mindig jót tud tenni, aki megmondja, vagy meg tanácsot ad, hogy mit, hogyan lenne érdemes csinálni.
6: Hiszen ő azért egy neves prímás, és neki azért igen nagy tapasztalata van ezekben a csárdásokban, verbunkósokban, úgyhogy ezért is gondolom akkor van, sokat tudott segíteni nektek.
5: Abszolút, abszolút.
6: Milyen kereslet van manapság a népzenére? Ugyebár ez már magyar népzenei felállás, igaz? Tehát ez nem cigányzenekar.
5: Igen. Igazából népzenéként soroljuk, vagy népzenészként soroljuk be magunkat, meg ezen a lemezen való közreműködésünket. Hát ez ugyanolyan kérdés, mint sajnos nagyon sok másféle projektben is játszom, és vagy van szerencsém játszani, és hát igazából egyre kevesebb érdeklődés van az ilyenfajta zene iránt. Van egy réteg, ahol szerintem az országban azért így nagyjából, ahol meg lehet találni minden városban azokat az embereket, akiket így meg lehet fogni, meg érdekel, vagy hallott már népzenét, és érdekli ez a fajta zene, de hát a fiatalok körében igazából sajnos nagyon kevés az az ember, akiket így meg tudunk egy ilyen lemezzel fogni. Hát ez a kornak a sajátja igazából, sajnos, hogy az ilyen lemezeket azt sose fogják annyian meghallgatni, mint mondjuk egy új popszámot, vagy bármilyen más slágert.
6: De viszont, hogyha elmennek a koncertjeitekre, akkor ott valami olyan különleges élményt kapnak, ami viszont igazán megfogja a közönséget.
5: Igen, ez az élőzenének, meg a hát az akusztikus hangszereken való, meg ennek a ilyen kiskamarazenekari hangzásnak a sajátja, és igazából ezért csodálatos klasszikus zenei vagy jazz zenei koncertekre is járni az embernek, de ugyanígy igényes népzenei koncerteket is ezért érdemes látogatni, mert hogy ezt nem lehet a képernyő előtt megtapasztalva, vagy nehéz úgy átadva megtapasztalni, úgyhogy reméljük az ilyen lemezeket mindig azért csináljuk, hogy valamennyire sikerüljön meg, hogy belehallgassanak az emberek, akik akár nem is annyira jártasak ezekben a stílusokban, vagy műfajokban, és akkor görgetnek egyszer csak a YouTube-on, vagy Facebookon, vagy Spotify-on, és akkor beleakadnak egy ilyenbe, és meghallgatják. Igazából ez is lehet egy ilyen plusz dolog, de igazából tényleg az, hogy itt az élő koncerteknek a varázsa az, ami ebben nagyon nagy befolyást tud gyakorolni az emberre, csak hát igazából egyre nehezebb ilyen koncerteket szervezni, meg ilyen koncerteket létrehozni, és kevés helyen fogadnak be ilyen koncerteket. Pedig hát igazából ezeknek a helyszínei azok nem nagyon nagy koncerttermekbe illő darabok szerintem, tehát hogy ezt simán egy kávéházban, egy étteremben, vagy egy bármilyen ilyen helyszínen nagyon kis közönségnek is akár nagyon jó koncerteket lehet ilyen műstílusú zenékkel tartani. Tehát, hogy ez egy tipikusan szerintem egy ilyen, de nem véletlen alakultak ki ez a kávéházi cigányzenei kultúra, ugye, mert ott igazából ugyanezt történt, hogy ilyen mini koncert sorozatokat tartottak igazából minden este a neves prímások. Csak hát sajnálatos módon erre egyre kevesebb ugye a mai világban már az igény.
6: Tehát ugyanúgy, mint a cigányzenére, a népzenére és a jazzre, és természetesen ide sorolhatjuk klasszikus zenét is, mivel ezek réteg műfajok, ezek, ezért viszonylag kicsi rá a kereslet. De egyébként, hogyha visszatérünk egy picit az album kiadáshoz, mert ugye albumokról beszélünk, hiszen ezeket általában most már online hallgatják az emberek különböző szolgáltatóknál. Nagyon érdekes egyébként, hogy hogyan fedezik fel az emberek ezeket az új albumokat. Ugyanis az algoritmusok, mondjuk egy Spotify-nak az algoritmusa, ha ő ismer engem, akkor ajánl nekem zenéket a korábban hallgatott zenéim alapján tulajdonképpen. És nem biztos, hogy a kis előadókat, hogy úgy mondjam, kisebb zenekarokat beválogatja az algoritmus, hanem lehet, hogy ott is inkább egy-egy népszerűbb irányba próbál meg elterelni engem, és így nem is biztos, hogy fel tudom fedezni ezeket a kicsi kis gyöngyszemeket.
5: Igen, igen, ez egy abszolút nehéz dolog az ilyen zenekarok életében, de szerintem ez mindig egy ilyen nagy kérdés volt, de különösen most ezekben az időkben, amikor már annyiféle tartalom megtalálható ezeken a zene megosztókon és annyiféle zenekar, hogy nehéz az, hogy így hogy éppen olyat találjon az ember, amit még nem ismer és jó. Igen. Tehát, hogy igen, igen. Nyilván ehhez kell egy nyitottság is a hallgató részéről, és aztán, hogyha megtetszik neki, akkor meg egyre több ilyen stílusú zenével tud találkozni, tehát ez lehet egy ilyen, akár egy ilyen kiskapu, akár a városi cigányzene felé, vagy a népzene felé, tehát, hogy mert ott meg ugye nagyon, nagyon nagy a választék, és rengeteg csodálatos dolgot lehet meghallgatni, hogyha kicsit tovább keres az ember, úgyhogy lehet ez egy ilyen ilyen kis szem vagy fülnyitogató lemez is a hallgatóknak, úgyhogy meg hát remélem az is tud majd lenni.
6: Egyébként kétségtelen, hogy a mai korban azért sokkal könnyebb az album, illetve lemez kiadás, hiszen feltölteni ezekre az online platformokra viszonylag egyszerű, tehát nem kellene hozzá feltétlen nagy kiadók, hanem most már sokan meg tudják akár maguk is tenni ezt a lépést, ezeket a lépéseket, mert azért ez még mindig egy szakma, de azért a kezdeti lépéseket meg lehet tenni. Így van. Én legalábbis így látom, nekem ez a tapasztalatom.
5: Abszolút.
6: És mit gondolsz egyébként az AI? Szerinted el tudja vinni a népzenei műfajt valamilyen más irányba?
5: Én azt látom, hogy
6: a mesterséges intelligenciának a használata, az jellemző mostanában?
5: Igen, egyre több ilyet hallok én is, és sok zeneszámot is hallok, amik egész jók, viszont én azt látom, hogy ezt akár a népzenét, akár a jazzt, vagy még a klasszikus zenei műfajokat nem tudja még egyszerűen, vagy nem tartott még ez az intelligencia, hogy ezeket ostromolja, mert egyszerűen nem lesz, vagy nem tud olyan szintű zenét létrehozni még. Aztán ki tudja, hogy mi lesz a jövőben, de én úgy látom, hogy meg hát különösen ezek a műfajok, amik hogy beszéltük is, igazából ezeknek az élő ben előadott akusztikus hangszereken előadott, akár kis közönség előtt előadott feeling, vagy ez a koncertélmény a lényeg szerintem ezeknél a műfajoknál, úgyhogy itt nem nagyon látom itt a mesterséges intelligenciának a veszélyeztetését, úgyhogy az élő zenét azt nehéz lesz majd pótolni bármivel, úgyhogy...
6: Igen, én is, nekem is ez a véleményem egyébként. Utoljára visszatérve a Sárarany zenekarra, a Régi Új Sziget Köz című lemezetek ugyebár nem rég jelent meg. Milyen terveitek vannak még a közeljövőre ezzel kapcsolatban? Esetleg bemutatók?
5: Így van, több lemezbemutatót is szeretnénk szervezni Budapesten és Moson-Magyaróváron is. Ugye a Sziget Köznek a egyik legnagyobb városában, és december adventi időszak körül fog majd körvonalozódni még a pontos dátum, meg a helyszínek, de mindenképpen szeretnénk több lemezbemutatót is tartani.
6: Aki esetleg szeretne tájékozódni, az hol tud benneteket megtalálni?
5: A Sárarany Zenekar Facebook oldalán rendszeresen posztolunk eseményekről, illetve koncertekről, és azt hiszem, még Instagram oldalon is, igen, úgyis ott is ugyanezen a Sárarany néven megtalál minket.
6: Én most be is követtelek benneteket, a Facebookon először is, ott mindenféleképpen, de az Instagramon is majd rátok fogok keresni, és hát nagyon mindenféleképpen köszönjük. Ajánlom mindenkinek, hogy keressenek önök is rájuk, erre a zenekarra, és hát köszönöm szépen Solymosi Vincének, hogy beszélgethettünk egy picit az köszönöm. Új lemezetekről, aminek a címe még egyszer azért mondjuk el.
5: Régi Új Sziget Köz.
6: És hát akkor várjuk a bemutatókat.
5: Nagyon köszönöm.
6: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
5: Szép estét.
4: Mai vendégem Solymosi Vince cimbalom művész volt, akivel beszélgettem a Sárarany zenekar új albumáról, a cigánzene és népzene kapcsolatáról, valamint a cimbalom jövőjéről is. Tartsanak velünk holnap este is. A viszont hallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: Zsarkali Zsili, speciálne kamalenge, a hajdale, tamén baktáre sejale.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Makagyuszi alsó kertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Turgyán Sándor rendőrként nagykanállal falta az életet. Fiatal vidéki srác volt, amikor a budapesti 8. kerületben szolgált a 2000-es években. Dokumentumfilmet készített róla az HBO, azonban ott kellett hagyni a rendvédelmi pályát. Súlyos betegségen és magánéleti válságokon át jutott el a felismerésre, hogy valami hiányzik az életéből. Sándor ma Máté Szalka kertvárosi református gyülekezet aktív tagja, munkatársaival pedig tanoda alapításon dolgoznak. Amikor a családomról mesélek, mindig fontosnak tartom kiemelni az elején, hogy több nemzetiség is megtalálható a felmenőim között. Édesapám magyar, édesanyám pedig cigány származású, de apukám rokonságában sok a sváb, édesanyám családjában pedig az erdélyi magyar és a román. De tovább megyek, a vezetéknevem török eredetű, a határvédelemre utal. Kezdte el. Anyukámék több generációra visszamenőleg azon a Máté Szalkai cigánytelepen éltek, amely ma Cinevékként ismert, nagyapám volt az első cigánybíró a városban. A szava nem csak a helyiek között számított, hanem a kívülállók számára is ő volt az összekötő kapocs a romák felé. Idősebb emberek még manapság úgy hivatkoznak édesanyámra, hogy a bíró jánya. Mivel nagyapám sajnos egész fiatalon meghalt, anyám és nagyanyám rendszeresen ingázott Budapest és Máté Szalka között dolgozni a híres fekete vonattal. Szüleim így ismerkedtek meg egymással a fővárosban, az egyes számú építőipari vállalatnál. Apukám Nyírvasváriban született, az ő édesapja volt a TS kocsisa, nagyanyám pedig a háztáival, gyerekekkel foglalkozott, emellett a család kis területen dohányt termelt. Talán meglepő, de ezutóbbival több pénzt kerestek, mint a gabonával. Apu nem teketóriázott sokat, hazavitte édesanyámat a nagymamám, első reakciója viszont az volt, hogy miért hoztad ide ezt a cigányt? Így apám 18 évesen sarkon fordult, és külön életet kezdett a szerelmével. Anya szüleivel nem volt gond, hamar elfogadták édesapámat, én lettem az első gyermekük, engem két öcsém követett. Folytatta a mesélést. Képzés szinte azonnal gyakorlattal kezdődik, általában egy kapitánysági kihelyezéssel. Intézkedési jogköröd nincs, járőrtársként figyelsz és tanulsz, biztosítod az intézkedést, engem a szobi rendőrőrse helyeztek ki. Érdekes hely volt, tele olyan idősebb kollégákkal, akik szolgálatuk nagyobb részét a szocializmusban húzták le. Akkoriban úgy volt, hogy az iskola végén mindenki a gyakorlati helyén áll munkába, de mire végeztem, a sok korkedvezménnyel távozó miatt létszámstoppot hirdetett a belügyminisztérium, és a rendészetiről kikerülő összes fiatalt a BRFK állományába helyezték át. Nem tudom hogyan, de én a 8. kerületbe kerültem. Hozzáteszem, akkor semmit sem tudtam még Budapestről. Nyilatkozta az interjúban.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. november 19-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem még mindig Solymosi Vince, cimbalom művész, akivel beszélgettem terveiről, a kutatásairól és a cimbalom jövőjéről. Tartsanak velünk ma este is! Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, Vince.
4: Köszönöm, hogy itt lehetek.
3: A múltkori adásban már beszélgettünk a Sárarany zenekarnak az új albumáról. Most azonban szeretném, hogyha egy picit rólad is beszélnénk, hiszen akkor egy picit kevesebb szó esett erről. Mesélj, mi történt veled mostanában. Az idén lediplomáztál a Zeneakadémián, illetve, hogy pontosabban fogalmazzak, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen.
4: Így van, én cimbalom és népzeneelmélet szakon végeztem, osztatlan képzésen, úgyhogy a 6 évnek a lejárta után megkaptam sikeresen a diplomámat, és az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy én a konzervatóriumban, ahova jártam, a Rajkó Talentum Zeneművészeti Iskolában, ott már is cimbalom tanárként el tudtam helyezkedni, úgyhogy jelenleg a Rajkóban tanítok cimbalmot, és még mellette szolfést is kicsiknek, úgyhogy így pályakezdő tanárként ezt egy nagyon nagy megtiszteltetésnek és lehetőségnek tartom, és nagy örömmel csinálom, és rengeteg diák van alapfokon, és a konzervatóriumban is vannak, hál' Istennek, cigányzene szakon most cimbalmosaim, úgyhogy elkezdtem ezt a tanári munkát is így a akadémia elvégzése után.
3: Engedd meg, hogy megemlítsem Lukács Miklóst ismét, hiszen nekem régi kedves barátom Miki, cimbalomművészünk, akitől tulajdonképpen átvetted a tanszakot, ha jól tudom, ugye? Hiszen ő volt előtted a Rajkóban.
4: Ő tanított engem is, és miután ő elment a Rajkóból, a Farkas Rózsa vette át egy fél évig a cimbalom szakot, és akkor én pedig az ő felkérésére érkeztem már a Rajkóba, úgyhogy őt pótoltam, ha lehet ilyet, de hát úgyse lehet, úgyhogy majd próbálok felnőni a feladathoz.
3: Ez a lényeg egyébként, nagyon fontos, hogy van cigányzene, illetve cimbalom oktatás, inkább ezt mondom.
4: Így van, nagyon kevesen vagyunk, és nagyon hát hányattatú sorsú szakma ez a cimbalmos utánpótlás nevelés, ha lehet így fogalmazni, és hát én is igazából minden erőmmel azon vagyok, hogy igazán jó technikai alapokat és jó képzést tudjak biztosítani a növendékeimnek, hogy aztán később igazából stílus, zenei stílusoktól függetlenül tudjanak elhelyezkedni majd, vagy később tovább tanulni, akár a Zeneakadémián. Gondolok itt például a klasszikus cimbalom szakra, vagy a népzene tanszakra, ugye ezt a kettőt lehet egyetemi fokon tanulni tovább a konzervatórium után, úgyhogy én is igazából, mint sok más kollégám, ezen dolgozunk, hogy legyenek, ne halljon ki ez a szakma, és legyünk többen az országban, mert hát végül is ez mégiscsak egy hungarikum, az egész hangszer, amit mi művelünk, és hát néha így elszomorító látni azt, hogy Szlovákiában van, Csehországban, vagy akár Romániában, de Moldáviában is, tehát sokkal több cimbalmos növendék van, mint nálunk, és a színvonal is sokszor messze meghaladja az itteni viszonyokat, úgyhogy remélem ebbe a jövőben többet fog investálni így a meg hát magába a zeneoktatásban is a jövő generációi, úgyhogy remélem, hogy tudjuk folytatni, és minél több cimbalmos fog kikerülni a művészvilágba.
3: Ha azt mondjuk, hogy cimbalom, nekem első körben a cigányzené jut eszembe. De azért nem csak cigányzenét lehet játszani cimbalomon, mint ahogy elmondtad, hanem népzenét is, klasszikus zenét is, világzenét. Tehát ha már mi Lukács Mikit megemlítettük, akkor ott ő igazán a világzenében van.
4: És a jazzben így van.
3: És a jazzben pontosan, természetesen. De ott van például a Farkas Eszter, akit ma még nem említettünk, igen, aki viszont doktorizik, igen, a cimbalom szakon.
4: Igen, igen, igen. És vannak most többen is az akadémián, akik elkezdték a doktori képzést ebből a hangszerből. Jon Kurtánu például, egy moldáv cimbalmas barátom, aki szintén cimbalomból doktorizik, és nagyon remélem, hogy ennek is nagyon sok pozitív hozadéka lesz még így a hangszer elismertségében, meg hát aztán a továbbfejlesztésében is.
3: Hadd vicceljük el a dolgot, nem mindenki tudja, hogy hogyan lehet zenéből doktorizni, illetve akkor kiket gyógyítunk ezzel? Igen. A cimbalmosokat?
4: Vagy? Csak a lelket.
3: Mesélj már erről egy picit nekünk, hogy ez hogy működik. Tudom, hogy neked is vannak terveid ezzel kapcsolatban, hogy te is szeretnél majd doktori tanulmányokat végezni.
4: Igen, én a továbbiakban majd vagy gondolkozok ilyen fajta képzésben is, még eléggé lefoglal a zene, tehát a művész lét, és akkor mellette még a tanítás az egy ilyen szerelemprojektként nekem ott van az életemben mindig, de nagyon tervezem, hogy mert szeretnék igazából foglalkozni tovább ilyen területekkel is, amiről például a szakdolgozatomat írtam, az például a városi cigányzene és a autentikus cigány népzenének a kapcsolatáról szól, vagy kutatás történetéről, ha lehet így fogalmazni. Úgyhogy érdekelnek ilyen dolgok is, aztán, hogyha marad rá időm és energiám, akkor mindenképpen szeretnék ezzel is foglalkozni tovább. Hát zenészként pedig a Zeneakadémián lehetőség van erre a DLA művész doktorira is menni. Itt tényleg a hangszerrel lehet foglalkozni 100%-osan, tehát hogy nyilván mindenkinek van egy saját adott témája, amit ő szeretne kidolgozni, de általában ez nagyon szorosan kapcsolódik az adott hangszerhez, amiből amit éppen választotta a hallgató.
3: Tehát ez a legmagasabb tudást biztosítja tulajdonképpen, hogyha valaki doktori tanulmányokra megy, és akár ez valamiféle kutatással is összeköthető. Mesélj nekünk egy picit a szakdolgozatodról, hiszen nagyon izgalmasan hangzik ez a téma. Egy picit avasd be bennünket, hogy pontosabban miről szólt.
4: Én egy kutatónak, a gyűjtőnek a munkásságából, Wieg Rudolf munkásságából indultam ki, aki Bogács település környékén rengeteg autentikus cigány névzenét gyűjtött, és akkor innen kapcsolódóan, vagy hát ebből kiindulva vettem végig a hát igazából a magyar autentikus cigányzenével és folklórral foglalkozó kutatókat és az ő munkásságukat, és érdekes adatokat és kutatókat találtam, akikről még akár a Zeneakadémia tanulmányaim alatt sem nagyon hallottam, mert az ő munkásságukról kevés szó esett sajnos, mert annyi munkát igényel még mai napig, hogy a magyar népzene így gyűjtéseket rendezzék, feldolgozzák, és akkor azt közöljék, hogy a cigány folklóra igazából mindig egy ilyen másod vagy harmad rangú dolog volt, és maga Kodály meg Bartóknak is vannak rengeteg, vagy hát számos cigányoktól felvett dallamai, cigánygyűjtései, ha így tetszik, amiket Kodály mindig próbált tanítványaira bízni. Wieg Rudolf is egy ilyen tanítványa volt, vagy például Csenki Imre, a másik nagyon híres cigányballada gyűjtő. Úgyhogy igazából ezeknek az embereknek a munkái azok így a szakmában is valahogy így háttérbe szorultak, és hát számos olyan gyűjtőt mondhatnék még, akik a 70-es évektől végig, Kovalcsik Katalin például, vagy Bari Károlynak rengeteg nagyon fontos és jó cigánygyűjtései vannak, és ezek mind feldolgozatlanul állnak még ugyanott, ahol abba hagyták a munkát vele a kutatók. Úgyhogy ezek érdekes adatok, és ezeknek a ismerete és feldolgozása vagy összehasonlítása is nagyon sok mindent megvilágítana a eredeti cigány folklórról, vagy ezekről a igazából táji jellegzetességekről, hogy mik azok a különbségek az autentikus cigány népzenén belül, amiket még nem nagyon tudunk, mert nincsenek róla adataink, úgyhogy ezek általában, ahogy Bari Károly fogalmaz egy helyen, ugyanúgy, ahogy a nyelv is, a zene is egy ilyen autokton kultúrának volt a része, és ezért minden közösségen belül saját sajátosan fejlődött és változott, és az, hogy éppen miket énekelt egy cigány közösség mondjuk valahol Erdélyben, az nagyon más volt mi attól például, amit mondjuk Nyugat-Magyarországon énekelhettek. Tehát, hogy ezek is érdekes kérdések. Aztán én engem foglalkoztatott, ugye én nekem a másik szakom a Zeneakadémián az a népzene elmélet volt, amivel foglalkoztam és tanultam, és érdekelnek ezek a kérdések. Aztán tényleg, hogyha erőm és időm is engedi, akkor én szívesen foglalkozom tovább ilyenekkel. Jelenleg egyébként, ami talán ehhez köthető munkám még, az a Hagyományok Házának a Folk Me nevű programjában zajlik, vagy hát ezzel függ össze. Ott egy nagyon kedves Brácsás barátommal, Éri Mártonnal közösen, illetve bátyámmal, Solymosi Mátéval közösen foglalkozunk városi cigány zenekaroknak a hát ilyen tanulási célzattal való felgyűjtésére. Ez egy ilyen honlap, aminek a magyar népzenéről szóló blokkjai már meg is jelentek, illetve a most így előjáróban a áprilisban fog megjelenni ez a Rom-Mi-nek elnevezett program. Ez tényleg nagyon jó minőségű stúdiófelvételeket készítünk igazából a zenészekről, és ilyen kisávozott szólamokat lehet majd meghallgatni a cimbalomból, brácsából, bőgőből, klarinétból, adott terchegedűből például. És na, az a szerencsés lehetőségünk adódott, hogy Hagyományok Háza felkérésére nagyon sok híres és jó zenekart tudtunk ebbe a programba bevonni, és nagyon jó felvételek készültek a zenészek közreműködésével, úgyhogy ez a ilyen városi cigányzenei revivalnek szerintem egy ilyen nagyon jó kiinduló pontja lehet, hogy akár a magyar népzenész hallgatók is, akiknek a népzenével volt csak eddig kapcsolata, és nem nagyon játszottak cigányzenét, azok is, ők is felfedezhessék ezt a kultúrát, vagy ezt a zenei réteget, amit a városi cigányzenészek művelnek, mert én úgy gondolom, hogy ez a kamarazenélésnek az egyik csúcsa. Tehát, hogy amit mi akár a népi zenekari felállásban ismert hangszerekkel megvalósítunk, ez nagyon hasonlít ahhoz, de ez valami nagyon magasfokú művészet, amit érdemes megtanulni. Úgyhogy...
3: És ebben a digitális tananyagban, mert ez tulajdonképpen egyfajta digitális tananyag, play-alongnak is szokták nevezni egyébként ezeket, ugye,
4: igen,
3: amikor,
4: igen.
3: Amikor csak egy-egy sávot mondjuk kihalkítunk, és akkor, tehát hogyha én mondjuk zongorista vagyok, és mondjuk egy jazz zenekarba akarok játszani, akkor a zongora szólamot kiveszem, így de van. Ott marad a dob, a bőgő, vagy esetleg még valami, nem tudom, jazz hegedű például,
4: így
3: igaz?
4: Van, így van, így van.
3: Tulajdonképpen ezt csináltátok meg. És milyen dalanyag található meg ezeken a felvételeken?
4: Figyeltünk arra, hogy régi szerzőktől vegyünk fel elsősorban régi magyar dallamokat, amiket a itteni városi cigányzenések is magyar nótának hívnak. Uh-huh. Tehát nagyon sok ilyen szerzői dallamot vettünk föl, illetve a verbunkos szerzőktől is, tehát bihari verbunkokat is igyekeztünk minél többet gyűjteni, aminek ismerjük a szerzőjét, és tudjuk azt, hogy hogyan játszotta mondjuk, és vannak hozzá gramofon felvételeink is, mondjuk 1918-ból, zenekartól, vagy mondjuk a 20-as évekből, és van erre nagyon kedves Barta Ágoston, Ági bácsi, akinek rengeteg gramofon, saját maga által digitalizált gramofon gyűjteménye van. Ha jól emlékszem, talán 3000 cigányzenekar, és nem tudom, 30 ezer, vagy több tízezer dallam. Úgyhogy igazából volt mihez nyúlnunk, és volt miből kérdeznünk a primásokat, hogy ők is milyen dallamokat szeretnének eljátszani. Nyilván törekedtünk arra, hogy ne a mindenki által ismert darabok szólaljanak csak meg, hanem legyenek olyan különlegességek, amiket akár már a sok régi öreg zenész is ritkán hall, vagy elfelejtett, vagy nem annyira térben lévő nóták. Úgyhogy sikerült sok ilyen kincset felvenni, aminek még a címét is nehéz volt megtalálni, úgyhogy, de gyönyörű nótákat sikerült felvennünk, úgyhogy remélem, hogy ez tényleg tud egy ilyen oktatási, megtanulási céllal is hatni majd a későbbiekben.
3: Ez egy hiánypótló kutatás, illetve gyűjtemény felvétel, és valójában ez, amit te már most is csinálsz, ezt általában doktori képzésen szokták ezt a fajta kutatást csinálni. Tehát tulajdonképpen nagyon úgy tűnik, hogy te már nagyon készülsz erre a dologra.
4: Hát lehet, hogy...
3: lehet, hogy elszóltam magam.
4: Lehet, hogy belecsapok, igen. De hát igen, majd meglátom még, mert én igazából elsősorban a művészi pályámat, vagy hát cimbalom művésznek tartom magam, és akkor az összes ilyen projekt, amit így nagyon szeretek csinálni, és nagyon, tehát én tanár is szeretek lenni, és cimbalom tanár is szeretek lenni, meg ezzel is nagyon szívesen foglalkozok, hogy az ilyen dolgok hogyan tudjuk újra tanulni, meg hogyan tudunk neki egy ilyen új, akár egy ilyen revival mozgalmat kiépíteni, akár a városi cigányzenének. Tehát, hogy ez mind-mind foglalkoztat, és érdekel, de tényleg elsősorban én a művészi pályámra koncentrálok most, és amiatt is nagyon sok zenekarral, igazából életemben maradt így a népzene is, meg a városi cigányzene is egy örök szerelem marad. Több népzenekarral, ugye, akikkel most megjelenik lemezünk, a Sárarany zenekarral, illetve a Dobroda zenekarral is, akivel decemberben fogja megjelenni egy szintén népzenei lemez. Velük is dolgozok, és mellette saját projekteken is továbbra is dolgozunk. Bátyámmal, Solymosi Mátéval van egy Solymosi Duó nevű projektünk, ahol mindig általában adott koncertprogramok, vagyis felkéréseknek megfelelően alakítjuk a koncertprogramjainkat, mivel klasszikus zenét, jazzt és népzenét is játszunk duóban, és a Bartók feldolgozásoktól kezdve a Telemann feldolgozásokig, vagy a Örkői cigányzenén át igazából minden féle dolgokat szoktunk érinteni egy-egy koncertünk során. Ez egy ilyen kicsit ilyen improvizatív kísérletező zenekar, vagy ilyen formáció, ami nagyon szereti a szabad improvizálást és az ilyen belemerült ilyen egy-egy motívumra való megörülést, úgyhogy ez egy ilyen kicsit ilyen jazzesebb, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, kortárs, modernebb projekt. És a másik nagy szerelem projektünk, amivel szintén jövő év elején fogunk előállni, az pedig a saját kvártettünk, az a Mozaik nevű formáció, amivel pedig hát inkább ebbe az R&B is szólosabb, hip-hopnak is nevezhető világba szeretnénk alkotni. Hát nyilván egy ilyen sajátos hangzásvilággal, mivel cimbalmot használok, illetve egy szólóhegedű, basszusgitár és dob alkotja a formációt, úgyhogy nem mindennapi felállásban, de szintén saját dalokkal készülünk, és sok része még azért számunkra is kérdés, de már így nagyon kezd formálódni, meg itt kiforni egyfajta stílus, amiben szeretnénk alkotni és mozogni a jövőben, úgyhogy velük ezzel a formációval is sok lemezt és koncertet szeretnénk a jövőben.
3: Sok mindent tervezel, és ez fantasztikus egyébként, és az még izgalmasabb, hogy próbálod ezeket a évek alatt megszerzett tudásokat egy kicsit olyan egyvelegé gyúrni, hogy különböző stílusokat is próbáltok egy picit vegyíteni. Tehát akkor nem csak népzenei elemek lesznek benne, nem csak cigányzene, hanem még egy kicsit improvizatívabb jazz, és én azt hiszem, hogy ez a világzene is tulajdonképpen már határvonalon mozog, ha...
4: Lehet, hogy ennek nevezhetnénk. Mondjuk. Igen, ez szerintem már egy ilyen megszűnt műfaj a mai világban, hogy 90-es években szerintem még lehetett így nevezni a dolgokat, hogy világzene. Most már ez egy ilyen annyira... Ki kéne találni valami újat a producereknek, vagy nem tudom, mert hogy nehéz műfajba besorolni magát egy embernek, és főleg, hogyha saját zenét írunk, meg saját zenét szerzünk, akkor nem szeretünk ilyen, nem tudom, hogy biztos van alkotó, aki így gondolkodik, de én nem tudok így zenét szerezni, hogy egy bizonyos stílusra írom. Nyilván a közönség igényeit azért mi is figyelembe vesszük, és szeretnénk hallgatható zenét csinálni, amit minél többen meghallgatnak, mert nyilván sikeresek szeretnénk mi is lenni, egy adott műfaj, vagy műfajon belül, amire így rá lehet kattintani majd, vagy nem tudom, így elődob az internet, de elsősorban nem ez motivál, amikor zenét csinálunk, vagy saját zenét szerzünk, hogy akkor az most mennyire legyen népzenei, mennyire legyen jazz, vagy mennyire legyen klasszikus zene, vagy hip-hop, vagy stb. Szerintem ezt majd döntse el a közönség, és azt is, hogy szeretik-e hallgatni, vagy nem. Úgyhogy igazából innentől kezdve az ilyen szerelem projektek azok mindig olyanok, hogy vagy jól sül el, vagy nem, és akkor onnantól kezdve az ember nem nagyon tud rajta másokat változtatni, és hát reméljük, hogy szereti a közönség is, vagy szeretni fogja, amikkel majd így előállunk, úgyhogy.
3: Mit gondolsz, milyen a közönség, a mai közönség igénye? Mire vevők? Mi az, amit hallgatni szeretnek? Tehát nyilván, aki mondjuk elmegy egy népzenei koncertre, az eleve fogékonyabb mondjuk a rétegzenére, igaz? Igen, tehát igen. A népzenére, a cigányzenére, a jazzre, a klasszikusra, lehet, hogy ezekre alapvetően igen. Fogékonyabb, nem csak a populárisabb műfajokat szeretik.
4: Igen. Hát a nagyon nagy közönség az igazából eléggé egyszerűsödött, ami a mai zenének, meg a zeneszerzésnek is szerintem egy ilyen nagy kérdést, meg kérdőjelet ad, hogy igazából a népszerű zenék azok szögegyszerűek, és hát nehéz ezt egy ilyen nagy sokat tanult művész létet így levetkőzni, és akkor így valahogy így nem abban gondolkozni, hogy majd mit fog szólni a szakma, és akkor, hogy ilyen szakmai megfelelésekben gondolkozzunk csak zenészként, hanem tényleg az, hogy a közönségnek is adjunk valamit, amin vagy az van, hogy csak élvezni tudja a zenénket, vagy elgondolkodik rajta, vagy nem tudom, vagy de nyilván nem lehet ezt abban mérni, hogy hányan hallgatják, meg szerintem sem az az értékmérő egy zenében, hogy mennyire lesz commerce, vagy mennyire lesz fiatalos, vagy nem tudom, hanem nyilván sok dologtól függ, de azért a nagy közönség azt tényleg látom, hogy így a zenei igényesség az sajnos az így egyre lejjebb a lankad, vagy egyre lejjebb esik, és így.
3: És ez miért van? Végül is a mi feladatunk valahol tanárként is, meg művészként is, hogy neveljük a fiatalokat, neveljük a generációkat.
4: Igen, nehéz felvenni szerintem a versenyt ezekkel a Instagram meg TikTok által generált, vagy ilyen jövő, tényleg ilyen rövid két, max fél perces ilyen villogó videókkal, amiket így könnyen fogyaszt az ember, és akkor valahogy a zene is átalakult egy ilyen fogyasztási cikké, amit így meghallgat, és aztán így kidob. De nyilván lehet, vagy hát szerintem így főleg tanárként, meg művészként azért érdemes arra törekedni, hogy különösen, hogyha eljönnek egy koncertre az emberek, már aki eljön, azokat megfogjuk valami olyan módon, hogy valami olyat teremtsünk a színpadon, amit tényleg, hogyha egy már nyugdíjazott irodalomtanárnő hallgat meg, vagy mondjuk egy fiatal egyetemista, akinek semmi köze a klasszikus zenéhez vagy a jazzhez, hogy mind a kettőhöz tudjunk szólni, és mind a kettőnek valami olyat tudjunk adni vagy mutatni, ami megfogja, és ami vagy elgondolkoztatja, vagy egy kicsit vagy egyszerűen csak jókedvre deríti, mert szerintem a zenének azért nagyon nagy lényege, része az, hogy a lélek örüljön, és legyen boldog az emberbe, és tényleg az, hogy tudjon elengedni az ember, tudjon nagy levegőt venni, sóhajtani egyet, és akkor tovább lendülni a napi gondjain. Úgyhogy ha már egy ilyet koncertélményt sikerül létrehozni egy-egy zenélés során a hallgatóknak, akkor én szerintem az már egy sikeresnek mondható projekt, és akkor itt jön az a kérdés, hogy most ezek az ilyen nagyon leegyszerűsített commerce TikTok zenék, amik, hogy azzal lehet-e ilyet, vagy ez megfogják ennyire az embert, vagy hat-e így a közönségre az, amit nagyon sokan elfogyasztanak, de aztán kidobnak, mint hogyha egy ilyen limonádé lett volna, vagy valami kóla. Úgyhogy nagyon, ez egy érdekes kérdés, és szerintem, hát nyilván a saját közegünket, meg ha koncertemre, vagy koncertünkre eljönnek a közönség, akkor azt nyilván mindig próbálni kell szerintem művészként úgy játszani, úgy zenélni, hogy ez valami, tehát kívánják újra ezt az élményt az emberek átélni, tehát hogy ne hagyjunk bennük ilyen felszínes gondolatokat, amik csak úgy elrepülnek, hanem hogy tényleg próbáljunk meg úgy hatni az emberre, hogy utána járjon több ilyen koncertre, hallgassa meg a kollégáink, mit művelnek a albumukon, illetve a koncertjeiken, úgyhogy lehet ez is egy ilyen, vagy hát szerintem érdemes arra törekedni, hogy ezek is akár ilyen kiskapuként szolgáljanak a magas kultúra a felé, úgyhogy remélem, hogy nekünk is sikerül valami ilyesmit létrehozni. A hangszert meg, mint a címba most, hogyha beszéltek néhány szót, azt nagyon szeretnék, különösen ebben a saját projektben, hát na nem is elektromos cimbalommal játszani, mert azt összehozni még azért a jövő kérdése lesz, viszont effektpedállal már kísérletezünk, és nagyon szívesen és nagy szeretettel használom ezt a saját hangszeret, mert is az oktávertől, torzítókon át mindenféle dolgokat, és nagyon érdekes és modern hangzásokat tudunk vele létrehozni, amiket mi is élvezünk igazából, és ebben a projektünkben igazából nem zárkózunk el az ilyen dolgoktól sem, mint a elektroakusztikus hangszereknek a használata, vagy hát a cimbalom elektroakusztikus hangszerű alakítása sem. Úgyhogy a jövőben én nagyon rajta vagyok azon, hogy akár valami prototípust, vagy valami hasonló hangszert le tudjunk gyártani, amit már közvetlenül bele tudunk bármilyen effektpedálba, vagy bármibe dugni, mint akár egy ilyen elektromos gitárt, és akkor ilyen határa csillagos ég hangszínek ket tudjunk majd alkalmazni. Hát ez nyilván műfajt is, több műfajban is lehetne akkor így cimbalmosként közreműködni, és akkor nem csak a cigányzenészként, vagy klasszikus, vagy népzenészként gondolnának ránk az emberek, hogyha így fejükbe így azt meghallják, hogy cimbalom. Úgyhogy ez még a jövő zenéje lesz, és reméljük sikeres lesz, és szeretni fogják az emberek, úgyhogy
3: mindig nagy öröm számomra, amikor hallom, hogy például klasszikus zeneszerzők cimbalomra is írnak zeneműveket, mert én azt hiszem, hogy akkor tényleg a cimbalomra úgy is kell gondolni, nem mint cigány zenekari felállásnak az egyik tagjára, hanem akár egy szimfonikus zenekarnak a szólistájaként, vagy akár magában a szimfonikus zenekarban is megjelenhet maga a cimbalom.
4: Így van, a klasszikus zenei műfajban igazából egy nagyon érdekes és új szimf volt most ez a hangszer, és tényleg nagyon remélem, hogy a jövőben még több mű fog íródni cimbalomra, és egy problémánk az az általában ezzel, hogy nagyon kevesen vagyunk is cimbalmasok, és általában a zenekarok se játsszák úgy azokat akár a Hári Jánosra, hogyha gondolok. Uh-huh. Eredetileg amúgy azt is két cimbalommal kellene eljátszani, és hát mindig általában csak egy cimbalmost hívnak, azt is nehezen megfizetik, és így valahogy ebből a nagy szimfonikus zenekarból úgy érzem már így ki esett a cimbalom, mint olyan, mert már a Mozart műveket meg a nem fogják azért át komponálni, hogy mi oda tudjunk majd ülni cimbalommal, viszont
3: de például egy dubrovai cimbalom verseny, vagy
4: van,
3: egy ötvös
4: Péter, és rengeteg, és Stravinszkinek is egyébként vannak ilyen művei, amiket viszont föl lehetne eleveníteni, és be lehetne mutatni újra a közönségnek, csak úgy, mint a nagy klasszikus szerzőknek a darabjait, úgyhogy ez még igazából a klasszikus zenei szénára vár, hogy de hát elsősorban nyilván találnia is kell olyan cimbalmosokat, akik erre alkalmasak, és tényleg nagyon magas színvonalon és nagyon magas fokon játsszák ezeket a műveket, és hál' Istennek akár most itt Lukács Miklóst említhetnénk, vagy Lisztes Jenőt akár, aki nagyon rengeteg szimfonikus zenekarral koncertezik mostanában, és jobbnál jobb koncertek születnek az ilyenekből, úgyhogy remélem, hogy a jövőben ennek is lesz újra reneszánsza, hogy a cimbalmos az vissza, vagy hát oda kerülhet ilyen nagy koncerttermekbe, nagy szimfonikus zenekarokkal, nagy karmesterekkel, és megmutathatja, hogy ezeket a műveket meg lehet szólaltatni ezen a hangszeren is, és akár improvizatívan, vagy akár kadenciákat is lehetne játszani, vagy lehet játszani ilyen hangszeren, és hogy zseniálisan tud szólni a nagy termekben is ez a hangszer.
3: Mi a véleményed a közösségi médiáról? Te mennyire használod? Hiszen ott azért a maga a hangszer is, és hát általában ezek a rétegzenei műfajok is, mint a népzene, a cigányzene, jazz, klasszikus zene, ezek kuriózumok azért valahol még mindig.
4: Igen, igen. Igazából nekem is a...
3: Milyen tapasztalatod van ezzel kapcsolatban?
4: Minden napjaim része ez a fajta média.
3: És te is használod? Tehát töltöd föl a saját kis videóidat?
4: Igen, pont ez az, hogy szerintem kevesen vagyunk zenészek, akik így egyrészt időnk az, ami nem engedi, hogy folyamatosan ilyen videókat csináljunk, mert inkább koncertezünk, meg egész más csinálunk, meg próbákra járunk, és azzal a, nyilván azzal szeretnénk foglalkozni, mint sem, hogy egy telefon vagy egy kamera előtt zenéljünk, és tartalmakat gyártsunk, és hát de nyilván amúgy ez is én szerintem egy nagyon hasznos tevékenység tud lenni, csak hát nekünk főleg így cimbalmosként azért nehezebb, tehát hogyha még egy zongorista, vagy egy, nem is tudom, billentyűs mondjuk fölveszi és magát, és akkor úgy könnyebben csinál zenét a saját felvételéből, addig mi nem, nehezebben, vagy hát nem tudom, máshogy mire azt mi fölvesszük, és megkeverjük, és akkor úgy lesz, hogy minden jó lesz, és tehát, hogy nehezebb dolgunk van szerintem ilyen szempontból, meg nyilván az, hogy ez meg egy teljesen más platform, tehát mi koncertzenészként koncerteket tudnánk föltölteni az ilyen csatornákra, és tehát akkor meg nem jönnek el a koncertjeinkre.
3: Világos, meg egyébként egy zenész nem is feltétlenül úgy gondolkodik, mint egy média szakember, vagy mint egy tartalomgyártó, ugyebár, hiszen valahol megtanulható ez is, de azért mégiscsak ez is valahol egy szakma, én azt gondolom. Tehát meg ami hozzájár, tehát az iszonyatos mennyiségű időt és energiát igényel, míg valaki eljut olyan szintre, hogy rendszeresen tartalmakat készítsen. A mai este Solymosi Vince cimbalom művésszel beszélgettem. Köszönöm, hogy beszámoltál nekünk egy picit az új eseményekről az életedben.
4: Én is köszönöm.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
5: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

aquí, no me llamo allá, tampoco.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán szombaton közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. Azt javasolja a kormánynak, hogy minden résztvevő kapjon kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen, tette hozzá. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészül az első ütem Paksnál. Összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. Ma este zárul a főváros egyik legnépszerűbb gasztronómiai rendezvénye, a 10. Belvárosi Sörfesztivál. A Szabadság téren zajló jubileumi eseményen több mint 250 féle hazai és nemzetközi kézműves sör különlegességet kóstolhattak meg a látogatók. A szervezők tájékoztatása szerint a záró napon is kitelepült food truckek és koncertek várják a sörkedvelőket. Az ingyenesen látogatható rendezvényre a hétvége folyamán 10 000-ek látogattak ki a belvárosba. A programok egészen késő estig tartanak a Szabadság téren. A Budapesti Közlekedési Központ és a Budapesti Rendőrfőkapitányság közösen folytatja a fővárosi járatok biztonsági ellenőrzését. Az augusztusi sikeres akciók után a hatóságok szeptemberben is kiemelten figyelnek a villamos vonalak rendjére. A rendőrök és a jegyellenőrök nem csak az utazási jogosultságot, hanem a közösségi együttélés szabályait is vizsgálják. Az ellenőrzések célja az utasok biztonságérzetének növelése és a jogsértések kiszűrése. A közösségen belüli összefogást, a jobb oldal önvizsgálatának és újraszervezésének fontosságát, valamint a nemzeti érzelmű civilek feladatait hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 című tüntetés felszólalói tegnap este a Budapesti Kossuth téren. Renge Zsolt, a Fidesz fővárosi képviselője arról beszélt, az elmúlt időszakban számos a jogállamiságot érintő aggályos esemény történt. A kormányt egyebek mellett gyűlöletkeltéssel, úszítással, visszamenőleges hatályú jogalkotással és választójogkorlátozással vádolta. Folytatódik a mentés Nepál és Tibet villámárvíz sújtotta területein. A napokban 9 nappal a világot megrázó természeti katasztrófa után 2 munkást mentettek ki élve egy alagútból, most pedig a New York Times hozott nyilvánosságra egy felvételt arról, hogy egy 10 napja a romok alatt rekedt nőt emeltek ki élve egy félig betemetett házból. A pusztító áradás, amit egy magas hegyi gleccser leszakadó darabja okozott, augusztus 26-án tarolta le az érintett területeken húzódó völgyet. A friss adatok szerint jelenleg több mint 1000 hivatalosan jegyzett halottat számolnak, és közel 5000 embert még mindig keresnek, köztük magyarokat is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked.
3: Rádió Dick 100.3. Romákról, nem csak romáknak. Kökény Anna vagyok, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm a Roma Szalon hallgatóit, nagyon kellemes estét kívánok, illetve garantálok önöknek. Én mindig figyelem a trendeket, mi az, ami a különböző közösségi oldalakon nagyon menő, és mostanában TikTokon látom, hogy nagyon sokan járnak különböző óceánjáró hajókra, több napot, hetet is akár eltöltenek, és egészen pici gyerekekkel is. Egyre inkább fel tudjuk fedezni ezekből a felvételekből, hogy hogyan is zajlik egy-egy nap egy ilyen óceánjáron. Most a mai este egy picit közelebb fogok ehhez kerülni, hiszen mai vendégem egy énekesnő, aki tud nekem erről mesélni, hiszen tapasztalata van ebben. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Rádió Dick stúdiójában Balogh Rékát. Szia!
4: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm én is a hallgatókat. Örülök, hogy itt lehetek.
3: Na hát az óceáni árokból neked van tapasztalatod, és most amikor bejöttél a stúdióba, meg is említetted, hogy még Völgyi Zsuzsi kolléganőmmel is voltál egy ilyen turnén, mondjuk így.
4: Igen, igen, igen. Nem tudom, hogy ő erről mennyit mesélt, vagy mit lehet erről tudni az ő szemszögéből, de volt egy olyan időszak szerződés, mert sokszor így szokták emlegetni, akik hajóznak, mert szerződések vannak különböző időszakokra, amikor együtt töltöttünk pár hónapot ilyen óceánjáró hajón.
3: Én egyébként alig ismerek olyan muzsikust, akin egyszer ne próbálnám meg, hogy milyen ez a életforma, mert azért az egy életforma, de nem én akarom elmesélni. Te mikor kerültél óceánjáróra?
4: Én nagyon fiatal, én 18 évesen.
3: Ó, tényleg nagyon fiatal voltam.
4: Én végeztem a gimnáziumba, és akkor azon a nyáron, augusztusban azt hiszem már mentem is az első ilyen hajós szerződésemre. Édesapámmal mentem, ő zongorista volt, sajnos tavaly őt elvesztettük.
3: Őszinte részvét.
4: Köszönöm szépen, és ez egyébként jó volt, hogy volt mellettem egy olyan támogató személy, tehát nem csak egyedül belecsöppentem ebbe a dologba 18 éves koromban.
3: Féltél amúgy ettől?
4: Először nem féltem, nagyon vártam, hiszen sok zenésznek hallottam már a beszámolóját, és hogy ez milyen egy izgalmas élet, de aztán mikor megláttam az első hajót, egy ilyen hatalmas, nem is tudom, 12 vagy 16 emeletes hajóról van szó, akkor kicsit meghátráltam. Igen, hogy most erre föl kell szállni, de aztán belerázódtunk. Az első nap nagyon nehéz volt, teljesen máshogy van minden, mint amikor az ember ugye otthon elkészülődik, este elmegy, zenél, aztán hazamegy, és otthon pihen, jön a következő alkalom. Itt az ember ott lakik, ott tölti a mindennapjait, akár sok hónapot, vagy van, aki éveket is. És a legnehezebb a különböző nemzetiségű emberekkel együtt élni.
3: Na hát.
4: És megszoknia, vagy hozzászokni ehhez a honvágyhoz, amit érez az ember.
3: Maradjunk már az első napnál.
4: Jó.
3: Előre szaladtunk. Szóval az ember felmegy egy ilyen hajóra, akkor megmutatják a kabinját. A személyzet általában hát nem a legjobb helyen lakik, ugye?
4: Nem, egy kicsit a zenészeknek is, aki a művészeti ágban dolgozik, táncosoknak, színészeknek, mert ugye színház is van az ilyen nagy hajókon, nekik picit jobb az életkörülményük, vagy a kabinjuk, de akik szegények, ilyen konyhai dolgozók, vagy esetleg harmadik világból kerültek oda, ő nekik szerényebb a lakhatási körülményük is ott a hajón. Először, mikor felmegy az ember, ugye különböző papírokat kell kitölteni az adataival, megmutatják a kabinját, megmutatják, hogy zenészek esetében ugye, hogy hol fog, melyik bárba vagy étterembe fog zenélni. Hát a délutánt ilyenkor a zenész azzal tölti, hogy beállítja ott a hangszereket, a különböző berendezéseket, hangpróbát csinál, és utána hát felfedezzük ugye, hol lehet enni, hol lehet mosni, vagy körbenézhetünk a hajón. Mi felmehettünk zenészek a vendégek közé, és ez hát majdnem egy elvárás is volt, hogy minket lássanak és barátkozzanak velünk, de ezt nem mindenki teheti meg, aki ilyen hajón dolgozik.
3: És egyébként mennyi idő az, mire tudsz tájékozódni egy ilyen nagy hajón?
4: Hát nem történt egy vicces dolog, ez nem ezen az első hajón volt, egy nem is tudom, harmadik, negyedik alkalommal, amikor még nagyobb hajóra mentünk, mert itt is ugye több szintje van ezeknek az utasszállító hajóknak. Elkészülöttem időben, és mentem fel a bárba, ahol énekelnem kellett volna, és egyszerűen nem találtam meg.
3: Na hát.
4: És megkerestem a recepciót, hogy legyenek szívesek, segítsenek már, hogy nekem most hol kell énekelnem, mert eltévedtem. Egy ilyen kis városnak tűnik tényleg az egész bolttal, kaszinóval, színházzal, hát mindenféle izgalmas dologgal.
3: A hajónak a mozgása az valóban olyan, mert tudod, van ez a tengerész lépés, hogy igen. Tényleg az van, hogy egy hajón teljesen más, hogy egyensúlyoz néha az ember, mint a szárazföldön.
4: Ilyen nagy hajók esetében annyira nem lehet érezni, mert van ez a, azt hiszem, hogy jó kifejezés használok, alul ez a tőkesúly, ami kiegyenlíti a hajónak a mozgását, de azért itt is előfordult, azt hiszem, hogy Dauernél voltunk Angliában, és ott elég viharos volt az idő, meg a tenger is, és ott nagyon, volt egy alkalom, amikor nagyon éreztem, mentem a folyosón, hát ugye ebbe a szép ruhába, magas sarkú cipőbe, ez nem segített az egyensúlyozásba, és szerencsére két oldalon vannak korlátok, hát abban meg kellett kapaszkodnom, mert annyira dölöngélt a hajó, hogy nem tudtam, hogy most tényleg hogy fogok felérni oda az emeletre, és ott tudtam széken leülve énekelni, tehát ott nem volt probléma, de aztán, ahogy telt az este, még rosszul is lettem. Úgyhogy mondtam a apukámnak, hogy ne haragudj, léci szólozzál egy-két számot, mert most a mosdót meg kell látogatnom, annyira rosszul hát, érzem magam.
3: Igen, így belegondol az ember, hogy nem az van, hogy valami kellemetlen, jó, egy picit megpihenek, hogy újra azt érzem, mert folyamatosan, tehát nem tudsz mit csinálni. Ha az mozog annyira, akkor mozog, és ez van.
4: Igen, igen, és mikor még nem szokja meg az ember, hogy ott van. Volt velem olyan, hogy az éjszaka közepén felkeltem, és ugye hát azt a kör alakú hajóablak ott van a kabinban, és kinéztem, hát pont a vízszint fölött volt, és azt láttam, hogy csapkodja a víz az ablakot. És nem tudtam, hogy hol vagyok, meg is ijedtem, de aztán ugye eszembe jut kicsit, nem is tudom, lehet, hogy kimentem levegőzni, sétálni egyet, és akkor megnyugodtam. Meg egyébként ezek biztonságos ajok, tehát sokkal biztonságosabb, mint ha az ember egy repülőre felszáll. Mert az ilyen hajókon van menekülési terv, és idő is van erre. Amikor egy utas is felszáll, van egy drillnek nevezett folyamat, amikor megmutatják nekik, hogy baj esetén mit kell tenniük, és melyik mentőcsónakba kell beszállniuk. Ez a beszállókártyájukon is rajta, hogy például a D mentőcsónakba kell az utasnak, vagy nekünk is, ugye mi is megkaptuk ezeket az instrukciókat beszállni. És tehát nem, ha probléma van, nem egyből történik, mint egy repülő esetében, hanem van idő. És addig el sem indul a hajó a kikötőből, amíg ez a gyakorlat le nem zajlott, és mindenki meg nem találta, hogy neki a baj esetén hova kell beszállni, mit kell tennie. Nekünk ebből vizsgát is kellett egyébként tenni.
3: Na hát.
4: Felszállás előtt is, meg a hajón is többször ezt meg kell ismételni. Különböző vizsgákat.
3: A személyzetnek.
4: A személyzetnek, igen.
3: Na hát.
4: Igen, a személyzetnek kell leginkább tudni, mert a vendégek is tőlünk kérdeznek ilyen dolgokat, hogyha nem jut eszükbe, hogy most neki a drill esetén hova kell menni, akkor megmutatom a kártyáján, hogy ott látható ez a szám, megmutatom, hogy merre találja, tehát nem csak úgy van, hogy oda megyünk, énekelünk, zenélünk, jól érezzük magunkat, hanem oktatások is vannak, és ezt muszáj tudni.
3: Na hát. Most azon gondolkodtam, hogy a személyzetben van, hát nyilván mi jut eszébe az embernek azonnal, ugye a mindenféle konyhai személyzet, aztán akik tisztán tartják a kabinokat, meg az egész hajót, a művészek, ugye az előadók, különböző felszolgálók, de ilyen hajó nyilván vannak, úgymond, ez most nagyon macska körömbe, matrózok. Tehát vannak, igen, akik igen. Azért vannak nyilván ott, ugye? Tehát ez is van.
4: Igen, vannak, hát úgymond ilyen matrózok, karbantartók, tűzoltók is vannak, biztonsági emberek, mindenre van valaki.
3: Vannak biztonsági emberek a különböző mondjuk termekben, a rendezvénytermekben, vagy a boltokban, ugyanúgy, mint a földön?
4: Hát van ilyen security, most ezek inkább angolul jutnak eszembe,
3: nem,
4: mert ahogy meg kellett ott tanulni, ugye, és magyarok nem is nagyon, nem sok volt, úgyhogy angolul kommunikáltunk mindenkivel. Igen, vannak ilyen security személyek, akik körbejárnak, megnézik, hogy minden rendben van-e, ezeket a különböző technikai dolgokat a hajón átnézik, a tűzoltók is, őket is sokat láttam, hogy hát csak így sétálnak, és hát figyelik, hogy minden rendben van. És hál' Istennek
3: nincs semmi dolguk.
4: Igen, igen, addig ugye? Jól még nincsen dolguk. Ugye? Így van.
3: Na most ezek az ilyen utazások tényleg luxusnak számítanak. És a videókon én luxusnak is látom őket.
4: Igen.
3: Milyen itt az étkezés? Beszéljünk először a személyzetről. Ti milyen étkezést kaptok ott? A művészekre gondolom.
4: Van külön konyha a személyzetnek, de a művészek, ők fölmehetnek a vendégek közé is enni. Uh-huh. Van ilyen all-inclusive lehetőség, büféasztal, ahova mi mehettünk, és vannak különböző éttermek, amiket pontosan nem tudom, hogy a vendégeknek ez hogy van abban a csomagban, amit ők lefoglalnak, de oda azt hiszem, hogy külön be kell fizetni ezekbe az éttermekbe. Nekünk kicsit speciális, úgy tudnám mondani, mert a magyar étkezés, meg a romás étkezés az azért eléggé más, mint ezek a külföldi ételek, sokkal lájtosabbak, ezt meg kell szokni. Én legtöbbet ilyen olasz hajókon dolgoztam, úgyhogy ott azért volt az is, amit itt is szoktunk enni, ugye ezek az olaszos ételek, ez a spagetti, pizza, meg különböző tészták. Voltak különböző tematikájú esték, például Oroszországban, amikor voltunk, orosz ételeket főztek, vagy Franciaországban francia ételeket.
3: Szuper.
4: És
3: egyébként jól főznek?
4: Jól főznek, de én mégis azt mondom, hogy ha itt nálunk elmegyünk egy nagyon jó étterembe Magyarországon, akkor azt nekem ezt nem überelt egyetlen, uh-huh. Sőt, hiányzott is. Kevésbé fűszeresen főznek, vagy más fűszerekkel. A konyhán pedig sok ilyen indiai, filippin ember dolgozott, és nekik is a fűszereiket használták.
3: Ezekben az ízvilágban.
4: Igen, ez a kurkuma, meg kari. Egyébként ezt nem annyira szeretem, úgyhogy próbáltam
3: de
4: kikerülni.
3: De most nagyon divatos.
4: Igen, divatos, meg egyébként valaki azt mondja, hogy egészséges is.
3: És egyébként a személyzeti konyhán ott úgy van, hogy, mert én hallottam ilyen sztorit, hogy vannak ilyen hatalmas hűtők, tele mindenféle felvágott, meg húsok, pácolt, és akkor meg is sütheted ott magadnak. Ez minden hajón van, vagy te láttál ilyet, tapasztaltál?
4: A folyami hajón láttam ilyet, hogy van külön hűtő ebbe a személyzeti étkezőbe, és akkor mindenki ott tarthatja a kis ennivalóját. A kabinban nem lehet egyébként hivatalosan
3: nem
4: bevinni.
3: Én nem erre gondoltam, ha nekem valaki azt mesélte, hogy hajón volt, és nem folyamin, és hogy olyan hűtők voltak, amiben ott voltak kihúzott egy fakot, ott rák volt, nyersák, a másikban hamburger, hús, stb., és akkor ott le tudta grillezni saját magának szinte a... Te ilyennel nem találkoztál?
4: Ilyennel nem találkoztam. Ahol én voltam, ez nem így volt, de lehet, hogy aki egyébként konyhai dolgozó, aztán megteheti ugye saját magának is, vagy lehet, hogy más hajótársaságunknál, nem annál, ahol én voltam, ez így megy. Én a folyami hajónál találkoztam inkább
3: ilyennel.
4: A tengerin ott nem.
3: Na, tehát akkor szerinted valóban luxus nyaralás egy ilyen hajón lenni?
4: Igen. Igen, abból a szempontból, hogy minden nap az ember máshol van. Ugye, hogyha ezt például repülővel vagy vonattal kellene megtenni, hogy az ember minden nap, vagy egy hosszabb utazás során 2-3 naponta máshova utazik, akkor sokkal kényelmetlenebb lenne. De egy hajón az ember bemegy a szobájába, lepihen, kiszolgálják a törölközőket is, kétszer cserélik naponta, szép takarítás van, minden nap. Tehát tényleg, mintha egy szállodában lenne, csak közben megy ez a szálloda, és akkor minden nap máshol
3: és
4: van.
3: És nem kellene állandóan kibecsekkolni, meg várni egy repülőtéren.
4: Igen, igen.
3: Akármilyen messzire jel.
4: Igen, meg nagyon sok szórakozási lehetőség van. Ahogy említettem, van kaszinó is, aki szereti, van színház, és több zenekar is van minden bárban, minden étteremben, vagy ilyen táncos helyen más zenekar van. Erre odafigyelnek nagyon, hogy ne unatkozzanak azok az emberek, akik ott töltenek egy-két hetet, vagy hónapokat. Mert vannak olyan, ez mostanában divat lett az amerikai nyugdíjasok körében, hogy ők nem mennek Amerikába nyugdíjas otthonba, hanem akár hónapokat, éveket előre kifizetnek egy ilyen hajón, mert hogy nekik ez sokkal kedvezőbb árban, meg maga az élet, ami ott van, ahogy kiszolgálják őket.
3: Nekem. Nagyon jó ötletet adtál nekem, figyelj Réka. Nekem ez most nagyon megtetszett. Olyan idős leszek, hogy már nyugodt leszek a gyerekek, meg unokák, meg jó, most már mindenki csinál. Akkor fogom magam, felszak egy ilyen kis hajóra, és akkor ott van medence is, ugye?
4: Van.
3: Ott elpancsizok.
4: Van medence, vízicsúszda, vízipark.
3: Eszméletlen jó.
4: Igen.
3: Egyébként tényleg, ha így belegondol az ember, tényleg nagyon, nagyon izgalmas dolog ez, meg hogy az ember minden nap arra ébred, látja a gyönyörű óceánt, vagy tengert, amerre éppen jártok, ott egy gyönyörű napfelkelte, naplemente, ezek igazi élmények. Gondolom, te is töltöttél ezekből.
4: Így van, így van. Tényleg azt az érzést, azt nem lehet így képről vagy videóba visszaadni, mikor ott van ez a hajó az óceán közepén, és azt a kékséget, amilyen ott az óceán, azt személyesen kell látni, mert az annyira különleges, nehéz így elmondani, hogy ilyen színű vizet, vagy nem tudom, hogy mondjam, még nem is láttam azelőtt ezt a különleges kéket, és lehet, hogy ilyen furcsán hangzik, vagy ilyen közhelyesnek, de tényleg voltam, hogy így a delfinek ugráltak a hajó mellett, ahogy ment, mint a filmekbe, és néha én is így körülnéztem, és arra gondoltam, hogy tényleg most itt vagyok, és ezt személyesen látom, és valahogy ezt értékelni kell, meg minden napot kihasználni. Tehát ahol lehetett, én is megnéztem a helyi látványosságokat, meg kipróbáltam, amit tudtam.
3: Mert hogy le lehet menni ugye minden megállónál, tehát ez arról, nem csak utazik az ember egy luxushajón, hanem azt, hogy ahol megálltok, ott meg lehet nézni, van erre idő, mit tudom, egy nap, vagy nem tudom mennyi idő lehet, hogy megnézzük azt, ahova érkeztünk.
4: Igen, van olyan, hogy korán reggel már kiköt a hajó, és akkor csak este indul tovább. Van, amikor egész éjszaka ott marad a hajó, azt ilyen overnight-nak hívják, ahol esetleg olyan éjszakai élet van, mondjuk, mint Spanyolországban, ott inkább éjszaka élénkülnek fel az emberek, náluk a vacsora is sokkal később van, azt hiszem ilyen 9 óra után, meg hát maga az időjárás miatt napközben nagyon meleg van, ők délután sziesztáznak, és akkor este történik ott minden izgalom, akkor a hajó is éjjelre ott marad, és akkor csak hajnalban indul tovább, és nekünk az előre ki van írva ilyen nagy táblákra, meg hát mindenkinek, aki hajón tartózkodik, hogy például éjjel 2 az indulás, akkor 1:30-re mindenkinek a hajón kell lenni, a személyzetnek meg kicsit korábban, mondjuk 1 órakor. De ismertem olyanokat, akik lekésték egyébként.
3: Pont ezt az akartam indulást. Kérdezni, igen. Hogy mi van akkor, hogyha valaki, vagy megszámolják ezt, hogy...
4: Automata rendszer van, tehát látják, kártyával kell be és kicsekkolni, úgyhogy látják, hogy ki nem ér vissza időbe, gondolom ez ott villog nekik, csak így félszemmel láttam
3: nem
4: ilyen dolgokat.
3: Nem emberek számolgatják, hogy Juliska néni ide ért már.
4: Nem, ez már ilyen automata dolog, igen, aha. És hát aki nincs ott, azt ott hagyják. És saját költségén a következő kikötőbe majd becsatlakozhat. Ilyen zenészpárt ismertem, egy énekesnő meg a zenész párja, akik lemaradtak, és helikopterrel jöttek a hajó után.
3: Ugye,
4: nem várták fel a következő kikötőt, mert este nekik így zenélni kellett.
3: Azt úgy, a mindenit.
4: És hát ez nagyon egy drága dolog volt nekik.
3: Nyilván. De csak nem akarták volt. A szerződésüket biztos elveszíteni.
4: Igen, és ezt egyébként sokszor nehéz is figyelni, mert sokszor a hajó ugye ilyen különböző időzónákban is megy, tehát például, ha megyünk Oroszország felé, vagy folyami hajóval Románia felé, ugye akkor ott változik az idő. És figyelni kell, az órát is át kell állítani, hogy véletlenül sem maradjon le az ember, tehát sok mindenre kell figyelni. Mondjuk én elég biztonságosan szeretem az ilyen dolgokat, hogy én sokkal előbb mindig visszamentem, mint hát ahogy ez meg volt szabva.
3: Én arra gondoltam, hogy aki lemaradt a hajóról, az milyen jól érezhette magát valahol, hogy inkább lemaradt.
4: Igen.
3: Tehát az milyen élményben lehetett része? Lehet, hogy spanyolokkal ott el táncikált, vagy mit tudom én.
4: Könnyen lehet. Nagyon érdekes emberek vannak a világban. Voltunk Brazíliába is, és belecsöppentünk éppen egy ilyen utcabálba. És a kukás is ott táncolt a söprűjével, és mindenki, aki ott az utcán mászkált, egy teljes ilyen brazil karnevál kialakult egy pár perc alatt. Annyira sok helyen, annyira mások, önfelettebbek az emberek. Ebben most nem tudok, meg nem is akarok belemenni, hogy miért, de érdekes ezt megfigyelni, hogy a különböző országokban hogy élnek az emberek. Csak az utcán, akik járnak, hogy néznek ki, hogy rámosolyognak csak úgy az emberre, és meg ha bemegy valahova, aki ott jár egy kávézóba, egy étterembe, hogy milyen ételek vannak, milyen italok, ezt érdemes kipróbálni, tényleg.
3: Azt mondják az embereknek a mindenféle kulturális szokásuk mellett az, hogy milyen a habitusuk, nagyon nagyban függ attól, például, hogy egy évenből mennyi a napos óra. Tehát, hogy mennyit süt a nap, ugye? A másik meg az élelmiszerek, amit fogyasztanak. Egyszer valahol ezt olvastam, hogy minél több gyümölcsöt, zöldséget fogyasztanak az emberek, annál vidámabbak, meg hát minél, de hát ezt mi is tudjuk magunkról, hogy ilyenkor már, amikor elbújkál a nap nagyon sokat, akkor a hangulatunk sem egyébként olyan jó, és akkor ez ellen szól az, hogy például az íreknek milyen jó hangulatuk van, néha pedig az nem egy napsütött.
4: Igen.
3: Neked melyik volt ez a hely, ami a legkülönlegesebb volt, ahol jártál, vagy a legmeglepőbb?
4: Nekem Brazília tetszett nagyon, és Spanyolország. Mind a kettő azért, mert teljesen más, mint a nem tudom, ami mindennapi közegünk, amit itt megszokunk, tehát tényleg, hogy állandóan süt a nap, állandóan jó idő van, önfelettek az emberek, és amiket a tévében láttam azelőtt, azok a helyek, és azok a dolgok, azokat jó volt személyesen megtapasztalni. Például van ez a híres Copacabana strand, ugye oda mindenképpen be akartam menni, nem vagyok egy ilyen strandolós típus, de azt mindenképpen meg akartam nézni. És hát ugye mindenhol sajnos ott is vannak hajléktalanok, de például akit ott láttam, az nem tudom, az is sokkal vidámabbnak tűnt, úgy relaxált, feküdt a padon, relaxált, és sajnos látszott, hogy ilyen hajléktalan ember volt, de mintha nagyon jól érezte volna magát, tehát teljesen más az egész környezet.
3: Mesélj már nekem, azt mondod, orosz partokon is jártál, vagy Oroszország felé hajóztál.
4: Ott nem tudtam kimenni, úgy alakult, csak a kikötő környékén körül tudtam nézni, tehát arról sokat nem tudok mesélni, de voltunk Finnországba, Észtországba, Svédországba, nagyon sok ilyen északi országba. Hát Európába is szinte mindenhol Tunéziába, rengeteg helyen.
3: Fantasztikus lehet. Tele lettél élménnyel, mert mit tudom, az ember így eltervezi, na jó, most idén ide utazom, vagy oda, akkor aki felszáll egy ilyen hajóra, az tényleg így bejárja a világot, lehet.
4: Igen, van ilyen lehetőség is, hogy világkörüli út, lehet, hogy erről már
3: tényleg?
4: Igen, hallottak sokan, és ez nem is tudom, egy 2-3 hónapig tart ez az út. Mondjuk elkezdi a hajó az útját, mondjuk a mi esetünkben mindig Olaszországba kellett felszállni, Velencébe vagy Genovába, és akkor körbe megy Európában, aztán mikor Európában megromlik az idő, akkor átmegy Dél-Amerikába, elmegy esetleg Afrikába, Dél-Afrikába ugye inkább, és ilyen lehetőségem is lett volna utoljára.
3: El lehet hajózni?
4: Igen. Ott nem hát voltam. Az kimaradt, vagy nem az, hogy még...
3: A partjai meg, nem?
4: Igen. Az nekem kimaradt, de lett volna olyan lehetőségem utoljára, hogy Dél-Afrika. Csak akkor már 7 hónapja ott voltunk a hajón, és akkor mondtam, lejárt a szerződés, és kérdezték, hogy esetleg akarnák-e meghosszabbítani, Dél-Afrikába menne a hajó, és mondtam, hogy bocsánat, de nekem kicsit muszáj pihennem. Igen, nagyon sok volt. Igen.
3: Tényleg, rengeteg idő. Egyébként mivel tehát hogyan tudjátok azt kezelni lelkileg, amikor már nagyon monotonnak tűnik nektek ez az egész, és hogy hát a honvágy, ugye, amit mondtál, meg hát az unalom, úgymond.
4: Igen.
3: Ezt hogyan lehet ott kezelni?
4: Nehéz. Nem is az, hogy hát egy hobbiszerű dolgot kell találni az embernek. Én, mint énekes nő, meg zenész, én sokat gyakoroltam. Amikor a bárba, ahol zenéltünk, volt ott egy szép nagy zongora, és kimentek az emberek, a vendégek, volt, hogy én nem mentem ki, inkább leültem, zongoráztam, próbáltam.
3: Igen, egy zenésznek könnyű eltölteni az időt.
4: Igen, próbáltam új dalokat tanulni, meg hát minél többet az ember próbálja a családjával tartani a kapcsolatot, más nem ugye ebbe a videóhívásba, de az sem mindig könnyű. És
3: egyébként hogy működik ott az internet? Tehát én beszéltem olyannal, aki hajón volt, és mondta, hogy elég hosszú idők volt, amikor nem tudta elérni a családját.
4: Igen, olyan is van, mert a tengeren vagy az óceánon, amikor megy a hajó, nem mindig olyan jó a jel. És van olyan, hogy fél napig, egy napig, két napig nagyon, nagyon gyenge az internet, és alig lehet használni. Ahol én voltam, ott még azt is fizetni kellett, ezt az internetet, ilyen kártyaszerű dolog volt, és akkor arra meg lehetett venni, hogy mondjuk veszek 10 óra internetet, és azt úgy be kellett osztani.
3: Drága?
4: Drága volt, pontosan nem emlékszem, de drága volt.
3: Főleg, ha az ember hónapokig van egy hajón.
4: Igen.
3: Ugye ezt a 10 órás, hát ez nyilván hamar.
4: Aztán a mosásért is volt a hajó, hogy kellett fizetni. Azt hiszem, ilyen 1 euró volt egy mosás, és akkor külön a szárítógép is 1 euró, és ilyen kulcsot adnak, arra rátöltik ezt a például 5-10 mosásnyi ilyen kis, nem tudom minek nevezzem ezt, rátöltik, és akkor a mosógépbe, ez egy ilyen érdekes mosógép, bedugja az ember, és akkor az levonódik róla. Ugye hát ruhát szárítani nem tudva az ember abba a kis kabinba, úgyhogy a szárítógépet
3: ki kell rakni így a vitorlára.
4: Igen.
3: De érdekes, hogy vannak költségei ott egy muzsikusnak, egyébként lehetnek költségei.
4: Egyébként igen, ez a cégenként is változik. Van, ahol nincs, van, ahol van. Van, ahol meg van, amit fizetnek, van, amit nem. Tehát ez változó minden helyen.
3: Egyébként sok magyarral találkoztál egy-egy ilyen óceániáron?
4: Hát aminek nagyon örültem, az az, hogy zenészből találkoztam sok magyarral. Másik ilyen beosztású emberek, talán pincér felszolgáló volt, aki magyar volt még konyhán, egy-két személy kaszinós, de volt olyan, hogy sokáig nem találkoztam egyetlen magyarral se. Aztán volt olyan, hogy majdnem minden zenekar magyar volt. Mondjuk volt 6 zenekar, és akkor 5 zenekar magyar volt, egy meg olasz. És na akkor hát. Így mindig így jól elbandáztunk a zenélés után ebbe a személyzeti bárba, beszélgettünk, vicces történeteket elmondtuk, hogy most milyen vendégek voltak, milyen furcsaságot csináltok.
3: Ja. Egyébként magyar vendégek?
4: Voltak, szóval, igen.
3: Tehát van olyan, hogy beleakadsz magyarokba.
4: Volt egy olyan, ez is egy nagyon érdekes történet. Egy egész nagy magyar csoport jött. Nem is tudom, voltak legalább 50-en, és nekik körülbelül ilyen lakodalmat kellett csinálni a hajón. Igen, az aranyesőtől kezdve mindent játszottunk.
3: De szerintem ebben a... Ilyenkor már minden feldobja az embert, nem? Ami egy picit más, vagy egy kicsit hazahúz.
4: Én nagyon örültem neki, mert amikor ez történt, ott sokáig nem találkoztam magyarokkal, ugye hát játszottuk a külföldi dalokat, amit egyébként a magyarok is ismernek, meg szeretnek, meg olyanokat is, amiket nem ismernek, mert ez egy kicsit speciálisabb műsort is meg kell tanulni. És aztán, amikor jött ez a magyar csoport, hát elkezdtek ilyen magyar dalokat kéregetni, és egy idő után már nem kellett kérni, láttuk, hogy mi tetszik neki, és akkor teljesen kialakult az a bulis hangulat.
3: Hát, hogy ne.
4: Igen, és a külföldi vendégek meg olyan tágra nyílt szemekkel figyeltek, mi ez a nyelv,
3: kik
4: ezek az emberek, de volt, aki beállt táncolni, és csacsacsázott, nem tudom, ezekre a magyar, akár mulató zenékre, tehát amik ők ismernek, de nagyon tetszett.
3: Mindenki úgy mozdult meg rá, ahogy tudott. Nyilván.
4: Igen, most mondtam egy példát, de ilyen nagyon érdekes volt ez az egész helyzet, és tetszett a külföldieknek ez a hangulat is, ez a magyar virtus, vagy nem tudom, hogy mondjam.
3: Hát nagyon sokan ide utaznak azért, hogy ezt lássák. Na, hogy mennyire lehet most Magyarországon ezt megtapasztalni, az egy másik kérdés.
0: Művészet, kultúra, hagyomány.
5: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Turgyán Sándor rendőrként nagykanállal falta az életet. Fiatal vidéki srác volt, amikor a budapesti 8. kerületben szolgált a 2000-es években. Dokumentumfilmet készített róla az HBO, azonban ott kellett hagyni a rendvédelmi pályát. Súlyos betegségen és magánéleti válságokon át jutott el a felismerésre, hogy valami hiányzik az életéből. Sándor ma Máté Szalka kertvárosi református gyülekezet aktív tagja, munkatársaival pedig tanoda alapításon dolgoznak. Amikor a családomról mesélek, mindig fontosnak tartom kiemelni az elején, hogy több nemzetiség is megtalálható a felmenőim között. Édesapám magyar, édesanyám pedig cigány származású, de apukám rokonságában sok a sváb, édesanyám családjában pedig az erdélyi magyar és a román. De tovább megyek, a vezetéknevem török eredetű, a határvédelemre utal. Kezdte el. Anyukámék több generációra visszamenőleg azon a Mátészalkai cigánytelepen éltek, amely ma finevékként ismert, nagyapám volt az